it down.

from a leg down, two fists from a peg down. Would you not use it?

around and dressed by the crowd.

say, Imam, well equipped.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Széles körben tartja magát azt az elképzelés, hogy egy 7 éves kutya nagyjából egy 49 éves ember egészségi szintjén van. Egy vizsgálat alapján azonban az ebek öregedése ennél jóval összetettebb, életük első szakaszában rendkívül gyorsan öregszenek, később viszont fokozatosan lassul ez a folyamat, írja a Science előttre hivatkozva a NatGeo. Kutatók a DNS kémiai módosulását vizsgálva arra jutottak, hogy egy 8 hetes kölyök kutya biológiai életkora nagyjából egy 9 hónapos emberének felel meg. Olyan matematikai összefüggést dolgoztak ki, amellyel a kutya életkora emberi életkorra számítható át. A képlet alapján egy 1 éves kutya nagyjából 31, egy 2 éves 42, egy 4 éves pedig egy 53 éves emberrel állítható párba. Egy 12 éves kutya biológiai életkora körülbelül egy 71 éves emberéhez hasonlítható. Fontos, hogy egyetlen kutatásról van szó, és ebben is csak labradorokat vizsgáltak.
2: A MyPond terepi közösségi adatgyűjtés a Hunren vízi ökológiai intézetének égisze alatt 2021 óta figyel meg vadkameráival 80 kerti tavat. A fővárostól Velencéig kiválasztott mintában egyaránt szerepel sűrűn beépített és zöld, kevésbé urbanizált terület. A kutatás azt kívánja tisztázni, mit jelentenek a települések állatai számára, különösen aszályos nyarakon, az ember létrehozta kis víztestek. A felvételeken inni és fürödni érkező, vagy vízirovarokra vadászó állatok láthatók. Sötétedés után sűn, róka, borz és vaddisznó, valamint nyest és nyuszt bukkan föl. A nappali vendégek sorában mókus, egerészőjv és nagy fakopáncs is akad. A kérdésre pedig a teljes adatsor elemzése ad majd választ. Bíztat a 24.hu. A szaglórendszer közvetlen összeköttetésben áll az agy memória és érzelmi központjával, például a hippokampusszal és amigdalával. A University of California Irvine kutatóinak fél éves kísérletében 60 és 85 év közötti memóriazavar által nem érintett női és férfi alanyok vettek részt. Egyik csoportjuk illatpermetben aludt, a másik nem. Esténként álmukban 40 féle ismerős, kellemes szagot élveztek 2 órán át, mindig mást. A változatosság és felismerhetőség ugyanis serkenti a szaglópályákat és az agytevékenységet. A Frontiers in Neuroscience-ben megjelent tanulmány szerint az illatcsapat több mint 2-szeres kognitív funkció növekedést és verbális memória javulást mutatott a kontrollcsoporthoz képest. Olvastuk a HVG-ben.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Alig maradt víz az Izsák közeléből lévő Kolontó medrében. A vízszintje az elmúlt hetekben 2-4 cm-rel csökkent. A Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság már júliusban arról számolt be, hogy a tó vízszintje elérte az eddig ismert legalacsonyabbat, és ha ez így folytatódik, augusztus közepére a teljes meder kiszárad. A szakemberek az utolsó pillanatban mentették ki a tóból a fokozottan védett lábi pócokat és más őshoros fajokat, majd elszállították őket Gödöllőre a Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központ tavaiba, lápjaiba és a Nemzeti Park által működtetett Kurgán természetvédelmi bemutató helyre Szatymazon. Az elmúlt időszak időjárása miatt eltűntek például a lápi szitakötők, a bölömbikák, a nád pedig az aszálytól szenved. A Kolontó és más vizes élőhelyek mocsarak kiszáradását a homokhátságon a klímaváltozás a csapadék mennyiségnek drasztikus csökkenése mellett az emberi tevékenység is okozta, írja a Telex.
2: John F. Kennedy központ az előadó művészetekért helyreállítva és felújítva Donald J. Trump elnök által. Hamarosan ez a felirat lesz olvasható angolul a nagymúltú washingtoni Kennedy Center épületének homlokzatán, írja az MT-re hivatkozva a Telex. A 2025-ben Trump Kennedy Center átnevezés sokaknak nem tetszett, egy szövetségi bíró aztán idén májusban azt az ítéletet hozta, hogy az átnevezésről szóló tavalyi határozat törvénytelen volt, és elrendelte Trump nevének eltávolítását a homlokzatról. A feliratot júniusban le is szedték, akkor a munkások hajnali 2-kor kezdték el leszedni a betűket, és állványokat megpróbálták úgy eltakarni, hogy az arra járók ne láthassák, ahogy a jelenlegi elnök neve lekerül az épületről. A bíró döntését most úgy kerülte meg az igazgató tanács, hogy az épület előtti nagy teret keresztelik el Trumpról.
3: A Vízi-ökológiai Intézet kutatói évek óta tanulmányozzák a kerti tavakat, és azt, miként tehetők állatbaráttá. Nos, legyen legalább az egyik partjuk lankás, vagy segítsék kövek és növények az állatok biztonságos vízbe és kijutását. A minél változatosabb vízi és parti növényzet sok lény számára nyújt táplálkozó, búvó és szaporodó helyet. Az őshonos élővilágot támogatjuk, ha nem használunk algaölőszert, és kevés halat telepítünk, márha egyáltalán. Előbbi főleg a kétértőek, utóbbi a vízi gerinctelenek és a kétértő lárvák jelenlétét veti vissza. Nem árt, ha a kert átjárható, hogyha a kerítésen, talajszinten kis átjárók teszik elérhetővé a tavat, az apróbb állatok, például sünök számára is, osztotta meg a 24.hu.
0: Ezek voltak a hírek.
4: Jó reggelt kívánunk, ez itt a Tilos Rádió hajnali hasadás című műsora. Petya vagyok a pultból, velünk van Bali.
5: Szevasztok, jó reggelt kívánok.
4: Még kicsit kialvatlan arccal néz Berlinből.
5: Köszönöm szépen, hogy ezt megosztod a stúdió képet nem látó hallgatókkal is. Péter, nagyon kedves tőled.
4: Legalábbis én elértem abba kicsit grumpynak tűnsz még.
5: Elértem abba az életkorba, ahol három potméter húzogatásával kb. 10 évet tudok a kinézetemen változtatni.
4: Ezek három mivel? Formának.
5: Három potméter húzogatásával, tehát hogy itt három tényezőt, hogyha módosítok, akkor...
4: És az
5: akkor
4: mi?
5: Jelent. Hát az egyik a hajmosás, a másik a borotválkozás, a harmadik pedig a szemüveg. Tehát, hogy szemüvegbe, ősszakállal és rendetlen hajjal annyi nap nézek ki, mint amennyi vagyok, vagy akár még egy kicsit többnek is. De azt megfigyeltem, hogy amikor simára borotválom a pofázmányomat, kontaktlencsét hordok, és esetleg megmosom a hajamat, akkor azt szokták mondani az emberek, hogy te semmit se változtál. Hát ez egy pár óráig tartható fenn ez az állapot. Ez most nem így van, tehát a hallgatók ezt nem látják, de a borotválkozás nem sikerül.
4: Borotválkozás az csodákat tud művelni, igen, a életkor szempontból.
5: Különösen akkor, hogyha az embernek ilyen mákos a szakálla, illetve nem mákos, hanem fehér. Tehát, hogy ezt most már azt elértem abban a fázisban, hogy ezt fehérnek lehet
4: ősznek.
5: Írni. Ősznek, itt van az ősz, itt van újra. Szóval, hogy igen, tehát, hogy kb. 2 hete pakolom a berlini lakásunkat és életünket próbálom felszámolni, és kicsit egy ilyen nem tudom, nem szerettem ezt a szót, de most már kezdem elfogadni, hogy ez a sorsom, tehát a szoporoller hajtása közben, amikor azt hiszed, hogy mész, és akkor kiderül, hogy egy ilyen dágványba vagy beleszorulva, és egyrészt nem haladsz, tehát olyan, mint hogyha mézben próbálnám ezt a rollert hajtani, és időként még az útról lehajló ágak is pofán vágnak, tehát egy kicsit így érzem magam, a szegény embert az ág is húzza, állapot kezd bekövetkezni.
4: Akkor egyelőre nem a hazatérés eufóriája az, ami dominál?
5: Hát azt hiszem, hogy ezt nem. Tehát egyfelől természetesen örülök, hogy Budapest lesz az otthonom újra, legalább részben, de hogy ez most még nem itt tartok. Tehát a lakásban elintézendő dolgok is, a pakolás is, na mindegy, szóval hagyjuk is.
4: És milyen érzés ott hagyni Berlint? Valahogy úgy tekintesz már rá, mint második otthonra? Vagy nem, érzelmileg nem annyira kötöttél ehhez a városhoz?
5: De tegnap olvastam, hogy ezzel kapcsolatos érdekes nyilatkozatát a külügyminiszter asszonynak, aki azt nyilatkozta, hogy hát egyrészt ugye annak, hogy nagyköveteket cserélnek, leváltanak, annak sok oka van, de hogy például úgy tűnik, hogy a Szijjártó-féle minisztérium szakított azzal a nemzetközi diplomáciában teljesen bevett elvvel, hogy 4-5 évnél egy diplomatát sem hagynak tovább a külföldi posztján, tehát általában úgy szokott lenni, hogy 4 év külszolgálat után legalább egy évet Budapesten kell tölteni, mert hogy ha ennél hosszabb idő van, akkor hát azért az ország érdekei iránt való elköteleződés az óhatatlanul megkérdőjeleződhet, és hát vannak nagykövetek, akik 9-10 évig meg vannak, Fidesz diplomaták, akik 9-10 évig szolgáltak a helyükön, és hát akkor ugye felmerül, hogy tényleg ők még mennyiben számítanak olyan diplomatának, amik kizárólag az anyaország érdekeit képviselik. Nálam is ez a 9-10 év, tehát én 9,5 éve élek Berlinbe, közel 10 éve tart ez a kaland. Abszolút jó reggelt, Sári!
4: Jó reggelt!
5: Sári egyelőre nem nekünk suttog, azt hiszem.
4: Még nem egyelőre hallott. Nem, most már hall minket. Suttogál,
5: de most már nekünk suttogsz.
6: Sziasztok.
5: Szóval, hogy igen, tehát 9-10 éve tart az a berlini kalandunk, és ez a második otthon, tehát én abszolút otthon érzem magam ebben a városban. És nagyon furcsa érzés elhagyni, ezt megmondom őszintén, tehát, hogy különösen azért, mert ezt nem csinálok ebből titkot, hogy a mi hazaköltözésünknek azért bőven nem csak az Orbán rendszer vége az oka, hanem egy ilyen klasszikus, ilyen szendvics generációs döntés, amikor nem feltétlenül azért csinálsz valamit, mert neked az jó, hanem mondjuk azért, mert azt gondolod, hogy az a gyerekeidnek, meg a szüleidnek is jobb lesz. Tehát, hogy én ezt nem akarok úgy csinálni, mint arról lenne szó, hogy április 13-án egy ilyen eufórikus pillanatban úgy döntöttünk, hogy Magyarországra költözünk, tehát ez sok oka van ennek. Az egyik egyébként kétségtelenül az, hogy azt gondolom, hogy Magyarország Orbán Viktor bukásával és a NER bukásával egy más pályára kerülhet most, és ennek nagyon örülök, és várakozással tekintek elébe. Bár, ha jól értem, akkor azért még itt sok dolog nem tiszta még, hogy pontosan mi hogy lesz. Na mindegy, szóval, hogy egyik szemem sír, a másik nevet, hogy válaszoljak a kérdésedre, Péter.
4: Viszont Bali, nem láttalak a vagyon visszaszerzési hivatal jelentkezői között, vagy pályázói között.
6: De nem tudjuk az összes pályázót, tehát hogy ott volt a Balázs, csak el lett utasítva.
5: Hát persze, ez most legkönnyebb lenne azt mondani, hogy nem pályáztam, és azért nem kerültem be, de hát a helyzet az, hogy bár valóban kacérkodtam ezzel a gondolattal, nálunk ez a családi béke fenntartása érdekében úgy gondoltam, hogy akkor ez lehet, hogy mégsem az én pályám. Én pusztán már csak kíváncsiságból is gondoltam, hogy beadom a jelentkezésemet, hogy megnézzem, hogy működik ez. Tehát, hogy...
4: És aztán megválasztanak, és akkor há-há, csak vicceltem.
5: De hát az egyik jelölt az ezt csinálta, nem? Tehát, hogy konkrétan a három közül, akit az Alkotmányügyi Bizottság kiválasztott, a Szamarikában élő korrupciókutató Jancsics Dávid bekerült ugyan az első háromba, de rövid úton közölte, hogy ő visszavonja a jelentkezését, szerintem.
4: Tényleg, azt nem láttam. Azért, Szerintem... egykori punk.
5: És még mai is, mert ugye a Leukémia együttes, ha jól tudom, akkor nem szűnt meg, csak átalakult kémia.
4: De hogy a Leukémiában játszott, azt én raktam össze.
5: A Leukémia basszusgitárosáról van szó, és tavaly azt hiszem volt egy Leukémia koncert kémia néven, tehát nem szűnt meg a zenekar. Na mindegy, szóval szerintem ő egy ilyen magyarországi korrupció helyzetét kutató, szociológus kutatóként ezt egy kísérletnek szánta, hogy megnézze, hogy egyáltalán kívülről be lehet-e kerülni ebbe, hogy mennyire van ez lejátszva, és aztán talán a számára is komoly meglepetést okozhatott az, hogy az első háromba bekerült. Egyébként szerintem...
6: De nem azt mondta, hogy valamilyen munkát akar végezni, csak nem vezetőként? De én csak egy címet láttam.
5: Én azt hiszem, hogy ő azt mondta, hogy erre a pozícióra egy nála erőszakosabb pitbull jellegű ember kell. Erőszakos az lehet, hogy nem hangzott el, hogy egy igazi pitbull kell, aki ügyészi, nyomozói vénával beleáll, stb. Stb. De hát szerintem ez tökre beleillik egy magyarországi korrupciót kutató, különösen a korrupció intézményi hátterét kutató embernek az akadémiai érdeklődésébe és munkásságába, hogyha van egy ilyen nyitás, akkor megnézi, hogy ebbe egyáltalán odaengednek-e külső szereplőket. Szóval nem tudom, hogy nálam jó volt, csak találgatok. Én nagyon hosszú beszélgetések voltak erről nálunk itthon, de a vége az az lett, hogy nem. Tehát, hogy ez nem ment át a családi béke erősségét őrző bizottság egyik tagján. Úgyhogy ez, de szerintem nem az az érdekes, hogy ki nem pályázott, hanem az, hogy ki igen. És hát szerintem itt legalább egy ember biztos van ezek közül, a jelöltek közül, aki nyilvánosságra került a neve, akiről azt lehet gondolni, hogy ezt a dolgot ezt a lehető legmagasabb szinten próbálná vinni. Ligeti Miklósra gondolok, aki szerintem a TI, vagyis pontosabban a Transparency magyarországi jogi igazgatójaként az elmúlt 10 évben hát kérlehetetlenül vitte ezt a témát. Szerintem az ő integritása, meg elköteleződöttsége, meg szándéka arra, hogy ebből egy komoly intézmény legyen, az nem megkérdőjelezhető, illetve lehet, hogy meg lehet kérdőjelezni, de én biztos nem tenném. Megmondom őszintén, hogy a harmadik és a negyedik jelöltet nem ismerem. Az nekem...
4: Igen, megdöbbentett, hogy nem Sárvári Nikolasz nevét említetted, a jeles korrupciókutató, és nem tudom, viccelek, persze, mert soha nem hallottuk még a nevét.
5: Hát
4: ilyen kiberbiztonsági témákba állítólag iratkozott már.
5: Az nem azt jelenti, hogy ő nem lehet egy jó menedzser, meg hogy nem tud esetleg egy struktúrát létrehozni, de ez kicsit szerintem ilyen furi. Ugye ez titkos szavazás lesz ebben a témában.
4: Azért a szép gesztus, hogy a Helsinkit és a TASZ-t is bevették a kiválasztási folyamatba. És ez hát már azért az új idők új dala. Tessék? A K-monitort.
5: Meg
4: a Magyarok Világszövetségét. Hát ezt ne hagyjuk ki, ugye, hogy a oltástagadó világszövetség is ott van.
5: De őket először nem bevették, aztán megint bevették. Tehát szerintem lehet, hogy azt hitték, hogy csak viccből mondja a mi hazánk, hogy
4: tényleg szóljanak. Ennyire szánalmas, hogy ilyen szervezetet tudnak csak kiállítani. Mindegy. Jó, hát mondjuk maga a párt is olyan, amilyen.
6: De akkor most két jelölt van, hogyha Jancsics visszalépett?
5: Nem, szerintem három jelölt van az elnöki pozícióra, ez a bizonyos Sárvári Nikolasz, aki...
4: De ez a Tisza jelölte.
5: Hát szerintem róla senki se hallott, aki korrupcióval...
4: De várjál, hogy nem a Tisza jelölte külön?
5: Hát ez próbál mondani, igen, tehát hogy itt van az Alkotmányügyi Bizottság, és szerintem ezek az emberek, beleértve Jancsics Dávidot is, meg Ligeti Miklóst is, szerintem azért kerülhettek a top háromba, mert én megnéztem ezt a kiválasztási folyamatot, és szerintem ez úgy nézett ki, hogy volt az önéletrajz, meg az, hogy ki mit csinált eddig, azért lehetett bizonyos pontokat kapni, és volt egy teljesen anonim koncepció, amit le kellett rakni. Ez egyébként ilyen típusú pályáztatási folyamatoknál teljesen megszokott és normális, hogy te beadod a nevedet, azért kapsz bizonyos pontszámot, és leadsz egy koncepciót, amit viszont anonimizálnak, és akik azt a szakmai koncepciót bírálják el, és azért a pontokat osztogatják, azok nem tudják, hogy ez kitől jön. És úgy szerintem ezek az emberek olyan koncepciót raktak le az asztalra, és szerintem így került bele az Unger Anna nevű, az Unger Anna harmadikként a jelöltek közé, hogy nagyon jó minőségű anyagot raktak le az asztalra, és akkor ezekből a pontszámokból adódott össze az, hogy akkor ki a top 3 jelölt, de amit mondasz, Petya, az is igaz, hogy a kiválasztási folyamat úgy néz ki, hogy a Tisza frakció is, mint legnagyobb parlamenti frakció, ajánlhat egy jelöltet, és őt is meghallgatják a bizottságba. Hát tekintettel arra, hogy a Tisza frakció eddig elég fegyelmezetten szavazgatta végig az elmúlt időszakot, és a szavazás titkos, azért szerintem a sorok között olvasva nagyjából ki lehet találni, hogy mi lesz ennek a szavazásnak az eredménye. Én azt hiszem, ha csak nem történik valami olyan.
4: Arra gondolsz, hogy a Ligeti lesz a jelölt az elnök itt tisztre?
5: Hát én sajnos nem erre gondoltam, hanem pont fordítva.
6: Hogy ez a Nikolász.
4: Igen.
5: Én arra gondoltam, hogyha a frakció azt mondta, hogy bár többségünk van az Alkotmányjogi Bizottságban, mint minden bizottságban, mégse gondoljuk azt, hogy az Alkotmányügyi Bizottság lenne kizárólag illetékes ebbe a dologba, hanem mi belövünk egy nevet, és ezt a frakció egyhangúan támogatja, akkor azért könnyen elképzelhető.
4: Mondjuk az optik, igen, végső soron az országgyűlés.
5: Ez egy parlament.
4: Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság jelöli ki, vagy javasolja a jelöltet, és akkor azt szavazza meg az országgyűlés. De hogy egyébként nem, azért szerintem nem teljesen biztos az, hogy ez a sárvári megválasztását jelenti. Tehát, hogy Tisza miután már a TASZ-t meg a nem tudom mit bevette ebbe a folyamatba, és hogyha nem ő lesz a jelölt, akit a legtöbben jelölnek, akkor szerintem azért az fura lenne, hogyha nem a szakembereknek a jelöltjét szavazná meg a Tisza.
5: De ezt most még nem tudjuk. Tehát, hogy
4: egy
5: bizottsági meghallgatás.
6: Várjátok, most mi a következő? Van egy pont, amit kaptak.
5: Ezt a három jelöltet, és ugye fontos, hogy mi csak az elnökről beszéltünk eddig, de vannak még alelnöki pozíciók is, hogy ezt a három jelöltet most a mai naptól kezdve a Parlament Alkotmányügyi és Igazságügyi Bizottsága meghallgatja, és aztán a meghallgatások alapján ajánl egy, kettő vagy három jelöltet a parlament elé, és végül a tényleges választás azt az országgyűlés tagjai titkos szavazással fogalmatosítják, tehát hogy lássuk meg, hogy mi lesz ebből.
6: És az mikor lesz?
5: Szerintem ez a héten történik.
4: Most még meghallgatások vannak, ha jól tudom.
5: Mai nappal kezdődő meghallgatások vannak, és akkor utána lehet, hogy konkrétan már pénteken szavaznak.
6: Ez nyilvános meghallgatás, vagy nem?
5: Ez nagyon jó kérdés, Sári. Szerintem a meghallgatás az nem, zárt ülés. Azt hiszem, hogy úgy olvastam, hogy zárt ülés, de ha valaki tudja, hogy nyílt-e vagy zárt, akkor telefonáljon be. Szerintem a meghallgatások zártak.
6: 2:15:37:73.
5: Nagyon jó. Na szóval ez mindenképpen izgalmas szerintem.
4: Azt mondja, hogy a mai ülés az már nyílt, és az országgyűlés honlapján élőben is közvetítik.
5: Ja, szuper. Wow. Tehát akkor az volt zárt, amikor a jelöltek közül kiválasztották a top 3-at, amiből a top 2 lett, és akkor...
6: De miért nem hallottam erről a negyedikről? Erről a Nikolász.
5: Nem olvastad el az ezzel kapcsolatos cikkeket?
6: Szerintem elolvastam.
5: Hogy miért nem hallottad az ő nevét?
6: Nem, mert én annyit láttam, hogy három, és ez a három ember a...
5: Mert az utolsó pillanatban. Az utolsó pillanatban élt a törvényben biztosított jogával a Tisza frakció, hogy ők is ajánlottak egy jelöltet. Ezért,
6: hogy túl hamar olvastam.
5: Ezért gondolom, ezért vannak ezzel kapcsolatban másod hát, és harmad gondolataim.
4: Nekem azért így rossz érzéseim lennének, hogyha ezt a Sárvári Nikolászt választanák meg, mert az kicsit olyan lenne, hogy ezt is kézi vezérelni akarja a kormány, ezt a hivatalt. Jó reggelt!
7: Sziasztok, egy öreget. Csak azért telefonálok, hogy elhangozban a eddig el nem hangzott jelöltnek a neve, még Unger Anna.
5: Az igen, az bocsánat. Hát én mondtam, Unger Anna.
6: Én mondtam, hogy Anna Rósa előtt.
5: Valóban a három nevet azt csak így hoztuk össze, hogy én azt mondtam, hogy Unger Anna.
6: Szimpatikus, én a Partizánban láttam egyszer, és nagyon jókat mondtam.
4: Igen, habár ő nem kimondottan a korrupció és a NER, nem tudom, kleptokráciára szakosodott politológus.
6: Egyetemi Politológus?
4: Politológus.
6: Tehát egy egyetemi oktató, ugye?
5: Hát az Orbán rendszer politikai mivellétét kutatta.
4: És most valószínűleg egy verset is meghallgathatunk róla.
8: Sőt, rögtön hármat. Hol lakik a heaven? Természetesen fehér avon. Nők katonatörténetei. Ehhez sajnos zsidónak vagy ukrán. Igen?
5: Na te vagy, mondjad.
8: Nők katonatörténetei. Ehhez sajnos zsidónak vagy ukránnak kell születni. És végül nélkülem kérdőjel. Az új magyar himnusz szerint mi egy vérből valók vagyunk, mi pedig az emberiség tagjai egy fényből valók vagyunk.
4: Hello.
5: Köszönjük. Köszönjük
4: a reggeli írást. Így most már sokkal jobban érthető ez a folyamat.
5: Abszolút. Szóval mondom, izgalmas szerintem. Én azt mindenképpen rendkívül pozitívnak tartom, hogy Ligeti Miklós ide be tudott kerülni, ahogy Jancsics Dávidot is, és semmi gondom nincs Unger Anna Rózával sem. De azt gondolom, hogy erre a pozícióra valaki olyan kéne, aki ezzel a témával régóta foglalkozik.
4: Egyetértek, jó reggel!
9: Na, kedvéért, mennyit tetszik mondani, hogy Unger Annáról, hogyha még szeretnétek így többet megtudni, van egy YouTube csatorna, ahol a párjával szoktak így közéleti dolgokat megvitatni, ezt Rezervátumnak hívják, a párja is egyetemi oktató-kutató. Ajánlom figyelmetekbe.
5: Nem, valószínűleg nem járunk nagyon távol az igazságtól, hogyha azt gondoljuk, hogy te azt gondolod, hogy ő egy jó jelölt lenne.
9: Egyébként nekem szimpatikus, de tehát a Ligeti Miklós is nagyon meggyőző egyébként.
5: Hát akkor, mire tippelsz, hogy ki lesz?
9: Hát szerintem a Miklós lesz.
5: Akkor legyen úgy.
4: Hello.
5: Hello. Szóval, ja.
6: Ő jogász egyébként?
5: Igen, Miklós. Abszolút. A Transparency jogi igazgatója.
4: Régi motoros, hogy úgy mondhatjuk.
6: Azt tudom, tudom, hogy ki így névről, de...
5: Legalább 10 éve a Transparency International-nél dolgozik, mint jogi igazgató szerintem, és én azok az anyagok, amiket a TI-tól láttam, illetve a TI magyar részlegétől láttam és olvastam, azok nagyon komoly és megalapozott álláspontok és vélemények voltak, és ez az információ van arról is, amikor a Transparency valamilyen bírói fórum előtt állt szemben az Orbán kormány valamelyik intézményével. Tehát szerintem ott a szakmai felkészültséghez nem nagyon férhet hozzá kétség. Ami szerintem egy kérdés, de ez nem egyik, tehát egyik jelölttel kapcsolatban sem fogalmazom ezt, meg csak jelzem, hogy itt azért ugye a hírek szerint egy 200 fős hivatalt kell létrehozni és felállítani a semmiből, és az egy kicsit más skill szerintem, mint amik eddig hát úgy megvillantak a jelöltekkel kapcsolatban, de hát szerintem az a tény, hogy ilyen emberekről beszélünk a top 3 befutó kapcsán ennél a pozíciónál, az mindenképpen pozitív.
4: Igen. Azt mondhatjuk, hogy a magyar jogvédő bubble-ön belül a Ligeti egy komoly és fajsúlyos név, ugye Balázs?
5: Szerintem igen, de most, hogy a Jancsics Dávid kiesett, én szerintem az se túlzás kijelenteni, hogy a 3 számításba jöhető jelölt közül az antikorrupciós munkához, ahhoz, hogy itt mi történt az elmúlt 16 évben, az állami lopásnak a csúcsrajáratásával, ezzel azért messze a legtöbbet Ligeti Miklós foglalkozott, tehát messze neki van a legnagyobb tapasztalata, networkje, szakmai felkészültsége. Az egy más kérdés, hogy ha azt nézzük, hogy hogyan kell egy hivatalt felépíteni, akkor azt ki tudná a legjobban csinálni, ezt nem tudom megmondani őszintén szólva.
4: Igen, a menedzseri készségei azok talán nem, de itt talán a szakmai vezetés az fontosabb egy ilyen pozícióban, már hogy menedzserekkel körülveheti magát, de ő neki a zsebébe van az, vagy a fejébe van az, hogy mit kell csinálni, ami nagyon fontos. Tök jó lenne, ha például a drogpolitika terén is lenne egy olyan ember, aki ezt így tudná így ilyen szinten képviselni, mert jelenleg még ezt nem látjuk.
5: Ilyen ember van, szerintem, aki ezt tudná ilyen szinten ja, hát képviselni.
4: Csak éppen
5: Péter, nem feltétlenül kap erre felkérést vagy lehetőséget.
4: Vannak ilyen emberek, igen, de nem kapnak felkérést.
5: Ilyen emberek, igen.
4: Na mindegy, ez csak egy ilyen maliciózus kiszólás volt. Egyébként meg szerintem rakjunk be egy zenét, aztán utána folytassuk.
5: Én előre szeretnék elnézést kérni mindenkitől, de én a mai műsort az csak 7-től 8-ig tudom állani, egész egyszerűen abban a fázisban ért a költözésem, reggel 5-kor riadok fel arra, hogy úristen, ha a pincébe be van törve az ablak, és nem cserétettem ki, nem csináltattam meg, és ez csak egy az előttem tornyosuló feladatok közül.
6: Mikor történik a konkrét ez a költözés?
5: Hát a családom többi tagjai már Budapesten szívják a frissült levegőt.
4: Sült hússzagát.
5: Sült hússzagát, igen. Én vasárnap este délután tudom ezt a lakást, amiben az elmúlt években laktunk átadni. Rettegve várok Hausverwaltungot, ami a nem tudom, házkezelőség, és hogy ők mit fognak látni. Ebben a dologban tényleg nem akarok erről végigbeszélni, de olyan vagyok, mint egy ilyen rossz rádió, ha megnyomják ezt a gombot, akkor megy. Szóval
6: előjött az összes németekkel kapcsolatos ősi szorongásod.
5: Hát nem tudom, hogy ez némete, vagy nem tudom, szóval az van, hogy laksz egy ilyen lakásban, és tönkre mennek dolgok, akkor azt mielőtt bérlakást elhagysz, akkor azt illik azért rendbe hozni. Meg hát itt komoly pénzek is múlnak ezért ezen.
6: Gondolom.
5: Az egyik mosdókagylónk például a kísérletező kedvű kisfiam tevékenységének köszönhetően el volt törve, ezt kicseréltem tegnap, el kellett menjek, autóm az nincs jelenleg, el kellett mennem az áruházba, messze volt. Szóval, tehát mondom, itt tartok, hogy a taxin defektet, tehát taxi defektet kapott, amikor oda haladtunk. Tehát, hogy
4: hát akkor foglaljuk össze, a hivatal vezetését se vállalod, a műsorból is korán elmész, nem szép dolog ez, Bali.
6: És még a WC-kagylót is eltört.
4: Igen.
5: De nem a WC-kagyló, hanem a mosdókagyló, és egyébként tényleg tehát amikor tudod, nem sokáig volt dugulás abban a szifonban, mindegy, szóval szétszedem, és a következő tárgyakat szedtem ki a szifonból, levágott fogkefe fej, oké, lehet, hogy az csak eltört és beleesett, bár nem nagyon hiszem őszintén, szóval nekem úgy tűnik, hogy valaki feszegette a fogkefének a fejét, na ilyen, akkor a kis műanyag kanál, és három szikszalaggal összekötődött fogfiszkáló, tehát hogy ez a...
4: Szabotásra gyanakszom, lehet, hogy az oroszok.
5: Mi történhet, gondolhatta a velünk élő kiskorú gyermek, hogyha ezeket a tárgyakat beledugom abba a lukba.
4: Hát, valami vudu
5: szertartás. Ez volt a folyamat ábra. Na jó.
4: Ez itt a hajnali asadás, zene után jövünk vissza.

0: Jó reggelt kívánunk, ez itt a Tilos Rádió hajnali hasadás című műsora. Én Petya vagyok a pultból, és egyelőre Sárit látom itt az éterben. Balé lehet, hogy kiesett közben. Mindenesetre, szia Sári!
1: Szia Petya! Jó reggelt mindenkinek!
0: Képzeld, tegnap hosszú-hosszú évek után először a Kossuth Rádióra kapcsoltam.
1: Na, ez velem is pont ez történt.
0: Veled is pont ez történt?
1: Jó, van is egy konkurenciánk, mert lehet, hogy most már mindenki
0: a
1: Kossuth Rádió reggeli műsorát fogja hallgatni a Tilos Rádió helyett.
0: Lehet.
1: De ne tegyétek.
0: A felkelő, vagy mi is a címe? Felkel, valami ilyesmi. A címe az új közéleti reggeli beszélgetős műsornak, Benyó Rita, akit eddig az ugye egyik. Mondjad?
1: Szerintem ma nem Benyó Rita van, hanem két naponta.
0: Ja, az egyik. Aha. Jó reggelt!
2: Jó reggelt! Bocsánat, hogy zavarok így az elején már. Hallottam, hogy hazajön a műsorvezető, és hogy arról tudna mondani pár dolgot, hogy miért döntött így, hogy Berlinből hazaköltözik, ráadásul az egész családdal. Mit mondtak neki a gyerekei, hogy ezt támogatták, vagy nem? Nyilván nem erőszak, gondolom. De hogy pár szót erről lehet majd hallani. Köszi szépen. Sziasztok!
0: Köszi, hello!
1: Hello.
0: Bali, hallasz minket, Bali?
3: Igen, igen, kidobott a Jitsi, de most itt vagyok.
0: Letolmácsolom neked, amit a telefonáló kérdezett, hogy miért költözöl haza Berlinből, erre kíváncsi, és hogy a gyerekeid ehhez mit szólnak, hogy te haza költözöl.
3: Na, nagyon kedves, hogy így érdeklődik. Hát igazából a gyerekeim, azt hiszem, szerintem elmondtam ezt a műsorban, de hogy nagyjából arról van szó, hogy négy gyermekemből hárommal éltünk itt Berlinben, mert a negyedik már felnőtt, és ő nem követett minket ide az északi mocsarakba, már akkor is felnőtt volt, amikor idejöttünk. A sorrendben második ő leérettségizett, idén májusban, és most nem tervez itt Berlinben tovább tanulni, tehát ő nem kötődik ide, hogyha tovább fog tanulni, és Berlin lesz a választás, akkor majd ide visszajön. A legkisebb igazából az elmúlt 5 évben olyan nagyon szoros barátságot a porosz iskola rendszerrel nem kötött. Tehát az a helyzet, hogy 5 éve hallgatjuk, hogy ő miben rossz, és miben kéne javulnia, azt valahogy még eddig sose hallottuk, hogy miben jó. A leggyönyörűbben rajzoló gyerekebről van szó, aki még soha nem kapott 3-asnál jobb jegyet rajzból. Berlin U11-es párbajtőr bajnokáról van szó, aki az iskolában képes volt a tanárok megbecsülését egy 3-assal kivívni sportból, de ez csak két extrém példa, vagy egyszerűen tényleg az van, hogy ez a porosz általános iskolai oktatás, ez addig jó, amíg a gyerek átlagos, vagy minden képessége kiváló, és abban a pillanatban, hogy egy kicsit más, akkor ezt a rendszer nagyon nehezen tudja kezelni. Nekünk ez a 9,5 év, ez nem volt elég ahhoz, hogy alternatív iskolába tudjuk a gyerekünket berakni, tehát a körzeti Montessori iskola várólistájára se sikerült

0: hozó perspektíva. És a harmadik gyerek, aki pedig egy 16 éves élsportoló, ő pedig azt hiszem, hogy a világon az egyetlen olyan sportot sikerült kiválasztania, és az elmúlt 6 évben űznie, amiben Németország nem úgy nem jobb, vagy nem, hanem hogy konkrétan nem is összemérhető Magyarországgal, tehát ő egy vízilabdázó, aki itt bekerült a német válogatottba, és többszörös német bajnok, de hát az a helyzet, hogy német világbajnok vízilabdázó az nincsen, akinek pedig van élsportoló múltja, meg élsportoló gyereke, azt tudja, hogy ezt a heti 12-13 edzést csak úgy lehet bírni, hogyha az embernek nagy álmai vannak. Tehát ő konkrétan volt az oka annak, hogy Magyarországra Magyarország felé kezdtünk el gondolkodni bőven a választások előtt, tehát ő mondta azt először, hogy neki ahhoz, hogy ő olimpiai érmek legyenek, lógjanak egyszer a nyakába, ez neki Magyarországra kell jönnie. Ez nem azt jelenti, hogy ő mindenképpen olimpiai bajnok lesz Magyarországon, de hogy az esély erre sokkal inkább megvan adva, mint Németországban. Tehát a vízilabda egy ilyen hülye sport, két dolog jellemzi, egy csomó más dolog is jellemzi persze, de hogy a mi szempontunkból két dolog fontos. Az egyik az, hogy van 7 ország, ahonnan a vízilabdának az elitje kikerül, és mindenki más az csak kullog utánuk. Tehát, hogy ez a volt délszlávok, tehát Horvátország, Szerbia, Montenegro, ezen kívül ez a mediterrán térség országai, tehát olasz, spanyol, görög, és hetedikként Magyarország, ugye Magyarország az egyetlen ezek közül, akinek se tengere, se olyan nagy lakó, tehát hogy viszont komoly
1: sok fürdői és úszómedencéje van.
0: Viszont sok medencéje van, és vízesportokban erős, és a mai napig a legeredményesebb az olimpiai éremtáblázaton vízilabda tekintetében, tehát egyáltalán nem biztos, hogy következő 20 éve Magyarország olimpiát fog nyerni vízilabdába, de az egészen biztos, hogy Németország nem fog. És tehát hogy ez nem tudod úgy a kamaszkorod minden péntekjét, és minden hétvégéjét, és minden hajnalodat feláldozni, hogy nem valami nagyot szeretnél álmodni. Tehát szerintem olyan ember, olyan 16 éves, aki úgy tolja ezt a heti 12 edzést, és rakja oda magát minden edzésen, nem 100, hanem 120%-osan, hogy nem szeretne a világ legjobb lenni, az nem nagyon van. Tehát, hogy és ő ezt ezzel szembesült.
1: Ez összefügg azzal a lehetőséggel, vagy adottsággal, hogy ő tudja magáról, hogy magyar, mert most egy átlag német gyerek, az lehet, hogy elfogadja azt, hogy...
0: Ez egész biztos, Sári, igen. Tehát, hogyha görög lenne, görög engem kosztasznak hívnának, és ők pedig... Tehát, hogy görögök lennénk, akkor ez Görögországgal kapcsolatban merült volna fel. Egyszerűen az van, hogy ő ebben a vízilabda nemzetközi körforgásban benne van, ismer magyar vízilabdázókat, és azt a tanácsot kapta több embertől is, olyanoktól is egyébként, akik ezt az utat már bejárták, hogy ahhoz, hogy ő látható legyen a magyar vízilabda számára, 16 és 18 éves kora között Magyarországra kell jönnie játszani, és ez most bekövetkezett. És először azt mondta, hogy akkor egy fél évre jönne ide játszani az iskolába.
1: Ilyenkor egy csapathoz jön, és akkor onnan kerülhet majd be a válogatottba.
0: Hát a válogatott az nagyon messze van számára a magyar, mert ugye az, hogy igen, német válogatott volt, tehát Magyarországon azért ezt szeretné egy pár másik gyerek is elérni. Igen, tehát, ugye,
1: milyen csapatban fog játszani, ha azt nem titok?
0: Hát figyelj, én az ő személyes adatait nem adnám ki, tehát hogy már ez is kicsit lehet, hogy túlzás, de hogy így, igen, tehát csatlakozott egy magyar csapathoz, bemutatkozott próbajátékon, részt vett a nyári alapozó edzőtáborban, és az alapján azt mondták neki, hogy gyere, te tetszik, amit látunk veled kapcsolatban. A másik, amit a vízilabdával kapcsolatban akartam mondani, hogy ez egy ilyen rakkolós, melós sport, tehát hogy igazából vízilabdában nem azok lesznek a világbajnokok, akik a legnagyobbak, akik a leggyorsabban úsznak, vagy akik a legügyesebbek a labdával, hanem azok, akik a leginkább odarakják magukat az edzésen, és akik ezt nem 100, hanem 120%-osan tolják. Persze ügyesnek kell lenni, tehát hogy ez mindez megvan az én fiamnál, de hogy ő nem a 2 méteres magasságával, és nem a nem egy tulajdonságával tűnik ki a többiek közül, hanem azzal, hogy ő ezt rettenetesen szeretné, és iszonyatosan kevényen edz. Ez elolvasta Benedek Tibornak a könyvét, amiben konkrétan szerepelnek ezek a mondatok, hogy

0: ugye soha nem, a Benedek volt a leggyorsabb, soha nem ő volt a legjobb dobó, soha nem ő volt a legjobb, de ő akarta ezt a legjobban, és ezt ő magáévá tette. Most már szerintem legalább 4 évvel ezelőtt, és az elmúlt 6-7 éve vízilabdázik, de az elmúlt 4 éve olyan keményen edz, hogy ezt nem tudod szülőként nem támogatni, az a helyzet. Tehát itt erre azt lehetett volna mondani, hogy akkor ő jöjjön ide, és éljen itt egyedül, és fejezze be itt az iskolát egyedül, de hát ezt mi nem akartuk. Tehát, hogy itt az ő érdekeinek a figyelembevétele volt az első szempont. A kicsinek mondom, ez a suli nem volt jó, és az a tény, hogy a legnagyobb pedig, aki nagyon ide kötődik.
1: Ő is megy veletek?
0: Hát a legnagyobb 19 éves, és ő most egy ilyen Németországban, legalábbis ebben a szociokulturális közegben, ahol mi élünk, a gyerekeknek szerintem a túlnyomó többsége nem tanul tovább rögtön a gimnázium után. Ennek egyébként az is az oka, hogy nagyon sokan 17 évesen megszerzik az érettségit, mert ugye korán kezdik. Ő egyébként 19 éves, mert ő Magyarországon évvesztes volt, de hogy tehát ez a gap year, ez nagyon általános itt, a gyerekek ilyenkor utaznak.
1: Tehát akkor így tölti a gap
0: year-t? Nem, ő egy Olaszországban kezdi, és aztán pedig utazgatni szeretne, tehát hogy ő most egy ilyen egész más pályán van, most egy nemzetközi modellkarrierbe próbál kezdeni, és a milánói divathét várja őt Milánóban, tehát oda indul, úgyhogy a Zoolanderből megismert a férfi modellek kegyetlen, ám de érdekes élete vár rá, ő lesz szeretni. Úgyhogy ő elvileg nem budapesti bázissal vág ennek a következő évnek neki, hanem egyébként egy nagy részt online teljesíthető egyetemre is beiratkozott itt azért, hogy azért valami köze azért legyen a tanuláshoz, de hogy ez valójában azért arról szól, hogy megnézni, hogy mit szeretne. Általában ilyenkor német gyerekek külföldre mennek. Tehát, hogy dolgoznak kicsit, utaznak, jönnek ide, ott mennek oda. Szerintem az a koncepció, hogy ne 17-18 évesen döntsd el, hogy mi lesz, mi lesz az a foglalkozás, amivel kapcsolatban tanulni fogsz a következő 3-5 évben.
1: Tulajdonképpen még előbb kell eldönteni, mert 11-ben már ugye fakultációk révén már úgy nagyjából ki kell találni, hogy milyen irány. Nem kell feltétlenül én gyerekem, aki szintén 5-osztályos gimnáziumért és évvesztes, tehát ő most lesz 18, és még csak 11-es. Ő például nem tudja, hogy mit akar csinálni, de mondjuk a fakultáció, tehát az már, hogy miből érettségizik, meg úgy valami irányultság az van, csak hogy azok belül ezt nem tudja.
0: Ugye ez ez egy ilyen hülye koncepció szerintem, hogy amíg a homloklebenyed még be se épült teljesen, vagy még nem fejlődött ki teljesen, tehát a logikus döntéshozatalért nagyrészt felelős agyi területed, az ugye 21-21 éves korod előtt az nincs kész, és hogy ez előtt, az időszak előtt több évvel te döntsd el, hogy mivel szeretnél foglalkozni, ez szerintem nem egy jó koncepció, tehát önmagában az, hogy itt mindenki az egyetem előtt kihagy 1-2 évet, az szerintem tök jó, és ez igazából segíti azt, hogy olyan valami olyat válasszon, amivel tényleg akar foglalkozni. Ez persze nem azt jelenti, hogy valaki tudja, hogy mit szeretne csinálni, nekem is voltak olyan ismerőseim, sőt a fiaim barátai között is látok olyat, aki több éve tudja, hogy ő már pedig jogász szeretne lenni, és boldogan...
1: Hát igen, de Erikson, az, vagy Erikson révén, nem is Erikson, hanem Erikson életszakaszai révén, azt tudjuk, hogy van egy olyan, ugye a kamaszkor, ez az identitáskeresés időszaka, és hogy akkor ott vannak olyan lehetőségek, például az úgynevezett korai zárás, már nem Erikszonhoz kötődik, most elfelejtettem, hogy kihez, amiben azt jelenti, hogy nem történik meg az a, nem futja végig azt a kört a gyerek, hogy megnézi, hogy tehát ugye először...
0: Try and error. Igen.
1: Először azonosul a szüleivel, de aztán ugye fel kell lázadni, és hogy ne a szülei vágyait teljesítse be, hanem a saját, és akkor ennek ilyen lehet ugye ilyen teljesen extrém része is, hogy így nagyon távol megy a szülei értékrendjétől, és akkor utána talál egy ilyen valamit, ami azért abban benne van már ő, de nyilván megjelennek akkor újból a szülői értékek. És ugye a korai zárás az mondjuk most pont csak a jogászra jutott, azt hiszem abszolút nem tudom a történetét, de ugye ott olyan orvos példát mondtak, hogy a, orvos szülők gyereke, aki világéletében orvos akart lenni, de hogy igazából nem gondolkozott soha. És nekem amúgy egy csomó ilyen páciensem van, akik elmentek a jogra, a közgázra, az orvosira, nem tudom mi, mert hogy ezek az egyetemek, ahova el kell menni, ez volt a szülői elvárás, és akkor utána meg rájöttek, hogy igazából...
0: És ott állnak 40 évesen egy olyan kitanult szakmával,
1: és pszichológusok akarnak lenni.
0: Beleraktak 15 évet, és nyálcsorgatva néznek téged, akinek az a munkát, hogy emberekkel beszélgetsz. Hát figyelj, tudok kapcsolódni ehhez.
2: Tehát, én sok ilyen embert ismerek, akik így a mérnöki, vagy multicéges, vagy bármi karrier egy pontján így rájönnek, hogy ők mégse ezt, hanem inkább valami olyat akarnak csinálni, ami segítő, vagy aktivizmus, vagy valami spirituális, mit tudom én, aminek ugye a for-profit szférában egyébként nem sok hasznát látnak.
1: Igen, vagy asztalos, mint Varga Judit, aki a politikai karrierjét eldobva.
0: Vagy autógyár, kormányzati
2: feltaláló, mint Rogán.
0: Szijjártó, vagy Rogán, aki végre most aztán leülhet, és tényleg egy fehér papírral és egy ceruzával elkezdett a következő nagy találmányán gondolkodni.
2: Vagy Cecília, aki újságíró lett, és milyen jól megtámogatták a lapját.
0: De az mi egyébként, ezt értitek? Hogy ez egy ilyen nagyon durva pénzmosodának tűnik az ő.
1: Nagyon,
0: de hogy...
1: Én még véletlenül se került elém soha ez a weblap.
0: De hogy ugye én azt gondoltam eddig, hogy ott az az üzleti modell, hogy őt állami, az előző férjének a kapcsolatai révén állami cégek hirdetnek az ő lapjában, és akkor ez a... De, hogy igen, itt nem, de most azt hiszem, hogy az talán az átlátszó, vagy nem tudom, kicsit, aki kérte az ő, és hogy így kiderül, hogy ezek csak töredékei ennek a rettenetes bevételnek, tehát hogy itt ez a pár százmillió forint, amit elhirdetgettek állami cégek ebben a, hát a méltán eléd nem kerülő és ismeretlennek tűnő bulvár labban, TVZ, vagy nem tudom is, mi lehet TVZ, True World News, vagy nem tudom.
1: Twilight Zone.
0: True World Zombies. Twilight Zone. Igen, valószínűleg Twilight Zone. Tényleg, beöntöd a közpénzt, vagy a ezért is egy ködből. Nagyon jó a Twilight Zone Network. Na szóval, hogy ez egy ilyen pénzmosoda, nem? Tehát, hogy így itt lehet legalizálni lóvét. Ne, ki is vettek nagyon sokat, ebből sok milliárdot osztalékként mindig. Hát különösen a munkáltatói költségek voltak alacsonyak, nem alanyosak, hanem alacsonyak. Na mindegy.
1: Az impresszumban szerepeltek-e nevek, de biztos valami volt.
0: Hát ilyen kamu nevek, gondolom, nem tudom. Impresszum.
2: Igen, az is durva, ami a Telexen jelent meg cikk, ami arról szól, hogy milyen választáson induló képviselőknek a szervezeteit hogyan támogatta meg a Fidesz, vagy az állam a választások előtt. Tehát, hogy így több százmillió forintot kipergettek ilyen mindenféle álcivil szervezeteknek, aminek a vezetői azok hát konkrétan a fideszes képviselők. És ez csak a jéghegy csúcsa, ugye?
0: Doppergés, vagy surprise, vagy...
2: Igen. Nem, de hát lesz a vagyon visszaveszerzési hivatalnak dolga, így most így azért esnek ki a csontvázak a szekrényből. Eddig még ugye nem nagyon történtek olyan óriási nagy... Vagy ne, szinte még a közvélemény még nem látja annyira, hogy most itt már mennének a... Vagy menne az elszámolás a háttérben.
0: Én szerintem ez nem teljesen van igazad, mert például az, hogy... Az autópálya koncesszió, amit konkrétan visszakérnek Szi Lászlótól, Mészárostól, azt szerintem az például egy viszonylag nagy lépés. Most az ilyen kicsi dolgokat, hogy a Balázsinak a cégével szerződést pont a közmédia, mit tudom én, tehát azért ott is lehet fogni sok pénzt, de hogy így konkrétan kizártak Mészáros cégeket közbeszerzésekből, és hát ami szerintem az egyik legfelháborítóbb, undorító dolog volt a választások előtti időszakban, ez alatt mondjuk az elmúlt két évet, vagy más évet értem, ez a Bosnyák téri, ez a Bayer Konstruktnak ez a teljesen értelmetlen botrányos körülmények között épült, az önkormányzatot átcseszve épült irodaház komplexuma, amit, ha jól értem, akkor most az állam azt mondja, hogy adjátok vissza a lóvét, és mi ezt nem kérjük, és konkrétan ebből lesz egy óriási per szerintem. Tehát, hogy, és én azt hiszem, hogy nem kizárt, hogy mondjuk a Tiborstól és a Garancsitól vásárolt másik 14. kerületi irodaház komplexus is erre a sorsra fog jutni. Tehát, hogy azért ezek történnek, csak nehéz ilyen bomba, beton biztosnak tűnő jogi konstrukciókkal szembe menni, de szerintem itt ez, tehát ez lesz. Én szeretném azt hinni.
2: Igen, reméljük.
1: Annak ellenére, hogy naponta jönnek a boldogan jaktozó és milliómos, illetve háborút kreáló fiával és milliómos vejével boldogan beszélgető Orbánról a fotók.
0: Hát figyelj, fel van szabadulva, de szerintem azért, hogyha az út a börtönbe program felgyorsul, akkor azért lehet, hogy lesz majd ott fejvakarás.
2: Igen, hát ez pont az, hogy oké, elindultak dolgok, de az emberek szerintem inkább arra várnak, amikor majd Mészáros Lőrinc megy a bíróságra, meg Orbán Viktor először tanúként, aztán vádlottként, és kattannak a bilincsek. Azért itt még nem tartunk.
0: Ez még itt nem tartunk, ez nem most lesz.
2: De és ha ez nem lesz, akkor biztos, hogy csalódás lesz, szóval, hogy azért nem lesz egyszerű azért a feladata, vagyom visszaszer, vagy az igazából ugye neki
1: mikor
2: nem
1: politikai. Mikor lesz szerinted, Balázs? Vagy szerintetek?
0: Mi mikor lesz?
1: 4 éven belül lesz
2: neki. Bilincs kattanás?
0: Hát szerintem, tehát itt két dolog van, az egyik a másikból következik, tehát az, hogy a Tisza földindulásszerű győzelmében az embereknek az a várakozása, hogy ez így nem mehet tovább, legyen valami más, hogy az nagyon nagy részben ebből az intézményesült korrupcióból és lopásból indult ki szerintem. Tehát ez egy nagyon nagy társadalmi elvárás, hogy azok, akik ezt lehetővé tették, azok bűnhődjenek meg ezért. És a másik pedig az, hogy azért Magyarországon 4 évente választások vannak, tehát szerintem a Tisza pártnak az egy elemi érdeke, hogy ezek az eljárások, ezek a következő egy-két évben hát látható módon beinduljanak, és legyen következmény, mert hogyha ez nem így lesz, akkor az elégedetlenség. Szerintem az nem lesz elég, hogy ez nem a Fidesz, és akkor legalább nem az van. De nem akarom degradálni azoknak az intézményeknek a munkáját, akik már az elmúlt időszakban, és hát azért az amit tehát mondjuk a Vitézi féle közlekedési minisztériumban ilyen koncepció szinten, meg mondjuk az EU-s források megszerzésével kapcsolatban, tehát azt azért lehet gondolni, hogy ez a sok 1000 milliárd forint, ami bejön, abból értelmesebb dolgokra lesz, értelmesebb módon költve, és hogy mondjuk nem néhány ember fog gazdagodni, hanem mondjuk tényleg elővárosi közlekedés újulhat, meg vasútvonalak, stb. Tehát szerintem ez látható lesz, és eznek lesz eredménye, de ez nem fogja helyettesíteni, vagy teljes mértékben felettetni azt, hogyha ezek az eljárások nem indulnak meg. Szerintem ez egy 1-2 éven belül ennek látható eredménye kell, hogy legyen. Mondom ezt úgy, mint aki nem pályázott ennek a hivatalnak a vezetésére, tehát a klasszikus más farkával, meg nem farkával verném a család, de hogy szerintem kicsit azért nehezített ez a pálya, mert a vagyon visszaszerzési hivatalnak a neve az nem biztos, hogy nagyon jó, tehát itt az elvárás ezzel kapcsolatban, hogy ténylegesen a lóvét szerezzék vissza, és szerintem sokkal reálisabb az elvárás, hogy azokat, akik állami hivatalos pozícióban ültek és döntöttek ezekről a kérdésekről, őket megfelelő büntető eljárásokkal targetolni. Tehát szerintem az, hogy mondjuk a Mátrai erőműnél mi történt, és hogy azok az emberek, akik ezt állami vezetőként jóvá hagyták, azokat a rettenetesen tisztességtelen és konkrét bűncselekményeket is megvalósító szerződéseket, az állami oldalról azt szerintem nem nagyon nehéz tetten érni. Tehát hogy ezek az, hogy ténylegesen hogy szerzed vissza a Mészáros csoporttól, most ezt ilyen tág értem, amely az elmúlt években az ország legnagyobb munkáltatójává nőtte ki magát, tehát itt azért 60 ezer emberről beszélünk, aki ennél a cégcsoportnál dolgozik, az több százezer családnak a megélhetése, tehát szerintem ez nem úgy van, hogy te zárolod egyszer csak ezeknek a cégeknek a vagyonát, hogyha így kihúzod a dugót, akkor abból nagyon nagy baj is lehet sok ember számára. Tehát szerintem pont az a része nehéz ennek a melónak, ami a vagyon visszaszerzésről szól, az, hogy ez utána menni ezeknek a történéseknek büntetőjogi szempontból, és olyan helyzetet teremteni, hogy ez máskor ne fordulhasson elő, soha többet, és meg megértetni azt, hogy itt mi történt. Ezek azért szerintem alacsonyabban csüngő gyümölcsök, hogy egy ilyen borzalmas fordítással éljek. Úgyhogy maga a lóvé visszaszerzés az azért nem azt mondom, hogy lehetetlen. Ebben a műsorban is beszéltünk erről arról a tanulmányról, amiben egy alkotmányjogász és egy ügyvéd olyan jogi fogalmakat próbált bevezetni, amik lehetővé tennék azt, hogy a pénzeknek is utána lehessen menni, de szerintem ez a nehezebb része. Nem azt mondom, hogy lehetetlen, csak ez több időt és nagyon nagy gondolkodást igényel a büntető.
1: Két nyomozót is hallottam, ugye jelentkezett ez a Molnár Csaba nevű ex-nyomozó.
0: Igen.
1: Meg még régebben volt a Partizánban egy másik nyomozóval, nem emlékszem, hogy ő valami adó nyomozó.
0: Igen.
1: Interjú. És akkor ők azt mondták, hogy ezek azért a pénzmozgások, úgyhogy ha vannak nemzetközi együttműködések, akkor azért azok lekövethetőek. Tehát, hogy jó, hát persze nyilván, tehát, hogy biztos el lehet tüntetni valamennyire pénzeket, de hogy azért, hogy hogyan mozgott a pénz az egyik tulajdonostól a másikig, vagy az egyik számlatulajdonostól a másikig, akár cégeket belevéve, akár nemzetközi szinteken, tranzakciókba, azt, hogyha együtt dolgoznak ilyen nemzetközi nyomozó csapatok, akkor ez meg lehet
0: találni. Igen, csak amire én próbáltam utána, ez most konkrétan a Mátrai erőművet megnézett. Uh-huh. Tehát ott az történt, hogy ugye megvették az erőművet x milliárd forintért, amihez egyébként egy állami banktól kaptak hitelt. Utána a következő évben kiszedtek az erőmű rekultivációs céltartalékából több pénzt, mint amennyire megvették az erőművet. Majd utána a következő évben, miután ezt kiürítették, visszaadták, újra eladták az államnak, azt hiszem majdnem dupláron a nem működő, illetve hát a felújításra szoruló erőművet. Most, hogyha ha az a pénz, ami ebből bejött, hogyha azt Mészáros Lőrinc osztalékként kivette, és abból épített magának egy kacsalában forgó ízléstelen palotát, akkor annak könnyű utána menni, vagy könnyebb. De itt szerintem nem ez történik, hanem az történik, hogy a cégcsoporton belül egyéb vállalkozásaiba forgatva mondjuk megpályáz egy közbeszerzés, és ott elkezd dolgozni. Tehát hogy ez szerintem ez az, ami
1: hát
0: próbáltam
1: igen,
0: utalni.
1: Hát
0: hogy
1: amikor az a nehéz, ami már el lett költve, azt nem lehet.
0: Hát, de nem is csak azt, hogy nem mindegy, hogy mire lett elköltve. Tehát, hogy szerintem ez nem kihagyható sajnos ebből az egyenletből az, hogy a Mészáros Lőrinc és a hozzá kapcsolódó vállalkozások jelenleg a legnagyobb magyar munkáltatót jelentik. Szerintem több ember dolgozik náluk, mint a MÁV-nál. Ugye abban nőttünk fel, hogy a MÁV volt az ország legnagyobb munkáltatója, de szerintem ez a kettő összevérhető. Tehát ilyen több tízezer emberről beszélünk, és hogy ez a nehéz.
1: Hát persze, ez abszolút nehéz. Igen, de hogy azért, hogy mondjam, egy Mészáros csoport, az Mészáros nélkül is tud tovább működni.
0: Ja, abszolút. Csak szerintem az emberek elvárása, de ez csak tippelem, mert nem tudom, hogy mi jár a szavazók fejébe ezzel kapcsolatban, az nem feltétlenül az, hogy ezt a végtelen mennyiségű lóvét, ezt teljes mértékben szerezzük vissza. Ez szerintem sokkal inkább az, hogy akik ezt választott képviselőként, meg tisztségviselőként, meg kormánytagként, meg miniszterelnökként, meg miniszterként ezt lehetővé tették, azok bűnhődjenek meg ezért. Tehát szerintem az tehát az emberek azt akarják, hogy csattanjon a bilincs ezeknek az alakoknak a kezén, meg azt, hogy ez soha többet ne forduljon elő. Szerintem azt mindenki,
1: szerinted, aki már... Szerinted bánnák, hogyha mellesleg ellenne véve a
0: szeros bánnák. Pénze? Dehogy is bánnák, csak azt mondom, hogy...
1: 85%-a, amennyi most van neki.
0: Dehogy is bánnák, hogyha abból a pénzből is visszaszerz. Nagyon örülnének neki, csak szerintem az elvárásokat lehet úgy is teljesíteni, hogy a büntető jogra koncentrálsz, és egy ponton azt mondod, hogy hát sajnos ezeknek a pénzeknek a visszaszerzése az hosszabb időt vesz igénybe, meg bonyolultabb, meg nem is feltétlenül fog sikerülni. Ugye itt olyan elképesztő összegről van szó, 1000 milliárdokról, hogyha abból na, csak pár százaléka visszajön, már az is milliárd. Tehát ez lehet ezt úgy csinálni, hogy legyen elégedettség, ha a felelősök börtönbe mennek.
1: Igen, igen.
0: Persze. Azt nem lehet, hogy a pénz se jön vissza, és mindenki megúszza.
1: Igen.
2: Igen.
0: Péter.
2: Zárjam le ezt a vitát valami okos konklúzióval.
0: Péter, kérjük, nyilvánulj meg, és mondjál valamit.
2: Igazából ez a témához már annyira nem, de a reggel, amit vagy most itt pont ennek a blokknak az elején, amiről elkezdtünk beszélni, az a Kossuth Rádió volt, amiben már sokkal érezhetőbbek a változások. Nem tudom, hogy Balid hozzád eljutott-e, hogy újraindult a hírműsorokkal, meg a közéleti műsorokkal a Kossuth Rádió. És tegnap reggel volt az első adás, és nekem az egy ilyen tök szerintem 16 évben biztos olyan kapcsoltam rá a Kossuth Rádióra. Így most volt az első alkalom, és kimondottan egy ilyen nagyon fura érzés volt, hogy a Királyi Rádiót hallgatja az ember, és nem úgy hallgatott, hogy úristen, milyen újabb baromság lesz, vagy valami propaganda, vagy nem tudom, hanem érdeklődve hallgatsz egy közéleti műsort a Kossuth Rádióban. Azért ezt így jegyezzük fel a kis naptárunkba, ezt a jeles napot.
0: Föl fogom jegyezni. Mielőtt elbúcsúzok, még azt szeretném ehhez hozzátenni, hogy te azt mondtad, hogy 16 éve nem kapcsoltál Kossuth Rádióra. Én nekem fél évvel ezelőtt, a választások előtt volt egy ilyen szürreális élményem, hogy mentem az autóba, és bocsánat, elnézést minden. Akkor az úton lévő közlekedőtől, tehát nem álltam félre, és miközben a rádiót nyomogattam, és valami rossz gombot nyomhattam meg, és az FM-ről átváltott a középhullámra, tehát amikor nem az FM, hanem az M, ugye az, amin a Kossuth Rádió mindig is 540 MHz-en fogható volt.
2: Igen, még a szokollal is.
0: És készítettek-e, hogy elkezdett ott keresni a kocsimnak a rádiója, egyszer csak megállt 540-539 MHz-nél, és Szijjártó Péter recsegve roppogva megszólalt az autómban a Hindenburg Dámon itt Berlin-Stéglitz kerületében. Én majdnem lefejeltem a kormányt, hogy ugye ez tehát a közép hullámnak van ilyen tulajdonsága, hogy a sokkal messzebbre el tud terjedni, mint a rövid hullám. Vagy nem tudom, lehet, hogy rosszul mondom, hogy melyik a rövid. A lényeg az, hogy a retro rádiót biztos, hogy nem tudom Berlinbe befogni, amit otthon adnak, de a Kossuth Rádiót befogtam, és döbbenten hallottam, hogy Szijjártó Péter nyilatkozgatott részé, szóval hogy akkor, de majd most akkor újra.
1: Én azon gondolkoztam, hogy én több ízbe is hallgattam tegnap Kossuth Rádiót, így reggel még telefonról, a Media Clickről, meghallgattam egy-két ilyen benyúrítást, meg ukrajnai riport volt éppen aktuálisan, meg ilyesmi, és akkor utána az autóban gondoltam, hogy tegnap ráadásul hosszabban autóztam, és akkor gondoltam, hogy jó, hát Kossuth Rádiót hallgatom, meg ezért. Na, és utána ugye lementek ezek a politikai, vagy ezek a megújuló műsorok, és akkor napközben igazából tudtommal hasonló műsorok mennek, mint eddig, vagy szóval, hogy ezen nincs minden feje tetejére állítva. Azt nem tudom, hogy a szerkesztők azok valószínűleg mások, meg a műsorvezetőknek egy része, azt nem tudom pontosan, de hogy ilyen, mit tudom én...
0: Ki nyer ma? Játék és muzika 10 percben?
1: Nem, mert hogy ez tényleg ilyen, elég ilyen klasszikus közszolgálati, tehát például az egyik műsor, amit hallgattam, az a ürgékről szólt, hogy a Tihany közelében nagyon sok ürge van, akiket vagy fotósok, vagy gyerekek elkezdtek etetni, és ilyen nagyon meg vannak szeridülve, és ilyen nagyon aranyosan ott így van egy ilyen ürge kolónia. Ez volt az egyik téma. A másik az meg valamilyen, ami este hallgattam, az meg valamilyen...
0: Esti ürgék.
1: Nem, az valami nő, aki valami divat tervező is volt, de nagyon kreatív, és mit tudom én, tehát valamilyen 20. század elején.
0: Szemben a kreativitástal egyáltalán nem megáldott divat tervezőkkel, akik csak sírnak otthon, és azt mondják, hogy bár csak kreatív lennék, akkor nem ezt a hülye szakmát kellett volna.
1: Na mindegy, szóval egy valami, mit tudom én, ki, és akkor utána meg a Petőfi Irodalmi Múzeum egy kiállításáról volt szó. És azon gondolkoztam, hogy
0: ki? Nem, ki a célcsoport?
1: Nem, az úgy el tudom képzelni, hogy ilyen mindenféle, hát most nyilván 24 órát ki kell tölteni, ez nem csak hírek, hanem kultúra, meg sport, meg tudom, ilyen történelem, meg akármi. Nem, hanem, hogy nem hallgattam a Kossuth Rádiót, és nem tudom, hogy ez a része, tehát nyilván a politikai része az nagyon megváltozott, de hogy ez a része az lehet, hogy valamennyire hasonló volt, vagy hát hogy mondjam, akkor is 24 órát ki kellett tölteni, és akkor se, tehát a hírek nyilván mindig akkor úszítóak voltak, meg a reggeli műsor, meg az Orbán interjú, meg stb. De gondolom napközben, amikor ez a kulturális, meg ilyen-olyan érdekesek vannak, hát ezeket lehet, hogy tök hasonló stílusban.
0: Hát csak lehet, hogy nem a rákcsáló ürgékről volt szó, hanem a kis turul fiókáknak a...
1: Még egyet hallgattam, egy interjú volt, azzal a csávóval, aki múlt héten megmentett egy fuldokló gyereket az autópályán, egyébként mentő foglalkozásra néző a fickó, olyan szimpatikus volt, és akkor ilyen, így megkérdezték, hogy akkor ön egy angyal? Ilyen kérdések voltak. És mondta, nem angyal vagyok, csak hát úgy éreztem, hogy segítenem kell, és akkor elmondta, hogy mentette meg a gyerek életét.
0: Mi a család neve? Ördög Péter.
1: Szóval, hogy olyan színes volt, de hát nyilván a politikai meg a hír része az teljesen fejetetejére állt. De hogy sajnálom, ezt akartam mondani, hogy sajnálom, hogy nem hallgattam egy évvel, vagy fél évvel ezelőtt Kossuth Rádiót, mert akkor most fullba össze tudnám hasonlítani, hogy mit és mennyit változott.
2: Hát akkor könnyes búcsút.
0: Tőletek. Ezt a jó hangulatú beszélgetést ezt részemről eddig tudtam folytatni, mert várnak a feladatok. Elnézést kérek tőletek is, és a hallgatóktól is. További jó műsort.
1: Szia Balázs.
2: Zene után jövünk vissza Sárival a hajnali hasadásban.

0: Jó reggelt kívánunk, ez itt a Tilos Rádió hajnali hasadás című műsora, a Sárival vagyunk itt ketten a műsorban. És Bali most elment már a műsorból, de jövő héten majd reméljük már élőben fog stúdióból Budapestről bejelentkezni.
1: Mert igen, azt akartam kérdezni, hogy be fog-e járni a Balázs a stúdióba, de akkor...
0: Muszáj lesz neki.
1: Kényszerítetted rá?
0: Igen, rá lesz kényszerítve. Mindenesetre jó lesz, igen, hogy azért nem csak online fogunk kapcsolódni, hanem lesz így konkrét stúdió élet is, reméljük.
1: Igen, én is megpróbálok majd.
0: Na, amit... egy másik téma, amit szerettem volna behozni, nem tudom, hogy mennyire követted a Facebook Meta körüli botrányoknak az alakulását az utóbbi időben. Mindenféle pert indítottak a Zuckerberg cége ellen, azzal a felkiáltással, ugye, hogy nem kommunikálták transzparensen a veszélyeit a közösségi médiának, ami függőséget okoz, és a fiatalkorúakra mindenféle veszélyt rejteget. És ilyen elég komoly kártérítési pereket akasztottak a Meta nyakába, ami hát akár azt is eredményezheti, hogy át kell alakítaniuk a közösségi médiát, komoly ilyen filter, vagy ilyen szűrő legyen az a fiatalkorúakra, különösen a 13 éven aluliakra, meg hogy mindenféle egyéb ilyen biztonsági intézkedést vezessenek be. Mit gondolsz erről?
1: Hát én egyetértek, alapvetően gondolom az Instagramról van inkább szó, mert a Facebookot szerintem nem olyan nagyon használják a fiatalok, amennyire tudom, amennyire látom. Há,
0: igen,
1: én
0: csak ugyanaz a cég, igen.
1: Igen, mert egy idő óta igen, megvette az Instagramot, úgyhogy nyilván ugye ott van a TikTok, ami ugye arra, azt nem tudom, miért nem, azt kínai
0: lehet, hogy Kínában nem működik annyira a jogállam?
1: Hát nem, de hogy igen, hogy kínai céget nem tud-e beperelni a... nem tudnak-e beperelni Európából vagy Amerikából, ezt nem tudom. Ezt most csak arra céloztam, hogy a probléma nem fog megszűnni. Sajnos.
0: Igen, itt olyan
1: nehéz helyzet. Igen.
0: Olyan dolgok vannak, hogy például az ilyen addiktívnak tartott funkciók eltávolítása, mint a végtelen görgetés, az automatikus lejátszás, az eltűnő tartalmak, sztorik megszüntetése, filterek vagy az aktivistást ösztönző algoritmusok eltörlése. Én azért azt gondolom, hogy abban a formában, ahogy most működik, vagy most működnek a legtöbb ilyen közösségi média, az nem jól működik, és inkább antiszociális média, mint szociális média, de hogy szerintem egyébként amikről itt van szó, hát pártolható, de szerintem nem elég mély változás. Tehát, hogy ami itt azért mégiscsak a lényege a dolognak az, hogy ilyen adattenyész teheneknek tekinti, gyakorlatilag fejős teheneknek tekinti a közösségi média a felhasználót, tehát hogy alapvetően ugye az algoritmusok arra mennek rá, hogy te mit akarsz, milyen szükségleteid vásárol, mit tudnak rácsózni gyakorlatilag, és hogy a nagy cégeknek eladják ezeket az adatokat, meg a hirdetési felületeket, és hogy ezért cserébe ugye ingyenes az egész, de hogy szerintem mondjuk érdemes lenne megfontolni azt, hogy előfizetős legyen, viszont akkor ne legyenek ilyen átláthatatlan, algoritmusos, adatfejű rendszerek, hanem tök transzparens legyen az, hogy neked mi lehet a faladon, és hogy alapvetően tehát hogy sokkal nagyobb kontrollod legyen a fölött, hogy te neked ott ne húzzanak bele ilyen mindenféle loopokba.
1: Igen, de hát ennek több része van, mert igen, nyilván az ő oldalokról ugye az a cél, hogy minél több időt tölts ott, hogy utána ezt ők pénzé tehessék valamilyen módon. Van egy telefon.
0: Igen, jó reggel.
2: Sziasztok, Gergi vagyok, utolsó kolma. Szóval, hogy tegnap Fetó is behozta a hétérítőben ezt a dolgot, hogy szerintem volt olyan, amikor a, nem tudom, a Newsfeednek egy ilyen közösségi média alkalmazásban még volt vége. Tehát, hogy nem lehetett tovább tekerni a végtelenségig, és hogy szerintetek ez ilyen lesz-e még, vagy milyen egyéb dolgok lehetnek, amik így segíthetik azt, hogy a, nem tudom, emberek ne függjenek rá ennyire a dolgokra, mármint ezekre a közösségi média alkalmazásokra, vagy ilyesmi.
0: Hát ugye erről szólnak a
2: cikk. Hallgatlak titeket. Köszönöm. Sziasztok.
1: Meg ugye az is van szerintem, vagy legalábbis én emlékszem, hogy mint ugye a kaszinókban is ugye az a működési mechanizmus, hogy ritkán, de kiszámíthatatlanul van nyeresség, és egy kicsit ugye ugyanezt történik a scrollozásnál, hogy ugye nagyon sok hülye tartalom van, meg semleges, meg érdektelen, de hogy újra meg újra, és ugye nyilván ez a végtelenséggel is összefog, újra meg újra bejön egy pont, hogy ez érdekel, és akkor ugye azt az élményt, hát az agy is úgy reagál rá, az idegrendszer, hogy mégiscsak van egy jutalom.
0: Igen, és akkor az a lényeg, hogy az minél biztos, több időt elcsesszél.
1: Igen. Ez az egyik része, és akkor nyilván ez ugye profit maximalizálás az ő oldalukról, tehát hogy erre biztos, hogy szerintem ez jó, hogyha erre valami fajta korlátozást bevezetnek, mert nekik ugye a kapitalizmus elmélete szerint ők nem fognak önkorlátozni, tehát akkor ezt kívülről kell bevinni, ezt a korlátozást. A másik viszont, ami nyilván összefügg ezzel, mert hogy az eltöltött idővel, de hogy szerintem ez nem is biztos, hogy csak az idővel összefüggő dolog, hogy nagyon behozza ezt az összehasonlítást a másik élete meg a te életed között, és erre egy felnőtt, azt még valószínűleg jó esetben, még felnőttként is meg lehet élni, hogy ez rossz érzést tud okozni, mondjuk amikor te ülsz a munkahelyedben, vagy egy nehéz élethelyzetben vagy, és nézed a többiek nyaralós, boldog, nem tudom, képeit, hogy ez egy tud fájdalmas lenni, de még
0: tiltsuk be a boldog nyaralós talán... képeket. Tiltsuk be a boldog nyaralós képeket.
1: Ez egy bonyolultabb kérdés, de hogy a gyerekek szerintem nagyon-nagyon kitettek ennek, mert hogy gondolj be, hogy még alakulóban van az identitás.
0: A testkép.
1: Milyen van, milyen nincs, testkép akár, vagy bármilyen más tulajdonság szempontjából. És így a kép, és hogy akkor ezek amúgy is ott vannak fantáziákban, ahogy milyen vagyok, elég jó vagyok-e, de hogy itt viszont így non-stop eléd van tolva, és akkor nyilván ezt a verseny, valaki ez erre a versengőn reagál, akkor ő is felrak, veszel a versenybe, van, aki ilyen elkerülően, de hogy szerintem ezzel is, és erre én nem értek hozzá, hogy technikailag ezt hogy lehetne megoldani, de szerintem ez is nagyon-nagyon káros, tehát nem a kifejezetten a függőség, meg az idő, meg az, hogy hogyan használ ki minket a social media, ez nem csak ez a téma, hanem egyáltalán, hogy ez a ennek való kitettség, ami persze nyilván régen az MTV előtt ülve is éreztem, mondjuk akár én azt, hogy úgy akarok kinézni, mint a tudom én melyik top modell, és basszus soha nem fogok, tehát hogy nyilván ezt a frusztrációt azért át lehetett élni más módon is, de hát most azért ez sokkal jobban így le vannak öntve ezzel a gyerekek, meg ilyen megállíthatatlan azért, hogy a kezükben van. Szóval, hogy én még ezen gondolkoztam, hogy...
0: Hát igen, ez is összefügg a kettő egymással. Tehát, hogy van összerakva a közösségi média, és hogy ezek a hatások, amiről beszélsz, az miért sokkal erősebb, mint mondjuk egy tévé esetében, ami passzív. Itt azért ugye van egy interaktív vagy része is ennek a dolognak, igen, hogy a lájkok, és hogy akkor visszajelzések, és
1: hogy ezek így... egy közülük, ja, közben meg...
0: Egyébként, amit a betelefonál kérdezett, hát igen, pont erről van szó, hogy ez a végtelen görgetés, ezt akarják most többek között tiltani, és hogy ha jól tudom, akkor Új-Mexikóban volt egy ezzel kapcsolatos per, ahol egyébként a bíróság az arra hivatkozva nem tette meg ezt végül, tehát hogy nem tiltotta ezt a végtelen görgetést funkciót, mert hogy a többi közösségi média felületen viszont ez van, és hogy emiatt aztán a Meta cég hátrányba kerülne a piaci versenyben a többi céggel szemben. És hát, hogy igazából ez azt mutatja, hogy ezt az egész szabályozást úgy lehetne jól, hogyha ezt pedzegetted is Sári az elején, hogyha többi hasonló média, vagy szociális média cég is vállalná ezeket a változásokat, a TikToktól kezdve, a YouTube-on keresztül mindegyik. Mert hogy egyébként meg az tényleg nem lenne fair, hogyha csak egy vagy kettő ilyen. Tehát akkor ez tényleg egy ilyen általános szabályozás kéne. Én ilyen elvetemült radikálisként az én fejemben az is megfordul, hogy miért nem közművesítjük úgymond mondjuk a közösségi médiát, ugyanúgy, mint ahogy a víz vagy az áramszolgáltatás.
1: Tehát, legyen olyan, mint a Kossuth Rádió, nem? Ürgékről, művészeti alkotásokról.
0: Én valahol azt gondolom, hogy ez valahol egy közműv rendszerszerű dolog, az, hogy közösségi médiát működtetni. Ez ugyanúgy, ahogy mondjuk vannak bizonyos ilyen közműszolgáltatások, ott se feltétlenül tartom jó ötletnek, ha azokat privatizálják. De mindegy, én mondjuk ezt el tudom fogadni, hogyha valaki ezzel nem ért egyet, de én, mint ilyen
1: szocdem
0: gondolkodású ember, ezt
1: hanem
0: így,
1: akkor ez inkább olyan legyen, mint egy ilyen művelődési ház, amiben órakozol.
0: De hogy egyébként nyilván ez nem, én azt gondolom, hogy ez nem lesz, mert hogy ennek azért a támogatottsága az nem túl nagy, de az mondjuk arról lehetne beszélni, hogy mondjuk az ilyen nagy cégeket feldarabolni, és akkor mondjuk az Insta, meg a Facebook külön választás, és a többi. Hogy az, hogy mondjuk nagyobb beleszólása legyen a felhasználónak azt, hogy hogyan rangsorolja, prioritizálja a közösségi média által elétárt tartalmakat.
1: Bocsánat, egy pillanatra el kell mennem, mert a macska valami nagyon furcsa dolgot levert.
0: Igen. Vagy akár az, hogy az ilyen megfigyelési reklámozást felszámolják, tehát hogy az ilyen viselkedési profilokon alapuló hirdetések, és akkor mondjuk helyettelen egy ilyen előfizetéses rendszer, meg hogy úgy általában az adatkezelés fölött lenne valamiféle független és demokratikus ellenőrzés. Ezekben a nagy rendszerekben az nem lenne rossz.
1: Egyébként te szoktad tapasztalni?
0: Ja, és még egy dolgot mondani kell, ami ugye főleg a tartalom szolgáltatói oldalról, nekem is ugye van egy elég nagy Facebook oldalam, de ami nagyon előjön az, hogy mennyire áttekinthetetlen és követhetetlen és elszámoltathatatlan az ilyen közösségi szabályok betartása és az egyes oldalak letiltása, korlátozása. Tehát, hogy amikor egy átlag fogyasztó próbál valamilyen jogorvoslatot vagy panaszt tenni, vagy ezekben az ügyekben, itt tényleg egy annyira átláthatatlan és kiszámíthatatlan, hogy mikor tiltanak le, hogy te, hogyha ezért valamilyen panaszt teszel, tényleg így nagyon nehéz egy emberrel beszélni, tehát nincs ügyfélszolgálat. Uh-huh. Például ezt szerintem is elő kéne írni, hogy legyen egy ne mesterséges intelligenciás, hanem konkrét emberekkel legyen egy ügyfélszolgálat, amit föl lehet hívni, ahol van egy ügyszámod, és akkor van egy esetmenedzser, vagy valami, aki ezt így végigköveti, és segít neked, mint ahogy egyébként nagyon sok nagy cégnek van hasonló ügyfélszolgálata.
1: Igen, ez teljesen jogos, és nekem most legutóbb a politikussal álmodtam csoportomba, közölték, hogy erőszakos tartalom miatt lejjebb sorolták ezt az álmot.
0: Uha!
1: Ami...
0: Vigyázz az álmaidra, Sári! Azt álmodtad, hogy megölnéd a... nem tudom.
1: Nem, az volt az álmom egyébként, hogy az új kormány... kijött egy olyan új törvénye, hogy bármilyen szabálytalanságot észlel a város, vagy ország bármelyik pontján, azonnal lelőhetnek valakit.
0: Húha.
1: Elég para volt, mint álom, és ezt az álmot, az álmodtam csoport, politikusan álmodtam csoportban, úgy ítélték meg, hogy ez olyan erőszakos tartalom.
0: Aha, te lehet, hogy feljelentettek.
1: És aztán szerintem így helyrehozták, mert utána
0: tényleg ezek az agyatlan algoritmusok néha, és abszolút nem értik a finom kis különbségeket, tehát hogy kulcsszavakra rámennek, kontextust azt nagyon kevéssé, és akkor van egy-két ilyen, hát szerint valószínűleg túlterhelt emberi munkatárs, akik így gondolom, hogy eléjük kerül minden nap nagyon sok ügy, igen, amiket így felülvizsgálnak, és akkor mindegyikre van mondjuk 3 másodperc, és akkor így ránéz, aztán pukk, eldönti, hogy mi van. És hogyha ez rosszul dönt, akkor én nekem volt így egy élményem, amikor nem ismerte fel az iróniát, még az emberi alkalmazott sem, hogy uh-huh, egy teljesen egyértelmű szatirikus posztról azt mondta, hogy az rasszista, ami a rasszizmust gúnyolta ki. Uh-huh. És azóta például én a szatíra műfajával hát nagyon elővigyázatosan élek, és ez például tök rossz, hogy van egy ilyen chilling effektje ennek, hogy az embernek nagyon oda kell figyelni, hogy fogalmaz meg, és ez így korlátozza a véleménynyilvánításnak a szabadságát is. Másrésztről viszont meg azt látom, hogy ilyen tök nyíltan konteós, rasszista, nem tudom, mindenféle anyagok, azok meg így valahogy nem akadnak fenn a szűrőn. Uh-huh. Ha úgy jól fogalmazzák meg őket, akkor így tök jól mérgezhetik a közvéleményt. Jéger összeesküvés és társait, tudod. Uh-huh. Azt nem tudom, mennyire követett például a Jéger összeesküvést. Aztán. Tudod, hogy a jégkármentesítőgépek okozzák a aszályt. Tehát, hogy ez egy tudatosan előítézett aszály, ami most van, és ez a jégkármentesítő automatákkal, és most például a Facebookon is pörgött, nagy karriert futott be az a kép, amin az látszik, hogy a radarképe Magyarország az egyedüli olyan terület, ahol nincs eső. Ez persze kiderült, hogy egy manipulált hazug radarkép, és hogy mindenesetre ez is hat, és csomó ember, megnézed a komment szekciókat, így megvan róla győződve, hogy itt Magyarország ellen egy tudatos nemzetközi összeesküvés van.
1: Hát persze, mert sokkal egyszerűbbek, mindig egyszerűbbek a konteók, mint a komplex jelenségek, ami több tényezőből áll össze. Úgyhogy szerintem ez egy kicsit ilyen hogy mondjam, olyan embereknél, akik nem szeretnek olyan komplexen gondolkodni, ez egy ilyen valami, amire így lehet ráfogni a dolgokat, és egy vites magyarázatot ad.
0: Az egyik kedvenc Sherlock Holmes idézetem az, hogy minden komplex problémára van egy egyszerű magyarázat, ami többnyire rossz.
1: De én még visszatérve a ilyen nagymamással még egy dolgot behoznék itt a social media és az emberi társadalom hanyatlása összefüggéseiben, hogy van egy ilyen, ott ahol régen a bölcsészkar volt, most már tehát a piarista közben, tudod, emlékszel, ott volt régen az ELTE bölcsészkar, most meg egy ilyen pap képző, vagy nem tudom, ugye visszavette az egyház, ott ki van rakva egy ilyen hold, ott van egy ilyen árkád, és akkor ott ki van rakva egy ilyen, nem tudom, milyen anyagból egy ilyen hold vász, nem tudom, tehát ott a tetejére úgy fel van rakva. Tehát ez egy semmi különös, ez egy ilyen jó, ilyen nagy méretű, meg nem tudom, egy látványos, de hogy igazából szóval se nem szép, se nem érdekes így különösebben önmagában. Nyilván maga a házak, nem tudom, belvárosban azok szépek, meg látványosak. Tehát ez egy tipikusan olyan dolog, ami önmagában teljesen érdektelen, viszont jó fényképet lehet róla csinálni, hogy úgy néz ki, mintha egy teli hold lenne, és akkor elé, mögé, nem tudom, beállnak az emberek, és akkor ez a fotón jól tud kinézni. És nekem ez egy ilyen tök nagy ilyen döbbenet, hogy ugye nekem ott lakik az apukám, és elég gyakran átmegyek ezen az úton, szerintem én rengeteg ilyen holdos fotón szerepelek így a háttérbe, így bele fotóbomborok, és hogy így turisták tömkelegei ezt fotózzák, és hogy ez nem egy műalkotás, vagy hát lehet, hogy műalkotás, de hogy így nem igazán néz ki annak, tehát ebben semmi mondani való nincs, hanem ez olyan, mint amikor a kávézóból megcsinálják a rózsás hátteret, hogy akkor ott fotózkodják. Tehát körülbelül ugyanez ez a szintű dolog, tehát egy ilyen díszítő elem a városban. És hogy Szóval, hogy nekem ezt tökre mutatja valahogy így a kultúra, vagy nem tudom, így devalválódását, hogy így az emberek azért, mert jól néz ki a fotón, azért azt hiszik, hogy ez így valami, és ezt így érdemes lefotózni, de ugye mögött így csak ennyi van, hogy ez jól fog kinézni a fotón, vagy a social médián. És hogy, hát mindegy, szóval, hogy ez olyan, nekem az olyan szomorú, miközben ott tele van ilyen szép házakkal, amiket egyébként lehetne. Jó, persze a párizsi udvart is, amióta hotellé, meg terembe alakították, nyilván azt is fotózzák, de hogy a szép, nem tudom, 19. század végi, vagy 20. század elejé házak, azok nincsenek annyira értékelve, de ez a fellőtt hold, az meg igen, és na. Ez volt a mondani valóm igazából, hogy szerintem ez ilyen nagyon ilyen Disneyland és ízléstelenség irányába tudja vinni az emberek látásmódját is.
0: Na és visszatérve akkor a közösségi médiára, te mint kamasz gyerek, szülő, mit gondoltál, mondjuk betiltanád a fiatalkorúak számára?
1: Hát, szóval valószínűleg igen, bár ugye ez a betiltás, ez tőlem, mint a szülői karakter.
0: Hát, hogy nem lehetne profilt alkotni anélkül, hogy...
1: Igen, de tudod, azért ezt meg lehet hackkelni, hogyha más térbe, tehát ezt jobban kéne akkor ellenőrizni, hogy nem tudom, akkor tényleg legyen valaki, aki ellenőrzi, mert igazából ez csak mi térbe, tehát, hogy... Tehát van valami életkorbeli korlátozás, de hogy
0: hát igen, nyilván akkor egy valamilyen identifikálós eljárásra lenne szükség, amivel nem tudom, személyigazolvány vagy hasonló alapján tudná csak regisztrálni a profilját valaki. Máshogy nem nagyon látom, hogy lehetne az életkorhatárt betartani.
1: Hát igen, igen, ez nem tudom mennyire reális, hogy ezt így végig lehetne vinni, de akár igen, mert végül is, hogy mondjam, tehát, hogy a dohányboltba is, meg az alkoholvásárlásnál is kérhetnek személyt, tehát akkor miért ne kérhetnének a online térbe is. Igen, én is azt gondolom, hogy...
0: Hogy káros?
1: Amit elmondtam, hogy olyan mértékben törékenyé teszi az embert ezekre a hatásokra, amit felnőttként valószínűleg így vannak rá eszközeit, hogy feldolgozz, de hogy gyerekként meg nagyon kitett vagy ezeknek az összehasonlításoknak, ezeknek a leértékelődéseknek, nagyon fájó tud lenni valószínűleg az irítség, meg ez a frusztráció, meg ez az önmagad leértékelése, és beindítja azt sokaknál azt a mechanizmust, hogy akkor olyanná kell válni, és hogy akkor ez így nagyon fel tud pörögni valószínűleg kamaszként, amikor keresed amúgy is így a helyed a világban. És akkor még egyébként, ja, tehát még így hozzá tenném kicsit ezeket az ilyen plasztikai beavatkozások dolgát. Én ugye ezzel szembesültem, hogy ezekre a mai fiatalok abszolút nem úgy tekintenek, mint mi, hogy ez egy ilyen nagy dolog, meg egy ilyen éles határ, meg egy ilyen, tudod, azt azért úgy jól kétszer is meggondolja, vagy háromszor az ember. Tehát ez nem olyan, mint elmenni fodrászhoz, és kitalálni egy akármilyen hajszínt, vagy elmenni és kisminkelni magadat ilyenre, vagy olyanra, vagy kitalálni egy új stílust, hanem hogy ez egy ilyen végleges dologként gondolsz rá, de hogy azt láttam, hogy a fiataloknak így ez is bekerült már így a perspektívájába, hogy most nyilván nem feltétlenül a legextrémebb beavatkozásokra gondolok, mert nyilván most egy plasztikai mellnagyobbítás azt azért talán egy értelmesebb fiatal már az így felfogja, hogy azért ez fájdalmas, meg kórházba kell menni, meg mit tudom én, de mondjuk azért vannak kisebb beavatkozások, amit

0: Hát arról, mondjuk egy gyerek esetében szerintem ez
1: Igen,
0: ilyen,
1: igen.
0: hát szerintem ez semmi, tehát hogy azért ugye, ahogy a Balázs is jelezte, a homloklebeny még nincs teljesen megérve, tehát hogy szerintem a gyerekek azért nem olyan mértékben felelősek a pillanatnyi vágyaikért, meg döntéseikért, és hogyha mindenki
1: Ezt
0: az osztályban
1: abszolút
0: ezt
1: adom.
0: csinálja.
1: Tehát
0: Mit gondoljunk arról
1: abszolút.
0: a gyerekről, aki belenyúl a konnektorba? Hát.
1: Tehát magyarul éretlen. Én
0: Igen.
1: azt gondolom, hogy ezzel ezt bizonyítja, hogy valójában éretlen annak az adott dolognak használatára. Akkor most
0: Jó, hát
1: itt...
0: felnőttek is azért szerintem simán csinálnak kamu profilokat, meg tudom én,
1: Persze.
0: szóval.
1: Én nem szeretnék most különbséget tenni ennek az attitűdnek, tehát az van itt is ismerető, meg ott is, tehát nem ez a lényeg, hanem az, hogy az véletlenséget azt akkor meg egy tiltással, tehát ezt szerintem nem lehet helyre rakni, hanem ezt a, aki ugye hozzájuttatja őket, kijuttatja, hogy nyilván a szülő, ezt neki kellene figyelni, de hát figyel a szülő most a gyerekre, hát ennyiben se figyel, hogy ezt nem tudja megítélni, hogy
0: És, igen, de nem is
1: hogy
0: lehet, hát nincs együtt
1: hát nem,
0: éjjel nappal a
1: várjál,
0: gyerekkel, valaki van zárva.
1: ezt kimélhetjük, jelenthet, hogy nem is lehet. Tehát egy szülő, aki együtt él a gyerekével, az soha nem fogja tudni megítélni, hogy az adott vívmány használatához elég érett, vagy sem.
0: Hát szerintem azért egy kamasz gyerek, én nekem még nincs kamasz gyerekem, de egy kamasz gyereknél ez nem ilyen egyszerű azért, hogyha már mindenki a suliba használja, nem tudom, van mobiltelefonja, és a többi, és csak a te gyereked, akkor ez azt már, tehát így már olyan kortárs nyomások vannak, aminek ellenállni nagyon nehéz.
1: Hát aki ennek ellen tud állni, én azt gondolom, hogy ő fog nyerni. Tehát aki, mert ugye ő közelebb fog tudni kerülni ahhoz az ideális állapothoz, amikor elég érett lesz ahhoz, hogy akkor vegye majd a kezébe.
0: Vagy pedig a gyerekkel megkerüli, és nem lesz vele őszinte, és inkább
1: Hát
0: kiskapukon fogja csinálni, amit
1: igen, na
0: csinál,
1: most
0: hogyha...
1: erről beszélgettünk mi hétvégén barátaimmal, hogy például hol van az a fajta, hol veszett az a fajta tisztelet, ami a gyereket ne ösztönözni. Vagy hogy mondjam, tehát kicsit zavarosan vagyok, bocs, tehát hogy a gyerekben kéne legyen egyfajta olyan tisztelet, hogy elfogadja, hogy majd akkor veszem a kezembe, amikor így a szüleimmel, hogy úgy mondjam, nem az, hogy megbeszélve, tehát nem erről van szó, de nyilván beszélgetnek róla. Tehát hogy lenne egy olyan kapcsolat, amikor úgy érzem, hogy valóban oda tehetem neki, oda adják nekem, és akkor ezt csinálom, ne pedig a saját kis hülye hazugságomnak és a tömegnyomásának engedve fogok valamibe, vagy abba beleugrani, ami
0: Ugye,
1: lövésem nincs, hogy mit
0: ahogy
1: történhetok velem.
0: korábban említettem, és ugye az a kamaszkornak az is a feladata, hogy megkérdőjelezd a szülő által mondott dolgokat, tehát akár ez is lehet a rész, hogy hiába mondja el a szülőd, lehet, hogy valahol mélyen beléd van épülve, de lehet, hogy pont meg akarod kérdőjelezni, és pont nem azt fogod csinálni, amit a szülő javasol. Tehát, hogy és igen, ilyen értelemben meg a maga a jelenkor, meg a jelenkor nevelési stílusa is teljesen eltérő mondjuk a mi korosztályunk nevelkedési stílusától, hogy sokkal, sokkal egyenrangúbbak, ami alapvetően azt gondolom nem rossz, sokkal egyenrangúbbak a viszonyok, sokkal inkább lehet véleménye a gyereknek is, sokkal kevésbé a klasszikus. Tehát, hogy önmagában nem az okozza a tiszteletet, hogy
1: Igen, lehet véleménye, csak én azt veszem észre, hogy nagyon nehéz szembesíteni őket azzal a véleménnyel, akkor, hogyha a realitásokat, a tényekkel akarod ezeket ütköztetni. Mert olyan ideákat kergetnek, és hála ennek a telefonnak, amelyek meg hát virtuálisak. Tehát ezeket így, tehát nem életképesek, és akkor jelentő kezdve azt mondom, hogy most én is a fiamba belebotlok olyanba, hogy azt mondja, hogy erről én mápa nem akarok beszélni. De fiam, akkor ez így szerinted, hát további diskurzusa nincs, tehát itt tartunk, hogy nincs diskurzus, akkor itt hol jutunk? Tehát a generációk nem beszélnek akkor egymásról.
0: Itt van a kutya elásva. Köszönjük.
1: Oké, sziasztok.
0: Hello. Ebben
1: igaza
0: van, hogy
1: az egész.
0: Jó, az őszinte és hiteles és jó kommunikáció az nagyon fontos gyerek szülők között, csak hát pont ez az, hogyha ilyen tiltásokkal élünk, amik a gyerek számára nem érthetőek, meg értelmezhetőek, meg nem tudom, akkor inkább ezt alássuk, nem? Egyébként a drog téma is kicsit hasonló, ugye egy szülői dilemma, hogy hogyan beszélj a tudatmódosító szerekről a gyerekeiddel, és hogy ott is az van, hogy ki kell jelölni a határokat, de hogyha ezek a határok a gyerek számára nem életszerűek, akkor a gyerek meg fogja kerülni őket. És hát ezek az autoriter nevelők,

0: a korlátai, és persze nem az jelenti, hogy át kell esni a ló másik oldalára, laissez-faire, vagy nem tudom, hanem hogy így valahol meg kell találni az egyensúlyt, ez a művészet, ami nem könnyű.
1: Igen.
0: Baromira nem könnyű. Nekem még a kis totyogó gyereknél se, a kamasznál meg valószínűleg még nehezebb.
1: Valószínűleg nagyon nagy segítség lenne valóban ez, hogyha mondjuk maga a social media formája, vagy úgy változna, hogy ez megtámogatná mondjuk ezeket a hát persze ilyet nem lehet mondani, hogy helyes értékek, de mondjuk valamennyire
0: helyes értékek, haza, Isten, család.
1: Valamennyire. Tehát mondjuk nem a profit maximalizálás. És
0: csak hazafias dalok.
1: Könnyen fogyasztható.
0: Hazafias dalok lennének, csak felajánlva a hogy hívják, meg ilyen lányok, vigyázzatok.
1: Egyébként múltkor mutatott a lányom egy ilyen fideszes influencert, aki valami fiatal csaj, tehát ilyen korabeli, vagy mit tudom, lehet, hogy egy-két évvel idősebb csajszi, aki így a fiatalok nyelvén elmagyarázza, hogy miért nagyon hülye Magyar Péter, és ilyen TikTok videókban valamilyen Janka, nem tudom, hogy hívják.
0: És ilyen menő Z-generációs szöveggel?
1: Igen, olyan próbál lenni, igen. De erről ők röhögnek rajta.
0: Haló?
2: Szevasztok, most direkt nem versben, hogy az Isten az a család mekkora egy kirekesztés. A család azt jelenti, hogy mindenki le van szarva, a szomszédok, a külföldiek, a munkatársak, csak a családomat szeretem. A hazánál a bunkó tót, bunkó olá, bunkó cigány, bunkó zsidó, az Istennél meg a bunkó muszlim, meg a bunkó buddhista, úgyhogy erről ennyit. Sziasztok!
1: Igen. Ez pontos volt nagyjából.
0: Igen. Szóval akkor...
1: Nem, ez tetszik, amit korábban mondtál, hogy ilyen szocialista műfáz legyen a internet. ez nekem nagyon bejön, hogy ilyen izét, tényleg ilyen legyen így adagolva, hogy most ezt nem viccből mondanom, hanem tényleg, hogy hogyan, nem tudom, hogyan szórakoztat, hogyan oktat, kicsit így tényleg ez, hogy amit hosszabb magyaráztam, ezt a hülye holdat, de hogy tényleg az, hogy legyen, hogy tudja már megkülönböztetni az ember, hogy mi az, ami művészet, meg mi az, ami nem. Tehát, hogy azért így tényleg, tehát, hogy ez szerintem tök jó lenne, mert nagyon sokszor látom, hogy így megyek az utcán, és hogy ott a Ferenciek terén is jönnek a turisták, és hogy biztos egyébként tök helyesek, meg mit tudom, ilyen a fiatalok, de nagyon sokszor azt látom, hogy ilyen kicsit kiürű tekintetük van, miközben egyébként amúgy ilyen...
0: Ezek a mai fiatalok.
1: Na, ezt mondom, hogy tök nagymamásról hangzom, de hogy amúgy hozzátenném, hogy az érzelmi intelligencia, meg az ilyen pszichológiai izére, ők tök jól ki vannak képződve, és például az, hogy hogyan tartsák határaikat, meg hogyan ne akarjanak itt túl megfelelni, meg hogyan ismerjék fel, hogyha rosszul bánnak velük, vagy a bántalmazást, ebbe milliószor okosabbak, mint a mi korosztályunk, csak hogy valahogy ez a, hát hogy így kicsit ez a kultúra devalválódása, hogy oké, ez tök jó, hogy ezeket érzik, ezeket az intuitív dolgokat, de hogy azért kell, hogy legyen egy tudás is így a világ működéséről, meg a irodalomról, művészetekről, és hogy ezek meg szerintem nagyon, ezekben azért nem túl erősek. Biztos vannak különbségek, de hogy én ezt látom egy kicsit, hogy nagyon nagy hangsúly van a külsőre, a szépségre, a márkákra, a nem tudom mire, és erre a kulturáltságra meg kicsit kell. Nem, és kulturáltság az inkább az a műveltségre gondolok.
0: Igen, a múltkor olvastam egy ilyen cikket, hogy a Z-generáció számára mi viccesek vagyunk, a mi generációnk, hogyha ilyen túl fiatalosan próbálunk öltözni. Uh-huh. És kigúnyolnak.
1: De lehet, hogy tényleg.
0: Tessék, lehet, hogy tényleg nevetségesek vagyunk.
1: Tényleg nevetségesek vagyunk.
0: Igen, hát ezt így majd ők is rájönnek, hogy azért ezt így nehéz az embernek így felfogni, hogy akkor most a belső ideje, meg a külső kinézete között nem mindig van teljes összhang. Igen. Ugye, aminek ő érzi magát, vagy nem tudom.
1: Hát én biztos nem tudom, olyan tökéletesen kisminkelni magam, mint némelyik 20 éves.
0: Igen.
1: Úgyhogy ilyen szempontból behozhatatlan előnyük van.
0: Egyébként ez most ilyen, még általában ez mindig is divat volt a médiában, de ezek, tudod, ezek a generációs különbségek, egyszer volt is nálunk egy generációkutató, emlékszel? Uh-huh. Beszélgettünk erről.
1: Nem volt mód, igen.
0: Ekkor nem. De hogy, hogy tényleg ez egy ilyen visszatérő, nem tudom, toposz a médiában, hogy az E-generáció ilyen vagy olyan, és szembeállítják az előző generációkkal, én mindig azt gondolom, hogy ezek mindig így el vannak túlozva, ezek a ezek az ilyen éles kontrasztok és szembeállítások. Jó reggelt!
3: Sziasztok, én a Vejni vagyok. Sok mindent triggerez, de most végül emiatt a hogy öltöznek az idősek. De hogy öltöznek a fiatalok, meg 12 éves, 13 a legnagyobb gyerekem. És tudod, mi Svédországban élünk, de hát Stockholm belvárosában az ő osztálytársaik ilyen 12-3-4 éves fiúk, de ilyen 11-2-től, úgy öltöznek, mint a saját nagypapájuk. Szürke pulcsiba, nem tudom, azok az elemek, amik tényleg nagyon nagypapásak. És én kérdezem, nekem lányaim vannak, hogy fia, nem röhögitek ki a fiúkat, vagy szóval ez menő, nektek ez bejön, hogy olyan pulcsikat vesznek föl, amit tényleg a nagyfaterok hordanak, és azt mondják, hogy ez azért, mert mindenki gazdagnak szeretne látni, hogy ő old money, hogy úgy tűnjön. És emiatt a 12-3 éves fiúk öltöznek nagypapáson. És mind. És ezeket a ruhákat az meg a szüleik veszik meg nekik egyébként nem kevés pénzért.
1: Ja, ezt akartam mondani, hogy lehet, hogy nagypapás, de közben meg nem tudom, ilyen márkás.
3: De nem, szóval ez nem ilyen kínai piaci nagypapás, hanem igen, ez egy márkás, ilyen 40-50 euró.
0: Hosszú szárú frottírzokni a szandállal, az még nem?
3: Hát, van és pont egy ilyen sárban az egyik lányom osztályában, és rajta kb. A fiúk mind röhögnek, de ő jó fej, és fele lehet beszélgetni a lányok szerint. De ő ilyen furcsán öltözködik, mert kb. Szerintem 11-12 éves képest normálisan öltözködik. Tehát, hogy így leszalja, hogy mi van rajta nagyjából.
1: De egyébként ezt nekem is szokta mondani a lányom, hogy túl színes. Néha ilyen túlszíne, mert hogy ez tényleg van, hogy ilyen egyszínű, nagyon egyszínűen öltözködnek most, tehát ez a színes ilyen hippis, vagy nem tudom, művész, akármi, ez most abszolút nem divat, hanem ilyen fehér póló, farmer.
3: Igen, nagyon uncsin öltözködnek egyébként. És azért hatalmas egyébként a kontraszt, mert miközben a 11-13 éves fiúk nagypapának öltöznek, az ugyanennyi idős lányok nagy része mondjuk 2 évvel ezelőttig csak tréningatjába járt, de ilyen jó lóvós tréningatja, most pedig a farmer, de ugyanez, amit mondasz, egyszerű póló, meg ne legyen színes, meg minden szürke legyen.
1: Hát igen, nyilván ahogy már nagyobbak lesznek, akkor ez már egy kis top lesz, de az is tök egyszínű.
3: Na, jó, érdekes, jó. Hát mi röhögünk rajtuk, ők röhögnek rajtunk. És kent az előbb a mentális izékkel kapcsolatban mondtál, hogy sok mindenből fölkészültek. Hát ebben szerintem igazad van, vagy ezt én is érzem, de közben akkora a mellény, de hát biztos nekünk is ennyi időskorunkban akkora volt a mellény, nem tudom. Ha értem, mire gondolok. Tehát egy kurva nagy a pofájuk egyszerűen a semmire. Igen. Így szülő generációként ezt látom mégis.
1: Igen.
3: Na, érve további jó szórakoztat, nektek hallgatom tovább.
0: Nem a zsemle kicsi, hanem a pofátok nagy. Melyik elvtárs mondta ezt? Valamelyik, nem tudom, Cinege vagy valamelyik elvtárs? Igen, szóval ez mindig vicces, amikor az idősebb generáció eljut addig ezek a mai fiatalok morgásig.
1: Igen, de próbálok nem, vagy nem tudom, próbálok, tehát nem, nem én, én szerettem a fiatalokat, vagy hogy mondjam, tehát hogy én nekem mondom, hogy emiatt meg is dicsérem őket, vagy nekem ez tökre bejön, hogy pont ezért, mert hogy nincs annyira ez a tekintély tisztelet, vagy hogy a nevelés az sokkal kevésbé tekintélytisztelő, sokkal egyenrangúbb nevelési stílust javasolnak mondjuk a pszichológusok, vagy nem tudom, emiatt emiatt ez a megfelelés sincs bennük olyan erősen, és ezért sokkal jobban meg tudják kérdőjelezni, sokkal jobban látják így a saját határaikat, és ez sok pozitív.
0: Jó reggelt!
1: Igen, jó reggelt!
4: Sziasztok, én a Csabi vagyok. És én azon gondolkoztam, de már régebben, csak most így fölmerült bennem újra ez a gondolat a holddal, meg az öltözködéssel kapcsolatban, hogy de nem az van, hogy régebben is az volt a tömegkultúra, az mindig az egyszerűbb volt, a konyvaregényből mindig többet olvastak az emberek volumenében, mint a magasabb kultúrából, és az öltözködésben is az egyszerűbb, a flashibb, a látványosabb, az mindig egy szélesebb néprétekhez szólt, és az igazán elegáns, és az igazán ízléses és minőségi dolgokat mindig a felső, vékonyabb réteghez szóltak, és azok értették, és azok preferálták, vagy azok értékelték. Szóval ez mindig is így volt, csak hogy visszatekintve úgy gondoljuk, hogy régen minden jobb volt, meg régen minden szebb volt, és hogy mi is, nem tudom, jobban értékeltük a magas kultúrát, de valójában meg nem ez van, hanem hogy a populáris dolgok azok mindig a könnyebben értelmezhető, könnyebben érthető dolgok, és hogy ebben nincs változás igazából, csak most ez a hold az, ami régen volt a, nem tudom én, a pöttyös könyvek vagy a...
1: Pöttyös könyvek azok jók voltak. Akkor a Tiffany füzetek.
4: Tiffany füzetek, tehát hogy nem az Odüsszeusztól, vagy az Odüsszeiát olvasták többen, hanem a Tiffany.
0: Jó, hát mondjuk az Odüsszeiát szerintem nem olvasták a mi időnkben se.
1: Odüsszeiát most olvassák, de ez csak a film miatt van.
4: Jó, de most nem konkrét példák.
1: Igen.
4: Arról, hogy
1: hát szerintem ez részben lehet igaz, részben meg az, hogy a...
0: Halk is lelétsz a rádiódat, mert behaladszik.
4: Jaj, bocs, már egy kis
1: részben meg azért vannak erre statisztikák, hogy egyre kevesebben olvasnak, meg hogy a szövegértési készségek azok roblanak, úgy tudom, és... Itt vagy, Petya?
0: Én itt vagyok. Jó. Meg a hallgatók is.
1: Jó. Itt olyan csönd lett, hogy azt hittem egyedül maradtam. És szóval, hogy azért vannak...
0: A műsorkészítő magányossága.
1: Igen. Beszélek az éterbe, és nincs ott senki a másik oldalon. Na, szóval, hogy igen, hogy erre vannak statisztikák, másrészt meg... nem tudom, mit akartam mondani még.
0: Itt van a telefonáló, jó reggel.
5: Marosány György mondta.
0: A zsámlés pofást?
5: Igen, akit ugye úgy is becéltek, hogy Buci Gyuri.
0: Buci
5: mert
0: Gyuri.
5: Eredetileg Pék volt. És azért...
0: Sokat tudott a zsámlékről, meg a pofákról.
5: Hát igen, főleg az utóbbiakról, mert egész életében az is abból ért, hogy pofázott, de hát ezt a politikusoknál már ugye megszoktuk.
0: Köszönjük a pontosítást.
5: A fiatalok pedig nem igaz, mert 90-es években is iszonyatosan színesen öltöztek.
0: És akkor is talán volt a pofájuk, nem?
5: És a 70-es években is.
1: No, de
5: a mai fiatalok pedig borzalmasak, semmi tisztelet nincs bennük az idősek iránt.
0: Hát igen.
5: Olvasható volt egy mezopotámiai tekercsben 5000 évvel ezelőtt. További jó adást kívánok.
0: Köszönjük.
1: Én igen. Azért öltözöm színesebben, én a 90-es években voltam fiatal, pont ez a lényeg. De szóval, hogy igen, ja igen, a másik meg, hogy ami, mert szerintem könnyű így rálegyinteni, és azt mondani, hogy mindig ez volt, és mindig azt hiszik, és persze biztos az igaz, hogy nehéz feldolgozni az újdonságokat, de hát ugye van szintén millió kutatás arról, hogy hogyan befolyásolja az agyműködést, meg módosítja az idegrendszert ezek a technológiai újítások, ami az ilyen szempontból teljesen más, mint az, hogy rádió lett, és előtte meg csak tudtam, újság volt. Tehát, hogy az, az valószínűleg azért nem, nem vitt véghez ilyen, ilyen
6: kosulásokat.
1: Hello!
0: Jó reggelt!
6: Hello, sziasztok! Szakállas ember vagyok. Azért csörögtem csak, mert aki az előbb telefonált, ez a Svédországban élek hallgató, és ott szerintem fogalomzavarva volt nagyon ezzel a old money-ban öltözködnek a fiatalok, vagyis hát ezek a 12 évesek, mert az nem, a, az nem nagypapás, hanem az az elegáns. Tehát a nagypapás az inkább a hipsterekre vonatkozik szerintem, akik a kinyúlt pulóver és a nagyon bőszárú nadrág, nem? Szóval, hogy szerintem az nem nagypapás az old money. Tehát, hogy tehát nem minden nagypapa ugye golfklub tag, és tehát hogy az old money-ban az van.
1: Ez lehet, hogy Svédországban, igen.
6: Ja, értem. Hát ez lehet, igen. Jó, oké, megfogtál. Oké, és akkor csak ennyi voltam. Köszi. Jó, amit
0: hello, köszi. A bő nadrágok azok visszajöttek. Én mondjuk annyit értek a divathoz, mint mondjuk egy növény kb., de hogy az talán, mint hogyha ezek a bőszabású nadrágok, nem? Azok így visszatértek.
1: Igen, de egyébként az nagyon vicces, hogy így megváltozik az embernek a percepciója, hogy a mondjuk a focista frizurát, azt amikor fiatal voltam, akkor kinevettem, mert hát az nem az értelmiségiek viselték. És most viszont az alter hipsterek, fiatalok, abszolút focista frizurával járnak.
0: Ja, igen, jó kis bajusszal.
1: Igen, és hogy most meg máshogy látom őket, tehát most nem azt gondolom róluk, hogy ők a...
0: Hát, én sajnos én ugyan azt gondolom róluk, de...
1: Nem, én őket trendi, alter fiataloknak látom, mint ahogy van.
0: Egy 80-as évek is azt gondolták magukról szerintem a focista frizurások, hogy ők menők, akkor az menő volt.
1: Igen, de hogy nem értelmiségi módon volt menő, hanem menő, szóval focista.
0: De valami változatlan, hogy számomra nem menő. De egyébként teljesen elfogadom meg, nekem nincsen semmi bajom ezzel, csak én nem tartom, tehát hogy én nem annyira tetszik, vagy nem tudom. De hát ezek ízlések és pofonok, ahogy mondjuk. Viszont lejárt a műsoridónk, Sári, úgyhogy el kell búcsúznunk a hallgatóktól. Úgyhogy ez volt a hajnali hasadás Petyával és Sárival. Jövő héten leszünk újra, ha bár Sári nem lesz, ha jól tudom, de majd utána héten meg ő is lesz.
1: Egy hét múlva leszek.
0: Jó.
1: Köszönjük a ránk figyelést.
0: Sziasztok!
7: A Tilos Rádió hírei következnek.
8: Alig maradt víz az Izsák közeléből lévő Kolontó medrében. A vízszintje az elmúlt hetekben 2-4 cm-rel csökkent. A Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság már júliusban arról számolt be, hogy a tó vízszintje elérte az eddig ismert legalacsonyabbat, és ha ez így folytatódik, augusztus közepére a teljes meder kiszárad. A szakemberek az utolsó pillanatban mentették ki a tóból a fokozottan védett lábi pócokat és más őshoros fajokat, majd elszállították őket Gödöllőre, a Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központ tavaiba, lápjaiba és a Nemzeti Park által működtetett Kurgán természetvédelmi bemutató helyre Szatymazon. Az elmúlt időszak időjárása miatt eltűntek például a lápi szitakötők, a bölömbikák, a nád pedig az aszálytól szenved. A Kolontó és más vizes élőhelyek mocsora kiszáradását a homokhátságon a klímaváltozás a csapadék mennyiségének drasztikus csökkenése mellett az emberi tevékenység is okozta, írja a Telex.
9: Az Agrár és Élettudományi Egyetem kutatói meteorológiai adatsorok segítségével modellezték a hazai burkolt felületek alatt elhelyezkedő felső 75 cm-es talajrétegének vízgazdálkodását. Kiderült, hogy országos szinten évente mintegy 0,1-0,3 köbkilométer lehet az a lehulló csapadékmennyiség, amely nem tud közvetlenül a talajba szivárogni és így helyben hasznosulni, írta a Telex. Ha ez a vízmennyiség bejuthatna a talajba és onnan elpárologhatna, az országosan mintegy 400 petazsúl hűtési energiát szolgáltatna. Éves szinten egy négyzetméter lefedett talaj annyi hőt vonhatna el a környezetéből, amennyit egy átlagos otthoni légkondi 10-13 órányi folyamatos maximális teljesítményű hűtés alatt fogyaszt el. A szakértők szerint a kutatás eredményei rámutatnak, hogy mekkora jelentősége van valójában a burkolással lefedett talajoknak, és azt remélik, ez a városok zöldítési folyamataiban is visszaköszön majd. Széles körben tartja magát azt az elképzelés, hogy egy 7 éves kutya nagyjából egy 49 éves ember egészségi szintjén van. Egy vizsgálat alapján azonban az ebek öregedése ennél jóval összetettebb, életük első szakaszában rendkívül gyorsan öregszenek, később viszont fokozatosan lassul ez a folyamat, írja a Science előttre hivatkozva a NatGeo. Kutatók a DNS kémiai módosulását vizsgálva arra jutottak, hogy egy 8-7-es kölyökutya biológiai életkora nagyjából egy 9 hónapos emberének felel meg. Olyan matematikai összefüggést dolgoztak ki, amellyel a kutya életkora emberi életkorra számítható át. A képlet alapján egy 1 éves kutya nagyjából 31, egy 2 éves 42, egy 4 éves pedig egy 53 éves emberrel állítható párba. Egy 12 éves kutya biológiai életkora körülbelül egy 71 éves emberéhez hasonlítható. Fontos, hogy egyetlen kutatásról van szó, és ebben is csak labradorokat vizsgáltak.
7: Ezek voltak a hírek.

Sziasztok, jó reggelt! Ez a megtervezett valóság lesz. Egy kicsit alternatív és kísérleti adással készültünk mára. Mindjárt visszajön, még kicsit hallgatjuk ezt a számot, addig még itt készülődünk egy picit, aztán jövünk mindjárt. Csak van ez az intrója ennek a zenének, ami kicsit hosszú. Mondtam, addig beköszönök. Na, jövünk mindjárt. Sziasztok!

0: Sziasztok! Jó reggelt még egyszer. Tehát ez a megtervezett valóság. Én Máté vagyok, és itt van Zsuzsi is.
1: Sziasztok!
0: És most már lekeverem ezt a zenét teljesen.
1: Nagyon jó zene volt.
0: Igen. Most az a helyzet állt elő, hogy nincsen meghívott vendégünk, csak kitaláltunk egy félig improvizatív, félig ilyen kísérleti adást. Behoztam könyveket. Ezek olyan könyvek, amik nekem a gyerek és kamaszkoromban nagyon sokat forogtak a kezemben, valószínűleg így nektek is. Ezekből fogunk felolvasni, és hát együtt egy valami kalandra indulni ebben a maradék 50 percben, amíg az adásunk van. Vagy lehet, hogy több kalandra fogunk elindulni, ki tudja. Nem húzom a többet.
1: Én is megyek vele.
0: Igen, átadom Zsuzsinak a könyveket. Végre kérem, hogy olvassa fel csak a címeket első körben. Hát, ha hallgatottak, már le fog esni, hogy miről van szó.
1: Oké, de csak a címet olvasom egyelőre. Uh-huh. A Skorpiók mocsara. Uh-huh. Köszönöm. Az elátkozott ház, uh-huh. A szamuráj kardja. Uh-huh. Imádom ezeket a könyvborítókat egyébként. Az országút harcosa, találkozás Firrel. Fú!
0: Igen. Szóval ezek a híres neves kalandjáték kockázatkönyvek, amik ugye tulajdonképpen RPG, ilyen kalandozó szerepjátékkönyvek, és azt találtuk ki, hogy egy kicsit játszunk ezekkel, belolvasunk, és hát szeretnénk titeket is bevonni, akár cseten, akár telefonban, hogy hát döntsetek velünk, mert ha emlékeztek rá, vagy ha nem tudnátok, akkor az inkább elmondom, hogy ennek a körnek az a lényege, hogy itt különböző ilyen általában fantasy sztorik vannak, amik útválasztós játék, tehát ez még a egy nagyon régi konstrukció, amikor ugye az, hogy a könyvben a szereplő szövegek sorszámozó vannak, és ezek föl vannak cserélve, ezek a szöveg sorrendje, és amikor döntesz, akkor tulajdonképpen lapozol. És mondjuk bemész egy ajtón, akkor akkor ide lapozol, ha meg nem mész be az ajtón, meg tovább mész, akkor egy másik. És hát így bomlik a kaland, és hát ugye vannak utak, amiket be lehet járni, és van kb. Általában egy, vagy max, vagy pár helyes út, ami végig lehet menni a történetben. És akkor ezt meg kell találni, és hát persze nyilván sok a félrevezetés és leágazás.
1: És a főhős te vagy.
0: És a főhős mindig mi vagyunk, igen.
1: Mi leszünk? Ez ti lesztek?
0: Igen, szóval ez egy ilyen időutazás, egy kis retro időutazás. A polcom, polcokon,
1: én ezt lefotózom egyébként, és kit fogom tenni az oldalunkra, ezeket a fantasztikus. Ez már is.
0: Már telefon. Valaki akarja mondani, hogy melyiket válasszuk.
1: Igen.
0: Okay. Szia, hallgató, itt vagy?
2: Szevasztok, Dungeons and Dragons D&D, ez volt az ős változat. Van egy mesélő, és van több játékos, jellemzően pap, vagy varázsló, vagy harcos, vagy tolvaj, vagy tök mindegy. És akkor vannak ilyen 4-8-20 oldalú dobókockák, azokkal lehet eldönteni, hogy egy adott akció mennyire eredményes.
0: Így van.
2: Kettő, ennek van egy élőszereplős változat, ez a LARP. Én ezt a Sebőferivel kétszer játszottam, amikor kapsz egy oldalas szöveget, hogy ki vagy ebben a sztoriban, és elkezdesz ismerkedni a szobában a többiekkel. Ez még komolyabb. Ami meg a személyes szál, hogy én ezzel a dologgal 13 évesen találkoztam, uh-huh. Már, mint a D&D-vel 86-ban. Pecsába volt a klub, oda valahogy nem sikerült beilleszkednem, de egy írtóra megfogott az egész. Akkor én meséltem az osztálytársaimnak. Amikor Brightonba elmentem, annyira be voltam izgulva, hogy elloptam a Virgin Store-ból a szabálykönyvet. Elkaptak, sírógörcsöt kaptam. It's a shame, mondogattam. És még akkor oda akarok kiukadni, hogy amikor 18 évesen találkoztam az asztrológiával, akkor rájöttem, hogy tényleg ilyen az életünk, ilyen istenek lárpja. Na, sziasztok!
0: Szia, készít telefonáltam.
1: Hát a Dungeon and Dragon-t azt én is ismerem. Nekem a mindegy volt hozzá kapcsolódásom, így a boltbarátom, amelyik ezt így rendszeresen játszották, igen, úgyhogy ez megvan ez a dolog.
0: Hát bizony, igen. Meg ez teljesen a popkultúrában is ugye elég masszívan, aha, benne van, meg hát nyilván ez egy kultúrát, nem is szubkultúra, szerintem ezt sokan így vagy úgy folytatjuk, akár a modern, progresszív társasjátékokon keresztül, vagy bármi, vagy videójátékokon keresztül, vagy bármi. Igen, és ugye még azt nem mondtam, hogy ezzel a játékkal kapcsolatban, hogy itt van egy karakterlap, amikor ugye az ember így különböző képesség pontokat dob ki magának, és akkor a kaland során ugye ezekkel gazdálkodik, hogy elég ügyese, elég szerencséje van, hogy elég életerő pontja marad egy-egy csata után, és el is kezdjük ezt játszani tényleg, mert el fogjuk kezdeni tényleg játszani, ezért ezt azt azért szeretném bedobni, hogy a csatákat nem fogjuk végigjátszani, mert igazából amikor az ember ráér és leül egy délután ezzel játszani, akkor tud dobálni, sokat kell dobálni egy-egy csata kapcsán, ráadásul hát azt is be kell vallanom, hogy nem vagyok rendesen RPG D&D játékos, ezek szerint én csak egy 6 oldalú kockát találtam otthon sajnos, úgyhogy ezt tudtam csak elhozni. Úgyhogy nem, meg hát hangos a rádióban a kockadobás, úgyhogy ha eljutunk csatáig, akkor nem fogunk megmérkőzni. De Zsuzsi eldönti, hogy megnyertük a csatát, vagy meg mi lesz a döntőbíró. Igen.
1: Választatok?
0: Hát légy szíves, válasszál.
1: Én az országút harcosát szeretném választani.
0: Nagyon jó.
1: Jó választás?
0: Nagyon jó választás, mindjárt fogom mondani, miért jó választás.
1: Na, és akkor ez az elején
0: hát
1: indul?
0: Úgy indul ezek a könyvek, hogy vannak szabályismertetések, kicsit néha eltérnek a szabályok, nem pont ugyanúgy kell játszani. A lapozgatás része az mindig ugyanaz. Ennek az általában van egy része, ami egy bevezető része, amikor igaz a világban elhelyez minket a mesélő, az a könyv, úgyhogy ezt fel kéne olvasni. Az országút harcosa, és ráadásul ez azért is jó választás, mert ez a híres neves Ian Livingstone-nak a szerzeménye, aki az egyik, mert legalábbis Magyarországon, meg ebben a könyvverzióban ő elég sokat szerzett a klasszikusok közül, és ha valaki nem minket akar hallgatni, mert miért akarna, vagy hogyha saját maga akar egy kalandra indulni, és véletlenül nincs a polcán pár ilyen könyv, mint nekem, akkor az a jó hírem van, vagy ezt is látjuk közismert, hogy online is lehet játszani, mert egy lelkes kalandozó digitalizálta ezeket a könyveket, és elérhetőek, és végig lehet kattintgatni, olvasgatva, aki csinált hozzá egy felületet, és online végig lehet játszani bizonyos könyveket, nem az összeset. Ennek az a neve, hogy KJK Online. De mi az analóg verziót fogjuk csinálni, mert a lapozgatás része szerintem nagyon jó.
1: Oké. Okay. Honnan induljunk akkor hát
0: El kéne olvasni, olvassuk be, vagy ne, szerintem nem, nyugodtan menj be, az a fülszöveg, hanem...
1: Az elején induljunk,
0: és akkor...
1: Oké, meg ezzel megmutatom. Ez is nekem már lassan szemüvegkel, hogy lássam.
0: Elolvashatom, én is akarod.
1: Nem látok még annyira.
0: Figyelj, itt vannak az autócsata részletei, a hitel, hogy hogyan kell hitel...
1: Aha.
0: 26-2, és ezeket most nem.
1: Olyan, ezt most nem, oké. Na. Oké. Egyébként majdnem aktuális. Egyébként magát a könyv az 1985-ben íródott, de a fejezet címe pont videóhírek 2022. július 21, tehát már nem is a távoli jövő, hanem a közeli múlt.
0: Igen, és még annyit előre, hogy ezt vállaltan azt hiszem a szerző azt így hát ugye Mad Max koppintásaként képzelt el.
1: Oké, akkor induljunk. Senki sem számított a katasztrófára. A harmadik világháborút sikerült elkerülniük a keleti és nyugati nagyhatalmaknak, melyek közösen dolgoztak a világ békéje és egysége érdekében. A mezőgazdaság forradalmi átalakulása elűzte az éhséget. Az utazási lehetőségek növekedésével az emberek jobban megismerték és megértették egymást. 2022. július 21-e úgy kezdődött, mint bármely másik nap. Az idő jónak ígérkezett, a holovízió is csupa kellemes hírről számolt be. Egy kormány szóvivő büszkén jelentette be, hogy immár a háztartások 99%-át és az ipar 70%-át napenergia látja el. Általánossá vált a 3 napos munkahét, a Sydney futballvilágbajnokságon a döntőt az Egyesült Államok csapata játszotta volna Angliával. Ki gondolta ekkor, hogy néhány óra múlva megkezdődik a civilizáció összeomlása? Még ezen a napon ismeretlen betegség tört ki, és olyan hihetetlen sebességgel terjedt el, olyan végzetes kimenetelű volt, hogy mire a kormányok és a tudósok rádöbbentek, mi is történik, a népesség fele kihalt. A járvány végig söpört az egész világon, és mindenütt megtizedelte a lakosságot. Hiába próbálkoztak karanténnal 4 nappal a járvány kitörése után, A világ lakosságának 85%-a halott volt. Nem maradt senki, aki kiderítette volna, mi okozta a járványt. Talán valami mutáns vírus volt, talán valamely hadipar laboratóriumából szabadult el a végzetes baktérium, de mindez puszta találgatás volt, és senki sem törődött igazán vele, már mindenki csak az érdekelt, hogy túlélje a járványt. Ijesztő sebességgel dőlt romba a civilizáció. A túlélők nem tudták, minek köszönhetik életüket, sem azt, meddig tart számukra a haladék. A durva erőszak lett a törvény. Részek zavargások, rombolás lett úrrá, egy szelet kenyérért már gyilkoltak. A nagyvárosok az éhség és a járványveszély miatt hamar elnéptelenedtek. 6 hónappal a járvány kitörése után a megmaradt emberiség két részre oszlott, azokra, akik a rendet és a békét akarták, és azokra, akik lupickoltak az űrzavarban. Az előbbiek megerősített kisvárosokba tömörültek, vezetőket választottak maguk közül, és megszervezték az önellátást. Katonák, földművesek, orvosok otthonai lettek ezek a kisvárosok, olyan embereké, akik újjá akarták építeni a civilizációt. A másik csoport a falakon kívül élte vad, durva életét. Ők voltak az új barbárok. Motoros és autós bandákba tömörülve száguldoztak, terrorizálva és megsemmisítve a civilizáció minden morzsáját. Te egyike vagy azon szerencsés túlélőknek, akik az új reménynek nevezett városkában élhetnek. Éppen egy, az eddigieknél hatásosabb riasztó rendszeren dolgozol, hogy ezzel is segítsd városodat, amikor kopogtatnak az ajtódon. A városi tanács két tagja az, akik nagyon izgatottnak tűnnek. Elmondják, hogy rádióüzenetet kaptak délről, a San Anglo-i megerősített olajfinomítóból. Az ottaniak hajlandók 10 000 liter benzint adni gabonáért és vetőmagukért cserébe. Menjek még egy oldalt van.
0: Hát cseréltünk is közben.
1: Én azt nagyon szeretem olvasni.
0: Ja, akkor
1: és nagyon tetszik a zenei aláfestés, úgyhogy még egy oldalt elolvasok, okay. Ebből aztán utána játszunk. A benzin pedig igencsak jól jönne. Új remény generátorai és mezőgazdasági gépei számára. 10 000 liter ebből a ritka kincsből túl jó lehetőség ahhoz, hogy elszalasszátok. A tanács elfogadta az ajánlatot, és most az a gondja, hogy eldöntse, ki vigye el San Anglo-ba a terménnyel teli zsákokat, és onnan vissza a benzinszállítót. Hosszú és veszélyes az út, vad, törvénytelen vidéken. Közlik veled, hogy rád gondoltak, téged tart a tanács a legalkalmasabbnak a feladatra, ha elvállalod. Egy Dodge Interceptort kapsz az útra, felszerelve géppuskákkal, rádióval, tetőre szerelt rakétatetővel, hangos beszélővel és mindenfajta egyéb védelmi eszközzel, mint például az olajszóró, vagy a kerékdöfő, lándzsák, páncélzat és golyóálló ablakok. Imádom. Nem kéreted magad, mivel a vállalkozás jelentősége óriási. Úttad az új társadalmak között kapcsolatfelvétel kezdete lehet, ha sikerül. Vállalod a megbízatást, és azonnal megkezded az előkészületeket. A következő két nap azzal telik el, hogy ellenőrzöd az Interceptor.
0: Interceptor
1: előkészítését. Mikor a kocsi útra kész, inkább páncélautóra emlékezted. Még egyszer átvizsgálod, hogy működnek-e a fegyverek, és hogy az összes felszerelés a helyén van-e. Átfutsz el eltáron. Zseblámpák, első segélycsomagok, iránytű, élelmiszer, víz, tartalék, üzemanyag, két pótkerék, gumijavítókészlet és a szerszámok. Végül felveszed a pisztolytáskát és a bőrcsekit, amelyben a tartalék golyókat és késedet tartod. Miután megnyugodtál, hogy minden rendben van, beülsz a vezetőülésbe, az acélba vágott keskeny résen át, amely most a szélvédőd, látod, hogy az egész város összegyűlt, hogy búcsút nincsen neked. Beindítod az Interceptor motorját, és a külvilág felé vezető kapuhoz hajtasz. Jó egy éve is annak, hogy utoljára új remény falain túljártál, és kíváncsian várod, mit találsz odakint.
0: Yeah! Na igen, az eleje hosszú volt, és akkor most kezdődik maga.
1: De milyen jó ez az autó egyébként, most itt engedtem. Vannak benne grafikák is, és igen. Szuper. Igen.
0: Hát akkor vágjunk neki.
1: Fel.
0: Igen. És akkor okay. innentől csináljuk úgy, hogy jó, hogy kezdjük el, lépjünk mondjuk kettőt, és akkor utána, hogyha valakinek van kedve beszélni a játékba, és mondjuk dönteni, akkor hagyunk egy kis időt arra, hogy döntsetek velünk, kedves hallgatók. Hát akkor, de csináljuk felváltva, ha gondolod. Okay. És akkor olvasd most még, és akkor
1: és majd... akkor most csak az egyes.
0: Persze.
1: Oké. Okay. Az országútra érve meghökkenve látod, hogy milyen gyorsan elpusztult minden. Nem is gondoltad volna, milyen sok karbantartó munkát igényel a civilizáció. amerre csak nézel, romos épületeket látsz, no meg az utat szegélyező rozsdás autóroncsokat. Mindent ellep a gyom, a kóborkutyák és különféle vadállatok kószálnak szabadon. Megállsz egy kisvárosban, úgy 15 kilométerre, új reménytől, és kikapcsolod a motort. Hirtelen halálos csend lesz, csak egy kutya vonyít kísértetiesen valahol messze. Szeretnél kiszállni az autóból, hogy körülnézd, de tudod, hogy fölösleges kockázat lenne. Épp újraindítani akarsz, amikor hirtelen egy vadászpuska hangja töri meg a csendet. Ha kiszállsz az autóból, hogy megtudd, hogy mi történt, lapozz a 126-ra, ha inkább kihajtasz a városkából, lapozz a 34-re. Mindenképpen megnézem, hogy mi történt.
0: Igen, de nem biztos, hogy benne. És mi van, hogyha várátlan kalandokra van lesz részed?
1: Annál jobb.
0: Oké.
1: 126. Tehát a 126-os rész. Aha.
0: Okay. Na, Zsuzsi kezdni megérteni a játék lényegét.
1: És kezdek nagyon rákattani. Ez nem egy ilyen kapudrog a videójátékokhoz?
0: Mindenféle ilyen szerepjátékhoz az. Hát nekem kamaszkoromban, uh-huh. gyerekkoromban hát nyarakat játszottam ezekkel végig. És hát ugye ezeket el lehet rontani.
1: Uh-huh. És akkor el lehet rontani.
0: Javasolja a játék, hogy jegyzettel, nyilván soha nem jegyzeteltem, hogy merre mentél, csomószor uh-huh. labirintus játék van, és így nagyon el lehet beleveszni, és akkor kitartás is kell hozzá csomószor.
1: Akkor most lehet, hogy rosszul porul járok. De ne nézzük meg.
0: Nem biztos, nem emlékszem már.
1: 126-os. Aha. Tehát kiszálltam az autóba megnézni, hogy mi történt. Uh-huh. Keresztül rohansz az úton, és az épület oldalához lapulsz. Minden pillanatban várod, hogy újabb lövés dördüljön, és a szíved a torkodban dobog, miközben az épület sarkához lopózol és körülnézel. Senkit nem látsz a keskeny utcán. Még egy lépést teszel előre, mikor egy férfi hang rád kiált. Oké, eddig eljöttél. De még egy lépés, és keresztül lyukasztalak. Honnan jöttél? Ha azt feleled, hogy új reményből, lapozz a 274-re. Ha inkább az, hogy utonálló vagy, akinek nincs állandó lakhelye, lapozz a 155-re.
0: Etikai morális dilemma. Uh-huh. Ugye elhájt minket rögtön az első választásnak, nem ez a második választás. Zsuzsi, kérlek,
1: még egyszer,
0: döntsd el, hogy te egy ilyen...
1: Honnan jöttél, ha azt feleled, hogy új reményből, lapozz a 274-re? Hát az őre necces. Ha inkább azt, hogy utonálló vagy, akinek nincs állandó lakhelye, lapoz, az is necces.
0: Hát ha az utc és rendesül, ugye fenyegetőleg lépsz föl.
1: Uh-huh. Hát.
0: Hogy kell jól dönteni, ugye?
1: Ez nehéz. Nehéz. Hát? Most ezen van, igen, hogy így melyik lett. Szerintem én még most megyek az őszinte válasszal.
0: Okay.
1: 274. Ezt nekem tetszik. Ez tök jó. Nem tudom, a Barta hallgatja, de hogyha igen, akkor...
0: Remélem, hogy majd...
1: Szerv, akkor őnek is várjuk majd a betelefonálását. 274. De ezzel így teljesen egyedül el lehet jól szórakozni.
0: Persze.
1: Jaj, kezdek megérteni dolgokat ebből a világból. 274. A fenti hirtelen... A férfi hirtelen kibukkan az ajtó mögül, és puskájával a kezében felét tart. Komoran néz, majd így szól. Oda igyekszem. Egy hete biciklizek, amióta a furgonomat megtámadták, és a feleségemet, meg a fiamat megölték.
0: Mm.
1: Megálltam itt, hogy valami élelmiszert keressek a szupermarketbe, amikor azok a nyavajás kutyák megtámadtak. Egyet lelőttem, a másik elszaladt, Johnsonnak hívnak. Örülök, hogy találkoztunk. Yes! Leteszi a puskát, és kezet nyújt. Megtudod tőle, hogy építész, és afelől érdeklődik, milyen messze van még innen új remény, és vajon befogadják-e ott. Megnyugtatott, hogy mindössze 15 kilométernyire, és jó esélyei vannak, mert a városnak szüksége van képzett emberekre. Aztán elmondod neki, mi járatban vagy, és ő figyelmeztet, hogy ne álljál meg Joe garázsánál, amely 8 kilométerre van innen.
0: Uh-huh.
1: Nincs benzinjük, és kirabolnak mindenkit, akik megáll náluk. Megköszönöd a tanácsot, és jó szerencsét kívánva visszamész az Interceptorodhoz. Erős motorja, életre kell, mikor elfordítod az indítókulcsot, majd elrobogsz. Lapozz a 34-re. Itt nincs választási lehetőség.
0: Itt most nincs, igen. Uh-huh. Van egy olyan, hogy most kaptunk egy jó tippet, tehát hogy ez most ez lehet, hogy ez...
1: 34. Na, de akkor ez egy jó döntés volt.
0: Hát, itt lehet, még
1: nem tudjuk, de...
0: Nem tudjuk, de...
1: Lehet, hogy félrevezet. Aha. Fú. 34-es. Hamarosan kiérsz a városból. Roncskocsikat és kidőlt fákat kerülgetsz az úton, amely távolabb a dél felé vezető autópályába csatlakozik. Kis üzemanyag töltő állomás van az elágazásnál. Joe garázsa, a cégtábla szerint. Megállsz, amikor meglátod, milyen kocsi áll a parkolóban. Felspécizett, veterán autó, tisztán láthatóan jó állapotban. Farmerba és pólóba öltözött fiatal lány jön ki az irodából, és rád mosolyog. Hello, segíthetek? Ha szóba állsz vele, lapoz a 302-re. Ha inkább továbbmész, és felhajtasz az autópályára, lapoz a 167-re. Ez biztos valami csal. 80-as években, így a farmer sortos lányok, nem tudom. Mennyire megbízható itt a...
0: Az apokalipszis után.
1: Igen, igen. Hát én biztos, az a szóba állok vele.
0: Oké. Okay.
1: Mehetek? Hát. Megyek tovább. 302. Kinyitod az ajtót, és kiszállsz az interceptorból. Ahogy elindulsz a lány felé, egy borotvált fejű férfi ugrik ki a szivattyú
0: mögött. De bocs, ez most ez a Joe-ék, de kicsit lemaradtam.
1: Ez a Joe-nak a Joe garázsa.
0: Hát, Zsuzsi, de hát most kaptuk meg az információt, itt nem szabad megállni.
1: Bocsánat, annyira belemerültem.
0: Hát igen, hát most mondtál az építész, hogy nem szabad.
1: De még lehet. Jó, még lehet, meg. Hogy nem sül el olyan rosszul, nézzük meg, mi történik. Hát, szóval egy borotvált fejű férfi ugrik ki a szivattyú mögül, Kukucs kiáltja kezében egy feszítő vasat lóbálva. Add csak ide a kulcsodat és a hiteleidet? Csak semmi okoskodás, ha nem akarod, hogy bajod essen. Ha át akarod adni neki a kulcsot és pénzt, lapozz a 209-re, ha inkább késeddel megküzdesz vele, lapozz a 48-ra.
0: Aha.
1: Kérek egy kis segítséget.
0: Hát ugye biztos, hogy nem adjuk oda, mert nem, hát ilyenkor akkor kis új nyújtása után akkor mindent. Hát autó nélkül vége a kalandnak szerintem. Próbáld ki, nézzük meg, hogy mi történik, hogyha odaadjuk a kulcsot meg a hitelt.
1: Oké, akkor ez a 209-es lesz. Amikor átnyújtod a kulcsokat a gazvickóknak, vagy a gazvickónak, az csak vihog, és a feszítővasával rád veti magát.
0: Ajaj.
1: Elveszted eszméletedet, és mire magadhoz térsz, a párocskának és a szuper olaj old mobiljukatnak hűlt helye. Akárcsak az Interceptornak. Megbuktál a küldetésen.
0: Hát igen.
1: Ennyi? Már is?
0: Már is.
1: Ó. Igen, ott a Joe garázsában nem figyeltem. A jó
0: igen, volt, én meg pont soundtracket kerestem. És akkor
1: én meg annyira fókuszáltam, hogy lássam, amit olvasok.
0: Nem figyeltem, nem voltam jó társad ebben a kalandban.
1: De hát, ez ilyenkor, nagyon izgalmas. Ez kicsit gyorsan véget ért.
0: De ilyenkor történik ugye az, hogy az ember akkor újra kezdi, vagy nem kezdi, és akkor berakja az ujját a lapok közé, hogy akkor itt merre mentem, és ugye az embernek az ujja, meg az anatómia engedi, így pár ujjat meg így berak, meg így füleket hajt a könyvre, amikor...
1: Értem. Azt már nem történt meg az előbb. Nem. És nem emlékszem, melyik volt.
0: Ajaj.
1: Úgyhogy ezt majd valamikor újra kell.
0: Hát nem, hát ilyenkor gyorsan megkeressük, hogy ez még szerencsére. Folytassuk innen, szerintem ne Joe garázsán elbukjuk el ezt a történetet.
1: Ne Joe garázsán, de hol voltam? Ez 160, szerintem 168.
0: Igazából kettőt lapoztunk összesen, szóval visszamehetünk így.
1: Ajaj.
0: Nem jó beleolvasgatni, ez
1: nem,
0: a másik.
1: Nem.
0: Ez.
1: De nem tudom, hogy hol tartottam tényleg.
0: Jó, kezdve, akkor gyorsan előről.
1: Teljesen előre?
0: De persze, de csak a lap...
1: Mit szólsz, hogy átadom most neked?
0: Ne, vagy ide.
1: Vezess az úton. Majd most én figyelek.
0: Hát itt, na, a csajnál meg lehet találni.
1: Ja, tényleg, persze, igazad van. De az már utána, akkor volt, akkor... Ja, de igen. Oké, tehát oda visszamegyünk.
0: Itt van, megállunk Joe garázsa előtt, és megkérdez, hogy hello, segíthetek-e? És ha szóba állunk vele, akkor ha inkább tovább mész, és ha felhajtasz az autópályára, lapozz a 167-re, hát most akkor már tudjuk, hogy...
1: Hogy igen, az a jó döntés.
0: Az a jó döntés. Na, lássuk. Az autópályán jó tempóban utazhatsz, csak egy-egy elhagyott kocsi miatt kell lassítanod néha. Izgalmas szabadon vezetni, anélkül, hogy tartanod kéne a rendőröktől, mert megszegtél valamilyen szabályt. Elmosolsz, amikor a sebesség eléri a 190 km óránként, de örömöd rövid életű. Hirtelen egy vörös Chevrolet, kinek hogy tetszik, plusztágyra pillantasz meg, amint épp felét tart. Erős acélpáncélzat fedi, tetején egy kis toronyban egy géppisztolyos alakül. Arra gondolsz, hogy inkább megint a rendőrséggel bajlódnál, mint a régi szép időkben. Nagy levegőt veszel, és ujjadat a géppuskádra vaszára teszed. És akkor itt le van írva, hogy az autó, amivel szembe jön, annak milyen a tűzereje, és milyen a páncélzata. Magyarán itt kötelező jelleggel csatáznunk kell. Aha. És ugye itt ilyenkor azt...
1: Fight.
0: Hát igen, csak igazából itt azt kiállja fel a szöveg, ha sikerült legyőzni, akkor lapoz valahová, ha nem sikerült legyőzni, értem szerint, akkor hello, over and out, és akkor vége. Mi történik ilyenkor? No. Ugye az van, hogy neki van egy tűzereje, meg egy páncélzata, meg neked is van valami páncélzatod, meg valami tűzerőd, és akkor igazából dobál, nem, az ilyenkor a könyv ugye azt kínálja, hogy akkor dobálj kockákkal, és aki nagyobbat dob egy körben, az egyet levesz a másiknak, és ugye most 15 páncélzatod van, az azt jelenti, hogy így 15-ször kéne eljutni egy ilyen döntési helyzetig, amikor te dobsz nagyobbat, mint a másik versus, vagy biztos nem, mert tűzerő biztos számít, már nem emlékszem. Na mindegy, és akkor ezzel lehet eltölteni nagyon sok időt, amikor az ember dobálgat, és aha, akkor a nyári nagyszülői kirendeltségben unatkozó kisgyerek ilyenkor mit csinál? Hát értem szerint biztosra veszi, hogy mindig 6-os dob, és átlép a 188-ra. Legalábbis én így csináltam. Nem voltam teljesen true játékos, ebből is látszik. És ellapozunk a 188-ra. Aha. Megállítod az interceptort, hogy megvizsgáld a lángoló roncsot. Nehogy győztünk. Kik voltak ezek az emberek, és miért támadtak meg figyelmeztetés nélkül? Megcsuválod a fejed, és ismét a gázra lépsz, szeretnél már célhoz érni. A pénzszállító autó mellett mész el, és benne lévő immár haszontalan pénzre gondolsz, amikor hirtelen hangot hallasz a rádió recsegésén keresztül. Új remény egyik vezető embere az. Egy motoros banda megtámadta új reményt. 8 embert megöltek, majd véres harc után visszavonultak. Fölszólít, hogy próbálj rájuk találni, mert elrabolták Sinclair-t, a tanácsvezetőjét. Közlöd, hogy vetted az adást és elköszönsz. Jó egy órát nyugodtan haladsz, amikor látod, hogy az üzemanyagot fogytán van. Megállsz, és az egyik kanna tartalmát tankba öntöd. Hamarosan benzint kell szerezned valahogy. Néhány kilométerre odébb már tudod, hogy nincs szerencséd. A szerencse az kapitálisra csak nagybetűen van szedve, mert a szerencse az szintén egy olyan dolog, ami egy képesség, amit valamennyivel rendelkezel,

0: lapozni. Mi fog történni?
1: Ezt tényleg be tudsz szippantani?
0: Abszolút. Egy mentőautót látsz az útszélén. Nincs a közelében senki. Ha el akarsz állni, hogy átnézd, lapozza 267-re, ha inkább tovább mész kelet felé, lapozza 22-re.
1: 22. Nem akarok megállni, megnézni.
0: Ja. Hát, na, és akkor itt van az a rész, hogy az ember fog valamit. És ide elhelyez egy jelölést.
1: Ja, hogy itt, igen,
0: hogy itt váltak el, itt váltak el
1: a keresztútnál, igen.
0: Igen. Hát meglátjuk.
1: Milyen fel? Ja, értem most már, igen, de azért így rutinosan vagy ebben.
0: De hamar fel lehet szedni ezeket, igen, a képességeket.
1: Igen, nyilván.
0: Oké, megyünk tovább kelet felé.
1: Kelet.
0: Ja, 22. Ja. Plusz pont jár annak,
1: aki nem kellett, hanem most van ez, amikor, hogy nem nézem meg, ja, a mentőautót.
0: Igen.
1: Már keleten vagyunk.
0: Oké. Közben beraktam a Mad Max, a klasszikus első résznek a soundtrackjét, úgyhogy azt
1: hallgatjuk. Fantasztikus így az aláfestés.
0: Egy útjelző tábla mellett zágod a szál, amely szerint egy délnek vezető lelkezés van előtted. Na, és itt kezdődik el ugye az, amit mondtam, hogy ilyen útvesztő játék. Szóval, hogy ha lefordulunk a délre vezető lelkezéshoz, és akkor még egy jelzést kell berakni. Ha inkább tovább hajtasz kelet felé, akkor 203. Lehajtunk az útra dél felé, vagy megyünk tovább keletre?
1: Fú. Menjünk tovább keletre.
0: Konzekvens, 203, oké.
1: Okay. Ha már neki álltunk. Menjünk végig az úton.
0: Az út üres. Csak ritkán kell elhagyatott autókat kikerülned. A sebességmérő jóval többet mutat, mint a régi sebességhatár, de hát nincs már, aki megbüntessen. Szinte várható a következő mondat. Örömöd rövid életű. Felfordult kocsik, felborult teherautók, toleszolják ez utat. Lassítasz, és veszélyt szimatolva szemügyre veszed a terepet. Mit teszel? Kilősz egy rakétát a torlaszra. Ja, azonk is van. Limitált, nagyon kevés van. Megpróbáld kikerülni. Megfordulsz, visszamész a legutóbbi ellenkezéshoz, és délnek indulsz.
1: Még egyszer, mi volt az első?
0: Egy rakétát kilősz a torlacra, hátra fel tud robbantani, és át tudsz
1: menni. Hagyj, csak már egy rakétát, légy szíves.
0: Jó, most még van. Ez értékes eszköz, 372-re kell lapozni. Előre nyúlsz, és a műszerfaladon megnyomod a rakétavető gombját. Az interceptor megrázkódik, ahogy a rakéta útnak indul. Nyomban ezután fülsüketítő robbanás és vakító villanás jelzi a találatot. Amikor a füst eloszlik, szabad az út előtted. Hirtelen motorbúgást hallasz, és két bőrruhás, fegyveres motoros tűnik fel a bokrok mögül, és száguld el az útakatályon ütött lyukon keresztül. Az utas megfordul a nyergében, és figyelmeztető lövést ad le, miközben a motor tovább száguld. Ha után akarsz menni, lapozza 95-re, ha futni a jövőket, lapozza 309-re.
1: Nem nagyon kakaskodnék velük. Vagy hát... De...
0: Nem az volt, hogy egy motoros banda volt, akik elrabolták Sinclair-t? Ez a feladat. Most Sinclair. Most nem a...
1: Igen.
0: Most side quest van.
1: Aha. Akkor menjünk utánuk.
0: Na, fogalmam sincs. De mindestre a robbanós képnél váltunk, szóval, hogyha nem...
1: Menjünk
0: utána.
1: Menjünk utána. Autósüldözés.
0: És akkor most szerintem az lesz, hogy itt fogunk a 95-ösnél tartani egy
1: kis szünetet. Micsoda cliffhanger.
0: Igen, egy kis szünetet. Jó, az egész egy konstans peronás cliffhanger. És berakunk valami zenét. Akarsz?
1: Fú. Most így hirtelen ehhez a világhoz.
0: Hát igen, ez most föl van adva a lecke.
1: Hát igen, én annyira már olyan dallamtapadásaim vannak, ami abszolút nem passzol most éppen ehhez a Mad Max.
0: Ezt nem hallgatjuk meg.
1: De az album, amiből...
0: Hallgassuk tovább, bocs. Na, figyelj, akkor viszont lekevertem úgyis ezt a jó kis számot, hogy ezt végig hallgatjuk, ez egy 10 perces szám. Úgyhogy akkor visszamegyünk ahhoz.
1: Oké. Nekem az nagyon tetszett, ez mehet tovább.
0: Jó, megkeresem, és akkor utána...

Ezt nem emlékszem, melyik volt. Ja, de tudom. Uh-huh. Ez volt az. Okay. Jó. Hát akkor innen folytatjuk a kalandot, nem sokára. Uh-huh.

0: Bocs, lekövertem a dobszólót. Szóval, sziasztok, ez a megtervezett valóságnak az a mostani
1: külön kiadás,
0: amikor nincs vendégünk, és nem beszélgetünk valakivel, hanem magunkkal beszélgetünk, és a Kalandjáték kockázat című, vagy mi műfajú könyvből, ami ugye ilyen szerepjátékos könyvből, az Országút harcosa, ami Ian Livingstone-nak a könyve, haladtunk, és próbáltuk ki ezt a játékot, amit Zsuzsi nem ismert.
1: De rendesen beszippantott ettől függetlenül. De aki tényleg nem veszed észre közben az időnek a múlását, ez hihetetlen, hogy gyakorlatilag mindjárt vége a műsornak 10 perc van hátra, és úgy telt el 40 perc, hogy így. Tehát egy ilyen nagyon...
0: Igen.
1: Nem tűnt fel, ránéztem az órára, és azt a... Fú.
0: Igen, és akkor ilyenkor, amikor így szól a nagymama, hogy na, kész az ebéd, és akkor lekerülted a 95-ösnél, amikor éppen ott kéne választanod, hogy utolérhetem a motoros banditákat, vagy nem, és akkor igen. Így, nem már, zöldségleves, nem akarom, megyünk tovább. Na mindegy, szóval, hogy én ezzel nagyon-nagyon... és utána mondat, hogy addig nem állsz valami, nem etted meg a levest, és akkor te tudod, hogy az országút harcosa meg így vár, és hát igen, gyerekkori kis tüskék. De aztán persze az ember viszont a könyvhez, és akkor darálja. Mi ezzel ugye ráadásul ezeket általánosban adtuk egymásnak így kölcsön, és akkor mindenkinek más volt meg, és... beszámoltuk, hogy ki persze elsőre vagy másodszorra csinálta végig, kamu, vagy hát beszámoltunk arról, mert én arra is emlékszem, hogy volt olyan, ami vagy hibás volt, vagy csak mindannyian kevesen voltunk, de volt, ami nem lehetett kijátszani. Tehát, tehát az előtt ott fordulni, hogy...
1: Nem volt megfejtés, vagy nem volt?
0: Hát, hogy vannak ezek a labirintusos dolgok, amikor nem, vagy itt mennyi jobbra, mennyi balra, meg nem tudom, és akkor végig mindig ugyan levitítottunk vissza, vagy volt valami ilyen... És akkor
1: volt...
0: Szia, hallgató!
2: Hello, de a tinik a Second Life-ban nem hasonló világokba tudnak mászkálni?
0: Hú, én ezt nem ismerem.
1: Én sem.
2: Hát az ilyen virtuál valóság, azt gyorsan elmondom, voltunk pár napja Zsófival egy ilyen pincébe, ahol így ránk rakták a szemüveget, meg a kezünkbe adták a érintőt, meg bekötötték az övünket, és tudtunk körbeforogni, és hirtelen Alice in Wonderlandban voltunk, és ott oldottunk meg feladatokat, és közben hallottuk egymást, de elég bizarr élmény volt, és inkább jó, mint rossz. Sziasztok!
0: Szia,
1: köszi! Second Life, azt mondta. Ez a virtuális valóságos.
0: Igen.
1: Az ennek egy erősen tovább upgrade-elt változata.
0: Hát jó, van több köztes lépés, nem én ismerek köztes lépésként, az ilyen point and click típusú játékok, amik jó, tudom, és akkor van a suli, meg vannak még az ilyen ős játékok, de hogy amik szintén egyiket hasonlóak, csak már szájtógépre írva. A suli ugye egy ilyen nagyon rég, nem is tudom, az 90-es évek játék, amikor igazából szintén szövegolvasás és feleletválasztás, vagy ilyen útválasztásos játék, és ennek a kicsit moderne verzióban a point and click, amikor igazából kis animált vagy jobban animált részek vannak, inkább olyan, mint egy ilyen interaktív film élmény, amikor ugye, hogy a főhőssel mész, és akkor választasz utakat, és akkor tényleg úgy fontosan szöveget olvasol. És akkor ennek vannak ilyen kicsit ilyen annak is beket rohadtam a... Igen, mondjuk ilyen kicsit ilyen arci verziói, mint a Disco Elysium, az is az egy ilyen az egy nyomozós játék, egy nagyon fura kicsit ilyen...
1: Disco Elysium,
0: hát ez nem is tudom mi. Egy ilyen fura képzelt, kicsit ilyen steampunk per nem tudom milyen világban. Na mindegy, szóval ennek van egy csomó létező tovább élése, hogyha valaki egyszerre így rámegy, akkor ezekkel így lehet még találkozni, de úgyhogy mondani akartam, hogy ez, sőt, olyat is láttam rákeresve, hogy mit tudom én, még az elő-elő kerülnek például moly.hu-n kihívás formájában valaki játszom végén. Na, szóval ez egy ilyen popkult dolog. Na, de valaki telefonál. Hello, szia, hallgató!
3: Sziasztok!
0: Szia!
3: Jól fölültetetek a nosztalgia vonatra.
0: Nem tudod, cél részben.
3: És az országút hatos, az nagy kedvencem volt.
1: Tényleg?
3: De ami miatt telefonálok amúgy, az a Gyíkirály szigete volt az, ami egy megoldásos.
0: Gyíkirály szigete. Rémlik.
3: ott volt egy olyan, az igen, olyan labirintus, és akkor nem volt csak egy út, vagy egy irány.
0: És megtaláltad az utat?
3: Azt hiszem, ha jól emlékszem, hogy úgy végül úgy, hogy visszafelé kezdtem el lapozgatni. Kerestem azt a fejezetet, amelyik az utolsó megoldáshoz visz.
0: Ja. Hát...
3: Visszafelé tudtam fejteni, mert amúgy háromszor, négyszer nekifutottam, és nem találtam. Csak visszafelé.
0: Köszi. Igen, most rákerestem, hogy Ikrej szigetére. Abszolút a borító az teljes mértékben egy ilyen... Egy ilyen párduc, vagy igen, egy párducon lovagló, gyíkarcú, vicsorgó lény, aki egy ilyen szabját tart.
1: De ezek a grafikák, ezek elképesztő végillusztrációk nagyon-nagyon jók. Egyébként az a... Azt próbálom megnézni, ezeket ki csinálta.
0: Én azt hiszem, hogyha az ember rákeres ezekre, akkor... mintha az eredeti borítók is...
1: Ez a Rakéta könyvkiadó Kft. Igen.
0: Igen. Szóval alapvetően az eredeti, ugye ez a Fighting Fantasy ennek, és akkor azt akarom megnézni, hogy ez szerintem...
1: Nem találok erről információt itt.
0: Szerintem ezek eredeti borítók, ezek azt mondom, variáltak. Van egy ilyen tippem.
1: Nagyon fantasztikusak. Na, de nem megyünk tovább, mert csak 5 perc van a műsorból. És ott hagytuk abba.
0: Rákerestem, 95-ösnél hagytuk abba, rákerestem, és eredeti borítók. Tehát ezeket nem gyártották le magyar fantasy rajongó grafikusok. Vagy rajzszakkörösök. Oké. Tehát 95. Ott tartottunk, hogy elindultunk a küldetésünkön, de kaptunk egy mellékküldetést az új remény a városunkból.
1: Fogjuk megtudni, hogy lesz.
0: Nem is baj. Hello, szia hallgató. Hello.
4: Csak vagyok Zugróból, és csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon jól tettétek, hogy kilőttétek azt a rakétát a torlasztra, mert ha jól emlékszem, ott az van, hogyha közelebb mész és megpróbálsz tárgyalni, vagy valamit tájékozódni, kinyúlik a torlaszból egy lézerpuska, és keresztül lövi a páncélodat, meg téged is, meg mindent, és kalandod ezzel véget.
0: Aztán!
4: Szóval, hogy ez egy ilyen legyőzhetetlen akadály, és pont ez a rakéta kilövés, ha jól emlékszem, az a megoldás.
0: De jó vagy!
1: Ez
0: Zsuzsi akkor ráérzett.
4: Nagyon jól ráérzett a Zsuzsi. Ezeknek a könyveknek az volt a legtöbb, amivel találkozol, és legyen az a Király szigetétől kezdve az utolsó harcos, meg a tűzhegy varázslója, meg volt valami japán tematikájú, egy ilyen szamuráj, egy ilyen róninként kellett barakni.
0: A szamuráj kardja, itt van nálunk, a szamuráj kardja.
4: Ja, igen. De ezekben az volt a legtöbb szó, hogy kalandot itt véget ér.
0: Igen.
4: És akkor volt ilyen csontok oda rakta, és csak ennyi. Néha csak úgy simán oda. Tehát belépsz egy ajtón, és kész, megkartál. Egy szót sem mondanak, hogy mi történt. Néhol ilyen kicsit lustán vágták el a történetszálat a szerzőt. De nagyon jó flash-ek voltak ezek. Köszi szépen a múlt idézést.
0: Köszi, hogy hívtál. Szia. Hát igen, és ugye a gyerekkori ilyen kis frusztrációk gyűjtésére ezek nagyon jók voltak, ezek a kalandulit véget ért lelapozni, és ugye ráadásul az is volt, hogy ugye ezekből nem volt olyan nagyon sok, tehát alapvetően volt általában egy ilyen vége lap, amikor itt kalandod véget ért, és csomószor ugyanoda kell visszalapozni, és akkor láttad a szemeddel a szöveg alján, ott van a 287, már megint oda kell rapozni 287, igen, ott van a nem tudom, a koporsó feliratod, és akkor azt fogod látni mindig. Hát igen, ez benne volt a pakliban. Na jó, még figyelj, menjünk egyet tovább,
1: igen.
0: Szóval az van, hogy utol kell érnünk a motorosokat, mielőtt utalérhetnéd őket, megfordulnak és egyenesen felét hajtanak. A fényszóró fölé szerelt géppuskájuk vörösen izzva köpi magából a golyókat. Gázt adsz, és miközben feléjük száguldasz az interceptorral, ujjaid a géppuska ravaszára kulcsolódnak. És akkor megint az van, hogy motorkerékpár, tűzerő X, páncélzat X, és egy opciónk van, hogy győzhetünk, és akkor a 249-re lépjünk, avagy becsukjuk a könyvet, és visszamegyünk a könyvjelzőinkhez. Szerintem nyerjünk?
1: Nyerjünk.
0: Jó. 249. sajnálom, hogy ilyen etikátlan játék stílusra tanítom a Zsuzsit, vagy nem tudom, ezt mondtam mondani, de nekem ez az őszinte múlt idézés, mert ezt én így csináltam. Az összetört motorokhoz mész. Egyik kezedben fegyeredet tartod, a másikban kötszert viszel. Tudod mit? Figyelj, ez a tiéd.
1: Okay,
0: ez
1: okay.
0: A vége. Tessék.
1: Melyik?
0: Oh, bocs.
1: Kettő?
0: Az alsó.
1: 240? Aha. Igen, 242. Az összetört motorhoz mész. Egyik kezedben fegyveredet tartod, a másikban kötszert viszel. Az egyik férfi halott, a másikban még van valami élet. Odébb rúgod a pisztolyát, és megnézed, hogy meg tudod-e menteni. Kinyitja a szemét, és gonoszul elmosolyodik. Dagi Jack és a fiúk még elkapnak ezért. Ezzel hátrahanyatlik, és nem mozdul többé. Nem tudsz segíteni rajta. Megnézed a motorkerékpárt, és egy zárt csomagtartót látsz a hátsó kerék fölé erősítve. Ha ki akarod nyitni, lapozz a 206-ra. Ha nem vesztegeted ezzel az időd, és rögtön elindulsz kelet felé, lapozz a 163-ra.
0: Még egyet döntesz?
1: Igen. Úgy sincs itt a következő műsor. Hát ki akarom nyitni nyilván. 206. Azonnal. Ugye, nem vihetem el ezt a könyvet.
0: De.
1: Nehéz lesz ezek után visszatérni a munkavilágába. Oké. Rálősz a csomagtartó zárjára. A harmadik lövésre kinyílik. Egy bilincset, egy térképet és 200 hitelt találsz benne. Wow!
0: Az rengeteg.
1: Az jó, nem?
0: Igen.
1: A bilincset és a hiteleket a Jackie zsebébe teszed, majd szemügyre veszed a térképet. Egy vörös kör van, új remény köré húzva. Nyilván a két férfi annak a bandának a tagja, amely megtámadta a városodat. Egy sziklaváros nevű helység keresztel van megjelölve a térképen. Nincs messze onnan, ahol vagy, délfelé. Nem kétséges előtted, hogy ez a motorosok lakóhelye. Úgy döntesz, hogy kicseréled az Inceptor kerekét, mielőtt a motorosok barátai megérkeznének. Lapozz a 346-ra. És itt hagyjuk, de több részt lehetne csinálni. Hát, ha nem találunk vendéget a következő műsorra, akkor innen folytatjuk.
0: Ugye, bármikor én szívesen a meglévő könyvet. Valahol nekem megvan még az Űr Orgyilkos is, az volt az egyik kedvenc. Űr
1: Orgyilkos,
0: igen. És azt nagyon nehezen tudtam végigvinni, azt hiszem valamiért. Abba is volt valami... Ja, tudom, mert ez is egy labirintus játék volt, azért alapvetően csak egy nagy űrhajón kellett kavarászni. Csak azt akarom megnézni, mert én amikor legutoljára ezt eszembe jutott, és akartam venni, igen. Szóval, hogy ha valaki megjön a kedve, akkor antikvár példányokat lehet venni, uh-huh. És ez...
1: Megnéztem, hogy mi jön utána.
0: Ja, hogy nézd meg nyugodtan. Ez 4100 forint és 8300 forint közötti példányokat mutat valamelyik.
1: Asztal.
0: Nem mondom meg, hogy melyik kereskedőnél.
1: De nem olcsó.
0: Nem, és arra is emlékszem, hogy én akartam ilyen retrolázban gyűjteni.
1: 63 forint volt akkoriban.
0: Na ez az. Pár éve akartam gyűjteni őket, és kicsit egyet-kettőt így beszerezni, hogy legyen. Játszani nyilván, meg hogy egyébként is ilyen nosztalgia gyűjtés életérzésből. És akkor nem mondom meg szinte, hogy melyik oldalon, ahol ugye lehet előjegyezni. Emlékszem, hogy kaptam ilyen értesítőket, hogy akkor bejöttek ilyen könyvek, és akkor egyrészt lehetett ők licitálni. Nagyon mentek fel az árak, dupla árakra is tudtak fölmenni, mint amit volt. Meg volt, ami eleve már úgy kaptam meg ajánlatként, hogy ilyen, nem tudom, 8-10, sok ezer forintokért lehet ezeket megvenni. Néha
1: meg... Van rá kereslet.
0: Abszolút. Meg gondolom, mint minden webben is vannak ritkábbak. Meg persze az milyen állapotok. Például, amit fogsz, az országút harcos, az gyakorlatilag makulátlan.
1: Igen,
0: senki nem rajzolt be semmit.
1: Igen.
0: Szia, hallgató!
2: Szevasztok! Én egy spektrumot vettem, retro spektrumot 40 ezerért, rajta 48 játékkal.
0: Aha.
2: Aztán egy hónap után rájöttem, hogy nem hozza vissza a gyerekkoromat, szinte hozzá se nyúltam. Úgyhogy odaadtam a pattársam 11 éves lányának. Remélem neki vicces lesz. Na ennyi.
0: Hát, nagyon jó. Köszi. Hát igen, szóval, hogy nyilván a gyerekkort nem hozza vissza, de arra jó volt, hogy például...
1: De a feelinget, igen.
0: Egyébként
1: már a borítók is, nekünk rengeteg ilyen könyv volt ott, ezek a régi, a Galaxis, vagy Galaktika, bocsánat, a Galaktika, rengeteg száma meg volt, és emlékszem a könyvesboltban, hogy még nézegettem azokat a borítókat is, de ugye ez más volt nyilván, de hogy ez is ez a fantasy, sci-fi vonal, és imádtam a borítóit gyerekként nézegetni, nagyon. Nagyon, nagyon megvan ez a feeling.
0: Hát vannak ezek a dolgok, amik így fölelevenítenek ilyen élményeket. Aha. Nekem most teljesen elém került a nagyszülői kert például, igen, és hogy hol olvasgattam ezeket, és azok előkerülnek. Szóval ha másra nem, ezekre jók szerintem ezek a régi gyerekkönyvek, vagy például ilyen mondjuk egy gyerekkönyv, amit mondjuk olyan, hogy nekem is olvastak, és most, hogy olvastam a gyerekemnek, és látom, hogy van az az élmény az első pár olvasásnál, hogy úristen, ezekre a képekre én emlékszem. Ezek ilyen, tényleg ilyen központi alapmemóriában elraktározott képek, és így emlékszem arra, hogy a Teszvesz városban a malac hogyan gyúrja a kenyértésztát például, igen, és akkor így egy pillanatra ott is. Úgyhogy ott nincs annyira idő elmerülni, ilyen, mert ott olvasni kell, és ugyan menni kell tovább. Hát megvan a követelés. Na mindegy.
1: Egyébként ez nagyon-nagyon pont egy ilyen friss élmény, hogy én is, amikor visszamegyek így a gyerekkori házunkba, akkor ott megvannak még ezek a régi gyerekkönyvek, és most éppen rendbe raktam őket, és előkerült, nem tudom én, a Hóc-Hóc katona, meg a Vörös Sándor verseknek voltak ilyen mesekönyvek, és egyszerűen tényleg maga a grafika, hogy hányszor néztem azt én meg gyerekként, és az annyira visszaidézte, tényleg, mint a, tudod, ez a teasütemény íze.
0: Madeleine, igen.
1: Teljesen elárasztott a 80-as évek hangulata, és totál visszahozta azt az érzést, tök jó volt. Tehát akár tényleg egy ilyen kis egy illusztráció, vagy könyvborító, bármi.
0: Hát akkor nem volt nyilván vizuálisan annyira terhelt a környezetünk. Egy-egy borító az mélyebbre tudott menni valószínűleg. Vannak azok a könyvek, amiket olvastam mondjuk az utóbbi években, nem tudom fejlődni borítóikat. Tehát, hogy ezek viszont, ezek teljesen be vannak égve. Tehát a hallgató mondta a gyík király, tehát a fejemben volt, rákerestem, és hogy igen, az volt a fejemben. Tehát a kéztartása, nem tudom mi, ott volt. Tehát, hogy így, ha nem is olyan tűélesen, de nyilván meg volt valami nyom belőle. Most nem akarok kémcét mondani, mit olvastam legutóbb, de hogy annak mi volt a borítója, már franc sem emlékszik rá. Tehát, hogy igen. Alapvetően egyébként az mondjuk egy ilyen probléma, hogy ezek gyerekként a kezedbe kerülnek, és felnőttként a borítót nem annyira nézed, mert hogy olvasod, akkor nem arra koncentrálsz, aztán lerakod, és így, és több, és tovább. Jó. Mit akarsz még lépni egyet-kettőt? Vagy?
1: Ez az utolsó, ezzel zárjuk, jó?
0: Na.
1: De ez egy döntéssel zárul a végén, úgyhogy
0: nem. Ajaj.
1: Hát
0: addig jó, amíg döntéssel zárul, és nem az történik, hogy végünk van.
1: Igen, így van. Hála Istennek, hogy nem úgy ér véget a műsor. Szóval, szerencsére a kerékhagy nem sérült meg, és gyorsan fölteszed a tartalékkereket. Hamarosan újra úton vagy, de keserűen csóválod a fejed, milyen őrült világba kell élned. Kisvártatva egy újabb úti özőhöz érsz, amely a Sziklaváros nevű helységhez vezet, ahová egy keskeny földúton jutsz el. Ha délnek akarsz fordulni, Sziklaváros felé lapozz a 157-re, ha inkább tovább mész kelet felé, lapozz 45-re.
0: És így tovább, és így tovább. Addig jó, amíg a több számot látsz az alján, ez mindig ez alap.
1: Mennyi idő kb. Eljutni a végére?
0: Ez változó, de ezért szerintem azért most még nem...
1: Több óra.
0: Igen. Hát ez el lehet felszórakozni fél egy napokat, mert tényleg akkor, hogyha vissza kell lépegetned és elbuksz, nem tudom, akkor azért ezzel el lehet szórakozni.
1: Ezt tényleg most így felidézted ezeket a nagymamánál töltött nyári délutánokat, olyan lassan telt az idő. Igen.
0: És egy könyvet kiolvastál, hogy ilyet, akkor utána...
1: Istenem, de vágyok ezekre.
0: Igen.
1: Hát itt szerintem fejezzük akkor, be,
0: igen,
1: akkor...
0: Igen, szerintem igen.
1: Szerintem még... ez majd még pár meccsen elfordulni.
0: Jó.
1: Megvan a megoldásunk a vesz esetben, hogyha nincsen vendégünk.
0: Igen.
1: De nagyon jó.
0: Én például gondoltam rá, hogy esetleg megkeresni, nem tudom, sorozat szerkesztőjét, kiadóját, nem tudom, valakit, aki is kicsit beszélni, vagy valakit, aki a szubkultúrájában ennek jobban benne van még most is, és beszélgetni erről, az még lehet egy másik adás. Jó, akkor most elkészülünk, és akkor egy számomra szintén kedves gyerekkori emlék zenével fogunk kilépni a mostani adásból. Ez az Icewind Dale-nek a soundtrackje. Ez egy videójáték. RPG. Na jó. Zsuzsi, köszi.
1: Hát én is köszi. Sziasztok.
0: Sziasztok.

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A szaglórendszer közvetlen összeköttetésben áll az agy memória és érzelmi központjával, például a hippokampusszal és amigdalával. A University of California Irvine kutatóinak fél éves kísérletében 60 és 85 év közötti memória zavar által nem érintett női és férfi alanyok vettek részt. Egyik csoportjuk illatpermetben aludt, a másik nem. Esténként álmukban 40 féle ismerős, kellemes szagot élveztek két órán át, mindig mást. A változatosság és felismerhetőség ugyanis serkenti a szaglópályákat és az agytevékenységet. A Frontiers in Neuroscience-ben megjelent tanulmány szerint az illatcsapat több mint kétszeres kognitív funkció növekedést és verbális memóriajavulást mutatott a kontrollcsoporthoz képest. Olvastuk a HVG-ben.
2: John F. Kennedy központ az előadó művészetekért helyreállítva és felújítva Donald J. Trump elnök által. Hamarosan ez a felirat lesz olvasható angolul a nagymúltú washingtoni Kennedy Center épületének homlokzatán, írja az MT-re hivatkozva a Telex. A 2025-ben Trump Kennedy Center átnevezés sokaknak nem tetszett, egy szövetségi bíró aztán idén májusban azt az ítéletet hozta, hogy az átnevezésről szóló tavalyi határozat törvénytelen volt, és elrendelte Trump nevének eltávolítását a homlokzatról. A feliratot júniusban le is szedték, akkor a munkások hajnali 2-kor kezdték el leszedni a betűket, és állványokat megpróbálták úgy eltakarni, hogy az arra járók ne láthassák, ahogy a jelenlegi elnök neve lekerül az épületről. A bíró döntését most úgy kerülte meg az igazgató tanács, hogy az épület előtti nagy teret keresztelik el Trumpról.
1: A MyPond terepi közösségi adatgyűjtés a Hunren Vízi Ökológiai Intézetének égisze alatt 2021 óta figyel meg vadkameráival 80 kerti tavat. A fővárostól Velencéig kiválasztott mintában egyaránt szerepel sűrűn beépített és zöld, kevésbé urbanizált terület. A kutatás azt kívánja tisztázni, mit jelentenek a települések állatai számára, különösen aszályos nyarakon, az ember létrehozta kis víztestek. A felvételeken inni és fürödni érkező, vagy vízirovarokra vadászó állatok láthatók. Sötétedés után sűn, róka, borz és vaddisznó, valamint nyest és nyuszt bukkan föl. A nappali vendégek sorában mókus, egerészőv és nagy fakopáncs is akad. A kérdésre pedig a teljes adatsor elemzése ad majd választ. Bíztat a 24.hu.
0: Ezek voltak a hírek.

Jó reggelt kívánok, drága Tilos Rádió hallgatók! Mi van a konkrétan a verekedés szokott kezdődni minden egyes kocsmában, csak reagálnál. Kedves csetelőnk beírására, két innen üdvözlök külön. Szervusztok, kedves csetelők! Szervusztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! És mindenki, aki ott van telefon közben, nyugodtan lehet minket hívni. 215-37-et várom a telefonszámunk. Hamarosan mondanám, hogy majd megtudunk többet is arról, hogy a külföldi aktuális nyaralását töltő Csekkányoson és a talán szintén nyaraló Ivánon felül merre található Lőrinc, illetve Stirlitz, ezt egyelőre még nem tudjuk, úgyhogy nyugodtan ti viszont telefonáltok, 215-37-et várom, ez a telefonszámunk. Úgyhogy a mai alkalommal többek között egy kicsit az egész nyarat belengő összesküvés elméletekről fog beszélni. Ezek egyrészt élvezetesek, másrészt meg a hát a fene tudja, hogy mekkora élvezeti értékkel bírnak. Van egy viszonylag friss hírem, mely szerint, és ez egy nagyon, tehát egy hatalmas nagy tasli egyeseknek, bár lehet, hogy kimagyarázzák, meg egyébként ez nem is biztos, hogy még a szakma vége. Tehát, hogy miután publikálták, hogy több korosztályban is bizonyos típusú oltásoknál elég kritikusan csökkent az átoltottság mértéke az Egyesült Államokban, az ott vitt vakcina politika eredményeképpen. Váratlanul tegnap az FDA, ami az amerikai gyógyszerekkel és egészségbiztonsággal foglalkozó szakhatóság, engedélyezett egy mRNA-s alapú vakcinát, amit ráadásul 50 évnél idősebbek számára javallanak majd influenza ellen gyerekek. Ez elképesztő. Ez valami akkora fordulat. Mi történt? Például RFK Juniorral kérdezem. És mi lesz azokkal, akik eddig pozitív példaként hivatkoztak a Trump adminisztráció ezen téren is mutatott elmok futására. Nagyon nehezen tudom ezt most így hová tenni, de majd meglátjuk, hogy nálunk mi lesz ebből, de hát tudjuk jó, hogy valószínűleg maga Népirtó Katalin fogja széthinteni a lakosság körében a HARP nevű eszköz. Vagy a Jéger. A Jéger sokkal jobb, mert az minden háztartásban van. Jéger segítségével az mRNA-s alapú vakcinát. Viszont sokkal érdekesebb, hogy erről már egy kicsit utalgattunk korábbi műsorokban, hogy a lakosság körében egyre vadabbul kezdtek keringeni az egyébként is eléggé hajmenesztő valóságos meteorológiai szinoptikus térképekhez. Látszólag megtérésztésig hasonló, ám számtalan valótlan részletet tartalmazó térképek, snippetek, hogy minek nevezzem őket, amelyek rendre azt ábrázolták, hogy mindenhol esik határainkon kívül, ám a szigorúan Trianonnál piros plajbásszal, igazából mondjuk aztán végleg Párizsban 47-ben mindegy, piros plajbásszal kérült határvonalon belül pedig egy csepp sem, mert valami különleges erő nem engedi, hogy ide jöjjön az eső. Így van. Szervusz, Szofi. Szóval ezek után persze én tudom, hogy ilyenkor szélesre lehet tárni a konteókkal kitapétázott fantáziának az ő világát. Hát a legkevesebb az, hogy valakik ki akarják szállítani a Kárpát-medencét, aztán mikor a lakosság az elmenekült innen, vagy kihalt, nem tudom, tehát így attól függ, mennyire armageddonisztikus a jövőképük. Abban az esetben majd nyilván a helyükre költöznek, és akkor a Population Replacement Theory különböző módozatai kerülnek elő, hogy kit a kit is akarnak ide telepíteni engedelmes rabszolgaként, vagy éppen ellenkezőleg, hát tudjuk jól, hogy tudjuk, kik jönnének ide, úgyis már ég a talaj a lábuk alatt ott a Közel-Keleten. Ez a két verzió van. Na most a háztáiban sokkal érdekesebb, amely pontosan kérőri azt a teret, amiben a diskurzus zajlik. Ez pedig a háztájilag is üzemeltethető, ezüst jódid tartalmú ködöt felengedő, igen. Igen, Wagner, tehát hagyjál, persze. Na. Jó, azt akarod mondani, hogy már itt vannak. Jó, oké. Ezt jönnek még? Na már most. Visszatérve. Tehát
háztáilag lehet felengedni ezeket az ezüstjodid tartalmú füstköd rendszereket, amelyeknek az a tulajdonsága, hogy ezek a kis apró szemek, amelyek így aeroszolizáltan szabadulnak fel ebből az alkalomból, ezek kondenzációs magként szolgálnak, magyarul ezekre rátapad. Mondom azt, hogy kondenzál, de sok esetben egyszerűen kifagy, ha kellően magasra eljutnak, mert pedig őket viszi felfelé, tehát azért is egyszerű őket úgy elengedni, biztos látod, mindenki tornádós hatalmára törekednek a kis emberek, vagy illetve hát a szakemberek, bocsánat, hogy kezdetben diákként, és akkor ráfáznak, utána visszatérnek felnőttként, és akkor utána már a tornádó fog ráfázni, ilyen hordókat nyitnak ki, és abból ugye a tornádó az így feleveli a kis propellerrel ellátott szondákat. Illetve most már olyan is van, az egyik legutóbbi ilyen alkotás, amit láttam, az a Twisters címet viseli, visszatér ez az ezüstjodidos sztori. Ott ezüstjodiddal próbálják meg azt, hogy kihullásra ösztönzik ezt a jelentős mennyiségű nedvességet, ami egyben a szupercellában, tehát ennek a hátsó fertáján, amiben a tornádó keletkezik a radaron Hukekho néven látható régióból, és hogy ezzel a kihullással így energia szegényét teszik a rendszert, és utána már nem lesz elég energiájú tornádokat hozzon létre. Fantasztikus teória. A következő problémák vannak ezzel az egésszel. Egy, nagyon-nagyon ráfeszült a lakosság jelentős része annak, hogy jó-jó, nem esik az eső, de annál sokkal rosszabb lenne, hogyha jég hullana le. Sajnálatos módon az igazság, hogy úgymond a természet szempontjából, aminek mi, mint nagy egésznek mi is a részét képezzük, tök mindegy, hogy hullik le az a csapadék, csak jöjjön le. Ha nagy

0: az túlmutatva a meta-horrorokon, ahol ugye emberfennyi jégtömegek zuhannak rá, lesz például a Holnap után című méltán népszerű Roland Emmerich által rendezett alkotást. Szóval, hogy egyre több minden van, ami meg tud sérülni. Kérlek szépen, hogy de, igen, és akkor itt több ilyen aktor is megjelenik, akiknek egyformán érdeke az, hogy ilyen meg olyan esetek ne történjenek. Induljunk ki abból például, hogy a biztosítók sem szeretik az ilyen káreseményeket, nem is térítik nagyon, de gondot jelent nekik az is, amíg kimagyarázzák, hogy miért nem térítik. Mindjárt jön a kedves telefonáló, szervusz, hello.
1: Szervusz, jó reggelt, Magba.
0: Jó reggelt, szervusz, Magba.
1: Én azt nem értem, hogy milyen terményt ver el a jégeső, azt a terményt, amit már elvert a jégkár, tehát a nem létező kajszi barackot és őszi barackot, ami már tavasszal elfagyott, vagy milyen terményet.
0: Tök jó, hogy megismételd, amit az előbb mondtam, ugye? Úgyhogy hallottad, hogy ezt mondtam?
1: Nem hallottam, igen, mert tudod, volt, telefonál az ember, és akkor még a nénit meghallgatja.
0: Igen.
1: Akkor ugyanaz mondjuk, hogy az igazából csak arról szól, hogy lehessen nyígni, mert ez igazából olyan, mint a nézed a híreket, hogy egyrészt van a nyáron, mennyibe kerül a lángos, drágább aha. lett a Balatonon, a sziget az drágább, jaj, mennyibe fog fájni az
0: iskola. Nem, ez egy konkrét tudományos kérdés. Fájdalom. A következőről van szó, és ezt elmondom neked is. Hogyha így reklámozni kell ezt a jégerrendszert, ami egy ilyen jégerhárító rendszer, arra ösztönözzük a felhőt, hogy belőle kisebb jégszemek váljanak ki, azok lehultóbban biztosan meg fognak olvadni. Elállom neked, hogyha ilyen nagy szárazság van, és a légkörnek a páratartalma az tendál a 10-20-30% felé, akkor az annyit jelent, nem fog lehullani a földig. Érted? Ott lehet látni, nagyon nagy reflektivitású fejek vannak, hiszen látják benne a jeget, de mire az leér, addigra elpárolog, és ebbe sajnos egyébként nem nagyon lehet belekötni, ez egy teljesen logikus gondolat. És ezt szerintem senki nem nézte végig, amikor ennyi jéget telepítettek le, hogy valóban mik is a preferenciák. Mert az, hogy ne verje el a nem tudom, a Pajero-t, meg a házadat, jó, bocs, mondjad, elnézést, igen.
1: Nem, hogy ugyanaz, tehát, hogy ezeket mind értem, mert hiszen én is, tehát a logikus gondolkodás híve vagyok, viszont itt a pont azt akartam behozni, hogy ez nem arról szól el, mint az embernek az ősi vágya, hogy alapvetően komplex dolgok fölött mindenképpen kontroll gyakoroljak, tehát ezáltal az egómat tudjam képviselni, az a paraszt beleszólhasson abba, hogy mikor van eső, mikor nincs, hogy most lesz-e valami, vagy nem lesz-e, tehát egy ilyenfajta exogén kontroll gyakorolni a természet fölött, ami által azt is mondhatjuk, hogy mi vagyunk a teremtés koronája.
0: Igen, csak ezt mindig elcsesszük, tudod.
1: Ez egy kicsit filozófikus dolog már.
0: Igen, tehát, hogy tudod, mert ez nincs kimérve rendesen ez a rendszer, és általában azon, amikor a két fél vitatkozik, akkor a magyar értelmiségben különösen kedvelt, meg a nem annyira értelmiségben is, úgynevezett szalmabáb érvelést szokták elővezetni, azaz a másik szájában olyan érveket adnak, és olyan álláspontot tulajdonítanak neki, amit nem is vall. Tehát aki nem szereti a jégert, azt emlékezett, az hisz biztosan a hárban is. Egyébként a hárban nem hinni kell, nem tudni, hanem részrehozta azt a darpa, csak arra nem akar, csak gondolják. Igen? Bocsánat.
1: A jégerrendszerhez akartam mondani, hogy van itt Németországban is, például pénteken szoktam járni a barátaimmal egy klubba, és ott megmutatták nekem az új jégerrendszert, ami a klub mate üdítőitalba kevert kevés jéger. Elképesztően izgalmas ízű kofola jellegű alkoholos italt lehetett nyerni belőle, úgyhogy mindenkinek
0: a németek ezeknek a pancsoknak a királyai, tudod, a sörból, kólával, meg a sörnak
1: pankával. De ez kivételesen ez jó volt. Tehát a Jäger rendszerhez a Jäger plusz Club Mate dolgot tudom ajánlani. Hát ennyivel szerettem volna hozzájárulni a mai műsorhoz, és ezzel hagylak is téged tovább. Szervusz!
0: Köszönöm! Szia! De most akik igazán sajnálatom, miért a helyzetben vannak, azok szerencsétlen metalógusok. Ők megpróbálnak józanul, racionálisan érvelni. Nem, fiam, azért nem jöttek ide ezek a csapadékot hozó felhők, mert nem jöttek ide. környékre se nagyon jöttek. Hogyha ott a mégiscsak esett, az azért van, mert van egy nézett orografikus hatás. Az annak köszönhető, hogy ott vannak magas hegyek. Kit kell megint hibáztatni? Nyilván Trianont gyerekek. Addig nekünk is voltak magas hegyeink, annak ütköztek neki a felhők, legalább ott

0: esett az eső. Most mi van nekünk a Mátra? Jó, meg a Bükk, meg mit tudom én a meccsekre is nagyon büszke vagyok, vagy félrejtés. Tessék, ott nőttem föl. Na de hát, kérem, tehát, hogy, és az az igazság, hogy a jégert akkor szokták felülni, hogy egyáltalán valami viharfelhők úgy gyülekeznek, és hát ez előfordult, hogy gyülekeztek, de ez elég ritka esemény volt. Tehát, hogy a Tuzamen csapadékhiányt az Alföld Dél-Magyarország tekintetében ennek a rendszernek tulajdonítani az erős túlzás. Mondom, jó lenne kimérni ennek az egésznek a hatását, mert minden ilyen geoengineering módszer, ezt így hívják, ugye? És ennek a science fiction módozata az megint csak a Geostorm című méltatlanul. Az nekem elkészíteni volt méltatlan mindegy. Hello, jó reggelt kívánok! Szia!
1: Szevasztok a buszos!
0: Szervusz, buszos!
1: Figyelj csak, mit gondolsz, hogy a Esztergomi Suzuki, vagy a Kecskeméti Mercedes, az hogy védi a járgányait, amit kiparkoltat legyártás után?
0: Gondolom, rájuk teszi a védőfóliát, igaz?
1: Még egyszer?
0: Azt ráteszi, van ilyen védőfólia, nem? Tudod, ez a jó vastag, nem? Talán kettő el lehet helyezni olyan raktárban, aminek van teteje. Én azért, tehát, hogy ezt is...
1: Hát én úgy látom, hogy ez a raktár, ez, ha a műholdról is megnézed, ez szabad szemmel jól láthatóan...
0: Akkor kinek... Értem. Tehát raknak rájuk valamit? Aha.
1: Hát mit raktak rájuk? Szerinted még a színüket is megmondom, az mit raktak.
0: Fantasztikus.
1: Rájuk?
0: És szerinted azért nem esik rájuk jég, mert hogy ezt elzavarják onnan?
1: Én kérdezek.
0: Aha.
1: Nem
0: nagyon érdekes, nem, ez egy kérdés, izgalmas hogy... felvetés, buszost ne szórakozzál, ennek érdemes utána menni. Használnak-e a cégek ilyen célokra a jégkerelhárítást, hiszen a jégkerelhárítás hatékony módszer, mondják ők. Egyébként ez az első számú kérdés, amit érdemes tisztázni, hogy az ilyen jéger típusú rendszerek extenzív használata nyomán valójában mennyivel csökkent a jégkár? Mondjuk a és itt azért nehéz mihez hasonlítani, mert hogy az előtte levő időszakhoz, de akkor még egy, mint egy másik, más klíma szituációban lettünk volna. Nehéz ezt, tudod, ezt azért egy nagyon hosszas számolgatás kellene hozzá. Igen. Nem tudom, nem kizárt egyébként, hogy ők is használnak, érted, ha minden gazdálkodó használ, akkor ők is megtehetik, hogy használnak. Esztergom, azt mondod, hát nézd, figyelsz, meg lehet nézni, ezentúl kifejezetten figyelni fogom, hogy Esztergomban és környékén előfordult egy jégeső. Hát ez most már a következő szezon lesz, mert ebben már nem nagyon lesz.
1: A másik csak az, hogy most ugye azt, igen, hogy hallottad, hogyha foglalkoztál ezzel, hogy a gazdákat megszavaztatták. Tehát, hogy lehetett arról szavazni, hogy mely megyékben működjön és melyben nem.
0: Aha, értem.
1: Nem tudom, ezt hallottad te is, vagy utána, nem tudom, ez mennyiben...
0: Ez egészen fantasztikus, ugyanis én nagyra becsülöm a gazdákat, de a gazda is csak egy állampolgár a sakk közül, és ne ez szavazzon igaz semmiről, hogy mit és hogyan használnak. Ugyanis ez nem a gazdákat érinti, hanem mindenkit. Az egész országot, annak emberi állat és növényi lakóit. Igen? Igen?
1: Azért hozom ezt csak be, mert hogyha a gazdákat megkérdezték, akkor vajon az esztergomi autógyárat megkérdezték-e? Mert hogy ugye, tehát hogy azért itt nem csak a gazdák vannak, ahogy mondott te is, hanem van nagyon sok résztvevője ennek.
0: De az a helyzet, mindenki... hogy én nem szeretem ezt az áldemokráciát, de sokkal jobb az, hogy ott vannak a gazdag, tudott, szelvényvagdosó, szivarozó, cilinderes kapitalisták, és azok eldöntik, hogy mi lesz. Érted? És nincsen igen, az, hogy így szavazgattatnak meg, nem tudom, ez a szánalmas imitáció, amit rendeztek itt hosszú időn keresztül választások címén, arra emlékeztet leginkább. Okay.
1: Akkor nem tudom, Gyula Ivánnak hallászod-e azt a elbeszélését, hogy egyébként ez azt mutatja, hogy most akkor Zala-megyében nem szavazták meg, azok lent az alsó régióban, pont ahol ugye nagyon sok eső esik, tehát aránytalanul több, inkább így mondom.
0: Sok többi eső esett az elmúlt években, igen, ebben az évben ott sem esett sok eső. Kettő, cinikusan a következőt mondanám, miért, mit fog Zalába elverni a jég, a noha szőlőt? Bocsánat.
1: Hát, igen, ugye? Ha még van.
0: Elnézést kérek szépen zalai hallgatóinktól, természetesen én is tudom, hogy ott nem csak noha szőlő van, hanem például hát, gyönyörű erdők, mezők.
1: Nem Zalába pont, de kis hazánk Balaton felvidéken, hát gyászos az a szőlő, amit ott el kéne verni.
0: Igen.
1: Hát szinte semmit nem ér, mert magja alig van szegénynek, illetve hogy a mag körüli gyümölcsús az nulla szinte. Hát egy nagy magból áll majd, hogy nem az egész szőlőszem, szóval hogy itt ezt elverni már, hát tényleg azt mondom is, minden adban minek.
0: Amúgy egyébként elárulom, hogy nekem is ilyen gyerekkori, tudod, hogy megtanulja az ember, hogy néz ki a térkép és zene az Anno megyének akkoriban éppen. Nem tudom, ez még így a szerintem Rákosi alatt végrehajtott közigazgatási reform eredményeképpen nem volt balatoni hozzáférése. És aztán utána visszakapták a komplett keszthelyi járást, meg Szigliget, azt mondja, ezeket, a polca, stb. És ezek most már Zalához tartoznak, tehát van ott szőlő, és hozzá tartozik a Balaton felvidék egy nem kis része.
1: Hoppá. Jó, nem tudok többet hozzá szóval... tenni, köszönöm.
0: Igen, köszönöm, szervusz. Az a helyzet, hogy itten fel is vetődött az, hogy kilövő, vagy mostanában inkább ilyen, azt hiszem, ilyen kötfejlesztő berendezések működnek. A régebbi volt az a jégrakéta módszer, hogy igen, de többféle módszerrel fel lehet juttatni az ezüstjodidot, ez a lényeg. Úgyhogy, és általában a dolognak mindig az a lényege, hogy amit kilőnek, vagy tehát így ezzel higgyétek el, tehát azoknak a felhő tetőknek a magassága, amik ott a troposzféra tetején vannak, kicsit lejjebb maximum, mint ahogy az utasszállító repülők repülnek, vagy pont ott, ahol a utasszállító repülők repülnek, nem véletlenül kell ezeket kikerülnie az utasszállítóknak, mert hogy hát a turbulenciában szétesne a gép. Tehát történt számos ilyen katasztrófa. Odáig akkor tudja a cuccot felragadni egy ilyen jeget is hordozó cellának a saját légrendszere, hogyha benne működik egy nagyon erős feláramlás. Azt fel fogja vinni odáig. Ez van. Úgyhogy abban az esetben fel fog jutni oda, és ki fogja fejteni a hatását. Köszönöm szépen, itt már írta is, kedves csetelőnk, hogy a kecskeméti mercinél biztosan használnak, az elkészített autók nagy részét a szabad ég alatt tárolják. Ez még nem bizonyíték arra. A kilövő kilométerekkel a gyár területétől találhatók. Az kicsit messze is lehet, kezded, na mindegy, jó, oké. Meg lehet csinálni a dolgot, de ez nem egy precíziós szíderés, én azt hiszem. Tekintve, hogy ezeknél a nyáron kialakult, több között jeget is hozó cellák, a intenzív feláramlás esetén szupercelláknál, nagyon-nagyon számít az a pár kilométer, mert hogy itt esik, ott meg nem. Hát, hogy... Jó, oké, biztosan jó csinálják. Én már azt se tartom elképzelhetetlenek, hogy ezt ilyen szakmai titokként kezelik a dolgot, hogy és mit kell megtenni azért, hogy ne úgy jöjjön le a csapadék, hanem nem tudom, hogy. Én azt láttam egyébként, hogy nagyon sok ellensége van annak, hogy az a kevés, ami legalább úgynevezett konvektív jellegű felhőzetből, tehát amit ilyen heves feláramláshoz létre, tipikusan kumuluszból kialakuló kumulonimbuszok, az ivatarfelhők magyarul, ami ilyenekbe tárolódik nedvesség, hogy minél nagyobb mennyiségben leérjen, ez egy másodlagos szempont lesz a mellett, hogy, és ezt ki szokták fejteni szépen, ne verj el az autót, a házat, ezt már elmondtam, a termést, meg a, de akkor nem múlik le, akkor locsolni kell, és ezt egyébként tök joggal szoktak erre hivatkozni, hogy a locsolás jelenleg Magyarországon hát korántsem azon az áron történik, amiben ez a rendkívül kényes helyzetű és fogytán lévő természeti erőforrás kerül ugye a közösség javára. Tehát, hogy újra kéne ezeket a költséghaszon dolgokat kalkulálni, valószínűleg új függvényeket felállítani, és utána végignézni, hogy mi a fenét éri meg ebből az országból. Én inkább erre gondolok. De a többit pedig egyébként talán először meg kéne vizsgálni a kutatóknak, akinek ezer más dolga van, mint hogy azzal foglalkozzanak, ami úgy látszik, hogy gazdálkodók, termelő egységek köztük nagy nemzetközi multik, és szintén nagy nemzetközi multik körébe tartozó biztosítóknak a biznisze. Ez nem paranoid akarok lenni, csak mondom, hogy ilyen esetekben azért mindig akad a tudósnak más kutatni valója is talán. Tehát, de ne legyen igazam, könnyen lehet, hogy zajlanak már ilyen vizsgálatok, ahol pont ezt nézik meg, hogy mi a haszna és mi a kára annak, hogyha beleavatkozunk a természet működésébe. Ez nagyon érdekes retepsik, hogy milyen magasan képződnek a jégdarabok, de ezek sokszor 7-8, van néha 9-10 ezer méter magasan is keletkeznek. Ezek szép nagyok, ott ezek ott válnak ki, és akkor hullanak le. Hát gondolj bele, hogy ennek még a gravitációs hatása is, hát hogy g-gyorsulással ki lehet azt számolni, hogy ez mennyi erőhatásnak felel meg. Igen, hát ezt attól lehet azért félni, persze. Nem is rajongtak a jégesőért eleink se. Csak ezt úgy valahogy ilyen sorscsapásnak fogták fel, mert lehet mit csinálni. Hát, de és nem is véletlen, hogy ezek tipikusan ezekben a kumulonimbuszokban keletkeznek. Ezt egyébként nagyon magasra tör fel a levegő. Hát nyilvánvalóan az intenzívebb besugárzásnak köszönhetően nagyobb is lesz a konvektív áramlás, aminek révén mindig nedves levegőt ragad magával ez az egész rendszer, viszi föl, ott kint kondenzál. Csak jelezném, hogy ez az energia hajtja az egészet. Ez egy tökéletesen jól működő hőerőgép, érted? Fölmegy a nedves páradós levegő, fönt folyamatosan úgymond lehűl, és utána túlült állapotban kifagy, és amikor kifagy, irtózatos energiát ad le. Ez mindig így történik. A fagyás során nagyon sok energiát ad le. Ilyenkor ezek működtetik ezt a... Gondolj bele, hogy ez egy teljesen anarchisztikusan, hát emberi szempontból anarchisztikusan működő elektrostatikus erőműrendszer. Hát hihetetlen mekkora feszültségek és áramerősségek keletkeznek ott fenn a felhőkben. Ezt valamiből elő kell állítani. Kettő, ezek a szelek, amiket tulajdonítunk nekik, és ami úgy alakul ki, hogy ugye fel a nedves meleg, később egyre a leülő levegő, aztán ez utána fent lebukik. És alul pedig szétterül, ott egyébként ez a szétterülés történik, ott vannak ezek a hirtelen randa szélrohamok, úgymond kifutó szél. Valaki kint volt egyébként augusztus 20-án, de egyszer, hogy ma messze elkerülte Budapestet azt a mezoléptékű konvektív rendszer, ami úgy áttépett, úgy nagyjából így érintette egy szűken a északnyugati határvidéket, de alapvetően Ausztriát, meg Szlovákiát, és ott volt a Dunakanyartól nagyjából északra ott vonult el, és akkor a kifutó szele volt, hogy akik akkor voltak a hidakon, majdnem lefújta őket. Tehát, és a semmiből támad föl. Ezek ekkora energiák, és ezeket természetesen nyilván ez hajtja. És gondolj bele, hogy ekkora szél van, hát szerint számításom szerint ez 60-70 kilométerre vonult el tőlünk. Így van. Ott mozog a jégfelhő, a zivatarfelhő alatt. Hát az nem a jégfelhő, ami a zivatarfelhő alatt van, az egy egészen más. De ez semmi gond. Nagyon bonyolultak ezek az ivatarrendszerek, és tényleg nagyon érdekes fel- és leáramlások alakulnak ki bennük. Tehát hogy gondolj bele, hogy ahhoz képest, hogy hogyan jön létre például benne olyan szívóhatás, ami a nálunk úgymond boldogtalanabb sorsú országokban, mint mondjuk az Egyesült Államok, hétről hétre tornádók tudhatjait hozza létre a megfelelő időszakban. A megfelelő időszak az úgy februártól novemberig tart, csak jelezném körülbelül. És néha még közben is előfordul, persze. Úgyhogy nem egyszerű ez a dolog. Na, kedves telefonáló, szervusz, kedves telefonáló.
2: Ja, minek? Én Bugyó vagyok, hallok, hallgatók. Én csak azt akartam kérdezni, hogy mondtad ezt a geoengineering dolgot a jégerrel kapcsolatban, ez már tényleg így geoengineering?
0: Igen, beavatkozz abban, hogy működik a légkör. Ez az, nem kell nagyobb léptékűnek lenni ennél. Tudod, mindenki science fiction filmekkel szokott hozzá, hogy akkor valami gonosz tudósot irányítja ezért bonyolult műszerekkel műholdak, hanem ennyi. Felövöldözünk dolgokat, és beleszólunk. Ez ennyi.
2: Én a Kubiten azt olvastam, hogy ez igazából annyira lokális, hogy csak egyetlen zivatarcellát céloznak meg vele, és hogy...
0: Igen, minden egyessel, egyet, csak 10 000 van belőle.
2: Magyarországon, ha jól tudom, 1000. A 1000 alatt van a száma a jégerrendszereknek, megint csak Kubit...
0: Teljesen igazad van, hogy nem Magyarországról beszélek, de nem csak nálunk működik egy jégkár elhárítás. Érted? Ha. És gondolj bele, hogy hasonló, egyébként az osztrákoknál például nincsen. És az, hogy pontosan mennyi van nálunk, az meg megint, már bocsánat, de lássuk meg. Mindig arról beszélünk most is, hogy nem az egész országnak hogyan befolyásolja, de sajnos az a baj, hogyha nagyon sok ilyen kis egység van, akkor az hatással lesz az országnak a klímájára.
2: De ez úgy van, vagy ez úgy működik, hogy mit tudom én, Zalába érzékelik, hogy ott egy zivatarc kialakul, hogy fellövik, de akkor ott nálatok becsökben is így felnyomják ezeket?
0: Úgy történt, képzeld el, hogy ilyen rendszer működött már a 70-es évek végétől, és leginkább ez a Baranya, Tolna, Somogy és jégrakéta rendszerek voltak. Azok rakéták volt, tehát rakétával küldtek föl ezüst jodidot, tehát ez nem egy új technológia, ezt régebben is csinálták. Egyébként csak megjegyzem, hogy mint ez az eset is mutatja, és ez a példa, amit most mondok, hogyha rengeteg eső esik amúgy is, nagyon sok zivatar alakul ki nyáron, akkor ennek szerintem akármennyit is tulajdonít, az azért lehet neki tulajdonítani, hatása összességében kisebb lesz. Akkor lesz szerintem kritikus ez a szint, tehát hogy használod, nem használod, amikor érzékelhetően csökken. És ráadásul ez egy ilyen, hát tudod jól, ez egy pozitív visszacsatolás, tehát hogyha kevesebb hullott le, nincs nedvesség a talajban, nem fog helyi jellegű, helyben képződő konvektív csapadék képződni. Ha nagyon kevés jön, mert oda sodódnak máshonnan. Most tudod, ez nagyon nehéz dolog, de, és mint mondtam, sajnálom, de meg kell nézni, hogy minden egyes rendszer, igen, egy zivatar felült érint, és az, abból, hogyha nem hullik ki semmi, az jó, vagy ha felnőnek, érted 500-at, egyébként csak én ezném Zalában nem lőnek fel semmit, ott is abba hagyták a használatát. Baranyában egyébként szerintem van, hát az mindig is volt.
2: Egyébként ezzel a témával kapcsolatban sokkal jobban zavar engem az éghajlati beavatkozáson kívül az, hogy amit te is mondasz, hogy ez egy bonyolult, nehéz kérdések.
0: Igen.
2: De hogy mégis mennyien foglalkoznak vele, tele van a Facebook fal ezekkel.
0: Ezzel kezdtem a felvezetést.
2: És túl sok ember foglalkozik ezzel, amihez nem ért. És igazából ez a probléma. Hogy ez nagy a probléma.
0: Ez egy általában a közösségi médiának, meg a közvélemény megnövekvéreinek a problémája, hogy általában olyan dolgokkal foglalkoznak, amikhez nem értenek. De hát így vannak ezzel országunk vezetői is, ők folyamatosan olyan dolgokkal foglalkoznak, ami fingyuk nincsen, és aztán utána Hályo Kovács módjára próbálják meg. Nem a mostani kormányzatról beszél, de hogy is valamennyiről. Na szóval, jó, hát
2: kacsin.
0: Így van.
2: Köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen. Köszi. Szia. Szervusz, kisember. Hello. Igen. Nagyon jó. És az. Köszönöm szépen. Szofi például ide rakta, hogy van belőlük közel 1000 darab, 986, és egy 10x10 kilométeres rácsban fedik rá egy darabonként az országot. Ennyi. Úgyhogy, és nem, semmi. Tehát ez egy nem kicsi terület, amit összességében ezek érintenek működés közben. És ezeknek az összegzett, úgy mondjuk úgy, hogy kumulatív hatását, hát én kíváncsi vagyok, hogy elkezdte valaki kimérni. Hogy, és persze egyébként utána minden más is be fog jönni, hogy jó, vannak a társadalmi költségek, és a, igen, tudom. Én pontosan így szállítottuk ki az Alföldet, hogy most egy ilyen demagóg érvet mondják. Ott is voltak társadalmi költségek, amelyek nem azonnal jelentkeztek, viszont nagyon sok ember jól érezte magát, hogy jaj, nincs itt a Tisza már, akkor itt legeltetni lehet, és ami legelő volt, az pedig föl lehet szántani. Egyébként így történt, ezt el szokták mondani, hogy nem a konkrét árteret törték föl, hanem az ártér az kiváltotta a legelőnek használt területet, és azt lehetett feltörni, mindegy. És akkor itt van az acélos magyar búza, meg a csodálatos magyar kukorica, és mi leszünk örökké itt a piacvezetők ezekben a termékekben, mert páratlan éghajlatú kicsiny hazánk lehetővé tesz, hogy mi aztán mindenkinél jobb minőségben és olcsóbban termeljünk. Nem. Hát jó, ezt szomorú, de körülbelül azt játszották el, egyébként hasonló időkeretben, mint az akkoriban a prérit éppen feltörő amerikai farmerek, akik azt használták ki, hogy éppen egy nagyon sajátos és nem számukra szerencsés klimatikus ciklus zajlott, amikor a korábban, egyébként az indiánok, nevezzük így, elbeszéléseiben hangsúlyosan szereplő zord időszakok, amikor fekete porfelekeket kavar a szél, azok nem jelentkeztek. Egy olyan, tudod, ilyen 60-70 éven keresztül. És aztán, amikor megváltozik ez a nagy léptékű áramlási rendszer, és ezt most már komolyan vizsgálják, hogy milyen fajta többfajta áramlási, óceáni áramlási, légáramlási rendszer együttállásának a szerencsétlen következményeképpen nem esik az eső. A felszántott talaj, mert addig azt összetartotta legalább ez a préri, tudjuk jó, az ugye pázsit fű, jó magas, az legalább megköti, ami alatta van, azt úgy felkapta a szél, azt elkezdte hordani, olyannyira, hogy elvitte a farmerek földjét, és meg sem állt a szél ezzel a földdel, mondjuk a keleti városokig, aztán behintette őket rendesen, például. Igen. Tehát rövid távon lehet úgy gondolni, hogy bizonyos típusú öntözési, irrigációs technikák, mekonosított kultúrnövények, azok pont erre a klimatikus körülményekre valók. Hát én azt tartok egyébként, hogy mélyebb, például a Kárpát-medence, hogy most nem menjünk távolabb kicsiny hazánktól, csak a holocén történetét visszapörgetve volt az ideig, amikor először itt megjelentek a kedves eleink, a szapienszek. Mondjuk a holocén elején már itt voltak, úgyhogy ez teljesen mindegy, hogy ez a, tudod, a Kárpátoktól ölelt és a népét óvóvédő Kárpát-medence szerintem már többször kipusztította az itt élő lakosságot, aki az alkalmanként bekövetkező ilyen durva szárazulatok idején A. elmenekültek innen, B. áldozatul estek a mohó szomszédoknak, akik kihasználták lenyengült állapotukat. Nem feltétlenül kellemes hely egy hegyek által határolt medence, amely hajlamos arra, hogy túlforrósodjon és kiszáradjon, és ez valószínűleg nem először fordul elő. De hát Istennek, ezért még nem kell, hogy elmeneküljünk, meg nem is kell a fatalizmus irányába orientálódnunk. Lőjük a jeget nyugodtan a jégerrel, legalább nem hullik le. Hát ez, igen. Nagyon jó lesz. Te pontosan, köszönöm szépen, itt voltam már régen. A legjobb hely Baranya, az ország fénye, aranya, ez így van, kedves kisember. És utána hozzá szokták tenni, de ez nem igazán, hogy kivéve Komlót. Na mindegy. Lassan zenékkel fogom folytatni a ütvételet, amelynek során kedves zeném közül fog válogatni nektek. Azt hiszem, több mindent is hoztam, ha örüljetek. Nyilván nem a jó helyen keresem, de hát ezt mutassa neki. Kérlek szépen, jöjjön valami szép zene, mégpedig a, igen, az Eyes Be Closed című csodálatos műremeket fog meghallgatni a Vasdaud együttestől, aztán még utána valamit biztosan. Jó, aztán térünk vissza, és folytatjuk diskurzusunkat. Jó van? Na kérlek szépen, meg is nézzük. Minden volt. Igen. Ez itt a Tilos, a Csonka Magyarország, következzen a Vasdaut, egy kis zenés intermezzo, és aztán visszatérünk a puszi nektek.

sometimes when I think about this.

Hát szervusztok, drága tilos rádió hallgatók, ez itt a Csonka Magyarország Rádion Komplex, brutális ez a terikus wellness, fitness magazinja, itt a pult mögött DJ Minek, nyilván a távolból támogatnak engem, most itt nem jelen nem lévő musikészítő társaim, ha valamit jeleznek, hogy be akarnak jönni, vagy én nem tudom, akkor nem állok elébe, de sajnos egyelőre én ilyet nem olvastam. Az elhangzott zenés blogban először a Vasdautól hallottuk a Eyes Be Closed cím csodálatos műremeket, majd utána a Chill Wave roham után egy igazi, köszönöm szépen, egy ilyen kis ilyen filmzenés betét következett Barry Adamsontól, aki nekem személyes kedvencem, és az ő 96-os még a Mute Recordsnek kijött lemezéről az It's Business As Usual című. Viszont műsorunk témára tökéletesen rímelő számot hallottátok, úgyhogy fel akartam rakni Patrik és Eugene kedvenc, hogy hívják, Beyoncé zenekarát, na az Destiny's Child feldolgozását is, de ezt majd későbbre tartogatom. Jó? Nagyon jó. Közben egyébként kedvenc oldalamat nézegettem, mert ez egyik kedvenc oldalam. Hát tudom, kinek milyen a kedvenc oldal, azért a beteg lélek mindig kibutkozik. De ha megnézitek például a kiváló, különböző egyébként hivatalos magyar szervek által szolgáltatott adatok alapján összerakott, de rendkívül jól működő interaktív holadelej.hu oldalt, ami pontosan fejezi ki, hogy igen, hogy mennyit termel az ország áramot ebben a csodálatos időkben. Most, hogy a négy paksi reaktorblokk közül, ha jól látható módon, immárom három is termel, így van. A szokásos 2000 megawatthoz közelít a termelés, majd majdnem 1007. Az biztos, hogy ebben a pillanatban az ország igényeit, ami jelenleg 6315 megawatt, ezt mélyen felülmúlja, már magasan felülmúlja, bocsánat, atlétikai gyémántliga van, akkor fogalmazzunk precízebben, átvittük azt a lécet a rúddal, ugye most 7049-et termelünk. Na de, ami nagyon érdekes, és ez mindenki számára reveláció, aki azt hiszi, hogyha többet termelünk, mint amit a lakosság fogyaszt, akkor az történik, hogy hú, hát pont annyit el is használunk, amennyi kell a lakosságnak, az összes többit pedig egyébként exportáljuk. De valójában ez az egész többlet és deficit kérdés, ez úgy jön össze, hogy folyamatosan jön be áram olyan helyekről, ahonnan ilyenkor megéri vásárolni. Ukrajnából, Romániából, Szlovákia felül, amit egyébként elárulom, hogy jelentős ízba csehek termelnek, tehát csak tovább jön tőlük. Ukrajna és Románia esetében ők valószínűleg ilyen a végtermelőkről van szó, mert hogy utána a tenger jön, meg az oroszok, azoktól talán csak nem. Bár mindent fel tudok kételezni. Na de ettől eltekintve, hogy mi egy csomót veszünk, és közben adunk is el az osztrákoknak, a szlovénoknak, a horvátoknak, nem még a szerbeknek is rengeteget. Tehát nem úgy történik a dolog, és ezt az autarkián felnőtt magyar gondolkodás, amelynek a sugalmazásával volt elfoglalva például a gyermekkoromban a földrajz nevű tantárgy, tehát az a minél több valamit termeljünk meg itt helyben, mindegy mibe kerül, mert akkor legalább függetlenek vagyunk, és ezt egy mindegy KGST és Varsói szerződés tagállam keretei között, amit tudtuk jól, hogy úgyse vagyunk semmitől se függetlenül. Az volt a dolog lényege, hogy ami itt volt, azt rablógazdálkodás szinten ki kell termelni, legyen az szó szénről, bauxitról, mangáról, kőolajról, földgázról, vagy bármiről is, építkezési anyagról, kőről, kovicsról, stb. Egyiket sem túlságosan előrelátó, körültekintő és környezettudatos módon termelték ki, ezek fel sem merültek, ezek a szempontok természetesen. Szóval a dolog lényege az, hogy ezt elmondták korábban is, hogy amikor kiesett Paks, hogy mi meg tudjuk termelni ám azt az áramot nagyjából, ami onnan kiesett, nem olcsón, meg nem is talán mindet azért mégsem ment volna, de nagyon sokat meg tudtunk volna termelni, hanem mert az is olcsóbb, hogyha behozzuk.
Ráadásul ez a grid, ami így ez a rácsozat, ami összefogja a villamos hálózaton keresztül egész Európát, Közép-Európát, pláne Dél-Közép, stb. Európai részeket, mindegy, hogy ki hova definiálja magát. Ennek a révén akkor is jön az ára, ha mondjuk az adott ország gazdája azt mondja, hogy bárpedig nem fog jönni, ezt néha előadta például Ficó elnök, hogy ő aztán ide nem, meg a senki se kérdezte meg őt például, hogy ő ad el, az ukránoknak nem akart adni, mindegy, nem nekünk, tehát ilyen velünk kapcsolatban fértésnesség ilyen nem fordult elő. Nem, az ő akaratán múlik a dolog, az áram ugyanis ettől függetlenül arra, és mondom azt, hogy folyni fog, de azt mindjárt majd betelefonálok is közül, hogy ez vált várom gyereket, ez nem folyik sehova, ez csak ott a rezgés történik, na mindegy, ennyi szokott lenni. Igen. Úgyhogy továbbra is az fog diktálni számunkra, hogy mikor, mit egyszerűbb megtermelnünk itthon, és olcsóbb, és egyáltalán meg tudjuk-e termelni. És mindig ott jönnek a szűkkeresztmetszetek, amikor addig jó volt, addig működött, meg hatékony volt ez a módszer, mondjuk áramtermelése, napközben naperőművek, meg háztájjelegű napelemrendszerek, stb. Termelik az elektromos áramot. Az nagyon jó, ami megint csak sajnálatos módon, amíg valami zseniális magyar tudós fel nem találja a magyar napelemet, amely a sötétségből is képes áramot termelni, mely egyébként a cinikus megjegyzések szerint ebben az országban úgyis bőven rendelkezésre áll, addig kénytelenek leszünk ebben az esti órákban, amelyek egyre korábban kezdődnek. Hát kérem szépen azzal, hogy a nap ma már közel 13 fokkal alacsonyabban derel, és jóval hamarabb megy le. Hát kérem szépen, ma vagy 68 perccel hamarabb lemegy a nap, 67 és fél, mindegy, kb. Annyi. Hamarabb lemegy a nap, az annyit is jelent, hogy a napenergia termelésre alkalmas órák száma szűkül össze, mert amikor már olyan alacsonyan kolbászolottan a hát akkor egyszerűen a tereptárgyak miatt sem. Elér egy bizonyos, mondjuk így, hogy magasságot a horizont felett, onnantól kezdve már nem nagyon fog termelni hatékonyan. Az idevágó filmes idézetet mindenkinek ajánlom a figyelmébe, ez a Pitch Black című művészfilm, amelyben Vin Diesel száll szembe a embert és mindent is evő izékkel, amelyek csak sötétedés után jönnek elő. Na mindegy, nem levőm le a film összes poénját, mert körülbelül ennyi. De szóval nézzétek meg, ez nagyon fontos elem hozzá. És utána jön az, hogy körülnézünk, hogy mit tud ehelyett. Húha! Hát figyelsz, a következő történik. Napközben többet termelünk, mint ami a lakosság szükséglete, és azt eladjuk jó olcsón. Mert ugye ezeket ezt feladom, ez nem úgy történik, hogy ilyen vagy hónapos, akár csak hetes, csak nem is napos elszámolásban, hanem óránként, sőt, ennél kisebb időegységenként kell fizetni a exportért, azért kapjuk az importért fizetni. Ja, egyébként néha az exportért is fizetünk, mert az a legszebb, amikor exportálunk, amikor negatív az ára már, mondjuk mi fizetünk, és még vegyék át, ez a legszebb az egészben. Amíg nincsenek olyan megbízható az áramot valahogy tároló rendszerek, addig nincs mivel kiegyenlíteni ezt a napközben mutatkozó egyenletlenséget, ami a termelés ciklikussága és a fogyasztásnak az egészen más ritmusú ciklikussága között mutatkozik. Lakosságot sajnos nem lehet arra rávenni, hogy amikor sok ingyen áram keletkezik, akkor használja az áramot, amikor az áram drága, akkor pedig ne, és inkább otthon dinamohajtással, vagy nem is tudom, tehát hogy valahogy így próbáljon meg. Ezek nyilvánvalóan nem működnek, és mindig el szokták mondani, hogy azért van több litér az egyik ilyen, van szóval szép neve van, hogy litér, és még tudok mondani néhányat, ahol felépítettek ilyen gázturbinás erőműveket, ami pont arra szolgálnak, hogy ezeket úgy hirtelen be lehet röffenteni, ahogy ezt a nagyon szép kifejezést szokták használni az emberek, meg az erőíró szakújságírók, tehát és a beröffent, és utána aztán ezek termelik az áramot, csak nagyon drágán, ugye? Mert hát ugye ezek a nagyon olcsó szovjet gázt égetik el, ja nem nagyon olcsó, persze, így van, tehát a rohadt drága gázt égetik el, ami onnan jön még mindig, ahonnan nagy részt,
Ennél jobban megéri, hogyha olyan áramok vásárolunk meg, amit azok az országok termelnek meg, például megvett áramból, olcsón megvett árammal vizet szivattyúznak fel tárolóba, este leengedik, turbinát meghajt, termeli áramot, vagy nekünk visszaadja az áramot. Sokkal drágábban, mint ahogy ő megkapta. Ilyen a, sajnos igen, igazságtalan és gonosz ez a nemzetközi árampiac, és ennek sajnos a rúgnak mindig mi vagyunk a rosszabb felén valahogy, ennek is a szerencsétlen földrajzi helyezkedésünk a titka. De hát tudom, a Kárpátok óv és véd minket a nem tudom mitől. Ez történik, kormányzatunk megígérte, hogy jövőre már talán több száz megawattnyi energiatároló kapacitásunk lesz. Hát látod, most ilyenről van szó, hogy ilyen 7049 megawattot termelünk, hát ennek a tizedét se, mondjuk úgy az 5%-át lesz képes azt tárolni. Úgy jó eséllyel, semmi gond. A másik pedig, hogy utána majd lesz olyan is, hogy hó, hát ez csak a kezdet, és akkor már utána a 3 gigawattnál tartunk, az már érdekesebb lesz, az majd talán 2030-ra valósul meg, vagy valamikorra. Hát amikor megépül az 5-ös metró, meg a többi fontos beruházás is még hozzá. Addig is sajnos egyébként itt állunk meglő, vagy ráadásul nekünk erre a áram tároló kapacitás beszerzésére is, tehát hogy majd ötletelni kell, meg kiírni a pályázatot, meg eldönteni, hogy milyen technológiával történjen a dolog. Én legutóbb már olvastam, hogy ilyen írt, hogy nálunk is igen aktív, már mondom a nevüket, mindegy, elég legyen annyi, hogy Debrecen környékén aktív akkumulátorgyár egy másik céggel együttműködve most már nekilátotta nem lítium, lítiummal gond van, mert ugye sokféle előfordul, de mind a kis koncentrációban, hogy ők nátriumionos energiatároló cellákat fognak hamarosan előállítani, amit így nagy örömmel várunk, úgyhogy én nagyon sok mindent ezen a téren nagy örömmel várnék, mint a rentábilis hidrogéncelláknak a beröffentését, ha ezt a kifejezéstnél ragaszkodunk, illetve hát még egyéb energetikai ötletek is felmerültek az utóbbi 40 évben, mondjuk így, és nem is mind Degeli Györgytől származik, mert van amelyik a Széles Gábortól, mindegy. Bár ő ebben a tekintetben nem igazán tekinthető originális gondolkodónak. Szóval jelenleg itt fogunk jönni, hogy ebben a pozícióban vagyunk, örülünk neki, hogy most ezt megúsztuk, hogy egy ilyen 6 milliárdos, körülbelül 6 milliárdos fenéggátos beruházás, ami mindegyiként még többbe fog kerülni, higgyétek el, mert azért ez már még hozzá kell nyúlni, ezt tenni, azt tenni, kell bele zsinipkapu esetleg, hogy egy át tudnak jönni rajta a hajók. Most konkrétan nem a haszontalan hajókra gondolok, amelyek a gonosz és mindenkit a gyűlölt német nyugdíjasokat szállítgatják fel alá, és akkor az ember már nagyon várja, hogy mikor üt rajtuk striga és bandája a dunai hajósból, hanem hát igen, tehát hogy valamennyire így a Dunának van egy ilyen közlekedési rendeltetése is hagyományosan. Megjegyzem egyébként, hogy nem is csak a ludditák emlegetik azt, hogy az ilyen fajta célzatos felhasználását a folyónak, azt ahhoz kéne igazítani, hogy a folyó milyen állapotban van, és nem fordítva a folyót kéne egy ilyen proszkrüsztész ágyba bekényszeríteni. Magyarul, hogyha így alakult sajnos a sodrási, mederbevágódási és egyéb viszonyok, akkor hát végig kell gondolni, hogy minden hajó után nem fog rajta végigmenni. És ez nem csak a mi problémánk, tessék megnézni, hogy mennyit szenved a Rajna menti hajózás is, amely évente többször is leállásra kényszerül, mert olyan kis víz van az említett folyón, pedig az szintén az Alpokban ered, mint ahogy a Duna mellékfolyónak az öve is. Tudom, a Duna maga, igen, a Bideném az ott a Fekete Erdőből, de higgyük el, hogy az a vízmennyiség, ami eljut hozzánk, és ami, tehát hogy mint Duna, és akkor ránézel, annak a túlnyomó része az bizony ott, ami az Alpokból származik.
a bajor alpokból, meg az osztrák alpokból. Én nagyon kicsin szerettem még a svájci bor is, bár annak a nagy része nem a Duna vízgyűjtéhez tartozik. Meg valamennyire még Morvaországból is. Csak egyébként ezt is hozzátartozik a dologhoz, hogy nálunk aztán esett akármilyen nagy eső, az jelentősen nem fogja megemelni a Duna vízszintjét, mert hogyan is tenné meg. Hát azt az eljut a tájba, aztán azt elnyeli, sok hatása nem lesz, főbb egy-két centi. Az ilyen nagy, több méteres emelkedések mindig úgy keletkeznek, hogy nagy eső zúdul le az Alpokra, ottan aztán a sziklák közé részlegesen tud csak úgy bejúrni, ezért lezúdul, és úgy meg fogjuk kapni az egészet. Természetesen a part menti szeméttárolók tartalmával együtt, including a döglött felpuffadt disznókat is, amelyek mindig fontos részét képezték a Duna járvizeknek. Az, hogy lesz egy mondjuk, tehát, hogy ezt többen emlegetik, csak megjegyezném, hogy olyan régóta van kis víz, hogy ahogy két éve meglepő módon simán előfordulhat az, hogy a két évvel ezelőtti szituációhoz képest, csak jelezném, hogy nagyon sok mindenben egyezik a nagy térségi helyzet, ez több ilyen meteorológiai oldalon, például a Weather on Maps, amit két kiváló fiú meteorológus csinál, és modellezték, hogy mennyire hasonló a Boris ciklon két évvel ezelőtti tombolásához, aminek aztán utána a következő 8 méter, nem tudom hány centis vízelás volt az eredménye Budapestnél, és hogy az akkori kedves miniszterelnökünk ugye végigkövethette, hogy az ár levonul, és biztonságban elhagyja az összes víz az országot, hiszen nekünk a vízre nincs szükségünk. Valójában egyébként persze nem akarom oktanul támadni szegényt, tekintve, hogy az előző 14 évben semmit sem csinált, már ami érdemi lett volna, már a kártékony dolgokat is most nem venném ide, ezért persze nem is volt hova rakni szerencsétlen lezúduló vízmennyiséget, úgyhogy ezt akkor már csak csináltam, amit csinálni lehetett. Ez volt, tehát, hogy nem lehet kizárni egy ilyen esetőséget sem, hogy a kora ősszel esetleg arra is bazírozva, hogy rettentes módon túl melegedett a földközi tenger vizének, főleg ugye a felszín közeli vizeknek a hőmérséklete, ami nagyon-nagyon kedvezni fog a mediciklonok kialakulásának, amit egy kicsit úgy megváltoztak az áramlási viszonyok. Ez mindig az kell, hogy ne ott egy ilyen, ne egy stabil, kitartó, idegördő anticiklon alakuljon ki, aminek az áramlási rendszerében ott nyomul be a száraz, forró levegő a Szaharából, hanem egy kicsit ez az úgynevezett felső légköri futóáramlás, a jet stream, az délebre helyeződjön, ennek megfelelően a ciklonok eljussanak a genovai öbölig, és ott elkezdjenek képződni a mediterrán ciklonok. Hát az bizony... És akkor ezek általában felénk szoktak elindulni, mert az ott képződő ciklonok haladási iránya az délnyugat, északkeleti, és ennek a maximális kitettsége az hozzánk esik. Én a magam részéről persze nagyon örülnék neki az ezzel járó jelentős csapadéknak, csak tele megint az, hogy jöjjön csapadék, csak ne olyan, amilyen nagy, hirtelen, meg viharral jár, meg sajnos nem lehet válogatni ezt. A modelleket készítő meteorológusok már régen elmondták, klímakutatók, hogy nagy valószínűség szerint, bár egyébként ezt nyilván valószínűségek vannak, tehát hogy nem lehet biztosan mondani, hogy bizony ritkulni fog a csapadék, tehát egy kevesebb napon fog esni, de amikor esik, akkor nagyon sokszor irtózatos mennyiség fog lehullani, és a nagyon kiszáradt talaj az nem fogja rendesen bevenni, ami az a szar, hogy ez, hogy például ilyen domb, pláne hegy oldalra, nekünk is vegykérhegyünk, tehát amennyi, ezt a miskolciak tudják jól, tehát hogyha lezúdul és nem tudja beinni rögtön a talaj, akkor ez ott a különböző vízfolyások, árkok, patakok, csermelyek mentén, melyek folyóvá dúzodnak, le fog zúdulni, aztán elönt, amit elönt. Hát ezt megint csak azt tudom mondani, hogy ilyen helyzetekre kell majd előkészülni, hogy az ilyenkor jelentkező plusz vizet hova tudjuk eltenni, és ez nagyon nagy munka lesz, és nagyon-nagyon jelentős előkészületeket igényel. Kedves Retepsik, nem tudom, hogy a Tiszán is lehet őrészi áradás, egész pontosan, ha úgy van feltéve a kérdés, hogy lehet-e, persze lehetni lehet. Nem tudok ennek a valószínűségéről nyilatkozni. Egyébként csak megjegyzem, hogyha ezek a mediciklonok elindulnak, akkor a következő olyan orográfikus hatás, amikor tudod, így átvonulnak a medencén, és beleütköznek hegyekbe, akkor ezek a Kárpátok, illetve az Erdélyben található érthegység, egyéb szinte Bühari-hegység, ilyen magasabb
fundamentumok, amikbe beleütközik a nedves páradús levegő, már még nem hullott addig ki belőle, és onnan indulnak el, aztán utána úgymond flash floodok, tehát ilyen vidám árvizek, illetve hát ilyen nagyobb vízfolyások, azok világgyorsan tudnak több métert emelkedni. Úgyhogy ha ilyen szituáció kialakul, akkor nem kizárt a Tiszán is, tehát őszjáradás. Annak összetenni a Tiszának a szintjét, azt nagyon-nagyon nagy mértékben befolyásolják azok a mellékfolyói is, amelyek az ország határain belül ömölnek bele, mindenek előtt a Szamos, de még a Körösök is. Maros azért nem, az már kicsit délebre ömlik bele. És a Sajót se felejtsük el, meg azokat a folyókat, amik jelenleg a kiszáradás szélén vannak, azért nem is olyan nagyon-nagyon régen, mindegy úton a Mártrában a Fekete Zaj Fesztivál felé áthaladtunk az Agyván. Az Agyván az jelentősen kisebb volt, mint drága jó nagyszüleim falujában a Patak jelenleg, pedig az elvileg ez egy folyó, és mert az egyik azok keveseknek, amik úgy nagyjából az ország határon belül ered ott a Fennógrádban. Úgyhogy ha ezek is ismét megtelnek vízzel, igen, akkor lehet a Tiszán. Nincs is már zagyva, én sem vettem úgy észre, de pláne a Tarnát szokták emlegetni, hogy az pláne eltűnt. Igen, több ilyen vízfolyás is van, ami teljesen eltűnt, úgyhogy majd egyszer erről is fogunk egy ilyen, fel fogunk vetni egy ilyen katasztert, hogy megvan-e még a folyó, és hogy esetleg van-e még, mit tudom én, kapos. Ezt mondjuk elég egyszerű ellenőrizni, valaki nem egy Pécs, akkor körülbelül 6-szor megy végig rajta a Márhogy keresztül megfelelő műtárgyon a vonat. Úgyhogy az végig a kapost, csak én árulom. Csak így volt egyszerű megépíteni a pályát, hogy folyton átszelik a kaposnak a medrét. Amikor ilyen jó idők vannak, mert hogy sok hó esett, már rég nem volt, és az megolvad, akkor az egész öntésterület víz alá kerül, és akkor nagyon sokszor a vonat pedig úgy halad végig ott a Tolna megyének jelentős részén, hogy így balra nézel víz, amíg a szemen lát, jobbra nézel víz, amíg a szemen lát, vízi madarakkal, úgyhogy a maga részén nagyon romantikus, csak az ember kicsit parázik, hogy mikor fog ebbe bele tocsani a Nem csak express hirtelen, de eddig még megúszta, ami kopogjuk le tényleg, úgyhogy ez így lesz. Na már most, igen, itt amúgy ezen az oldalon, ami a hol a Delej, ezt aki többen kifogásolt is igazuk van, meg nincs is igazuk, elárulom neked, hogy hol van. A Delej az ugye általában hagyományosan, meg is úgy gondoljuk, hogy inkább a mágnesesség volt, de hát ki ne tudná, hogy az áramnak is van mágneses hatása, gyerekek, hát az áram mágneses teret hoz létre, változó áram, változó

0: rajta, és akkor kacagunk a gyerekek. Kedves telefonáló, szervusz, remélem te is kacagtál.
1: Meg ugye a sötét oldal delejes csábítása.
0: Igen, na?
1: Na cső.
0: Ja, szervusz, ciao. Azt hittem, hogy még további észrevételik is következnek. Nem. Szóval, a visszatérve, mire hogy ez stratégiai fontosság, ugye ez az oldalon, kérlek szépen, még az is megvan, hogy mikor jó áramot használni. Hát most éppen nagyon jó. Tehát, hogy most tök jó, és aztán utána írják azt szegények, hogy olyan, hát olyan 6 órától kezdve már azért, tényleg, ha áramot használsz, akkor az a népgazdaságnak nem jó. És ezt te csak azért nem veszed észre, mert van ez az izé, a rezsicsoki, ami teljesen rugalmatlan, és nem reagál az árak akár napon belül ingadozására, így aztán nincs, ami arra szorítsa az egyszerű áramfogyasztókat, hogy valahogy. Tudom, hogyha ezt az áramfogyasztókra hárítanánk, akkor abból kitörne a gyalázat, hogy már nehogy már nekem kelljen figyelni, hogy mikor használok áramot, azt se tudom, hány óra van című. Igen, csak hogy, ja, állítok Debrecen környéken a villamost hívják Delejnek, hát nagyon jó. Lehet, hogy Debrecen környéken hozták létre az oldalt, nagyon jó. A matica az máshol is levonó, az igen. És a fagyi gömb az szintén megvan. Russell 2, ez nem így van. És képzeld el, én ezt is el tudom mondani, hogy én pécsiként sosem libikókáztam, mert mi döcögőztünk, drága. Annak a eszköznek a neve döcögő, ráadásul ez jól le is írja a jelenséget, ami úgy történik, hogy engedett, hogy a másik fölmenjen, majd egy hirtelen váratlan mozdulattal lehátrálsz az egész lő, pedig hát a G-gyorsulásra fog a seggével megérkezni a alig tompított esés után. Na mindegy, ezeket don't try this at home, csak ennyit tudok mondani. Az, hogy a embertársainkkal nem szabad megetetni a egérrel partok lesz, hát ez pedig magától értetődő. Ilyet csak egészen gonosz emberek csinálnak, és én is csak néhányat ismertem ezek közül. De hát, jó, oké. Tehát visszatérve a dologra, igen, most jó időpont van arra, hogy fogyasszunk áramot. Ez a tudatosságot azért valamennyire lehet fokozni, nyilván nem lesz sosem 100%-os, amennyiben a fogyasztást új módon képesek leszünk majd. Hójaj! Ilyen módon, akár a napon belül is más sávos árazással kiszámlázni a fogyasztónak, akkor amiből mondom, hogy óriási botrány lenne. Nyilván tompítottan, tehát nem az egész elkülönbözetet rá zuttyantva, csak azért úgy figyelembe véve, hogy mennyire használ olyan áramot, amit olcsón termel meg országunk, és mennyire. És már rég elveszett az a dolog. Emlékeztek rá, hogy mi volt? Hogy használjuk éjszakai áramot, mert az olcsóbb, és a nappali áram, nem drága, a nappali áram az olcsó ebben a nyomorult országban. Mióta átálltunk arra, hogy napenergia alapon történik az áramtermelésnek a, hát már nem is tudom mennyi, 38%-a körülbelül. Nagyjából ennyi a paks is, amikor teljesen kapacitásra termel. Azóta ez már nincs így. Nincs így, ezt meg is lehet nézni egy ilyenen, hogy mikor kell fogyasztani, meg mikor nem, és hogy ez mennyire esik a... Ó, hát az az igazság, hogy persze hajnalban már megint jó lesz a dolog, és éjféltől a mindegy kategória jön, tehát hogy ott aztán... azon legalább annyira nem fogunk bukni. De hogy este meg bukunk, hogy legalább éjfélig, az biztos. Úgyhogy na, kérem szépen, ezek itt a tények. A másik például az, hogy én rendszeresen szoktam beszámolni róla, hogy a Duna vízgyűjtőjén, ami hát mondom, igen jelentős részét foglalja magába, a felettünk lévő vízgyűjtője, ami osztrák, bajor, kicsiny szakaszokon svájci, és Csehországból Morvaország, illetve hát valamennyire azért Szlovákia is számít, mert hát Duna fölött még azért belemlik egy-két korábban bővízi folyó, mint a Vág meg a Garam. Igen, de ezek közül, ahogy elnézem, azért legfeljebb a következő napokban várható valami 11 mm eső, a vízgyűjtőn, ahogy elnézem, és ez inkább az Alpok Alpokba fog érvényesülni, illetve a Fekete Erdőbe. Az viszont nagyon jó nekünk, mert akkor valami

0: mennyire igen, irányított fogyasztás volt, mert mi a, igen. Szóval így tartunk, ha minden igaz, akkor ebbe az évbe talán már, és akkor kopogjuk le, talán már nem lesz ekkora probléma abból, hogy olyan hűtési mechanizmust tököltek ki a paksi atomerőnek, ami egy VVER 440-es típusú szovjet berendezés, ami akkor jó ötletnek tűnt, most meg nem tűnik jó ötletnek sajnálatos módon. És igen, ezek visszatartották a Duna vizét, ezt tudjuk jól, így van, a semmi, de hogy igen, visszatartják, utána ezt egyébként palackozzák, és eladják nekünk, úgy történik. Tehát ez a teljes igazság valójában, úgyhogy kormányunk nem ismeri bevallani, hogy ilyen korábban amúgy háztartási tüzelőolaj tárolására alkalmas kannákban vásárolja meg a Duna vizét az osztrákoktól. Azért lesz olyan fura aromája a csapvíznek, csak mondom. Na, jó, úgyhogy köszönöm szépen, hogy elmondhattam ezt. Na, visszatérve a dologra, ha egyébként arra vagyunk kíváncsiak, hogy valójában várható-e az adott régiókban valami komolyan vehető csapadék, akkor érdemes felmenni a, például a német oldalakra is. De ugye Magyarországon olyan nagyon nagy, ezen a héten nem lesz, azt szinte biztosan tudjuk venni, és előre szaladva be tudom árulni, hogy leginkább, igen, ezt ajánlom a figyelmetekbe, ezért be is küldtem egy ilyen linket nektek, ezt érdemes nézni. Ez biztos, hogy osztrák-német viszonylatban megbízható. Szerintem magyarban már nagyon sokszor tévednek, akár több nap távolságban is, de ez egy másik. Ez itt már a modellek csatája, tehát az tényleg a Európai Középtávú Erőjelzési Központ saját modelljei, meg a GFS modell, ami egy globális modell és amerikai fejlesztésű, és ezeknek a helyi adaptációi versenyeznek egymással. Én leginkább azt mondom, során nézzük meg talán, hogy Münchenbe esik az eső, majd hát valami fog. Igen, ma meg a következő napokban is eshet valamennyi, és meg a jövő héten is. Csak jellemző egyébként, hogy Münchenben még ez, erre a héten még azért kiosztottak egy kánikulai napot, talán éppen a csütörtököt, ahogy Magyarországra pedig a pénteket jelzik úgy előre, hogy ott jó meleg lesz. Jelezném, hogy a Hungaromet szerint ez nem is csak az egyetlen napja lesz a kánikulának, mert hogy azért vasárnaptól jövő keddig folyamatosan 30 fok fölötti csúcsőmérséklet lesznek, azaz augusztus, az rendes kánikulával fog búcsúzni, és a szeptember is azzal köszön. De ez valószínűleg a gyerekek már megszokták, hogy az tanév első napja, pont egy hét múlva a tanév első napja van, ha valakinek ez traumatikus tapasztalat szokott lenni, akkor jó, ha felkészül rá időbe, hogy igen, az lesz szokásos tanévnyitó, amelyet pusztító kánikulába fognak megtartani. Én úgy emlékszem rá, hogy általában egy ilyen állománygyűlésen, pedig ez a boldogult emlékezetű 70-es években volt, amikor még ugye kevesebbet beszéltek globális klímaváltozásról, de valahogy a szeptember első akkor is ilyen pusztítóan meleg volt mindig. Átlagosan 2,5 diák dőlt ki ájulás szerűen az igazgató, majd az igazgató helyettes beszéd előtt, meg sem várva a levező feltett internacionálét. Úgyhogy igen, ezt igen, megértem persze. Szóval visszatérve a dologra, minden. Igen, voltak, tudom, hogy voltak ájulékonyak, és nem is tudom, miért nem lehetett ezért felmentést kérni, hogy ezt megússzuk a dolgot. Hát, meg egyébként az fontos, hogy ezeket tudod, akkor kell tartani, amikor a nap a legmagasabban jár, és hogy olyan helyen, hogy rendesen tűzzön mindenkire, tehát hogy az árnyéknak azért esélyese legyen. Amúgy egyébként az is megtesz, hogyha beterelik őket egy olyan tornaterembe, ami ugye egész nyáron nem volt klimatizált, és úgy szerencsésen megőrizte a két intenzívebb 40 pluszos hullám hőenergia tartalmának a ráeső fajlagos részét, hogy mindenki jól érezze magát. Nem baj az. Például van bordásfa, az tök jó, mának ilyen eljutott bele, neki lehet dőlni, úgyhogy ez már mindjárt. Nem tudom, hogy van-e még ez az elvágósorokba kell hallgatni, ezt én is kíváncsin kérdezem, hogy ez van-e még, mert hogy a Kiváltottam kérlek szépen az Aarhusi jelentést, pedig ez olyan volt, igen, ez egy ilyen korai Hamlet verzióból származik, így van. Én vagyok Rosenkranz és Guildenstern, az Aarhusi jelentése. Szóval visszatérve, igen, én attól tartok, hogy iskola típusonként eltérő, de én valószínűleg tartom, hogy a jelentős részükben valami alakzatot fel kell mutatni, és aztán csak jelezném, hogy az előző kormányzat meg az azt kiszolgáló oktatási infrastruktúra, Krébezberg központ, stb. Tantervek, meg azok mind azt sugallták, hogy azért itt legyenek majd valahogy tornasorba állítva az emberek, és hát úgyis egy ilyen munkára, harcra kész állapotban voltak. Ja, és akkor itt ez persze hozzáért a dologhoz, hogy ők a békét építik, hiszen ugye csak a nyugat akar háborúzni, mi meg nem. Úgyhogy ezt meg mindenki tegye el, ahová akarja. Csak jelezném, hogy tényleg, tehát, hogy amikor ezek a mindenki ilyen militáns csoportozatban, alakzatban áll, azt tudod, így mindig meg is volt az, hogy fejben mindenki tudta, hogy itt vannak ellenségek, amelyekkel szemben majd idővel, ha felnő a gyermek, fegyvert kell ragadnia. Ezek a két világháború között az összes szomszédunk volt, körkörösen, illetve hát ugye tudtuk jól, hogy ugye mi a Szovjetunió szövetségesei vagyunk, úgyis mint ágyútöltelék, és ellenségeink pedig, akit elvittek katonák, az be tud róla számolni, hogy a Mandula páncélos hadosztályt kellett legyakniuk a gyakorlatokon, amely már akkor előre tört Ausztriába, de mi is honvédeink azok kiverték onnan az olaszokat, és aztán jaj volt az osztrákoknak, de ez már csak ilyen, most már így a kis labdadobás az régi háborúra való felkészítés volt. Én emlékszem, az összes ilyen honvédelmi nap volt, amire kimentünk. Az egyik, ez a kifeszített kötélen kellett így mászni, mint a lajhár. Én próbáltam olyan lassan is, mint a lajhár isten igazából, de a gyorsabb volt, akkor hamarabb végeztél, isten, nem volt egy jó taktika, csak elárulom. A kis labdadobás abszolút az volt. És amikor még ráadásul légfegyverrel kellett célba lőni, az is megvolt. Na kérlek szépen, az csodálatos volt, különösen az, amikor megpróbáltam a Hatos fokat című filmben tanultakat alkalmazni, és magam is John Wayne lévén úgy csípőből lőni a légfegyverrel, de hát ez sajnos ahhoz vezetett, hogy a lábam elé lőttem olyan másfél méterre, majd kaptam egy tasnit a tornatanártól. Ennyi, pedig hát. De hát ez... Kispuska volt az is, Szofi, kispuska volt, persze, ilyen kis, de légfegyver volt, hát, ja, a szekrényugrás az mire volt jó, azt most már nem is tudom, nem volt légpuskázás. Jézusom, ilyenekkel találkozom, kedves hallgatók, hogy csetelünk sorra osztják meg szomorú élményeiket, légpuskázás sem volt. Úram, Isten, igen. Na hát, az úgy kezdődött általában a honvédelmi nap, ha csak ki nem mentünk a Petőfi laktanya mellé, aminek a romjai látszanak, hogyha a régi hatoson mész be Pécsre, és ott eltekintesz rögtön jobb felé. Ott volt szegény öcsém katona például, aztán utána hagyták szétrohadni. Vagy oda mentünk ki mellé, mert ott volt egy ilyen gyakorló része, ott a mecsek oldali súsnyásban jól lehetett. Egyébként ez tényleg romantikus környék volt, csak mindegy. Vagy pedig irány a Ho Chi Minh Park, amely nem messze terült el, a PMSC, a város reprezentáns NB1-es futballcsapatának mérten rettegett oroszlán barlangjától. Kedves telefonáló, szervusz! Igen?
1: Szia, Pitu, én meg Uszti.
0: Szevasz!
1: A kis puska, az szerintem nem, az nem elég, az a barendes kuló volt.
0: Tényleg?
1: Holom a küveg, külőpor, minden. Igen, csak picit, nem tudom, az ilyen
0: fél, vagy... Én remélem, hogy amivel én lőttem, az csak légfegyver volt, tudod?
1: A légfegyver az, ami a céllövöldébe elgörbíti a...
0: Igen.
1: Hogy mellé lőjél.
0: Hát
1: a
0: tudod,
1: ez... lőttél egyet, finom utalás féleképpen.
0: Az az igazság, hogy én nem kaptam medvét. Tehát, hogy pedig... Szerintem nagyon technikás volt, amit végrehajtottam, de hát mindegy.
1: Nem tudom, nekik egyszerűen annak kellett lőni, és hát olyan messze volt előle, hogy el se láttunk odáig, és akkor találtunk olyan fizikus barátom, rögtön megtaláltott valami betonfelületeket, ahol mire, hogyha rálőttünk, akkor porzott, mint az Isten nyilván, és akkor az sokkal viccesebb volt, mint előni addig a lőlapig, amit nem is látunk.
0: Igen.
1: És nyilván nem ment oda senki megnézni, hogy mit lőttünk, el se találtuk, ért. értelemszerűen.
0: Ja, persze, teljesen igazad van, hogy úgy teszem be, akkor már felírták nekem a szemüveget, de hát azt kizárólag akkor vettem fel, hogyha kimentem a nevezett PMSC pályára, mert akkor nem láttam a túloldalon a bal szélsőt, tudod, tehát, hogy, de azért, hogy honvédelmi napra fölvegyem, hogy lássam, hogy hova lövök, azt minek kell a hossz szemüveg. Ja, Istenem, tényleg.
1: Azt nem tudom, nekem a legkeményebb ilyen adaglődő rendszer utolsó észak-koreai próbálkozása volt, amikor hát tényleg már itt pár évvel a bedőlés előtt ilyen, nem tudom, hetedikbe, nyolcadikba kitalálták, hogy ilyen valami állami ünnepséggel lejtsünk ilyen formációs táncot így a sportpályán, és akkor az milyen, milyen szépen néz ki, hogy ott a sok piros, nem tudom, vigyóval a kezünkre meg a...
0: Te jó Isten! Pompomozásra kényszerítettek? Gyakorlatilag?
1: Egybe. Mindenki szörnyen gyűlölte, sipán volt, egy orosz tanárnő hozzá, aki a tanácsának lánya volt. Tehát ez már... Na mindegy, ehhez képest mostanra a... Hát hagyja, hogy az internacionálit már nem kell énekelni, de eddigi tapasztalataim alapján az iskola az legalábbis ahova mi járunk, a kis becses lakóhelyettől nem nagyon közel, vagy ahhoz nagyon közel.
0: Igen.
1: Ott ezt nagyon okos, nagyon ügyesen reggel 8-kor elintézik, amikor, amikor eljön a szeptember elsője,
0: helyes,
1: és akkor még csak 20 fok van.
0: Így van.
1: Hiába lesz délutánra 30.
0: Igen.
1: És akkor csak azok álljónak el, akik alultápláltak, és elfelejtették megint a reggeli kakaót.
0: Értem. Az én gyerekkoromban nem voltak ilyenek, hogy valaki anobulémiás például, ugye? Tehát, hogy rájuk gondolunk leginkább. Anorexia, bulémia, arcsoport.
1: És az igazgató bácsi is nagyon okos, mert nem beszél monotonan, hosszan,
0: hülyeségeket. Ez például. De egyébként a DJ-zés rész az tényleg érdekelt, mert az elején végén felpattintották a lemezeket, és ez tényleg, tehát nem akarom így, tehát hogy így, mint egy visszavetítve egy későbbi indítatást élményre redukálni, de ja, igen, tehát az tetszett, és tényleg, hogy azért rendes vinil, hogy felment, hogy pattogott is, amilyen szexi, hát így, hogyha ráadásul himnusz, szózat, internacionális ezek voltak.
1: Most már 8-kor énekelni kell, ami azért elég szűkörre korlátozódik, tehát a jelenlők reggel 8-kor még nem annyira vannak az énektudásuk. Szegény, egyébként sem nagyon gazdag énektudásuk teljes birtokában.
0: Ja, Istenem.
1: Ez jellemző, de a tantestület becsületesebb része azért kitesz magáért és megmenti a helyzetet.
0: Hát hihetetlen. Az nincs szerencse, akkor még meg is fogok nézni tanévnyit. Ugye nem tudom megnézni, mert éppen műsorunk lesz, amikor a tanévnyitő van, és az én kis tanítványom nem fogom tudni látni.
1: Nem lesz.
0: Sajnálom.
1: A augusztus 20-ai ünnepséget a három tömegiszonya miatt a gyermekeim a tévén követték végig, és a frissen megválasztott köztársasági elnökünk megkapta a monoton úr és az uncsi bácsi.
0: Nagyon jó. Te nem voltál valamelyik zenei rendezvényen? Vagy meg Guszti? Például nem láttad a...
1: De kérlek szépen, 3 órán keresztül kigyobbulést hallgattam egy moldovai táncházban a munkahelyemen.
0: Ó, a rohadt élet, de megkérdeztem
1: miért,
0: volna, hogy...
1: Miért a híres fanfara komplex a zenekartól, ahol 3, majd aztán 4 szakszofonos fújja egyszerre megállás nélkül.
0: Ezt tudjuk jól, ez vannak ennek a műfajnak rajongói, vezették is ezt az országot, tudjuk, igen. Pálinkával jobban csúszik, mint minden.
1: Jó, igen, akkor te... néha megtörte egy kis vonós tankalot a szegi, meg ez az.
0: Á, jó van. Jó lehetett
1: hát,
0: nagyon.
1: Pont csütörtök teljen ki, mert ugye ilyen, tehát augusztus 20-ával mindig az a baj, hogy az ilyen intézmények, mint ahol én például dolgozom, ott nehéz rendezvényt szervezni, mert annyi az ingyenes rendezvény a városban, hogy
0: igen.
1: Minek. Viszont így pont úgy jött ki, hogy pont az a minden második csütörtök esett oda, amikor mindig ez van, és akkor így meg volt oldva a probléma.
0: Hát.
1: Nem kellett uncsi bácsit hallgatni.
0: Nem az volt az alternatíva, mindegy, jó. Én mondjuk módtelektorom voltam konkrétan este, meg nem volt, amikor volt a tűzijáték, ahol fel lehetett ismerni, mert hogy szerintem 100 000 ember nézett a tűzijáték felé, és én annak háttal soroztam, sajnos engem ez szörnyű módon hidegen hagy. Ez
1: van. Ilyenekkor, amikor én hazafelé indultam, már nyoma se volt.
0: Hál' Istennek, igen, jó van. Na, nagyon szépen köszönöm, úgyhogy...
1: Köszönöm, harangoznak.
0: Harangoznak, híreket kell mondani, mert hogy csak félre értést nem tudja.
1: Csak jó híreket mondjál.
0: Közölte, hogy még lejárunk mindjárt. Jó hírek következnek. Puszi, szia.
1: Szia,
0: Oszti. Hát, kedves gyerekek, a következőket ígérhetem a következő 10 perce. Először is most híreket mondok nektek, egy-kettőt. Aztán még gyorsan megismétlem a korábbi szakaszban elhangzott időjárás előrejelzésnek a velejét, már amennyi ebből érdekes. És utána pedig jön egy páratlanul gazdag programajánló, ahol rádiónk jövő héten esedékes 35. születésnapjának, mint már mondtam, rendkívül gazdag, felhozatallal tüntető programpontjait fogom ismertetni nektek. Igen, kérlek szépen, itt van egy, csak megnézem a híreket, mert most megszoktam ilyenkor mindig, hogy mire én megkeresem, addigra Csákányosnak már ott van a kezében, de semmi gond, mindjárt következnek, tehát akkor a hírek, melyek ma is a, de úgyis elküldött. Ez az, elküldött, csodálatos, megnézzük, már is jövünk, jöjjenek. Kár, hogy nem látjátok az illusztrációt hozzá, mely drága marcankámat ábrázolja festői pózban a megbánás könnyei között. Ja nem, mert ő soha nem bán meg semmit, de ezt a hírt mindesetre elsők között fogom veletek megosztani, mert bizony nagyon fontos titokról rántja le a leplet. Tehát hírek következnek itt a Tilos Rádióban, a Csonka Magyarország műsorában. A házimacskák vesélyét szinte kitöltő, szokatlanul nagyszámú zsírraktározók, az úgynevezett lipidcseppek kémiai rezervoárként szolgálnak, segítve a macskákat abban, hogy stabil illatjegyet tartsanak fenn a vizletükben, még akkor is a szag idővel változik. Erre jutott Masao Miyazaki, az Iwate Egyetem professzora és kutatótársai, felfedezésükkel egy 110 éves rejtélyt oldottak meg. A macskák a területük szagjelölését 13 elágazó láncú zsírsav segítségével oldják meg, amelyek olyan vegyületek, amelyeket korábban nem dokumentáltak emlősök vizeletében, vagy mást testváradékokban. Ezek segítenek megőrizni a korábbi jelöléseket. A Current Biology-ban orvosható új tanulmány szerint minden macskának megvan a saját jellegzetes arányú zsírsav kombinációja. Sok illékonyabb vizeletvegyülettel ellentétben ez a kémiai újlenyomat viszonylag állandó marad az idő múlásával. Csupán lassan párolog el, így a macska vizelet célzatos elhelyezése után legalább egy napig kimutatható marad a magyar narancs hírét. Hallottátok? És még egy hír, ami nem mondunk már hosszú, csak egy rövidke hír jön. Így van. A Föld szélfutta homokdűnének teljes globális digitális térképét készítette el Andrew Gunn, a Monash Egyetem kutatója. A Nature Communications folyóiratban megjelent tanulmány elkészítéséhez manuálisan térképezte fel a dűnék eloszlását 0,1 fokos rácsnézetekben műholdképek és magassági adatok segítségével. A Föld felszínének nagyjából 7,8%-án azonosított dűnéket minden kontinens tekintetében, ismét a Magyar Narancs hírét hallottátok, ezek voltak már a hírek itt a Tilos Rádióban, a Csonka Magyarország műsorában. Kérlek szépen, és mint mondtam, érdemes azért előre is tekinteni. Annyi biztos, hogy nagyjából azért marad a nyári idő a hónap végéig, sőt igazából azt is mondhatnám, hogy szeptember első pár napjáig még maradni fog, és a leghamarabb, amikor így valami változás talán így bekövetkezhet, az már a jövő hét közepe, de azt még egyébként várjuk csak meg, addig napról napra, legalábbis keddig bezárólag rendre meg lesznek a vagy 30 fokot közelítő, vagy azt egyenesen meghaladó hőmérsékletek. Sajnos csapadékra például itt Budapest környékén csak elvétve ritkán kis valószínűséggel lehet számolni. Hasonlókat tudok elmondani Pécs környékéről is, talán ott a szombati záporoknak nagyobb a valószínűsége. A hét legmelegebb napja valószínűleg a péntek, meg a vasárnap lesz, úgy tűnik, hogy ezen a két napon egyaránt a 32 fok körül, tehát 31-32 fokos hőmérsékletek lesznek, és ez valószínűleg úgy megmarad, hétfőn, kedden is, a távlatiak, a távlatibb előrejelzések kapcsán pedig érdemes a frissített prognózisokat nézni. Úgyhogy ennyi volt már az időjárás jelentés. Programajánló következik, amelynek fontos eleme, hogy társadalmi célú felhíváson következik. Kérlek szépen, 35. születésnapjához érkezett el. 35. születésnapjához érkezett el a Tilos Rádió, és ezt szeptember 4-én, jövő pénteken a Dürer kertben fogjuk megülni, ahol remek programok várnak rátok. A tombolát, a bográcsokat és az adománypultot már nem is kell mondanom szinte. De emellett érdemes azt is megnézni, hogy hol mi vár majd rátok. A kertben például már héttől a Marton and the Martonez, és utána fél 9-től a Bújdosó Oktett fog játszani, majd ezt követi a tombol, amit már beígértem. A kisteremben lesz ismét Gentry Sultan, ez nagyszerű hír. 10-től utána Pop Davetsz, majd Kanada Káosz, végül Csoki Csibész fogja kedves zenét felrakni. A kertben pedig Sample Temple kezd 10-kor, utána Clairvo fél 12-től, Titus 1-től, Nán lesz fél 3-tól. A Cöxpón helyszínen pedig előbb irodalmi Dab Techno, szintén 10-től, majd éjjel 1-től önismereti diszkó. Várunk benneteket sok szeretettel, programajánlónkat hallottátok. Köszönjük szépen, és egyben el is köszönök tőletek, ennyi volt már a Csonka Magyarország, melyet ma DJ Minek szolgáltatott nektek, de korántsem egyedül, hiszen betelefonálóink és csetelőink sokat tettek hozzá, hogy a műsor így teljes legyen. Köszönöm szépen, egy hét múlva visszatérünk, akkor már ősz lesz, bár ez az időjáráson nem fog meglátszani, mint már mondtam. Nagyon szépen köszönöm, búcsúzom tőletek, jöjjön a Smoking Heads, puszi nektek, sziasztok, sziasztok, sziasztok!

Sziasztok, jó hallgatók! Ez volt a Nahát című zenei műsor, a Szőlősi Barnabással élőben a stúdióból.

azt kívánom nektek, hogy legyen olyan bátor és kísérletező kedvű az egész hetetek, mint amilyenek a zenék voltak a mai műsorban. Legyen mindannyiótoknak nagyon szép további hete. Még egyszer ez volt a Nahát Szőlősi Barnabással élőben a stúdióból. Szevasztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A MyPond terepi közösségi adatgyűjtés a Hunren Vízi Ökológiai Intézetének égisze alatt 2021 óta figyel meg vadkameráival 80 kerti tavat. A fővárostól Velencéig kiválasztott mintában egyaránt szerepel sűrűn beépített és zöld, kevésbé urbanizált terület. A kutatás azt kívánja tisztázni, mit jelentenek a települések állatai számára, különösen aszályos nyarakon, az ember létrehozta kis víztestek. A felvételeken inni és fürödni érkező, vagy vízirovarokra vadászó állatok láthatók. Sötétedés után sűn, róka, borz és vaddisznó, valamint nyest és nyuszt bukkan föl. A nappali vendégek sorában mókus, egerészőv és nagy fakopáncs is akad. A kérdésre pedig a teljes adatsor elemzése ad majd választ. Bíztat a 24.hu.
2: John F. Kennedy központ az előadó művészetekért helyreállítva és felújítva Donald J. Trump elnök által. Hamarosan ez a felirat lesz olvasható angolul a nagymúltú washingtoni Kennedy Center épületének homlokzatán, írja az MT-re hivatkozva a Telex. A 2025-ben Trump Kennedy Center átnevezés sokaknak nem tetszett, egy szövetségi bíró aztán idén májusban azt az ítéletet hozta, hogy az átnevezésről szóló tavalyi határozat törvénytelen volt, és elrendelte Trump nevének eltávolítását a homlokzatról. A feliratot júniusban le is szedték, akkor a munkások hajnali 2-kor kezdték el leszedni a betűket, és állványokat megpróbálták úgy eltakarni, hogy az arra járók ne láthassák, ahogy a jelenlegi elnök neve lekerül az épületről. A bíró döntését most úgy kerülte meg az igazgató tanács, hogy az épület előtti nagy teret keresztelik el Trumpról.
1: A Vízi Ökológiai Intézet kutatói évek óta tanulmányozzák a kerti tavakat, és azt, miként tehetők állatbaráttá. Nos, legyen legalább az egyik partjuk lankás, vagy segítsék kövek és növények az állatok biztonságos vízbe és kijutását. A minél változatosabb vízi és parti növényzet sok lény számára nyújt táplálkozó, búvó és szaporodó helyet. Az őshonos élővilágot támogatjuk, ha nem használunk algaölőszert, és kevés halat telepítünk, márha egyáltalán. Előbbi főleg a kétértőek, utóbbi a vízi gerinctelenek és a kétértő lárvák jelenlétét veti vissza. Nem árt, ha a kert átjárható, hogyha a kerítésen, talajszinten kis átjárók teszik elérhetővé a tavat, az apróbb állatok, például sünök számára is, osztotta meg a 24.hu.
0: Ezek voltak a hírek.

0: že ho nemáš rád.
1: Szép jó napot kívánok, drága Tilos Rádió hallgatók, ez itt a Szlovák Kapcsolat Tiloson az FM 90.3-on, illetve online a www.tilos.hu-n. A műsor, mint mindig, minden második kedden 15 órától 16 óra 30-ig szól. És még mielőtt belekezdünk a remélhetőleg nagyon vidám beszélgetésbe, sajnos egy nagyon szomorú dologgal kell kezdenünk. Nagy valószínűséggel már sok műsorban ez el lett mondva, de én úgy érzem, illetve igényét érzem ezt a mi műsorunkban is elmondani. Múlt hét szerdán itt hagyott minket Végső Zoltán, a Vatyok Tilosos Berkeken belül Túrúd néven ismert barátunk, műsorkészítő kollégánk, váratlanul, méltatlanul fiatalon, és hát mindannyiunkat megdöbbentett az ő elmenetele, úgyhogy most is ugyanazt kérem, mint amit más műsorkészítőtársai, még gondoljunk rá szeretettel egy pillanatig csendben. Na, és hát akkor innen szép nyerni szokták volt mondani, de hát most már vidámabb témákkal folytassunk, hiszen két olyan ember van a stúdióban, akit én már nagyon régóta szerettem volna, hogy itt a stúdióban megjelenjenek, és most itt vannak, úgyhogy nagy szeretettel köszönöm. Elolvastam amikor készültem a műsorra, egy kicsit olvastam, és mindenhol azt írták, különböző szóhasználattal, hogy a korter szlovákiai irodalom legjelentősebb magyar műfordítói. Úgyhogy nagy szeretettel üdvözlöm a korter szlovák irodalom legjelentősebb magyar műfordítóit, Mészáros Gyündét és Böszörményi Pétert a Tilos Rádió Szlovák Kapcsolat című műsorának stúdiójában, azon apropóból, hogy idén mindketten megkapták a Madách Imre díj, Nívó díját. Külön-külön. Így igaz? Vagy együtt?
2: Még annyit hozzáfűznék a dologhoz.
1: Tehát közelebb a mikrofont egy kicsit.
2: Hogy én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm, hogy elfogadtok a meghívásodat. És annyit pontosítanék, hogy azért a többes szám, hogy a szlovák irodalom legjelentősebb műfordítói, azt azért egyes számra redukálnám, tünde az. Én olyan fél lábbal vagyok műfordító. Gyakorlatilag véletlenül.
1: De a internetben nem ez van írva, és ami a interneten...
2: Hát lehet, hogy ők tudják jól.
1: Igen? De miként reagálnál erre?
3: Hát szerintem abszolút igen. A Böszörményi az bemutatkozott gyakorlatilag így, ebben a mondatában kiderült róla, ami egy alapigazság, hogy vicces és szerény is egyben. Tehát, és ahhoz abban egyetértek, ami az interneten van, akkor ez igaz.
1: Arányában?
3: Minek az arányában?
1: Kettőtök közötti arányában, mint hogy mondjam, hivatalosan, családilag egyesült párként, így mondják ezt ugye a házassági, nem?
3: De hát azt még szerintem el se árultad, hogy mi egy házas pár vagyunk. Ő is, meg én is.
2: Mind a ketten házasak vagyunk, igen.
1: Igen, te is egymással mögül is. Na nem, pont ez a lényeg.
3: Hogy... Igen.
1: Péter, egy nem olyan régi, azt hiszem körülbelül 30 valahány évvel ezelőtti interjújában azt mondta, hogy ő próbál a normalitástól elkülönülni a viselkedésével, vagy a művészetével. Jól idézem, vagy rosszul idézem? De
2: fogalmam nincs, mit mondtam 30 évvel ezelőtt, és most már abban a korban vagyok, hogy azt sem tudom, hogy tegnap mit mondtam. Nyilván, hogyha belehallgattál, akkor ezt mondhattam, és valószínűleg úgy is gondoltam. És valószínűleg így is van.
1: Hogy gondolod most?
2: Hogy próbálok a normalitástól elkülönülni? Úgy gondolom, hogy másképpen nem is tudnám csinálni. Én csak itt tudok működni.
1: És mi a normalitás, mondjuk, igen, tehát hogyha már így...
2: A normalitás kb. Az, amit a nagy többség elfogad, elvár, rábólint. Én meg úgy nem azt mondom, hogy én azzal így homlok egyenes szembe akarok menni, de hogyha időnként egy kicsikét... legalábbis, hogyha nem is szembe, de mondjuk úgy, s régen megyek, az nekem jól esik.
1: Tünde.
3: Én teljesen normális vagyok.
2: Ezt azért vitatnám.
1: Na, hát akkor szerintem kezdjük is ennek
3: a... Én csak feldobtam egy labdát, igen. Az anyukám szerint nem, természetesen, és van néhány családtagom még, akik szerint nem.
1: Szerintük Péter normális, vagy van
3: egyfajta... Nem, ő sem természetesen, nem, ilyen nincs. A család többi részéhez képest valószínűleg egyikünk sem az. De szerintem mi végül is gyakorlatilag átlagos életet élünk, és akár normalitásnak is mondható.
1: Ugye manapság ez egy ilyen elég gyakran visszatérő téma, ez a normalitás és a nem normalitás és egyéb, de hogy a, gyakorlatilag egy nívódíj, ez valójában egyfajta igazolás a normalitásnak, vagy nem? Nyilván kihagyja, meg ki nem.
3: Hát igazából fogalmam sincsen, nekem a hozzáállásom a díjakhoz az eleve egy olyan, hogy persze mindig nagyon örülök nekik, de én azt hiszem, hogy ez egy borzasztó szubjektív dolog, tehát hogy ez nem egy olyan dolog, minden tudom, a sífutásban le lehet mérni, hogy mennyi idő alatt tette meg a távot, vagy mekkora marha nagyot ugrott valaki a távolba vagy a magasba, hanem itt van egy zsűri, és akkor nyilván nem kerül a zsűri elé az összes könyv, amit... mit tudom én, az abba a kategóriába tartozók, a megelőző évben fordítottak, vagy írtak, vagy bármit csináltak. Tehát mert eleve egy szűkebb merítésből, nyilván személyes ízlésre támaszkodva is, meg személyes tudásra támaszkodva is döntenek valamiről, ami nem mérhető gramra vagy dekára. Úgyhogy mindenképpen egy nagy megtiszteltetés, hogyha az ember ezt a díjat megkapja, és egy nagy öröm, de úgy érzem, hogy azért ebben van egy elég nagy százaléknyi lutri arány, vagy lutri százalék.
2: Én azt mondanám, hogy teljesen megérdemelten kaptuk meg ezt az elismerést, ami műfordítói kvalitásainknak az elismerés, egy bizonyítéka és igazolása, de ha már a díjakról van szó, mondjuk olyan szempontból meglepett, hogy én tulajdonképpen csak egy nyugdíjra vágyom. Egy jobbra, de hát arra vágyhatok így fordítóként.
1: Alapvetően szoktunk így politikai és közéleti témákról is beszélgetni, tehát hogy most a nyugdíjrendszerrel kapcsolatban belemehetünk akár ilyen.
2: Nem tudok róla semmit, csak hogy szétesőben van, úgyhogy fölösleges belemenni.
1: Igen, viszont én azon gondolkodtam egyébként, hogy azzal, hogy ketten kaptátok meg, vagy ugye ti ezt nem együtt kaptátok, nem. Hanem ti ezt ilyen párhuzamosan kaptátok.
3: Persze, meg. Külön-külön, mindenki a saját
1: cuccáért. Igen, és hogy így igazából felmerült a kérdés, hogy ki a műfordító mondjuk közöttetek,
2: vagy nem? Inkább Tünde a műfordító, én meg inkább igazi vagyok.
3: Igen, tehát ezt körülbelül úgy kell érteni, hogy mind a ketten szakfordítóként indultunk, vagy folytattuk, vagy nem tudom, tehát egy jó ideig szakfordítók voltunk mind a ketten. Én ezt rohadtul untam, de csináltam 15 éven át, és akkor egyszer csak jött ez a lehetőség, hogy most már lehet műt is fordítani. És akkor elkezdtem műt fordítani, és aztán úgy alakult, hogy én maradtam csak annál, de mivel meg is kell élni valamiből, akkor a Péter még szakot is fordít, vagy hát leginkább azt, és...
2: Leginkább azt, és szabadidőmben műfordítással is foglalkozom.
1: És akkor ebből lesz egy ilyen fordítói műszak valójában, hogyha ezt így összetesszük.
3: Hát az egész hét, meg az egész hónap, meg az év egy fordítói műszak, tudod, hogyha műszakot mondtál, ha jól értettelek.
1: Igen.
3: Akkor az, hát sajnos ugye a fordítói szakmában itt nem ismersz olyat, hogy szabad este, ha csak nem csinálsz nagyon egyet, vagy nincs fizetett szabadság, nincs fizetett hétvége, nincs semmi,
1: szóval. Az ember vár.
2: Hát valami nyilván lesz, de valószínűleg nyugdíjas korunkban is fordítani fogunk, hogyha lesz még.
1: De ez még akkor, amikor hivatásos zenészként mondjuk lakodalmakban és egyéb helyeken léptél fel, mint szolgáltatóként.
2: Igen, leginkább lakodalmakban léptem fel, azt hiszem, hogy ezt így elmondhatjuk.
1: Lakodalom és temetések rendben úgy szokták.
2: Nem, lakodalmakban léptem fel, csak olyan hangulata volt, mint a temetés lenne, amikor felléptem.
1: Hát ez a művészi mi volt a dolognak, nem? Tehát, hogy...
2: Feltétlenül igen.
1: Tehát, hogy a művészet a szolgáltatás felett szokták volt mondani. Na de a viccet félretéve, vagy hát nem nagyon komolyan beszélgetünk ezekről a dolgokról, de hogy egyébként én azt is olvastam az internetben, hogy a kettőtök, hogy mondjam, tehát a közös, adott esetben közös munkájára, vagy egymásra való hatása az pont az, hogy így egymás műveit, hatással vagytok a fordításra, most ezt így lehet, hogy hülyén fogalmaztam meg, de hogy mennyire, jó, tehát hogy mennyire a párhuzamoság mellett mennyire tudtok együtt dolgozni, illetve dolgoztok-e egymás művein, és ez hogy működik nálatok? Nem sok műfordító házaspárral ültem még így, úgyhogy azért esetlenek a kérdéseink, de ezeket bocsássátok meg.
3: Ez, hát legalábbis eleinte nagyon úgy volt, amikor én is fordítottam, aztán meg Péter is, hogy eleinte még odaadtuk egymásnak elolvasni ezeket, hogy mindig egymás első olvasói és kritikusai és szerkesztői tulajdonképpen egymásnak voltunk. Ez most is így lenne elméletileg, csak nem mindig marad rá idő, tehát most már egyre inkább passzoljuk ezt a lépést, de elméletileg még mindig csináljuk.
2: Ennél a két könyvnél, amire ezt a díjat kaptuk, ez el is maradt, szóval Tünde se látta azt, hogy én mit adok le, én sem láttam azt, hogy Tünde mit ad le, és hát mégis nagyon jó sikerült.
1: De ezt, ennek nincs okokozati összefüggésben, nem áll a díj megkapásával.
2: Ebben most nem menjünk bele.
1: De meséljetek egy kicsit a könyvről, vagy a könyvekről, amiért a díjat kaptátok. Tünde.
2: Jó.
1: Akkor Péter.
2: Akkor én, Tünde még visszaemlékszik, mert az ember leadja a könyvet, és már máson jár az agya, szóval ez olyan. De hogyha eszedbe jutott, akkor nyugodtan kezd.
3: Inkább most már folytasd, jó, köszi.
2: Hát én a Lukást...
1: Kedvesen előzékenyek vagytok egymással.
2: Lukás Cabalának az Emlékszel majd Trencsénre című, hát ez már a magyar cím, című kötetéről beszélünk, amit fordítottam. Hát ez nagyjából besorolhatatlan műfaj. Gyakorlatilag, hát nevezhetjük is regénynek, mert nem egy nagy terjedelmű mű. Rövid történet, de kb. Olyan, mint hogyha egymást a fényképeznél egy várostérképet, egy álomnaplót, némi stand-up előadást, meg még egyéb ilyen nyúlványokat, és ebből alakul ki ez a... Nem nevezném katyvasznak, mert nagyon szépen összeáll. És dicsérni szokták, és hát a díj is végül is arról tanúskodik. Nem azt nézték, hogy hát micsoda ez a könyv, de azért ezt jól lefordította, hanem azért nyilván annak is szól, hogy ez egy jó könyv volt.
1: Tünde?
3: Igen, nekem meg közben eszembe jutott, mert az én memóriám meg sajnos már ott tart, hogy hirtelen nagyon vissza kellett emlékeznem, hogy melyik könyvre kaptam ezt a díjat, és ez Peter Maczowski Tantalopolis című általam nagyon-nagyon szeretett, hát jó, nevezzük regénynek. Megint csak ugye egy ilyen műfajilag szerintem sokkal nehezebben meghatározható, mert ez is lehet egy kis a bizarr útinapló, lehet egy utazás a gyerekkorba, lehet, tehát nagyon sok érezhetően nagyon sok, vagy vélhetően nagyon sok önéletrajzi elemmel megtűzdelt dolog. És mindenképpen egy nagyon izgalmas formai kísérlet, tehát nagyon érdekes, ez csak egy példát mondok, nagyon érdekes helyen töri meg a mondatait, tehát nagyon szokatlan helyeken töri meg a mondatait. Úgyhogy és nekem így fordítóként sokkal nagyobb kihívást és izgalmat jelent az, hogyha van benne valami ilyen nagyon komoly nyelvi bigyó, amivel így el kell babrálni, és akkor valamit meg kell vele csinálni, mert akkor, tehát az ember csak egy ilyen, egy sima szöveget fordít, úgy értve sima szöveget, hogy rendes mondatok, alanyállítvány, akármi, és akkor azon belül sincs semmi különösebb, tehát egy szárazabb dolgot, az tudod, ez az iparos munka, így kalapáccsal így kivésem a dolgokat, és akkor legyen rendben magyarul, és itt kezdődik nekem valahol az a része a munkámnak, amit igazán szeretek, mert ez az iparos munkarészt, ezt nem szeretem, amikor bele kell izzadni.
1: És van olyan, ami egyébként átültethetetlen? Tehát van lefordíthatatlan könyv adott esetben, ami annyira sajátságosan adja mondjuk magát az írónak akár mesterségesen félre vitt szövegeit érzi jól, vagy nem, vagy mindig lehet belőle csinálni akár valami mást. Fú, nehezen mennek nekem ezek az összetevőleg, de még a magyar is nehezen.
2: Én erre azt mondanám, hogy szerintem lefordíthatatlan könyv az nincs, mert én úgy állok hozzá, hogy az a szerző, aki megírta azt a könyvet, az születhetett volna akár magyarnak is, és akkor magyarul írja meg. Lehet, hogy másképp néz ki, de valahogy így próbálom megközelíteni, hogy akkor hogy néz neki. Lefordíthatatlan mondat azért akad, de azt akkor, vagy szójáték, szóval azt akkor pótolni kell másutt, ahol adja magát a szövegben, de én azt mondanám, hogy minden könyvet le lehet fordítani.
3: Egy kicsit hasonlót gondolok erről. Tehát annyival kiegészítve, vagy annyiban módosítva, hogy mindent le lehet valahogyan fordítani. A kérdés az, hogy aztán a létrejött kész anyag, a lefordított anyag, az mennyiben fog még hasonlítani az eredetire, mert minél most egy idézőjeles lefordíthatatlant mondok, jó, minél lefordíthatatlanabb, annál inkább, tehát invenciózusnak kell lenni a fordítónak, és annál inkább kell társszerzőként fellépnie. Tehát ott már aztán lehet, hogy a vége egy gyakorlatilag nagyon-nagyon más végeredmény lesz. Nekem még ilyesmivel nem volt dolgom, hogy nagyon mást kellett volna csinálni, tehát nyilván nagyon sok helyen bele kell magát tenni az emberbe, pont ahogy a Péter mondta, akár szójátékoknál, akár más ilyen megoldhatatlan dolgoknál, tehát akár földrajzi neveknél vagyunk, tehát nagyon sok mindent meg kell, de ezek csak ilyen mikroszintek, tehát ezeket. De úgy, hogy egy komplett szerkezetet, vagy most csak egy példát mondok, jól láttam egy olyan verses kötetet, szlovák nyelven írottat, ahol ABC sorrendben az életének a lényeges állomásai vannak, a valaki köznemes Tehát ott például biztos, hogy valamit egészen át kell csinálni. Ezt a könyvet nem fordítottam, csak gondolkoztam azon fordító szemmel, hogy mit csinálnék én ezzel a könyvvel, ha lenne, mert ugye nyilván a magyarban egyáltalán nem felelnének meg ezek a dolgok. Hát, tehát ott valami más jönne létre.
1: De ugye eleve verset fordítani, ez megint egy ilyen külön, hogy mondjam, állatfaj idéző.
3: Az nagyon külön állatfaj, én nagyon szeretek.
1: Igen?
2: Én meg nem próbálkoztam. Egyelőre nem érzem magam alkalmasnak arra, hogy verset fordítsak. Mondom, hogy műfordítóként is csak ilyen mandva, nem is, hogy mandva csinált, hogy mondják ezt? Botva csinált, igen. Szóval valami ilyen műfordító.
1: Ez egy szép műfordítói fordulat, mondhatnánk így. De egyébként nekem volt olyan élményem, és egyébként történetesen pont szlovákról magyarra, tehát vagy, bocsánat, eredendően magyar könyv volt szlovákra fordítva. Egy általunk egyébként nagyon jól ismert és nagyon szeretett fordító által, és most szándékosan nem szeretnék nevet mondani se a műre, se a fordítóra. Pontosan azért, mert nekem ott az volt a nagyon érdekes, hogy én először olvastam a szlovák fordított változatot, utána olvastam a magyar eredetit, és nekem jobban ült és jobban tetszett a szlovák változat.
2: Létezik ilyen.
1: És hogy volt benne, tehát valóban megvolt benne az a fajta különbség, amiről ti is beszéltetek, hogy az ember beleteszi saját magát valamilyen szinten. És egyébként nem egy olyan jellegű könyvről van szó, mint amit most említettél, Tünde, hogy ott nyilván a mondatszerkezetek is így, hogy mondjam, nagyon sajátságosan vannak az eredeti nyelvben írva, hanem egy ilyen viszonylag könnyen értelmezhető, tehát legalábbis a szó nyelvtani értelmében, vagy mondatszerkezeti értelmében egy könnyen olvasható könyv volt, és mégis érdekesen nagyon más volt
2: a kettő. Egyébként a cél nem az, hogy ott a fordító megmutassa saját magát, szóval ez nem egy ilyen fajta kreatív munka, és nem is szabad. De mégiscsak jelen van a fordító, mert minden pillanatban döntenie kell arról, hogy milyen mondatszerkezetet használ, milyen szinonimákat választ, hogy old meg dolgokat, szóval a háttérben mindenképpen ott marad, de hát a cél az, hogy amennyire lehet azt a könyvet adja vissza, ami volt.
3: Meg itt akkor felmerül ugye aztán egy ilyen kérdés, hogy mennyiben korrigálhatja a fordító a szerzőt. Tehát, hogyha a könyv szar, szabad itt ilyen szavakat mondani?
1: Jó.
3: Tehát, hogyha a könyv szar, akkor mennyire tedd bele te magad, hogy jobb legyen ez a végeredmény, mert ugye aztán elolvassa valaki a végeredményt is, akár tehát ez a saját szakmai becsületednek is a védelme, akkor bárki gondolhatja, hogy itt a fordítás az, ami ócska, és nem az eredeti könyv volt. Tehát, hogy...
1: Hát de a szarkönyvet valószínűleg nem is fogja egy jó fordító lefordítani, nem?
3: Hát azért nagyon sok mindent fordít az ember, tudod, ez a fiatal és kell a pénz, vagy öreg és kell a pénz, meg a portfólió, vagy bármi, tehát hogy amikor az ember szerencsés helyzetben van és válogathat, akkor nem vállal, de hát nagyon neves fordítók vállal annak egészen elképesztő könyveket, úgyhogy néha...
1: De ez egyfajta kényszerhelyzet
3: miatt van ez? Hát nyilvánvalóan, hát nem tudom, hogy van-e így neked, vagy akár a hallgatóknak fogalmuk arról, hogy a műfordítók, annak a honorálása, az körülbelül milyen szinten mozog.
1: Jó a Bentley, ami kinnál a ház előtt, mivel érkeztél. Tetszik a Bentley, amivel érkeztél.
3: Na, szóval ilyen, igen. Úgyhogy természetesen az ilyen komolyabb munkák szüneteiben kell vállalni néha mást is. De ennek a másik oldalát is akkor megfordítanám, hogyha megnézzük a szerző felől, meg szoktam kérdezni a szerzőimet, hogy nem félnek-e rábízni a fordítókra a műveiket, mert lehet, hogy teljesen elbarmoljuk a dolgot.
1: Ezért ez egyfajta bizalmi viszony kell, hogy kialakuljon.
3: Hát azért... azt szokták mondani, hogy kénytelenek bízni bennük, úgyhogy nyilván. És ott az ember óriási felelősséget érez, általában, hogy rosszabbat ebből nem csinálhatok, mint ami volt. Persze ez mindig egy más könyv lesz, tehát mindig más könyv lesz, mindig csak arra lehet törekedni, hogy azt próbálja meg közvetíteni.
1: Ti csak egy irányba fordítotok, vagy fordítva is szoktatok fordítani?
2: Én csak magyarra tudok, én csak magyarul tudok beszélni is, meg fordítani is, de azt még el kell mondanom, hogy a szlovák-magyar viszonylatban különösen gyakran előfordul, hogy a szerző az ismeri a célnyelvet. És mind a kettőnkkel előfordult már, hogy olyan embernek a művét fordítottuk, aki el tudta olvasni azt, amit mi kiadtunk a kezünkből, és hát szerencsére mindig pozitívan nyilatkoztak.
1: Ez egy nagyon érdekes dolog lehet, mert hogy itt gyakorlatilag az a fajta önazonosságnak a megjelenése az kerül egy kicsit, hogy mondjam, mit kockára téve, nem? Tehát a szerzői oldalról is meg, hogy igen.
2: Ezt a kérdést nem értem.
1: Mert hülye kérdés
2: jó.
1: volt.
2: Sőt, nem is kérdés volt, hanem ez egy állítás volt.
3: És a kérdőjelet kerestem. Aha. A végén, jó.
1: Na és ezt hogy fordítanám? Nem, de igazából csak azt akartam kinyugni, vagy azt próbáltam kinyugni, hogy igazából azért az egy tud egy meleg pálya lenni, nem? Hogyha valaki mondjuk, tehát akkor beszéljük konkrétan, lefordítok valami szlovákról magyarra, de ő tud magyarul elolvasni, és mondjuk azt mondja, hogy azért ez nagyon messze van attól, amit ő gondolta, és ez nem feltétlenül kell, hogy rosszabb legyen, sőt.
2: Izgultunk mind a ketten, amikor átadtuk a szerzőnknek a véglegesnek szánt szöveget, természetesen, mert lehetett volna az is, hogy azt mondja, hogy ezt azért nem. De hát mondom, jó volt a visszajelzés mind a kettőnk esetében.
1: És egyébként magyar-szlovák viszonyban, mert azért ugye én az internetet idéztem azzal, hogy a legkiemelkedőbb magyar hangjai vagytok a szlovák kortárs irodalomnak, de hát jó néhányan vannak még, akik egyébként fordítanak szlovák-magyar viszonylatban, akik elég jó dolgokat is csinálnak. Tehát hogy ez mennyire erős egyébként így ez a, hogy mondjam, műfordítói közösség szlovákról magyarra, és ez mennyire számít mondjuk akár mennyiségileg, tehát a fordítók száma, meg minőségileg mondjuk kirívónak adott esetben a más nyelvekről való magyarra való fordításban.
3: Azt kell mondanom, hogy azok a kollégák is a legkiemelkedőbbek természetesen, és szerintem tényleg akad néhány vagy jó néhány fordító kollégánk, akinek én a munkáját nagyon sokra tartom. Van egy, és itt most akkor mondok egy nevet, aki szintén fordító. És
1: még mielőtt elkimondod, bocsánat, mindezt megerősítendő, még mielőtt engem is nagyon fognak utána, hogy jó néhányan már jártak itt korábban is, úgyhogy...
3: Nyilván köztük vannak, igen.
1: Folytasd, kérlek.
3: Igen, tehát, hogy itt most akkor Deák Renát a nevét mondanám, aki viszont ellenkező irányba magyarról szlovákra fordít, akinek hál' Istennek nagyon fontos volt, hogy így valahogy egybe szervezze ezt a magyar-szlovákos műfordítókat, és gyakran ebbe belevevődtek a szlovák-magyar, tehát az ellenkező irányba fordítók, és úgyhogy igenis kialakult itt egy ilyen közösség. Általában tudunk egymás munkájáról, hanem az is előfordul sajnos, és ez néha galibákat is tud okozni, hogyha éppen nem tudunk egymás munkájáról.
1: Egyszerre kezdtek fordítani.
3: Például, igen, előfordult sajnos már ilyen is. Vagy mint ugyanazt a művet nézett ki magadnak, és akkor mondjuk valaki a kiadóval egyezik, meg valaki a szerzővel, és a kiadó meg a szerző nem kommunikál egymással például.
1: Igen,
3: és akkor
1: nem tetszett. Fordulhat egyébként a 21. században?
2: Igen.
3: Hát példák azt mutatják, hogy igen.
1: És megjelenik két fordítás, vagy
3: nem,
1: a cél
3: nem. Hát ezek ilyen, igen, ezek aztán ilyen meccsek, meg érdekes dolgok, de ennél többet erről nem is nagyon szeretnék mondani szerintem.
1: De, szóval...
3: de igen, de létezik egy közösség, szerencsére ismerjük egymást. Van, tehát hogyha akarnánk brainstormingolni, de ez nem csak feltétlenül ezen a magyar-szlovákos fordítói közösségen belül, hanem például Facebookon belül van több csoport, és van kicsi, zárt, van nagyobb, nyitott csoport műfordítói brainstormingokra például, ami nagyon hasznos tud lenni. Tehát igen, fontos az, hogy tudjunk egymásról, és tudjuk azt, hogy nem egyedül kínlódunk mondjuk a 34 fokban az íróasztal mögött.
1: De én egyébként pont erre a közösségre akartam utalni, és ahogy mondtam, többen jártak már itt nálunk, akár konkrét művel kapcsolatban, akár egy más tevékenységgel kapcsolatban, de Ekreni is volt már a rádióban, sőt, többször is, régen. Méltatlanul régen, úgyhogy ismét el kéne jönjön. De hogy ez mennyire, egyébként mennyire, hogy mondjam, tehát hogy egy ekkora közösség, ezen a két nyelvpáron ez normális, na, vagy szóval, hogy ez ilyen, na, szóval, hogy ez így átlagon felüli nagy és jó közösség van a magyar-szlovák irodalmi fordításnak, vagy ez egyébként nem tudom, a magyar-holland fordító közösség is mondjuk van ekkora, mondtam egy példát.
3: Igazából csak néhányról tudom, például azt tudom, hogy a magyar irodalom amerikai vagy angolra fordítói például szoktak találkozni néha szintén, nem tudom, hogy ez mennyire intenzív. Ugye mi mindenképpen, és ez tényleg a Reni érdeme, mert lehet, hogy mi önmagunkat nem szerveztük volna meg, tehát kellett egy ilyen erő ebbe, aki ezt csinálja. És hát nyilván a kisnyelvesek azok azért gyakrabban. Tehát az, hogy kisnyelv például, jó, most pont az angolt mondtam az előbb, úgyhogy ezzel rögtön cáfolom is, de a magyarról angolra fordítók, azok talán kevesebben vannak, ugye, mint ellenkező irányban. Angolról magyarra tényleg Dunát lehet rekeszteni, tehát ők nem valószínű, hogy rendszeresen találkoznak akár. Tehát szerintem minél kisebb a nyelv, minél izoláltabb helyzetben vannak az adott nyelv fordítói például, annál valószínűbb, hogy előbb-utóbb kommunikálni kezdenek egymással.
2: Rám nézel, de nincs hozzáfőzni valóm.
1: Mennyire ismert és mennyire elterjedt a kortárs szlovák irodalom manapság Magyarországon?
2: Szerintem attól tartok, hogy nem különösebben ismert, holott a kortárs szlovák irodalom az nagyon-nagyon értékes műveket tesz fel az asztalra, szóval nagyon-nagyon sokat fejlődött a szlovák irodalom, nem tudom, utóbbi 2-3 évtizedben. Részben ezért is futhatott fel a fordításoknak a mennyisége, meg sikerült egy olyan ösztöndíjrendszert kialakítani, ami éppen most van szétverés alatt, ami egy jó időre felfuttatta ezt, és sikerült valóban...
1: Ez Szlovákiában,
2: igen. Hát, hogy itt mi lesz, itt talán pozitívabb irányba fordulnak a dolgok, reménykedjünk. Szóval nem is tudom, mit akartam mondani.
1: Hát, hogy a szlovák irodalom, tehát a szlovák kortárs irodalom az sok jó dolgot termel ki.
2: Sok jó dolog jelenik meg ott, és abból sok jó dolog jelenik meg itt. Hogy azt az emberek mennyire ismerik? Hát az a másik kérdés, mert kevés az olyan perverz, aki ajánlás nélkül bemegy a könnyesboltba, és levesz a polcról egy olyan szerzőt, hogy Veronika Sikolová, mondjuk, akiről mondjuk nem hallott még soha. Hogy ajánlották neki, hogy hoppá, ez egy jó könyv, szlovák irodalom, stb., és ezt érdemes elolvasni, úgy igen, de ajánlás nélkül, vagy ismerettség nélkül, hogy van egy műfordító ismerősöm, és lefordította, úgy nem igazán.
1: És egyébként, Bárti, magyar irányba, tehát a szlovákról magyarra fordítottok, de egyébként arról van-e tudomásotok, hogy magyarról szlovákra mennyire sok mindent fordítanak le, kevésbé többet, tehát hogy mennyire van ez pariban egymással?
3: Hát, hogy most ez így százalékosan milyen arányban van.
1: Nem statisztikailag.
3: Úgy fogalmam sincs, de igen, tehát, hogy fordítanak sokat, tehát ugye megvannak ezek az emberek, akiket ismerünk, akik igazából ezzel foglalkoznak, ők talán kevesebben vannak, azt hiszem, mint a szlovákról magyarra fordítók. Így ezt mondanám most így hirtelen a hasamra csapva. És az előbbi, ez még annyit egészítenék ki, hogy nem annyira tehát ösztöndíj rendszer, csak hanem egyáltalán támogatási rendszere a szlovák irodalom akár külföldi terjesztésének is, a fordításának is, vagy egyáltalán a szlovák irodalom támogatása az, vagy a művészeteké, az tényleg egy nagyon jó rendszer volt kiépítve, és hát ezek tényleg ilyen gyászos hetek, hónapok, amikor az ember végignézi azt, hogy ezt hogy építik le a tudatlanság és az arrogancia keverékével, meg a rossz indulatéval.
1: Hát vegyesen. Ugye van ez az önjelölt Barbie babánk, a szlovák kulturális miniszter hölgy.
2: Hát ő a jéghegy csúcsa.
3: Igen, ő valószínűleg, tehát hogy ez valószínűleg szintén kézi vezérlés, vagy ez a beengedtük őt a, nem tudom, a porcelánboltba, és csapkod szét, amit tudsz, ahogyan tudod, tehát hogy nem akarok ebbe így ennyire itt belemenni, tudod, mert én nem, tehát hogy ismerjük ezeket a rendszereket innen is.
1: Persze, de egyébként simán belemehetünk, mert talán pont azért, hogy ismerjük ezeket a rendszereket innen is, és arról azért, bár szoktunk itt a műsorban is beszélni ezekről a dolgokról, tehát Martina Hölgy nevű, Martina S. nevű miniszter jellegű
3: üzenek,
1: azért itt szoktunk különböző kontextusban beszélni róla, de talán azért lehet ez egy kicsit érdekes a magyar hallgatók számára, mert adhat egyfajta ilyen, hogy mondjam, tehát, hogy hát hogy azért ezek a tendenciák, amik Magyarországon jellemzőek voltak különböző formában, fajtában és mértékig, azok azért valamilyen módon megjelennek itt is, és egyébként a kultúra mint olyan, főleg úgy, hogy azért látjuk azt, hogy az elmúlt akár hónapokban is milyen, hogy mondjam, milyen módon használták a kultúrát, mint ilyen pénzkifizetési eszközt, és ez milyen rombolás vagy akár egy nagyon érdekes dolog volt például az, hogy volt a Magyarországon egy ilyen terminus technicus, ami 10 sok évvel ezelőtt megjelent, ez a jobboldali művész, baloldali művész, vagy kormánypárti és ellenzéki művész, és én egyébként, ahogy olvasom mostanában a különböző szlovák mindenféle híreket és információkat, ott is már azért megjelent a kormánypárti és a kormányellenes művész, mint terminus technicus. Na, hogy ilyen szempontból, vagy ilyen kontextusban egyébként lehet, hogy érdekes lenne egy kicsit beszélni róla, és akkor kezdjük azzal, hogy mondjuk a ti területeteken ez mivel jár, vagy milyen volt, és milyen lett mondjuk így az elmúlt 2-3 év történéseinek következményeként.
3: Hát annyi mindenképpen világos, hogy az alatt a 3 év alatt, míg Fico félre volt állítva, az alatt egyszerűen belátta, tanulmányozta a környező rendszereket, főleg a tőle délre fekvő, nagyon jól működő rendszert, és abban a pillanatban, hogy visszakerült a hatalomba, elkezdte ezt átültetni. Tehát ő ahhoz képest teljesen szoftos volt előtte. És tényleg gondoskodott arról, hogy lehetőleg az abszolút nem megfelelő emberek kerüljenek az adott tárcáknak az élére, és ezt a kultúrában sokszorosan felülmúlva a szándékot sikerült teljesítenie Martina Simkovicsovával. Egyébként tehát, hogy nyilván tesz, még mondhatunk jelzőket a miniszterasszonyról, de ezt igazából, ahogy a szlovák mondja, Tomusz is vigyét, szóval, hogy ezt tényleg látnod hát kell, ezt tényleg látni kell, tehát, hogy kicsoda ez az ember.
2: És hát az van, hogy kiéletett helyzetekben értelemszerűen és automatikusan elkülönülnek a, hát valamilyen erkölcsi nívó alapján, hogy a amit magukénak vallanak ezek a művészek, vagy önjelölt művészek, és hát ilyen alapon sorolódnak be kormánypárt és ellenzéki csoportokba. Hogyha nincs ilyenfajta kiéletett helyzet, hogyha visszatekintünk, még nem tudom mikor, azért voltak kevésbé ilyen idők, akkor úgy legalábbis bennem úgy fel sem merült, hogy ki az, aki kormányt támogatja, ki az, aki nem, mert nem az volt az érdekes. Csak hát közben eljutottunk oda, hogy gyakorlatilag az lett az első. És hát nagyjából Szlovákiában is errefelé halad a dolog, vagy már ott is tart, csak éppen Ficónak nem volt, és hát azért remélhetőleg nem lesz annyi ideje kiépíteni a rendszerét, mint Orbánnak volt. És ez látszik is abból, hogy nagyon-nagyon kapkod, nagyon-nagyon gyorsan csinálja a dolgokat, azért elég széteső félben van az, amit kiépít, de hát még ugye még tartja magát.
1: De ugye ez azért egy nagyon fura dolog, hogy mondjuk egy ilyen jellegű, hogy mondjam, országvezetés ez a kultúrára olyan hatással van, amilyennel, mert ugye az ember azt gondolná, és hogy ugye itt már Tünde, te utaltál arra, hogy valószínűleg nem ebből fog az ember, nem tudom, magánsziget, tehát nem műfordításból fog egy magánszigetet vásárolni a Csendes utcánban, egy nem tudom, egy ilyen helyen. Tehát, hogy kívülről azt nézni, hogy igazából ez nem az a terület, amiből tényleg milliárdokat, 10 milliárdokat, meg 1000 milliárdokat lehet kiszivattyúzni azért, hogy valaki nagyon jól érezze magát. Tehát ebből kifolyólag eléggé, hogy mondjam, tehát mi értelme van energiát fektetni abba, hogy valamit, ami egyébként működik, és ez még így jól is mutatható, hogy hát tök jó, hogy a kultúránk támogatási rendszer például az tök jól működik, azt miért kell tönkretenni? Mert hogy azért az, hogy az tönkre legyen téve, abban energiát kell befektetni, és ez így nem nyedálatoz, miszel, hogy szép magyarul.
3: Hát nézd, hát ha belegondolsz abba, hova tartozott a kultúra, az egészségügy, az oktatás, ugye az Orbán rendszer alatt voltak külön tárcák?
1: Nem.
3: Nem voltak külön. Ugye a leglényegtelenebbet, a nem termelő ágazatokat, azokat valamilyen módon leépítjük, mert a lóvét azt máshova kell tolni. És pontosan szerintem ugyanez működik itt is, de én ebben a szlovákiaiban, de ugyanúgy a magyarországiban is éreztem ezt a truccot, tehát a művészek, az értelmiség, tehát ez a veszélyes közeg, tudod, azok gondolkozni fognak, most még pénzzel is támogassuk őket, és ami meg is írják, még esetleg ki is röhögtetnek bennünket, tehát na ne viccelj. Tehát, hogy ez az a terület, tudod, ahonnan el lehet venni végül is gyakorlatilag büntetlenül, és tényleg érzem benne ezt a juszt is. Uh-huh. Te kimentetek tüntetni? Neztek, akkor a 350 ezer helyett az idén, ez a konkrétan az FPU-ban, 50 ezeret osztunk szét az irodalom szekcióban.
2: A művészt, hogyha olyan színvonalú, azt sokkal nehezebb lábhoz szoktatni, mint aki nem olyan színvonalú, és esetleg hangot is ad annak, hogy megpróbálták őt befolyásolni, lábhoz szoktatni, stb. Lekenyerezni, és az már úgy tud, hát ha nem is nagyon széles nyilvánosságban, de tud ütni valamit.
1: De ebből szokott utána az lenni, hogyha a művészt így, hogy mondjam, szivatják mondjuk a munkájában, akkor aztán a művészek lesznek azok, akik hogy mondjam, forradalmat szítanak, vagy utána ők válnak az ország irányítóivá. Úgyhogy az a kérdés, hogy esetleg valamelyiknek pályázik egy, nem tudom, szlovák kulturális miniszteri pozícióra így az elkövetkező néhány évben.
2: Én semmilyen vezető pozícióra nem pályázom, mert az akkor úgy néz neki.
3: Én nem tudok festeni, mint a mostani, hogy én alkalmatlan lennék.
1: Meg egy furcsa lenne téged elképzelni hidrogén szőke hajjal például.
3: Ugye? Egyébként. De majd megcsinálhatunk egy ilyen AI-os próbálkozást.
1: Tünde
3: és akkor kiderül, hogy alkalmas vagyok erre, igen.
1: De egyébként, ha még összehasonlítjuk Szlovákiát meg Magyarországot, nekem egyébként az a megdöbbentő, és ebben erősítsetek meg, vagy cáfoljatok meg, hogy ha ezt a magyarországi, ezt az NK-s botrányos történetet nézzük, ugye ezért az egy eléggé, hát hogy mondjam, erkölcsileg és sokféle más egyéb szempontból is vitatható dolog, de hogy ezt ugye azért alapvetően intelligens emberek elég erősen számító módon csinálták. De hogy nekem a megdöbbentő a szlovák kulturális minisztérium vezetéseiben ez a hihetetlen butaság, ami egyébként ott bennük van.
2: Igen, ez egy fontos különbség, de még visszatérve arra, hogy a művészek aztán forradalmat robbantanak ki, szerintem azokon az idők, ami már túl vagyunk. Már csak egy réteget érdekelnek a művészek. Szóval nem, attól a hatalomnak nem kell tartania, hogy a művészek maguk után vonják a hatalmas tömeget, és ők megdöntik a rendszert.
1: De ennek mi az oka szerintem?
3: Szerintem az, hogy akkor például volt a tévé, most a tévé volt az egyetlen forrása annak, ahol kaptad a képet, hangot egyben, és gyakorlatilag ezek az emberek, ez a nem tudom, néhány száz, vagy nem tudom, most csak mondtam egy számot, akik akkor a televízióban szerepeltek, és azokat az egész ország ismerte. Tehát most szerintem ez annyira szét van szórva, és annyira nem biztos, tudod, meg ezek a pozíciók, meg a művészeti pozíciója, valaminek sokkal könnyebb is volt megítélni valószínűleg ezt, hogy ez milyen szinten van, amit te produkáltál, tehát valamivel ki kellett érdemelni végül is a közönségnek a kegyeit. És ma már ez nem olyan, tudod, ma már nem is biztos, hogyha valaki jelentkezik, hogy na én vagyok a művész, és akkor gyertek utána, nem biztos, hogy ismerik.
2: Igen, hát a
3: tehát 89-ben dolog. Mindenki tudta, hogy kik azok, akik elkezdték vezetni ezt a sztorit, például.
2: És hogyha visszagondolok a gyerekkoromra, bementem az iskolába, és volt értelme annak a kérdésnek, hogy láttad-e a filmet. Mert jobb esetben mondjuk volt egy darab film a tévében, és az volt a film.
1: Hát igen, meg hogy volt egyfajta, hogy mondjam, tehát hogy a bizonyos szakmákhoz, vagy hivatásokhoz azért egyfajta...
2: Presztízstársul.
1: Hát nem csak presztízs, hanem egyfajta intellektuális minimum is társult. És azért a tanár, és azért lássuk be, hogy manapság már tényleg az is elmegy pedagógusnak, aki, és ez nagyon szomorú dolog, és ez valószínűleg a, hogy mondjam, tehát az oktatás színvonalát egy ilyen inverse hatással van, hogy nem csak az oktatás színvonala romlik, hanem a tanárok oktatása is, vagy a tanárképzés is romlik ezzel egy arányosan, és gyakorlatilag teljesen más módon, vagy sokkal könnyebben lesz valakiből tanár, és egy fura dolog, hogy egy időben mindenki óvópedagógus lett, mert azért csak kell a diploma, és akkor így kb. Az volt a legegyszerűbb, és ez azért ennek azért van egyfajta ilyen lefelé mutató ágot, mutató tendenciája, de hogy igazából szerintem akárhonnan is nézzük, hogy régen a politikus is azért jó esetben egy többé-kevésbé, legalábbis a nagy rész az egy kicsit intelligensebb ember volt, és a művész is az, vagy nem, rossz irány?
3: Én azt mondom, hogy te nagyon megengedő vagy ebben, tehát nekem úgy a tanárokkal is, tehát hogy a végig, amit az oktatásban töltöttem, azt a nem tudom, x éve, tehát azért nekem volt nem egy negatív tapasztalatom, akár gyerekként is már meg. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy az anyag változott, inkább csak a tálalása változott valamilyen módon az egésznek, tehát hogy nincs az a nimbus, mivel nincs az a nimbus a pedagógus körület, hogy könnyebben kiderül, tudod, az igazság erről, és beszélni az ember a fejét fogja, hogy úristen, ez ment tanárnak, de akkor régen is az volt, csak akkor már tanár volt, amikor mi megismertük, tehát, hogy volt egyfajta presztízse az egésznek.
1: De egyszerűen tiszteletbe kellett tartani, mert a tanár tök mindegy, hogy mennyire
3: pontosan, és akkor ahogyan nőttél fel, és jöttél rá, hogy atya isten, hogy ezt tanított, tehát, hogy ez valami egész rémes, és ugyanúgy az NK-nál azt mondtad, hogy mondjuk ott azért más színvonal volt, mint a nálunk a kultúra és minisztérium, ott azért szintén lennének olyan felvetéseim, azért ebben nem vagyok egészen biztos, tehát szerintem oda se feltétlenül mindig az IQ alapján válogatták az embereket.
1: Igen, de amikor, de legalább a fej, de jó, nem megmagyaráznak,
3: jó,
1: de mondjuk, hogyha jó, hát ez egy, mondjuk szerintem teljesen, hogy mondjam, kicsinyes dolog lenne Hankó Balázs, Martina Sinkovicsovával hasonlít, mert egyébként mind a kettő menjen oda, hova van, és küldse egy gyógyszerre, de hogy eljen. Jó.
2: Egyébként meg visszatérve arra, számomra is megdöbbentő volt, amikor iskolába jártam, hogy szembesülnem kellett azzal, hogy minden várakozásommal szemben mondjuk valamelyik tanár buta. Hát az ember nem úgy megy iskolába, hogy valaki, aki tanítani fogja, az mondjuk buta. Egy buta ember. Hát én teljesen nyitott voltam, és örültem, és azt hittem, hogy megtanulok dolgokat. És ez nem mindig sikerült, és nem mindig az én hibám volt. És a másik dolog, visszatérve még a politikusokra, akiket említettél, hogy erkölcsileg milyen színvonalon álltak, mondjuk, nem tudom, 50 évvel ezelőtt, azért vannak kétségeim, de hogy

0: Öltözve, igen, tudom, hogy persze nyilván ennek is megvannak, de engem speciál egyáltalán nem zavar, hogy ki miben van felöltözve, de az, ahogyan beszél, tehát, hogy az, ahogyan eldurvult ennek az egésznek a nyelve, és ha megnézed most tényleg Trumptól kezdve, Orbánon kezdve, hogy Fico miket engednek magában, hogy leostobáz egyenes adásban egy újságírónőt, és amit tudom, Trump pedig lepigizi, érted, az újságírónőt. Általában persze nők ezeknek a, ez egy másik érdekes dolog, ugye, hogy ez megint ez a macsoista hozzáállás az egészben, a saját ostobaságuk és arroganciájuk mellett. Ez mostanában ez a két kedvenc kifejezésem, mert sajnos ennek a kettőnek az ötvözete vezeti a világot mostanában, és ez egy nagyon veszélyes kombináció.
1: Hát az kétségtelen, hogy a közbeszéd az elvulgarizálódott, és nagyon durva lett. És ez tény. És igen, csak itt van az, ugye, amit nem mondtál, Tünde, hogy a dolgok átesnek a ló túloldalára, hogy valószínűleg az se volt jó, ami nem tudom, 50 évvel ezelőtt volt, hogy azért, mert valaki tanít, tök mindegy, hogy buta volt, meg egyébként egy adott esetben egy nőverő tahó akárki volt, el kellett fogadni, mert ő a tanár úr, és akkor az az egyik véglet. Most meg viszont tényleg az van, hogy egyfajta ilyen határtalanság vagy gátlástalanság van a kommunikációban, és egyébként szerintem még nem is biztos, hogy az az elsődleges probléma, hogy sokan, hogy mondjam, tehát, hogy vulgárisan, vagy durvák adott esetben, mert ezt normális esetben így a társadalomnak, az immunrendszerének valamilyen módon szűrnie kéne tudni. Na, de nem szűri meg. Tehát, hogy szerintem az még egy ilyen nagyon fontos dolog, vagy egy ilyen nagyon fontos körülmény, hogy az emberek nem, tehát hogy jött ugye, az, mondtátok, hogy van az egy tévé, és akkor amit a hírekben megmondtak, az úgy volt, ami a filmben volt, az úgy van, amit a, mit tudom én, nem tudom milyen műsorban elmondtak, az úgy van, most megvan 6228 idézőjel betett tévé, jön az információ, viszont az emberek nem tanulták meg szűrni, meg kritikusan gondolkodni ebben. És innentől kezdve gyakorlatilag bármit át tudsz vinni az embereknek.
2: Engem igazából nem a, ez nagyon leegyszerűsített dolog, hogy mondjuk a vulgaritás zavar, hanem az ostobaság, meg ez, amit Tünde mond, ez az arrogancia, hogy ezzel szóval folyamatosan ezzel kell szembesülni, hogy buta és gátlástalan emberek kerülnek vezető pozícióba, de ez meg természetes, mert az, így könnyökölni kell, hogy az ember vezető pozícióba kerüljön, és ahhoz meg kell egyfajta gátlástalanság, és sajnos ezt termeljük ki.
1: Hát csak nem mindegy, hogy azzal az ember él, vagy visszajön.
2: Hát természetes, és hát néz körül.
1: Mert hogy ugye az van, hogy amikor arra próbálsz építeni akár egy rendszert, lásd Magyarországon az elmúlt nagyon sok évben, hogy te folyamatosan ellenségeket generálsz, és ellenségeket teremelsz, és azt mondod, hogy ez is rossz, ez is és rossz, ez is rossz, meg tehát emberek egymás ellen fordulnak, majd valaki aztán egy ilyen önjelölt megváltóként majd ez, tehát hogy na. Tehát, hogy azért ez nagyon rossz, és egyébként nekem például személy szerint a magyar választási kampány az volt így az a pont, ami azt mondta, hogy ennél már nem tudom, hogy lehet-e még túl. És nem tudom, hogy ti, nyilván ti gyerekeitek nagyobbak, mint az enyém, de hogy nekem például komoly szinten tű problémát okozott az, amikor ez a baromi sok plakátként volt, emlékeztek így választások előtt, és nyilván nem tudsz menni úgy a gyerekkel, hogy ne lásson belőle 625-öt mondjuk az iskolától az edzésig való úton meg vissza, még akkor is, hogyha kisvárosban mozgunk, és nem mondjuk a, nem tudom, budapesti belvárosban. És amikor jöttek a kérdések, hogy de most akkor ez így miért is van, meg ez hogy is van, meg hogy most miért kell valakit utálni, meg miért mondja az a politikus bácsi a másikra, hogy az rossz és veszélyes, és most kitől kell félni, kitől nem kell. Ez egy nagyon durva ilyen pszichózis helyzetet tud egyébként kialakítani az emberekben.
2: Hát én magamról beszélek akkor, valahogy sikerült magamban kialakítani egy olyan immunrendszert, hogy egyszerűen én nem vettem észre ezeket a plakátokat. Mindig utólag jöttem rá, hogy ja persze azok kint vannak, egyszerűen valahogy, mintha nem lettek volna. A gyerekeink szerencsére nagyok már 20 fölött, és valahogy, mintha ők, valami ilyesmit láttam, hogy nem borította ki őket ez a dolog. Szóval tudták, miről van szó, de szóval ő rájuk már ilyenfajta negatív hatást nem tett, de mondjuk nem örültem volna, hogyha mondjuk most 10 évesek. És ezzel kell szembesülniük folyamatosan. Annak nagyon nem örültem.
0: Nem, mert hát ugye mi azért így az évek során nagyon sokat beszélgettünk velük ezekről a kérdéseikre is válaszolva. Tehát azért általában voltak kérdéseik, tehát tudták, hogy mivel állnak szemben, pontosan tudták, hogy hazug propaganda, tehát hogy ezzel egyáltalán nem. Tehát nem is merült fel kérdésként, hogy ez igaz lehet-e egyáltalán a részükről, egyáltalán nem merült fel kérdésként. Valószínűleg akkor én voltam az egyetlen a családban, akit ez rohadtul frusztrált és dühöngtem,

0: persze el tudtam menni mellette úgy, csak egyszerűen, amikor az embernek így ökölbe szorul a keze, hogy ezt megtehetik.
1: De hogy van egy ilyen telítettségérzet egy bizonyos ponton túl, amikor ez a már még egy plakátot meglátok, és tényleg oda megyek és szétvagdosom adott esetben, vagy nem tudom, tehát, hogy nem?
0: Hogyne. És akkor az ember szégyenkezik, hogy úristen, milyen agresszív gondolataim vannak, de szerintem tök jogosak végül
1: is. És egyébként itt jön még az a dolog, hogy mondod, hogy jó, hogy nem 20 éves, vagy nem 10 éves a gyerek. Igen. Az én lányom 9 éves múlt, és harmadikos. Uh-huh. És egyébként az volt a tök durva, hogy az egy dolog, hogy mi mondjuk, nyilván mi is beszélgettünk róla, és ezt így elmagyaráztuk, hogy, vagy elmagyaráztam, hogy ez hogyan van, de hogy ez téma az iskolában is. Tehát, hogy amikor a gyerekek erről elkezdenek beszélni, és nyilván ugye az a fajta kétpólusú társadalom az megjelenik, mert vannak ilyen, meg amolyan, hogy mondjam, szülők gyerekei is, és hát a pont az ére pedig az, hogy a tanár meg nem tud mit kezdeni ezzel a helyzettel, valószínűleg azért, mert tehát, hogy sok esetben egész egyszerűen vagy szintén van egy annyira, hogy mondjam, sarkos véleménye, hogy nem tud ezen felülkerekedni, azért, mert abban a szerepben van, amiben, vagy mert nem is akar.
2: Hát én magam nem szívesen lennék tanár ilyen helyzetben sem, ahol ilyenfajta indulatokat, meg ellentéteket kell valamilyen módon csillapítani, és valahogy ilyen emberi vágányokra terelni. De miről volt szó az előbb, amihez még hozzá akartam volna szólni? Vagy most már mindegy.
1: Hogy szeretnél mondjuk finn nyelvre műfordítani, hogy az elkövetkező?
2: Nagyon szeretnék. Finnül tudok két mondatot összesen, ugyanazt, amit Tünde is tud, mert amikor Prágában magyar szakosok voltunk, mert arra is jártunk, akkor volt egy évnyi finn nyelvtanfolyamunk. De ettől meg kimélek mindenkit szerintem ettől a két finn mondattól, vagy ne tegyem?
1: Mondd el!
2: Hát az egyiket elmondom én. Egyik úgy hangzik, hogy majdot ovat tuolla takana.
1: És ez azt jelenti, hogy?
2: Hogy a tejek ott hátul vannak.
1: Ez
2: fontos mondat egyébként. Tünd el, mondja a másikat, az hosszabb.
0: Talvella sataluntája useinon pakkasta.
1: És ez pedig az, hogy miért sem elől vannak, hanem hátul.
2: Nem, ez egy más kérdés.
0: Ez egy sokasnaszabb mondat, ez igen. Annyit jelent, hogy télen hideg van és gyakran fagy.
1: Ez egyébként nagyon jó könyvcímek lehetnének adott esetben, és akkor már csak mögé kéne rendezni valamilyen szöveget.
0: Van ezzel a két mondattal, számunkra életmentő volt pont ez a két mondat egyszer, de ezt most nem meséljük el.
2: Pedig szerintem szép sztori. Meséld el szerintem.
0: Mondjuk el azt a történetet, amikor a két finn mondat segített, semmi köze annak, amiről az előzőekben beszéltünk, de akkor elmondom.
1: Mennyivel jobb, bocsáss meg, ilyenekről beszélgetni, mint magyar választási plakátokról.
0: Igazad van, mégiscsak elmondom. Szlovák állampolgárként kötelező volt, Prágában tanultunk, meg éltünk, és kötelező volt évente elmenni megújítani, abban az országban tulajdonképpen, ahol születtünk, a tartózkodási engedélyünket, és akkoriban még úgy nézett ki a prágai Cizinecká policie, az idegenrendészet, hogy nem volt semmiféle sorszámhívás, vagy ilyesmi, hanem volt egy széles folyosó, és akkor oda a világ minden nációja, minden bőrszíne, minden nyelve, mindenki így betódult a folyosóra, amikor ezt kinyitották, nem tudom, reggel 6-kor, vagy 7-kor, vagy valamikor, és szó szerint, mint a heringek, így a széles folyosón, így egymáson fekve tulajdonképpen, így egymáshoz préselődve bíztunk abban, hogy sikerül az útlevelet benyomni a megfelelő ajtóba, és majd egyszer behívnak.
2: És azt évente el kellett járni.
1: Ez valójában ennek a koncepció az volt, hogy így a nemzetek egyesüljenek, nem?
2: Tehát, egyesültek.
0: Hogy de nagyon egyesültünk, mint látni fogod, és mi akkor elmentünk a Petikével ide egy napon, amikor már nagyon muszáj volt az adott évben. És ez az a szituáció, tudod, amikor úgy várakozol, nem tudsz olvasni, mert nincs helyet kinyitni a könyvet, tehát nem tudsz semmit csinálni, épp csak levegőt tudsz venni, mert tényleg minden oldalról nyomnak. Szóval az már beszélgetni se tudsz, mert valaki másnak a haja van a szádban, ha kinyitott, tehát ennyi. És én is ott feküdtem egy ilyen bőrkabáton, rajtam is hevert valaki, azt hiszem ez egy ukrán nő lehetett, Petike itt valahol oldalt volt, és amikor kínomban annyit mondtam, hogy elmondtam ezt az egyik mondatot, ezt azt hiszem a teljeset mondtam először, elmondtam az egyik mondatot, és akkor így megrándult alattam ez a bőrkabát.
1: Mert hogy egy finn ember volt?
0: És akkor így gondoltam, hogy hát azért rándult meg, mert ne talán érti, úgyhogy ilyen leellenőriztem, hogy igaz-e az elméletem, úgyhogy Elmondtam a másik mondatot is, és erre aztán nagy örömmel hátrafordult, és megkérdezte, hogy beszélünk-e, vagy beszélsz finnül. Én értettem, hogy mit kérdez, nem tudtam válaszolni, mert a finnben azt, hogy nem, azt ragozzák valamilyen módon, úgyhogy Petike segített, mert ő tudta, hogy
2: ez. Máshogy mondják, hogy én nem, te nem, ő nem.
1: De ugye az a fontos, hogy nehogy azt mondta, hogy persze, mert akkor az félreértik viszont a finnben.
2: Szóval megmondtam, hogy én nem, vagy te nem, már nem tudod, de valamilyen módon sikerült válaszolnom, onnantól már angolul ment a társalgás.
0: Na és azért volt ez jó, mert neki már benn volt az útlevele, és őt behívták, úgyhogy bevitte a mi útlevelünket.
1: Ne.
0: Igen. Viszont utána mi is megmentettük őt, mert kiderült, hogy ő egy új finn lektor az egyetemen, és kiderült, hogy be kellene fizetni ott nem tudom, hogy bizonyos összeget, ami nincs nála, úgyhogy mi ezt kölcsön adtuk neki, neki se kellett még egyszer visszamennie, nekünk viszont több órát megspórolt azzal, hogy bevitte a cuccot, és ezt ennek a két finn mondatnak köszönhetjük.
2: Érdemes nyelveket tanulni.
1: De ez egy csodálatos dolog egyébként, és hogy egyébként, mert mondjuk mennyi statisztikai esélye van annak egyébként, hogy a prágai Cizinyecká policén hány finn van, aki éppen így egy bőrkabátnyira van.
0: És mennyi az esélye annak, hogy pont a megfelelő két finn mondatot mondod el ennek a finnek. Lehet, hogyha mást mondtunk volna, igen, akkor ez nincs.
1: Mondjuk nem a tej lenne hátul, nem. Hanem mondjuk a, nem tudom, elijesztett halkonzerv például, akkor lehet, hogy azt már mondjuk egyfajta sértésnek venném, mert az ugye a svédeké, és ezt meg annyira...
0: De nem érje el az inger küszöbét egyszerűen.
1: Igen. Na, és akkor ezek szerint ti Prágában ismerkedtetek meg, és onnantól tartati közös karrieretek? Így?
2: Végül is Tünde egyszer engem látott már Komáromban.
1: Amikor hírezenész voltam?
2: Amikor hírezenész voltam, de akkor én színpadon voltam, ő meg nagyon utálta az egészet, mert beszélgetni szeretett volna barátnőjével, és mi hangosak voltunk.
1: Gyakorlatilag idegesítettél.
2: Nem, gyakorlatilag, konkrétan idegesítettem.
0: Barátnőm egyszer egy héten, vagy egyszer egy két hétben jött haza, és akkor péntek este a vonatról egyenesen a rockklubba mentünk, mert az nyitva volt hajnalig, és akkor ott tudtunk beszélgetni. És a borzasztó volt, ha koncert volt, és akkor ott állt egy kis faszi a színpadon, fürdősapkában, és rohadt hangosan kiabált, tudod, és nem tudtunk beszélgetni rendesen, és alig vártunk, hogy vége legyen a koncertnek. Mondjuk leegyszerűsíthettük volna a dolgot azzal, hogy Petike rögtön oda jön, megkéri a kezemet, és akkor tudod, néhány kört kihagyunk az egészből.
1: De akkor gyakorlatilag, mi te igen mondasz, addig nem folytatódik a koncert.
0: Például, meg hát egy pár évet megspórolunk, mert ez azért évekkel korábban volt.
2: Prágában meg aztán az volt, hogy én tudtam, hogy a Mészáros Tünde, akit nem ismerek, de akit emelegetnek, hogy ő ott van, meg talán meg is mutatták nekem távolról, és egyszer a magyar tanszék előtt ültem az egyetemen, valamire vártam, és úgy elment egy ilyen Mészáros Tündeszerű nő mellettem, és megkérdezte csehül, hogy nem tudom-e, hogy hány óra van, ez még 97 lehetett.
0: Én nem tudtam, hogy ő ki. Mármint, hogy a nevét ismertem én is, csak még nem találkoztunk személyesen.
1: És akkor a koncerten te annyira megsértődt, hogy hát találtál, és nem ígyezted meg.
0: De hát tudod, ott valahol nem érdekelt a koncert, én csak azt láttam, hogy úszósapka.
1: Szóval és az nem volt rajta akkor, amikor megkérdezted a...
0: Akkor nem, igazad van, ez lehet azok, igen.
2: Megkérdezte csehül, hogy nem tudom, hogy hány óra, ez még a mobiltelefonos idők előtti korszak. És mondtam, hogy sajnos nem tudom, mert nincs órá, mindez csehül, szóval mi először csehül beszélgettünk.
1: Ez csodálatos.
2: És aztán ő el is ment, úgyhogy később tisztáztuk, hogy ez ő volt, meg én voltam.
1: Hány évvel később tisztáztátok?
2: Nem olyan sokkal.
1: A következő 2013.
0: Nem a következő évben, én tulajdonképpen azért voltam akkor ott, mert eldöntöttem, hogy visszamegyek az egyetemre, és éppen mentem, nem tudom, így megérdeklődni a felvételi követelményeket, vagy valamit, és akkor ott ült ez a csávó valahol, de ott volt az archeológia tanszék is, meg a magyar is, tehát úgy felmerült bennem, hogy hát, ha magyar, de inkább mégis csehül kérdeztem meg, szóval ezek a nyelvek úgy látszik mindig szerepet játszanak.
1: Igen, és hát ez két műfordítóban.
0: De az összes többi magyarul zajlott aztán. Szóval.
1: Tehát magyarul kérte meg a kezed?
0: Nem, ő kérte meg.
2: De kérte meg.
1: Na, erről meséltek meg.
2: Hát az úgy volt, hogy mi eldöntöttük, hogy örökbe fogadunk gyerekeket, de ahhoz, hogy együtt fogadjunk örökbe, az kell egy házasságlevél. Mert egyébként minket nem érdekelt az ilyesmi, hogy a házasság szent intézménye, meg ez hasonló. Mi nagyon jól el voltunk előtte, és azóta sem változott semmi. És hát ettől úgy dolgozgatunk otthon, amikor már úgy időszerű volt a dolog, lassacskán időszerűvé vált volna a dolog.
1: És Tünde fölnéz, a papír.
2: Tünde fölnéz, és azt mondta, hogy akkor össze kéne házasodni, mondtam, hogy jó.
1: És ennyi.
2: Hát aztán még ugye a...
0: Hát aztán beszaladtam, éppen egy csalóközi faluban éltünk, aminek azelőtt nem hallottuk a nevét sem. És így beszaladtam, mondtam, hogy akkor csináljuk meg minél előbb, hogy be tudjuk adni a papírt. az örökbefogadásra, hogy beszaladtam a községházára, vagy hogy hívják ezt manapság? MNV-re, de van ennek valami civilizáltabb neve most már valami. Nekem a községháza tetszik egyébként, maradjunk ennél, jó?
1: Obecni úrát, községi hivatal, nem?
0: Községi hivatal, ez az hivatal, oké. Szóval beszaladtam a községházára, és mondtam, hogy mikor adjatok valami időpontot, mikor lehet leghamarabb házasodni. Az első az volt, hogy így végignéztek rajtam, hogy már látszik-e, vagy nem látszik. És aztán mondták, hogy 2 hét múlva, mikor, ja, hogy szombatok azok foglalat, mondtam, ne, nekünk jó egy hétköznap, úgyhogy akkor egy csütörtökön összeházasodtunk.
2: Egy gyönyörű csütörtök délután volt, aztán a két tanúval hazamentünk, és ettünk egy kis főzeléket.
1: De ez egy csodálatos történet. Egyébként ezt nem gondoltátok, hogy ezt így megírjátok egy könyvbe, és akkor ezt így megműfordítjátok?
0: Szerintem azért sokan ettek, mit tudom én, főzeléket, csütörtökön esküvői ebédnek, de persze azt, amit a 2-3 héttel később csináltunk a barátoknak egy bulit, de csak ilyen farmeres buli volt, szóval.
1: Akkor nem volt öltönnyakendő, meg nagy fehér flitteres ruha, meg sem.
0: Nem emlékszem, hogy valakin lett volna rajtunk, biztos nem.
2: Szóval érdekházasság, ez a lényeg.
1: De akkor beszélgethetünk a jól működő érdekházasságokat, hogy így azért ne haragudjatok.
0: Ja, de nem attól működik jól, hogy házasság, persze, attól, hogy kapcsolat.
1: Persze. De, és akkor valójában ugye, mert ugye a Prága, meg te, és ha jutott neki a legendás zenekar, azért ezek így ez a három dolog, ez így egyben van. És akkor valójában ti külön-külön mentetek Prágába ezek szerint, és a Prágában a cseh...
2: Én 90-ben mentem Prágába.
1: És te Kassáról mentél Prágába?
2: Én Kassáról mentem, én oda mentem tanulni. És el is végeztem Hát csehül ilyen nagyon prózai volt a neve, hogy informatika, de magyarul úgy hangzik ez a szak, hogy programtervező matematikus. Oda mégiscsak máshogy hangzik, úgyhogy ezt szoktam mondani. És közben, amikor ezt már befejeztem volna, akkor még beiratkoztam magyar szakra is, illetve beiratkoztam, felvételiztem.
1: Tehát akkor valójában, és ezt el is végezted?
2: Azt nem végeztem el, mert akkor már annyi munkám volt, hogy nem volt időm.
0: Te 8 évig jártam.
2: 7 évig jártam, de már nem. Hát egy diplomám már volt, azt se használom azóta sem.
1: De ezt akartam kérdezni, hogy te mennyi percet dolgoztál informatikusként életesen?
2: Soha az életben. Lediplomáztam, és onnantól kezdve, hát nem úgy onnantól kezdve, engem már harmadikban sem érdekelt a dolog. Csak nem volt, fogalmam sem volt arról, hogy mit csináljak. Hogyha abba hagyom, akkor elvisznek katonának, ezt azért meg akartam úszni. Úgyhogy ott maradtam, amíg lehetett, azt is 7 évig csináltam.
1: Na, és hogy lett a zenekar? Erről mesélj egy kicsit.
2: A zenekar?
1: Igen, mert ugye ezt én úgy tudom, hogy egy más néven lett, aztán feloszlott, aztán megint lett, és akkor...
2: Hát, úgy lett legendás. Két jó barátom, Mazsola, azaz Gál Attila, és Leila, azaz Pásztó Gábor, valahogy észlelték, hogy én botrányosan nem tudok énekelni, de hogy annyira, hogy ez már ritkaság. És ebből kiindulva, hogy rávettek, hogy ezt a tehetséget,
1: tehát
2: vagy tehetségtelenséget,
1: ez
2: már annyira szar, hogy ezzel valamit csinálni kell, csináljunk egy zenekart. De mi úgy terveztük, hogy összesen egy fellépésünk lesz egy prágai magyar buliban, úgyhogy egy hónap alatt összehoztunk vagy 10 számot, ezt eljátszottuk, és hát gondoltuk, hogy ennyi lesz. Csak ugye a koncert végén meghívtak ide Budapestre, meg Párkányba, egészen váratlanul, úgyhogy hát akkor gondoltuk, hogy ha már hívnak, akkor megyünk, mert hát miért nem mennénk, és akkor még Beatles volt a zenekar neve, hiszen az már bevált.
1: A szövegeket te írtad egyébként?
2: És egy jó részét én írtam, egy másik jó részét Mazsola írta, volt, amit közösen írtunk, többen is, és néhányat ajándékba kaptunk, a Huszák Cella társa voltam, azaz HCV nevű zenekartól, aminek oszlopos tagja volt Petrik Szilárd, uh-huh. És az, szóval néhány szöveg az ő leleménye.
1: És egyébként Prágában magyar zenekar csinálni, az nem volt egyfajta ilyen funkcionális öngyilkosság, vagy ez kimondottan azt volt, hogy akkor, na, csinálunk.
2: De nekünk nem volt semmi elképzelésünk, meg tervünk, szóval nem úgy vágtunk bele, hogy na most zenekart csinálunk, és akkor ezt Prágában hogy fogjuk megvalósítani, mi csak sodródtunk, és gyakorlatilag a mai napig ezt csinálom.
1: Tehát elég jól csinálod, hogy különböző...
2: Végül is akkor ilyen sodrúzást kívánok mindenkinek, hogy...
1: Meg hát egyébként, ahogy beszélgetünk itt a dolgokról, valójában így az jön ki, hogy a negatív dolgok azok így pozitívvá, hogy mondjam, tehát pozitív...
2: Nem esültek,
1: igen, tehát hogy azért az, hogy idegesít a zenekar, mert nem tudsz beszélgetni, és lesz belőle egy több évtizedek óta tartó nagyon jó kapcsolat, az, hogy kell egy papír lett.
0: De ez a zenekar ellenére lett. Nem, egyébként utána megszerettem a Jutott nekik természetes. teljesen, tehát egyrészt hivatalból, és másrészt megismertem a jutott nekit igazán, úgyhogy a mai napig az egyik kedvenc zenekarom.
1: Akkor most játszunk egy számot, mondasz egy számot, hogy itt így melyik az, amit így...
0: 9.
1: De ez mind a lottószámok, tudod?
2: Az 5
1: számok. Az, tudjátok, a 6-os, az 9-es, tehát volt ez a...
2: Tudom, ismerem.
1: Na, mit kell, mit? Zöld szám?
2: Zöld szám, de az kétszer is van a negyedik albumról inkább, mert az egy sokkal jobb felvétel.
1: Nem, gyere, segíts, mert most így improvizálunk.
2: Ja, nézd meg, hogy zöld szám.
1: Ez?
2: Nem tudom, miért te mit nézel? Én nem tudom, nézel itt a levegőbe.
0: Jaj, várj, menj oda és nézd.
1: Gyere, jó, igen, ez a rádióban megmutatjuk, kedves nézőknek, hogy...
2: Mutassad?
1: Ez?
2: De ez egy videófelvétel, az nem lesz az igazi. Aha. Hát erre készülni kellett volna, mert hogyha YouTube-ról akarsz lejátszani, az...
1: Van Spotify-unk is, hogyha az...
2: Attól nem vagyunk. Szerintem ezt majd berakodva. De itt a tilosan ment úgy egy-két éve az összes jutott neki, szóval itt megvan nektek valahol.
1: Elképzelhető, ezt most nem fogom megtenni, de akkor mondj ezekből valamit, és akkor legyen már egy kis jutott neki. Csak úgy itt ugye...
2: Hát csak meg szól úgy, hogy hallgatható lesz. Legyen az érkonzerv, mondjuk. Az. Nem tudom, mennyire lesz jó.

0: Az első nem feltétlenül jó minőségű felvétel után a második nekifutásra a Vérkonzerv című számotokat hallottuk. Ez mikor lett felvéve ez a...
1: Vérkonzerv az kb. 96-ban, de a nem feltétlenül jó minőségű felvételen nagyon-nagyon jól lehetett hallani, hogy mennyire nem tudok énekelni. Ott azért nem sok hang lett eltalálva.
0: De nem baj, mert attól még a zenekar legendás, a zene jó. Én nagyon szeretem egyébként, én régen nagyon sokat hallgattam el ezt a tizenéteket, viszont bár felhatalmazást nem kaptam rá, de most azért el fogom mondani, hogy közben úgy alakult, hogy lehet, hogy a Tilos Maratonon lesz jutott neki koncert jövőre.
1: Hát, ha lesz, aki megszervezi, rajtam nem fog múlni.
0: Megoldjuk. Tünde, elsősorban fogsz rajongani, vagy hívsz barátnőt beszélgetni, és utána majd?
2: Tudom a barátnőmet, és majd az első sorban beszélgetünk rajongva.
0: Vagy ezt valahogy bekomponálni, tehát, hogy esetleg így, nem tudom, tehát, hogy ilyen konceptuális, hogy mondjam, performance.
2: Szerintem abszolút ilyen multifunkciós üzemmódban működöm, úgyhogy.
0: És lesz úszósapka?
1: Szerintem az elmaradhatatlan kellék.
2: De most olyat nem kapsz nagyon, mint akkor volt ez a rózsás gumi.
1: Olyat már nem kapok, de megoldom a mai úszósapkákkal.
0: Valakinek a nagymamájának a fürdőszobájában még lehet ilyet találni akár egyébként, és majd csinálunk egy ilyen felhívást itt a Tilos.
1: Csak azok a rondafajta úszósapkák voltak, hogy nagyon hamar előregettek, és elkezdtek töredezni, meg ragacsosak lettek. Az már nincs, ez a régi jó úszósapka.
0: Figyelj, valahol van, csak meg kell találni, biztos van hermetikus.
2: Szerintem, ha valaki megtalál, akkor Ádám talál egy olyat, biztos.
1: Én fölveszem.
0: Jó. Volt olyan... Na, de hogy volt, mert ezt még nem beszéltük végig, és ezt én sem tudom pontosan, igen, hogy ti mikor oszlottatok fel, és aztán élettetek újra egy bizonyos koncerten? Ezt jól tudom?
1: Vagy igen, az itt volt konkrétan Budapesten, hogy a Beatles belső ellentétek miatt feloszlott. És a következő percben megalakult a jutott neki.
0: Ugyanazzal a személy...
1: Persze, ugyanazokkal az emberekkel, és ugyanazzal a repertoárral.
2: A következő perc az úgy értendő, hogy valóban a következő
1: igen, percben. Igen, és a jutott neki fejezte be a koncertet.
0: És a belső ellentét az megszűnt létezni.
1: Természetesen.
0: Ez nagyon jó, tehát ugye, de ez egy gyönyörű dolog. Egy csomó olyan dolgot mondasz most a műsor alatt, amiből igazából, hogy mondjam, tehát, hogy neked ilyen életviteli coachnak kéne lenni, aki így, mert például az, hogy lehet létezni a választási plakátok garmadájának hatása alatt, úgyhogy ne vedd észre. Figyelj, szerintem erre abszolút komoly egzisztenciát lehet építeni.
1: Szerintem csak megfelelően figyelmetlen vagyok, és introvertált, és nem érdekelnek a dolgok, hogy így lehet, de hát nem mindenki ilyen. Úgyhogy hiába mondom, hogy legyél ilyen, ahogyha alkatilag nem ilyen az illető.
0: Hát de ennek pont ez a lényeg, hogy fizet annyit, hogy te meggyőzz érte. Tudod,
1: tehát, az jó, az a része jó. Igen.
0: Na jó, és mit dolgoztok most egyébként műfordítóilag? Meséljetek arról egy kicsit. Dolgoztok-e, vagy most éppen nyári szünetet tartotok, és készültetek hetek óta a Tilos Rádiós beszélgetésre, amire nagyon komoly kérdésekre próbáltok válaszolni?
2: Persze, rengeteg verziót elpróbáltunk otthon, hogy ki tudja, miket fogsz kérdezni, úgyhogy igazából hetek óta így tréningezünk, naponta 5-6 órát végigvettünk így minden verziót, úgyhogy szerencsére jó néhány kérdésbe is talált, ugye ezeket begyakoroltuk természetesen. De most volt egy nagy leadásunk mind a kettőnknek, valamikor június végén. Én egy verses kötetet adtam le.
1: Én meg Peter Sulajnak egy regényét.
0: Na, de milyen verset fordítani? Mert ugye erről kezdtünk beszélni az elején. Ez nekem egy ilyen nagyon elképzelhetetlennek tűnő történet. Hogy lehet verset fordítani?
2: Ez egy ilyen pár éve elkezdődött szerelmem, és ezt azért szeretem, mert... Amit a prózánál én legjobban utálok valóban, az a rengeteget kell ülni előtte, és én alkatilag valahogy erre a sok ülésre képtelen vagyok. De hogyha prózát fordítok, akkor én 10 percenként felpattanok, hozok valamit enni, vagy inni, vagy elszívok egy cigit, vagy tehát valamit kell csinálnom közben, mert ez túl sok egy helyben ülés. A vers viszont az fejben is tud menni néha, és az tömör, tehát az ember csinál, legalábbis én csinálok először egy abszolút ilyen nyerset, egy ilyen vázlatot, és aztán kezdem el az egészet szétbontani, kibontani, összerakni, sőt konzultálok a szerzővel is, amikor bármilyen kétértelműség esetén, ahol nem világos például, hogy szándékosan volt ez kétértelmű, ugye az a szerencs, hogy élő szerzőkkel dolgozom.
0: Ez mert mi van akkor, hogyha...
2: Akkor semmi, akkor annyi, akkor ő bukta, én pedig a saját értelmezésemet adom át, mert szerintem egy vers az egyébként is olyan, ezt nem először mondom, de a Tilos Rádióban először mondom, hogy 100 olvasója van a versnek, az 100 olvasat. Tehát én ezt még prózára is applikálnám egyébként, tehát hogy ez minden annyira átszűrődik, az egész irodalom annyira átszűrődik az olvasón, hogy nincs egy azonos, tehát hogy nincs az, hogy betáplálom ezt, és kijön ugyanaz valahol a másik végén, és a versre ez egyszerűen ezerszeresen igaz. Hát ugye egy annyira leggyakrabban, tehát egy annyira szubjektív képződmény, és annyiféle rétege van, és annyiféle apró kis ilyen csomag, meg ilyen kis robbanó fejecske van benne elrejtve, hogy az olvasó nem feltétlenül tudja, sőt, nem feltétlenül, tehát nagyon-nagyon ritka, hogy pontosan tudhatja, hogy mik vannak ezek mögött, akár az utalások mögött. Persze vannak nyilvánvaló utalások, meg nyilvánvalónak szánt utalások, de például rengeteg, tehát ilyen mondjuk akár a magánéleti motivumokkal foglalkozó költészetnél, ott azért ugye nagyon gyakori, hogy ez egy ilyen alanyi dolog, és ott egyszerűen kibogozhatatlanok a dolgok. Szóval az én feladatom nem az, hogy én ezeket kibogozzam és utálaljam az olvasónak, hogy ez egyébként ezt jelentette. Nyilvánvalóan, viszont mindig tudnom kell, hogy mi az, amit vissza kell csomagolnom abba a kis töltényfejbe. Tehát nekem tudnom kell, hogy az mit tartalmaz.
0: És akkor olyan előfordulat, hogy azt mondja mondjuk a költő, hogy én ezzel nem ezt akartam mondani?
2: Hát én kérdezek, tehát hogy ott, ahol nekem kétségeim vannak afelől, hogy ezt most én úgy értelmezem, ahogy ő akarta, vagy nem. Mert ugye, tehát én elolvashatom a verset olvasóként is, ott nincs felelősségem, de fordítóként felelősségem van. Tehát és persze megcsinálhatnám azt egyébként, sok fordító csinálja azt, hogy akár az éppen nincs kontaktusa a szerzővel, vagy nem is lehet, ugye, mert mondjuk már nem él a szerző, vagy mondjuk egy olyan szerző, aki valahol egészen másról is nem kommunikál a fordítóival. De vannak fordítók, akik egyszerűen így annyira megbíznak magukban, én akkor azt gondolom, hogy ez egy olvasói átadása a versnek, természetesen műfordítói eszközökkel, tehát itt most nem a technikai részét elemzem, vagyis nem a technikai részéről beszélek. De én meg úgy érzem, hogy ha én azt akarom átadni a lehető legközelebbi változatban, ami volt, aztán az olvasó már csinál vele, amit ő akar, akkor nekem tudnom kell, hogy mi az, amit én tömörítek, és mi az, amiről... És pontosan mi az, amit ezt tartom, mert az, hogy az én olvasatom megvan, az egy dolog. Csak nem biztos, hogy ez volt a szerzői szándék.
0: Na de itt ugye itt sokkal, hogy mondjam, pregnánsabb a fordítónak a saját személye a végeredményben, mint mondjuk egy prózában, nem?
2: Hát ez az, hogy ugyanúgy, mint a prózában itt is, tehát ez tulajdonképpen egyfajta szinkron színészet. Tehát az biztos, hogy valami, szerintem minden fordítói személyiségből kerül minden fordításba, akár versbe, akár prózába. Itt most igazából arról van szó, hogy én ezt a mimézist, ezt mennyire tudom megcsinálni, mennyire tudom kihagyni magamat belőle úgy, hogy maximum egy lábnyomom maradjon benne.
0: Uh-huh. Lehet ezt tanítani? Lehet tanulni műfordítónak lenni? Vagy lehet tanulni műfordítást?
2: Ezt nem tőlem kell megkérdezni, mert én soha nem tanítottam ezt, és nem is tanultam tulajdonképpen.
1: Bizonyos szempontokat föl lehet vetni, amiket jó, hogyha tudatosít az ember, de ezek a nem is a technikai részei, hanem inkább a hozzáállás.
0: Adnám magát a kérdés, és ez valószínűleg nagyon közhelyszerű, sőt hülye kérdés, hogy hogy lehet valakiból műfordító, de igazából valahol mégis kíváncsi lennék, hogy tud lenni, hogy válhat valaki műfordítóvá.
1: Fogalmam nincs, mert én véletlenül lettem műfordító. Amikor...
0: Ez is egy jó történet, gyanítom. Meséld el, légy szíves.
1: 16-ban Szlovákia volt a díszvendége az akkori könyvfesztiválnak, és hát nagyon sok fordítás született, hát tűntem 4-et, vagy 6-ot, vagy hány könyvet fordítottak, 6-ot. És kiderült, hogy van egy gazdátlan, amit még jó lenne lefordítani, meg volt rá a támogatás, szóval ki tudták adni. És akkor valahogy adódott, hogy én, mint szakfordító, hát én is megpróbálkozzak vele. Ez volt Maros Krajniaknak a Kárpátia című műve. És hát mondjuk ez olyan szöveg, hogy ez mély víz volt, és hát kitűnően megoldottam egyébként. Leszámítva azt, hogy rögtön az ajánlást félrefordítottam. De onnantól kezdve jó volt a szöveg. És hát valahogy onnan azzal elindult, aztán ugyanúgy Krajniaknak még egy könyvét fordítottam, és akkor azóta időnként fordítok valamit.
0: És akkor volt egy pont, hogy úgy érezted, hogy most már műfordítóvá váltál?
1: Igen, a múlt hónapban, igen.
2: De egyébként, hogy visszatérve erre, hogy ez természetesen oktatják is a műfordítást, tehát Magyarországon is van műfordítóképzés, és mindenképpen át lehet adni bizonyos dolgokat, tehát ahogy Péter beszélt róla, tehát hogy akár egy elméleti síkon, akár valamilyen fajta technikai síkon, de nyilván nem lehet egy kész mesterséget úgy kézbe adni, hogy oké, akkor te most már ez vagy, mert ott ennek aztán át kell szűrődnie valamilyen módon az adott személyen.
0: Hát pontosan ezért ismerül fel a kérdés, mert ahhoz, hogy ez kicsit egy ilyen saját maga farkába harapott kutya helyzetnek tűnik így kívülről, hogy ahhoz, hogy valaki kapjon egy jó művet, ahhoz, hogy valaki rábízza, hogy ez fordítsd le, ahhoz el kell jutni odaig. Na, de ahhoz, hogy el tudjon jutni, ahhoz le kell fordítani könyveket. Tehát, hogy hol?
2: Hát szerintem egyébként a legnagyobb részünk inkább, de legalábbis szerintem a magyar-szlovákos fordítók, de most lehet, hogy tök hülyeséget mondok, szerintem mind véletlenül lettünk valahol műfordítók. Valahogy így adódott, vagy biztos mindenki vágyott is erre a kihívásra. Ez egyébként ez a műfordítás, ez ilyen rém romantikusan hangzik, és általában aztán aki nem műfordító, az meg szokott lepődni, hogy ez... Ugye, mert ez a jó kérdés általában elhangzik, hogy fordítgatsz még? Szóval így emögött azért nem látszik.
1: Igen, szóval így
2: ez így kívülről, igen, nem látszanak ezek az ember fenekén a tyúk szemekettől, meg amikor folyamatosan ülni kell fölötte, és tényleg nem látszik az a honor, amit az ember kap érte.
0: De egyébként úgy dolgozol te is, vagy mindketten akár, vagy magatoknak így, nem tudom, ilyen adagoljátok, hogy na most akkor 6 órát megyek, vagy két felézetet csinálok, vagy ez hogy működik?
1: Ez lenne a jó. Hát én ugye közben szakfordítással is foglalkozom, ott sokkal feszesebbek a határidők, úgyhogy azt kell jól beosztanom, és közben mondjuk egy nagyobb lélegzetű mű, mondjuk egy regény, amit szintén be kell osztanom, és én vagyok a fegyelmezettebb, a többiről inkább Tündét kérdezd.
2: Te emlékszel arra, amikor mondjuk érettségi előtt, vagy egy egyetemi vizsga előtt, ugye volt egy tankönyv, vagy egy szkript, amit éppen be kellett vágni, és akkor így az ember beosztotta, hogy oké, 2 heten van minden nap, nem tudom, 10 oldal, vagy 15.
0: Igen, és aztán az utolsó nap próbáltam behozni.
2: És aztán igen, amikor körülbelül úgy, amikor már, és még amikor 2 felészetted már a végén, mert még mindig nem, addig-addig tologatta az ember, hogy még semennyit sem haladt vele, és akkor így az ember egyszerűen 2 felészette, és még mindig úgy döntött, hogy 2 nap alatt ez behozható. Na, inkább ezzel a módszerrel szoktam dolgozni, de eddig még valahogy mindig mindent leadtam végül, és mindig megfogadom persze, hogy ezen túl egészen másképp lesz, de én azt hiszem, hogy ez karmikus, szóval lehet, hogy sose lesz másképp.
0: Kíváncsi vagyok még egy dologgal kapcsolatban a véleményetekre, ha már akár szakfordítás, de akár ez lehet, hogy még a... De majd ezt ti elmondjátok, a műfordításra is lehet hatással, hogy mesterséges intelligencia. Mennyire van ott a Damoklész kardja, akár az egyikben, akár a másikban?
1: Szakfordításban nagyon is, úgyhogy eléggé megcsappantak a megrendeléseim. Műfordításban még sokáig nem lesz ott, én azt hiszem. De csak hát, szóval, mint már említettük, műfordításból nem él meg az ember.
0: És te, mint programtervező, matematikus, informatikus, tehát egyébként...
1: Hát én ezt az említett diplomát, ezt 97-ben szereztem.
0: Jó, hát
1: szóval
0: akkor...
1: azóta nem foglalkoztam a témával egyáltalán, és hát most, hogy most kezdőként elhelyezkedjek informatikusként, az most nekem nem igazán pálya.
0: De nem erre gondoltam, inkább arra azt akartam kérdezni, hogy akár a 30 évvel ezelőtti tudásod révén, nem viccet félretéve, tehát hogy el tud jutni szerintetek egyébként a mesterséges intelligencia arra a szintre, hogy adott esetben akár műfordítást is tudjon végezni, megfelelő, szóval hogy benne legyen az a...
1: Nekem van egy olyan érzésem, hogy már gyakorlatilag eljutott.
0: Igen?
1: Csak azok a nyelvi modellek, amik így elérhetők, azok ezt nem, szóval azokban ez még nincs ott. De szerintem vannak olyan magas szintű mesterséges intelligenciák, ahol ezt már gyakorlatilag tudja.
0: Mert egy óvatatlanul az jutna az embernek az eszébe, hogy ugye, ahogy beszéltünk róla mi is most a mai műsorban, meg korábban is, akár másokkal, hogy ugye a fordításban mindig benne van a fordító, az ő személyisége, az ő nyelvezete, akár az ő gondolatai, az ő megélése verseknél, meg vagy legalább Tünde itt most szkeptikus rázza a kezét, de hogy az ember kívülről mindenképpen ezt gondolná. Lehet, hogy nem így van. Vagy nem annyira van így. Na de hogy ugye a mesterséges intelligencia elviekben meg pont arra lenne képes, ha képes lehet rá, hogy ezt úgy megcsinálja, hogy igazából kimarad belőle a köztes elem, az ember.
1: De hogyha nyilván beszélgettél, cseteltél már ChatGPT-vel, vagy akármivel.
0: Igen, Jolán, doktor mesterséges
1: Jolán. Szóval valamilyen fajta személyiség nyilvánul meg veled szemben. Be van programozva, hogy éppen milyen személyiség legyen, valamilyen, vagy illetve hozzád idomul, valamilyen személyiséget lát magaddal szemben. Szóval, hogyha megcsinálja a műfordítást mondjuk olyan szinten, hogy tényleg már alig-alig kell átnézni az embernek, benne lesz abban is valamilyen személyiség, csak éppen nem az emberi. Uh-huh. Ez a gond.
2: Ja. Csak azért teráztam itt a mindenféle végtagjaimat, mert hogy amit az előbb mondtam, az pont arról szólt, hogy nekem, mint fordítónak igyekeznem kell valamilyen szinten kimaradni a szövegből. Tehát, hogy itt nem az a lényeg, hogy az én lenyomatom maradjon benne.
0: Nyilván, de,
2: tehát elkerülhetetlen valamilyen módon, de annak olyan, tehát az gyakorlatilag jó esetben mikroszkopikus az a lenyomat. Ez biztos vannak, de minden műfordítónak vannak mondjuk kedvenc szavai, amiket használ, de hogy ezt egy külsős nem fogja észrevenni, hogy most megint ezt, ha csak nem, mit tudom én, a te fordításaidra van ráállva, és el nem olvassa mindet, és mondjuk nem ebből akar diplomamunkát írni.
0: És megtalálja azokat a stílusjegyeket.
2: És megtalálja a stílusjegyeket, mert egyébként, tehát, hogy nem az én stílusjegyeim, tehát nekem pontosan az a dolgom, hogy én valamilyen módon a szerző stílusjegyeit adjam vissza.
0: Igen, de egyébként vannak nyilván kevés ilyen van, vagy hogy mondjam, kevés lakossági felhasználónak van mondjuk egy olyan irodalmi élménye, hogy egy azon könyvnek akár egy hosszabb időintervallumban két különböző ember által lefordított változatát elolvassa, de óvatatlanul van ilyen, és lehet találni benne különbséget.
2: Ja, persze, tehát ilyen szempontból, tehát nem lesz olyan, hogy leültet, nem tudom, 10 műfordítót, és mondjuk akár egy 5-soros szöveghez is azonos szöveget kapjál, ez egészen biztos, hogy nem lesz, és ez a szépsége is valahol a dolognak. Tehát ilyen módon, igen, valóban mindannyian ott hagyjuk rajta a kézjegyünket, csak ez nem mindig olvasható, ez a kézjegy.
1: És nincs olyan, hogy egy jó fordítása egy műnek. Lehet neki jobb meg rosszabb fordítása, mert úgy lehetnek olyan elemek benne, amik megkérdőjelezhetők, de lehet több egyformán jó fordítása természetesen.
0: Mert ugye említett, bár nem teljesen jó az analógia szerintem ebben a dologban, de ugye említetted, azt hiszem te említetted, de a szinkron színész vagy a szinkron hangot, hogy valójában egyébként, ha az ember megnézi egy filmet két különböző szinkronnal, is nagyon más tud lenni egyébként, akár ugyanaz a szöveg, tehát, hogy...
1: Igen, és hát a szinkron hangnál is az a jó, hogyha eszedbe se jut, hogy az még egy plusz ember, hogyha az a természetes, hogy az a színész, akit lát, ezen a hangon szólal meg. Hát a műfordító ezt csinálja, hogy az a jó, hogyha eszedbe se jut, hogy ez valaki más, nem az eredeti szerző.
2: Igen, köszi, ez a legpontosabb, amit mondhattam.
0: És az a helyzet, hogy lejárt a műsoridőnk, és szerintem ez egy csodálatos végszó. Kérdezted a műsor előtt, Péter, hogy... Soknak tűnt?
1: Uh-huh. Mármint előzetesen belegondolva, hogy miről fogunk mi beszélgetni másfél órán át, hát végül is.
0: Volt.
1: De a lényeget elmondtuk.
0: Mert még lesz is, és gyertek el megint, még, majd. Egyszer, kétszer, sokszor. Mondjátok el nekem még egyszer, légy szíves, azt az egy-egy fordításotokat, csak hogy a hallgatók keressék meg, és olvassák el, amire díjat kaptatok.
1: Én elmondom, Lukás Cabala.
0: Igen.
1: Emlékszel majd Trencsénre? Egyébként nemrég láttam a Facebookon, hogy azeri nyelven is megjelent ez a könyv.
0: Ne. Olvassátok el magyarul.
2: Az Abacus Plus kiadó.
1: Ja, az Abacus Plus kiadásában jelent meg. A Líráról megjelent, illetve megrendelhető, tudtommal.
0: És Tünde a te könyved?
2: Pedig Peter Maczowski, Tantalópolis, és ez a Kaligramnál jelent meg, és szerintem a Lírán szintén, meg az Írókboltjában.
0: Drága, kedves Csillos Rádió hallgatók, a kortárs szlovák művészet legkiemelkedő magyar hangjai, így jól mondta az internet, voltak a vendégeink. Mészáros Tünde és Böszörményi Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
1: Köszönjük mi is a lehetőséget.
0: Sziasztok! Ti pedig két hét múlva hallgassátok újra a Szlovák kapcsolatot, illetve még nagyon-nagyon gyorsan egy programajánló. Jövő hét pénteken kezdődik a Művészetek Völgye, és a Művészetek Völgye első 5 napján, az azt jelenti, hogy 24-én, 25-én, 26-án, 27-én és 28-án a Petendi Pajtában élő szlovák kapcsolat beszélgetések lesznek. Gyenge Veroni Slammerrel, Finta Márk újságíróval, Győri Márton festőművésszel, Oszkó Jakab Natáliával, a Művészetek Völgye igazgatójával, illetve Papóval. Úgyhogy gyertek, ez volt a műsorajánló, most pedig még végezetül egy kis jutott nekik. Sziasztok!

0: Attilas Radio, hier Reke Wötkesnek.
1: A MyPond terepi közösségi adatgyűjtés a Hunren Vízi Ökológiai Intézetének égisze alatt 2021 óta figyel meg vadkameráival 82 tavat. A fővárostól Velencéig kiválasztott mintában egyaránt szerepel sűrűn beépített és zöld, kevésbé urbanizált terület. A kutatás azt kívánja tisztázni, mit jelentenek a települések állatai számára, különösen aszályos nyarakon, az ember létrehozta kis víztestek. A felvételeken inni és fürödni érkező, vagy vízirovarokra vadászó állatok láthatók. Sötétedés után sün, róka, borz és vaddisznó, valamint nyest és nyuszt bukkan föl. A nappali vendégek sorában mókus, egerészőv és nagy fakopáncs is akad. A kérdésre pedig a teljes adatsor elemzése ad majd választ. Bíztat a 24.hu. A Vízi Ökológiai Intézet kutatói évek óta tanulmányozzák a kerti tavakat, és azt, miként tehetők állatbaráttá. Nos, legyen legalább az egyik partjuk lankás, vagy segítsék kövek és növények az állatok biztonságos vízbe és kijutását. A minél változatosabb vízi és parti növényzet sok lény számára nyújt táplálkozó, búvó és szaporodó helyet. Az őshonos élővilágot támogatjuk, ha nem használunk algaölőszert, és kevés halat telepítünk, már ha egyáltalán. Előbbi főleg a kétértőek, utóbbi a vízi gerinctelenek és a kétértő lárvák jelenlétét veti vissza. Nem árt, ha a kert átjárható, hogyha a kerítésen, talajszinten kis átjárók teszik elérhetővé a tavat, az apróbb állatok, például sünök számára is, osztotta meg a 24.hu.
2: Széles körben tartja magát azt az elképzelés, hogy egy 7 éves kutya nagyjából egy 49 éves ember egészségi szintjén van. Egy vizsgálat alapján azonban az ebek öregedése ennél jóval összetettebb, életük első szakaszában rendkívül gyorsan öregszenek, később viszont fokozatosan lassul ez a folyamat, írja a Science előttre hivatkozva a NatGeo. Kutatók a DNS kémiai módosulását vizsgálva arra jutottak, hogy egy 8 hetes kölyökutya biológiai életkora nagyjából egy 9 hónapos emberének felel meg. Olyan matematikai összefüggést dolgoztak ki, amellyel a kutya életkora emberi életkorra számítható át. A képlet alapján egy 1 éves kutya nagyjából 31, egy 2 éves 42, egy 4 éves pedig egy 53 éves emberrel állítható párba. Egy 12 éves kutya biológiai életkora körülbelül egy 71 éves emberéhez hasonlítható. Fontos, hogy egyetlen kutatásról van szó, és ebben is csak labradorokat vizsgáltak.
0: Attilas Rádió hírét hallottatok.

0: Halló, itt az extázis és agónia. Mindenkit szeretettel üdvözöl a két műsorvezető, Bolox és Diszmégy. Hello!
1: Sziasztok!
0: Mai témánk. Nemrég volt egy kiúradásunk, nem a szokványos, hanem azokat a side projecteket néztük meg, amelyeket az egykori és mostani tagok valaha életük során bevállaltak, de most visszatérünk Robert Smith és Lowell Tallhurst kettőséhez. Végül is ennek nincs semmilyen apropója, nem tudom, te ezzel vagy. De mármint azon kívül, hogy turnézik a Cure.
1: És jön az új lemez is, nem sokára.
0: Igen, az talán kevésbé dobogtatja meg az én szívemet. De belenéztem a mostani koncertfelvételekbe, és azt kell mondanom, hogy azon kevés együttesek egyike, akik még mindig jók. Nem tudom, mikor láttad ők. Furcsa, de ugye azért is beszélünk erről a zenekarról, mert ennek az egész témakörnek, amelyet itt boncolgatunk, nem tudom hány éve, 10, talán az egyik legismertebb zenekara, úgyhogy többé-kevésbé megmaradt a horizonton, és kevés hitelt égetett el, vagy megmaradt az a kultúrális tőke, amelyik őket jellemezte. Nem tudom, ez te hogy vagy? Vagy igaz-e, nem?
1: Hát ugye 89-ben volt a Disintegration a csúcs, és ugye hát utána tűnt el Lowell Tallhurst is, akiről majd beszélni fogunk. És hát gyakorlatilag Robert Smith azt mondta, hogy 2029-ig akar még zenével foglalkozni, úgyhogy végül is még van majdnem 3 éve, ugye akkor lesz ő 70 éves, és akkor már nem akar zenével foglalkozni.
0: Meg hát talán azért is hoztuk fel újra ezt a témát, mert a popkulturális szempontból ez a gótikus szubkultúra talán az, amelyik leginkább hatott a mainstream világára. Mondom ezt annak ellenére, hogy ha nem is mondtuk el sokszor, de azért néhányszor Robert Smith és a Cure kapcsán említettük, hogy ők az az együttes, akiről talán leginkább tud a mainstream szórakoztatóipari gépezet, és leginkább kihasználja az ő, ha nem is zenéjüket, de mindenképpen azt az imidzset, amelyet ők fölépítettek maguk köré. Mégsem érezzük azt, hogy ők eladták volna magukat. Sőt, talán ők az egyik olyan zenekar, amelyik a leginkább megőrizte azt az attitűdöt, hogy még akkor is, amit említettél, hogy a csúcspont után azért jelentős, tartós művészi válságban volt ez a csapat. Azt hiszem, ebben egyetérthetünk. És hát ez a legutóbbi lemez, én nem tudom. Sokan azt mondják, hogy jó. Én nekem ezzel az a bajom, hogy ezzel a lemezzel, hogy a Cure mindig is szerintem a rendkívül kidolgozott gitártémáiról és a basszus, tehát a Gallup Smith kapcsolatról volt, hogy mondjam, nekem számomra fontos. Ez a kapcsolat volt számomra a legfontosabb, illetve hogy Simon Gallup mint basszusgitáros, azt hiszem nagyon sok basszusgitárosnak a példaképe. De hogy ez a fajta erő ebből a lemezből egyáltalán nem sugárzik. Mármint ez az intellektuális, kreatív erő, ami az ő gitár témáikra volt jellemző.
1: Hát szerintem más füllel hallgatod meg azon, igen, más, sok minden
0: igen.
1: Történt, de az ilyen kórrajongók, akiknek bármilyen album lecsúszik, csak legyen Cure és bárhova elmennek, akik a
0: van gót, még ilyen? Stílus,
1: azoknak mindegy szerintem, ugyanis gyakorlatilag Lowell Hurst és Robert Smith is megegyezik abban, mondjuk Lowell Hurst könyvet ír róla, tehát revidálom magamat, tehát Robert Smith, hogy kifejezetten zavarja ez a gót bélyeg. 2006-ban azt nyilatkozta, hogy bosszantónak nevezi ezt a skatóját, annyira szánalmas, amikor a gót jelzőt még mindig ráragasztják a The Cure nevére, nem vagyunk kategorizálhatóak. Kezdetben talán post-punk voltunk, de összességében ez lehetetlen. Én csak Cure zenét játszom, bármi is legyen az. A gót jelző azért is félrevezető, mert a nagy közönség számára a zenekar teljesen más jelent. A taxisoknak én az a fickó vagyok, akik a Friday I'm in Love-ot énekli, nem az a fickó, aki a Shake Dog Shake vagy a 100 Years-t. A Spin magazin találóan úgy fogalmazta, a Cure mindig is egy vagy-vagy együttes volt. Robert Smith vagy a gótikus szomorúságban gázol, vagy ragacsos, gicses, édes popnyalókát nyalogat rúzsos ujjaival. A zenekar legsötétebb korszak után, különösen 82, tudatosan nyitott a vidáma popdalok felé, hogy megváltoztassa ezt a rájuk ragadt komor hírnevet. Erre jön Lowell Hurst, igenis gót zenekar voltunk, ugye ő azért már nagyon régóta nincs benne a Cure-ba, csak ugye fölfeltűnik ilyen revival koncerteken, nagyon is gót együttes volt, szenvedésen ragaszkodok hozzá, meg is írta ugye a könyvét, ahol a Bauhaus, a Joy Division és a Suzy and the Banshees mellett a szubkultúra gyökereit lefektető, a sötétség építészeiként jellemzi Architects of Darkness saját magukat. Na, akkor most mi van?
0: Hát egyrészt van az önképed, mint művész, és van a közönségnek egy ítélete rólad. Na most ez nem az első eset, gondolom, a könnyűzene történetében, hogy ez a két ítélet nem ér egybe, vagy nem találkozik egymással, sőt, még a Smith-i attitűdöt én hajlandó is vagyok megérteni abban az értelemben, hogy mitől tartott ő leginkább művészi pályafutása során a leginkább, hát attól, hogy valamilyen igénynek, ami kívülről érkezik, ő meg akar felelni, és ezáltal az ő művészi autonómiája sérül. Most ezzel mi lenne a probléma? Mármint, ha a post-punknak a történetét nézzük, vagy egyáltalán a gótikus, mint egy az egyik szubkultúra, ami ebből a fajta attitűdből kifejlődött, függetlenül attól, hogy ugye ezt sokszor megbeszéltük már, talán ezt te még többször is mondtad, mint én, hogy leginkább ez maradt meg a közgondolkodásban, elsősorban a külsőségeken keresztül. Ez nem azt jelenti, hogy milliók kezdték el lenyomozni Robert Smith könyvtárát, és sorra elolvasták azokat a műveket, amelyeken ő pallérozódott, és olyan alapműveket hozott létre, amelyek egyén és társadalom, az egyén és az őt körülvevő világ viszonyát hát meglehetősen sötét köntösben ábrázolják. Na jó, de hát valamiért erre a nézőpontra nekem az a gyanúm, és a mostani koncerteket nézve nagyon, de nagyon sokan voltak kíváncsiak, és kíváncsiak most is, úgy, hogy mégse gondoljuk azt a Cure-ról, hogy az egy mainstream zenekar. Uh-huh. Tehát, hogy a hitelességük valahogy megmaradt, még akkor is, hogyha mindketten egyetértünk abban, hogy ez a 89-től, nem tudom, 2010-valányos évekig azért ott döcögős volt ez az egész.
1: Hát igen, de hát ha belegondolsz, akkor ott volt Britpop poptól kezdve techno, rév, meg mindenféle dolog, tehát más stílusok is döcögtek. Viszont abban igazad van, hogy azt szerintem nem nagyon vette le a Goat rajongó, és magát meg annyi Robert Smithnek maszkírozó, még a budapesti koncerten lévő rajongó, hogy ugye a Killingen Ereb az egy Albert Camus közöny regényen alapul, a Charlotte Sometimes, az Penelope Farmer bentlakásos iskolában játszódó gyermekregényének az adaptációja, a Drowning Man és az All Cats Are Grey pedig Mervyn Peake Comerhas trilógiája előtt tiszteleg, és a How Beautiful You Are zenéleg pedig Charles Baudelaire a Szegények szeme próza versének átirata.
0: Igen,
1: és... Ugye erről beszéltünk, erről az intellektuális háttérről, azért itt eléggé szépen megvan ez igazából, és a legtöbben ezt a Goat elromlást a Suzy and the Banshees gitáros korszakának ugye tulajdonítják. Ugye Severinnel ő csinált Robert Smith egy The Glove nevezetű pszichedelikus projektet, ami egy albumot ért meg, és hát ugye ez egy ilyen buli lemez volt, ez a Blue Sunshine 83-ból, érdemes meghallgatni igazából mennyire más, és egy csomó helyen, hogy a Robert Smith

0: Mert azért ez a, tehát valamit érdemes kezdenünk ezzel az egész szubkultúrával, amit gótikusnak nevezünk, mert hogy egész jó körbejárató, és nekem az a gyanúm, hogy a popkultúrában ennek van a leginkább a visszhangja. Hogy ennek fedezhető föl leginkább a visszhangja. Ezt a múltkor is most mondtam nektek, hogyha a kislányom fölpakolja otthon a Monster High-os baba kollekcióját, akkor nagyjából ezek az öltözködési minták köszönnek vissza az ő szerepjátékos kis kavalkádjában. Nyilván anélkül, hogy ő ezt különösebben kérni, hogy én ezt elmagyarázzam neki, hogy mivel szembesülünk, hogy ez a fajta játék van, de hogy most ettől a szinttől így egészen a filmkultúrán keresztül a különféle olyan kisebb klubokig, amelyek hasonló világot próbálnak visszahozni. Ez, hogy erre van egy igény, egy
1: Egy
0: olyan a
1: pillanat, várjál, akkor viszont szerinted igaz az, hogy a Robert Smith és a Cure ihlette a Tim Burton filmeket, az Ollókezű Edwardot és a Sandman képregények látványvilágát is?
0: Szerintem igen.
1: Mert akkor érthető igazából ez a kulturális hatás, ami ugye visszaszűrőemlék, illetve hát akkor a Wednesday sorozat és társai.
0: Igen, hogy tehát, hogy de meg kéne értenünk azt a mentális mozzanatot, hogy mi erre az igény. Mert hogy a mimikri képzést, meg a perszónagyártást igazából az ifjúsági kultúra a 70-es évek közepén, ahogy a punk betör Nagy-Britanniában, ezt a fajta szubkulturális működési módot ugye a punk kárhoztatja. Tehát semmiféle igényt, sőt, nem is az, hogy igény nem támaszt rá, hanem azt mondja, hogy ez a fajta, nevezzük őszintétlenségnek, tulajdonképpen a hatalmon lévők, a szórakoztatóipari gépezet malmára hajtják a vizet, mert ezáltal, hogy mindenki ilyen megképzett egók és identitások mögé rejti az ő valós szenvedését, az ő valós problémáját, ami egy igazságtalan társadalomból fakad, ezáltal ő, hogy mondjam, már eleve elismeri a vereségét, amikor harcba indul ez ellen a működési mód ellen. Tehát a Lightning-nek volt egy ilyen, meg hát az szinte a legtöbb punk zenekarnak volt egy ilyen éle, hogy eleve ezt a fajta szubkulturális működési módot kárhoztatta. És talán ezért is volt ilyen hirtelen ennyire nagy hatással a fiatalokra a punk Nagy-Britanniában, mert mégiscsak az őszinteséget tartotta a legfontosabbnak akkor, amikor egy hatalmi viszonyról beszélünk. És ugye a gótikus zene, meg a gótikus szubkultúra az, ha nem is teljesen apolitikus, de mégiscsak azt mondja, hogy az emberi élet abszurditása, tehát ez az egzisztencialista filozofikus háttér, amit már te itt említettél, Kahn, meg mit tudom én, de ezeket a filozofusokat egyébként ők elolvasták többségükben, és ilyen értelemben a gótikus szubkultúra az szerintem az egzisztencialista filozófiának egy ilyen ifjúsági kulturális kivonata, gyaradott válasz,

0: hogy oké, itt van, tehát ez az egész dolog abszurd, igazából semmi értelme, de mi mégis szeretnénk valahogy élni ebben a világban, de csak úgy vagyunk képesek erre, hogyha egy ilyen nagyon erősen ritualizált, nagyon erősen túl esztétizált kis világot képezünk, ami mögé el tudunk bújni, és nem kell minden pillanatban kiszolgáltatni magunkat egy olyan helyzetnek, amelyikről eleve lehet tudni, hogy vereség. Tehát, hogy nem tudjuk megnyerni ezt a helyzetet. És nekem ez a furcsaság ebben, hogy ugye ezt beszéltük nagyon hamar, hogy nagyon hamar eldől, hogy apolitikussá válik a brit ifjúsági kultúra, vagyis hogy a Thatcher-i úgymond teljes meg a szórakoztató gépezetnek a teljes támadása a 80-as években nagyon hamar visszavonulót fújnak a fiatalok, és úgy döntenek, hogy nem éri meg egy olyan küzdelmet végigvinni, amiről eleve tudjuk, hogy semmi esélyünk. De mint hogyha ez a gótikus szubkultúra ezt, hogy mondjam, nagyon könnyen túlélte volna, nagyon könnyen most. Mondtad, hogy a Face meg a Pornography azért, hogy mondjam, két olyan lemez, ugye a Thatcher-i világ legmélyebb depressziós hétköznapjainak a lenyomata, tehát hogy egy fiatal mit érezhetett.
1: Hát,
0: ugye a 80-as évek elején, hát most érted, nem hallgatja meg senki a világon a Face-t meg a Pornography-t egymás után.
1: Igen. Az első ugye hűtőszekrényes lemez után, de szerintem az is lényeges, hogy 77-ben ugye, amikor még Easy Cure volt, akkor nem szerződtek le az Ariola Hanza kiadóval, akik ugye egy commerce-téni zenekart akartak volna belőlük faragni, hanem ugye megmaradtak Robert Smith csökönyössége miatt, ugye a Killing an Arab szám volt itt a bűnös, és utána Chris Perry szerződtette le az újonnan indult Fiction Recordshoz, tehát ez a megalkovás nélküli művészeti integritás, illetve az, hogy gyakorlatilag ők ilyen külvárosi gyerekek voltak, és annak idején ugye bent a belvárosba tombolt ugye ez a, hogy is mondjam, hogy is írták, igen, itt a New Musical Expressbe, főváros smogos kocsmakút klubvilágából ugye volt ez a punk lázadása, és megjelent ugye a Cure, a Smith, Dempsey, Tolhurst, egy ilyen minimalistára csupaszított szikárt post-punk hangzással, ami hát élesen megkülönböztette őket ettől a punk közönségtől. Gyakorlatilag az elővárosi süttyók ugye megjelentek, és ugye hát iskolázták ezt a márhogy is olyan belterjes társaságot, és hát gyakorlatilag, amit te is mondtál, hogy ez a tinédzserek számára jelentett egyfajta menekülést ebből a folytogató normalitásba, és hát gyakorlatilag ugye Gallupot említetted, ő volt az, aki ezt a gótikus hangzást ugye kidolgozta itt a vezető basszos futamokkal, de gyakorlatilag ezután, tehát ezen a három alaplemez után kezdődött ugye ez a hagyományos, ma már ugye a 89-es Disintegration után ikonikus hangzás, amire a gót rajongók ugye annyira rácuppantak.
0: Na, eleget pofáztunk, nem tudom mennyire voltunk érthetőek, de szóval ez egy érdekes téma, és hogy mondjam, amit mondtam, hogy 2026-ban egy világ körüli turné, vagy valami ilyesmi, nem tudom mennyire mennek Amerikába, de megnéztem egy pár európai koncertet, és fantasztikus hangulat. Teljesen lenyűgöző. 46 év után, vagy 47, 48. És fontos, még mielőtt lejátszanék egy számot, azt is tudnotok Robert Smith-székkel kapcsolatban, hogy ő még egy olyan gitáros énekes, akinek azon kevesek egyike, akinek még most is élvezhető az énekhangja. Az, hogy jól gitároznak, meg jól működik a zenekar. A színpadon az alapvetés, szerintem a 80-as évektől folyamatosan igaz volt rájuk, de Smithnek az ének hangja még most is élvezhető. És akkor jöjjön a 17 Seconds lemezről a kedvenc számom, Play for Today.

0: Na, ez volt a Play for Today a 17 Seconds albumról, 1980-ból, és akkor ott tartottunk, tehát, hogy van ez a két srác, Robert Smith és Lowell Tolhurst, gyerekkori barátok, és ugye az ifjúsági kultúra a 70-es években úgymond Nagy-Britanniában kimondja a legfontosabb tételt, John Lydonék ugye ezt kimondják, hogy nem vagyunk hajlandók úgy élni, ahogy azt számunkra előírják. Vagyis Lydon többször hangoztatta, hogy elképzelhetetlenek tartja, hogy ő elfogadja azokat a játékszabályokat, amit előír számára a társadalom. Most mit ezek a játékszabályok? Egy munkásosztálybeli nagyjából jól tanuló fiatalember számára keressen egy munkát, házasodjon meg, verje magát hitelbe, kezdje el a kis szürke monoton mindennapjait leélni, és 40 év munkaviszony után menjen nyugdíjba. És ugye erre nem azt mondom, hogy az egész generáció, de nagyon sokan egyáltalán nem voltak velük. És talán ezért is volt ennyire termékenyítő, tehát hogy ennyi szubkultúra hirtelen megjelent a brit ifjúsági kultúrán belül, mert hogy nagyon sok fiatal rezonált. De miért mondom ezt? Azért, mert Robert Smith és Lowell Tolhurst valójában ugyanezt gondolták. Tehát, hogy fiatalon őnekik semmi kedvük nem volt ahhoz, hogy beálljanak a sorba, és ugyanazt az életet leéljék, mint amit a szülei. Vagy mint egy átlag brit kisember. És ugye ők ezzel szembesültek, és már nagyon fiatalon, 17-18 évesen eldöntötték, hogy ők nem olyan hangosan, mint Lydonék, választanak egy másik utat maguknak, hanem egy ilyen kifinomultabb, hogy mondjam, ez is egyfajta lázadás, de egy kifinomultabb, egy esztétizálóbb. És nem tudom, hogy a személyiségükből fakadt-e, de tény, hogy mindketten egyetértettek abban, hogy az ő útjuk is az lesz, hogy nem egy szokványos, mit tudom én, kispolgári életet fognak leélni, hanem egy zenekaron keresztül kitörnek abból a szűk, nyomorult kis külvárosi világból, amelyik számukra elképzelhetetlen, hogy egy teljes élet leélésére alkalmas. Na most ebből a szempontból már azért megint egy csavar, mert ugye maga a gótikus szubkultúra ezt a fajta, nem érezzük utólag vele kapcsolatban ezt a fajta, hogy mondjam, programszerűséget, mint a punkkal kapcsolatban, hogy megmondjuk, hogy mivel szemben határozunk meg önmagunkat, és akkor ahhoz tartjuk magunkat. De hogy ez a programszerűség ehhez nem kapcsolódik, hanem mindenki, akit nem tudom, kit köt, tehát hagyományosan ugye a Bauhaus-t kötjük ehhez a szubkultúrához, az volt az eminens zenekar, de hogy konzekvensen ezt végigvinni egy életen át, ezt a fajta művészi programot, amit a Cure meghirdetett, és Lowell és Roberts is mondjuk kötött egyfajta ilyen vérszerződést, ami hát utána ugye mondjuk úgy, hogy kifulladt, vagy nem is egy életre szóló ellenségeskedésé vált, de hát azért tizenvalahány éven keresztül nem igazán beszéltek egymással. Az nem tudom pontosan, hogy lett-e abból pereskedés, hogy most kihez tartoznak a szerzőjogok, vagy nem. Aztán végül megegyeztek peren kívül. Tehát, hogy elismerik Tolhurstnek a zeneszerzői munkásságát a Cure korai évszedén belül, de mondjuk,
1: hát
0: hogyha...
1: Hát azért ez egy elég kemény per volt, ugye?
0: Igen, hogy később. Akkor, tehát hogy ezek az emberek, akik gyerekkori barátok voltak, és együtt találták ki, hogy mit fognak csinálni, hogy ne úgy kelljen élni az életüket, ahogy nem szeretnék. Tehát ehhez képest persze egy elég sötét sztori, de hogy itt ugye, amit szoktunk mondani, az itt az ego managementtel is baj volt, mert azért LOL, hogy mondjam, látványosan frusztráltá vált egy idő után, főleg amikor feldúzzadt a zenekar, és kialakult a klasszikus nagy csapat, ugye Paul Thompson, Gallup, Smith, Boris Williams a doboknál, és akkor LOL az egyik billentyűs, a másik az a fura figura, aki mit tudom én, 40 éve, nem tudom, hogy hívják.
1: Jó, mindjárt.
0: Na, hogy ez a csapat, és akkor ugye...
1: Igen, de azért előtte, hogy már voltak problémák korán, tehát ugye 77-ben kezdődött ez a sztori, tehát azért két, hogy is mondjam, ilyen legendás történetet. A pornográfia album 82. május 27-én a strasburgi kocsmai verekedés, erről hallottál?
0: Igen, persze.
1: Hát amikor gyakorlatilag hát eléggé leittasodtak, ugye, meg drog is volt egy kocsmába, és a szegény csapos odavitte a számlát ugye Simon Gallupnak, aki gyakorlatilag üvöltözött vele, majd Robert Smith odalépett hozzá, hogy fizesse ki, majd rendezik, ne terrorizáljon egy fiatal munkást. Erre neki esett, és utána jött LOL, és összevisz, ugye kapott Robert Smith egy oporgot, megtántorodott, két zenész ott birkózott, jött LOL is, a stáb tagja ott nézték, és végül is aztán a biztonsági őrök választották őket szét. Haza is repült rögtön Londonba Robert Smith, aki két napig nem volt hajlandó válaszolni a telefonhívásokra, de a kiadó ugye a turné befejezésén rábírta azt, hogy menjen vissza, viszont Gallupból nem is szólt, aki ezek után ki is lépett a zenekarból. És volt egy másik, a 82. június 11-i brüsszeli koncert, szintén a pornográfi túron, ahol gyakorlatilag annyira lerészegettek vodkától és sörtől, hogy ráadás az encore-ba mindenki más hangszert vett a kezébe. Robert Smith beült a dobokhoz, Walter Hurst a basszusgitárt kezelte, Simon Gallup a ritmusgitárt, és a mikrofont pedig az egyik Rhodey Gary Biddles, aki elkezdte szídni gyakorlatilag a Cure halott és hát Robert Smith-t, illetve Wanker, ugye ez a faszkalap magyarul, és mindenki üvöltözött, erre a dobütőket bedobta ugye Robert Smith, de nem talált el. Szintén megint az volt az, hogy levonult és megsértődött, és elhagyta a koncert helyszínt, és hát nagyon utálták Simon Gallup különösen, és hát gyakorlatilag ez a Gary Biddles is alapított egy új zenekar, The Cry néven. Úgyhogy sokan azt mondták, hogy el van temetve 82, de aztán mégis ugye újra föltámadtak, tehát azért nem voltak ők azok a, hogy is mondjam, nagyon szolíd és egyszerű zenekar.
0: Persze, de jó, melyik az? Szóval, ugye a Bauhaus is, mit tudom én, négy évig bírták együtt. Hát az ego management az... hogy hát ez a legbonyolultabb dolog egy zenekar életében, és amit mondtál, hogy tehát, hogy ez egy kisvárosi, vagy hát egy ilyen kertvárosi csapat, ez nem jelenti azt, hogy ne lett volna meg a bennük a kellő agresszivitás. Tehát én mondjuk Smith kapcsán, amikor én megismertem az ő gesztusait, az MTV, meg nem tudom én, hol láttam ezeket a gesztusokat a klippekben, én azt gondoltam vele kapcsolatban, hogy ő egy rendkívül feminin ember. Ugye, mikor 90-es évek eleve, 80-as évek vége, amikor én először találkoztam ezzel az imidzsel, amit kialakított magának a a Cure, és azt gondoltam, hogy ez egy olyan típusú ember, aki a bocs, hogy élek művészi kategória. És az, hogy előtte, hát ő egy híres kocsmai verekedő pozíciójába került, és éveken keresztül ott is maradt, hát én semmit se tudtam. Nem tudom te, hogy...
1: Hát, igen, mert ez egy póz volt, és ugye hát sokan rádöbbentek annak idején, hogy igazából parókát viselt Robert Smith, és hétköznap pedig egy kopasz csávó volt, és nem ismertett volna föl a londoni porkupány kocsmába. És a szegény billentyűs, akit nem ismertél föl, az Roger Adonal volt.
0: Ja, igen. Hát hogy, ő ott van azóta is.
1: Nehogy valaki megsértődjön, emiatt, hogy nem ismerjük itt a zenekar minden emberét.
0: Na mindegy, tehát...
1: Tehát Robert Smith, ugye már ez az a perről azért egy kicsit beszéljünk, hogy ugye 89-ben gyakorlatilag annyira elitta magát Lowell Hurst a Disintegration felvételén, hogy be se dugták a keverőbe a szintetizátorának a kábeleit, és hát gyakorlatilag kirúgta egy levélben Robert Smith, tehát nem is mondta meg neki, hogy akkor most viszontlátásra. És ekkor volt ugye az a híres történet, hogy elmegy Skóciába birkapásztornak.
0: Jó.
1: Nem tudom, ezt hallottad, ez annak idején ugye egy ilyen legendás dolog volt, de hát magát ápolta, és igazából 91-ben kiköltözött Los Angelesbe, de ugye előtte volt ez a per, amit 91-ben indított ugye itt a jogok miatt, és ugye hiába 91-ben indította, 94 februárban került a londoni királyi bíróságra, ahol ugye ő a Cure név közös tulajdonjogát 50%-ban akarta, az elmaradt jogdíjakat a turné és merchandise és lemezekből, és hát 86-os szerződés felülvizsgálata, mert hogy Smith és Chris Perry szerinte egy kedvezőtlen szerződést irattak alá, az egyenlő partneri státuszt megszüntették, és fizetett alkalmazottá fokozták le, de hát ekkor is már alkoholista volt, és gyakorlatilag a partnerei manipulálták, állították. Na most itt az volt a probléma, hogy ebből egy óriási nagy cirkusz lett, és hát gyakorlatilag a hangmérnöktől kezdve a felvételi napló producerek mindenkit bevonszoltak, mert a Disintegration felvételéről történt, és 91. szeptember 16-on elvesztette Lowell Hurst, és teljesen hiteltelennek minősítették, és hát gyakorlatilag, most figyelj, a perköltség több mint 1 millió fontot jelentett 94-be, úgyhogy csődbe ment Lowell, elvesztette a házát, a felesége is elvált tőle, és gyakorlatilag ekkor kezdett kiózolodni és gyógyulni. És hát később azt mondta, hogy örült, amikor megírta a könyvét már, hogy elvesztette a pert, és gyakorlatilag Smith azért, hogy is mondjam, eléggé gentleman volt, mert amikor 2000-ben megírta Lowell a bocsánatkíró levelét Robertnek, hogy vállalja a múltbeli tetteit, megbocsátott, és figyelj, saját zsebből visszafizette a hatalmas összeget, amelyet korábban perköltségén kifizetett. És akkor ebből tudta 2011-ben, 22 év után először színpadra is lépett, illetve ugye akkor már csinálta az új bandáit.
0: Persze, mert 10 éves korától egy iskolába hát, jártak, együtt
1: egy
0: lógtak.
1: Egy iskolába, ugye gyakorlatilag már...
0: Szerette, na. Csak tényleg egy, amit mondtál, egy elviselhetetlen kreténné változott Lowell, és itt az ego managementről volt szó, mert nem tudta elfogadni azt, hogy ő nem tud frontemberként viselkedni, vagy megjelenni a színpadon. És idegesítette, vagy irigy volt egy idő után Robertre. Szerintem ennek ilyen egyszerű oka volt, tehát hogy ezt nem tudta elviselni, és akkor kezdett el iszonyat mód, most mindenki piált, persze, amit meséltél, hogy a strasbourgi kocsmában ugye majdnem kinyírt a gallupot, mert egyébként Robert Smith, hogyha ránézel a fiatalkori fotóira, látszik rajta, hogy egy ilyen őserő, tulokfejű srác volt. Tehát egy ilyen rögbi játékos is lehetett volna, nem tudom. Iszonyat erő lehetett benne szerintem. Hogyha valakit ő félbe akar törni, félbe törte volna.
1: Tehát szerinted akkor Gallupnak csak véletlenül sikerült a részeg Robert Smithnek behúzni egy jobbost?
0: Hát igen, én olyan verziót olvastam Strasbourgban, az a strasbourgi kocsma jelenetről, hogy hogy senkinek semmi esélye nem lett volna vele, hogyha nem lett volna annyira részeg. De ezt tudták is. Meg, most, ha megnézel egy koncertfelvételt, vagy bármilyen beszélgetést a korai korszakában, ugye a Tolhurst volt a kis muksó, aki látszik, hogy egyébként rendkívül intelligens, meg én azt gondolom, hogy ő jogosan várta volna el azt, hogy bármilyen szemét mocsok módon viselkedett is, nem tudom, 3-4 éven keresztül, hogy annak ellenére jogosan várta, hogy elismerjék az ő zeneszerzői tevékenységét. Tehát nekem az a gyanúm, hogy azért ő volt ott a zenei agy. De hát
1: a Szent Háromság első három nagy a pornografiáig bezárólag, igen, hát több számot is csinált, tehát ő nem csak dobos volt, és ugye hát később emiatt is került a szintig felé, hogy már bele akarta szólni, és sokkal nagyobb volt részben ebbe a zenei számírásba. És ugye ennek is köszönhető sokak szerint, amikor ugye ő lelépett, vagy kirúgták, az, hogy ennyire ilyen kaotikus lemezek jelentek meg ugye a Disintegration után, ami azért eléggé kiszívta az energiát a zenekarból, meg hát nem lehetett azt a sikert meg ismételni, tehát ezek az olyan, hogy is mondjam, az ilyen útkeresések, ahogy te mondtad, hogy hát nem igazából vártál semmit akkoriban.
0: Igen.
1: Egy-egy Cure lemeztől, és hogy hát később is voltak azért, azt hiszem, amikor a Színen Szegeden koncerteztek, igen, akkor volt az a rózsás lemezük, ami hát azért inkább britpopos volt sokak szerint, mint hogy Cure, de hát ki mit vár igazából a Cure-tól. Én annak idején 89-ben a magyar koncerten nagyon meglepődtem, hogy a Intercity-re felszállva meg annyi Robert Smith-szel és Simon Gallup hasonmással találkoztam. Tehát ezt azért nem gondolta volna az ember. Oké, volt Hungary and Dracula zenekar, aki a Suzy and the Banshees és a Cure keveréke volt valamennyire, de megdöbbentő volt ez a nagyon sok Cure rajongó, aki ezt a külsőséget testesítette meg igazából.
0: De egyik pillanatra a másikra még egy olyan kisvárosban is, ahol én nőttem föl, nagyon, nagyon sok Cure rajongó lett. Nem tudom, hogy.
1: Hát gondolom ott Dél-Magyarországon azért, mert a Jugoton kazetták és bakelitek azok ugye terjedtek a piacon, de azért úgy érdekes dolog volt.
0: Szóval ugye ez egy ilyen szempontból fontos zenekar volt, mármint a magyar könnyűzenei ízlés formálása szempontjából.
1: És tudod, mi a furcsa, hogy ugyanezen a nyáron jelent meg a New Order-nek a Technic című lemeze is, amit hát ugye a legtöbb Cure rajongó azt mondta, hogy hát ez gagyi techno.
0: Persze.
1: De pedig mondom, hát, ugye az milyen lemez volt. Hát igen, és de akkor nem beszéltünk még a Killing Joke-ról sem, aki milyen zenét adott akkor ki, na mindegy.
0: Igen, de a Cure-nak nekem az a gyanúm, hogy mindig is az volt az ereje, hogy egyrészt az intellektuális dalszövegek, másrészt pedig a gitártémák. És a Gallup-Smith kapcsolat.
1: Volt a német sajtó, ugye, ami a Bravo magazin és társaira gondoltam, amiben ugye hát poszterek is voltak, meg voltak ezekről a zenekarokról, Kecsegugó és társairól, és ott volt Cure szerintem. Tehát azért eljutott egy bizonyos réteg számára. Meg volt már MTV, ne feledjük el.
0: Jöjjön a legsötétebb lemezről, Pornography, a 100 Years című klasszikus.

0: Na hát ez volt a 100 Years of Pornography című albumról. És akkor ott tartottunk, hogy tehát, hogy ennek a két figurának egy sajátos sztoria van, de visszatérve a Cure-ra, hogy mit mond el nekünk ebben a 40-valahány évben ez az együttes arról, hogy ki is ez a külvárosi vagy kertvárosi fiatal a maga kis eszményeivel, meg céljaival az életben. Hát azt mondja el, hogy, és nyilván itt a popkulturális vonatkozásokra is, elsősorban a filmkultúrában már utalok, hogy alapjában véve valamennyire ő egy freak, vagy egy ilyen weirdo, egy ilyen fura figura, de ahhoz, hogy megtalálja a maga útját, és egy olyan életet éljen, amelyet nem mások szabnak meg neki, hanem úgymond kijárja magának, hogy önmaga lehessen, ez túl gyenge. Tehát egy ilyen neurotikus, elbaszott, félénk, depresszióra hajló a vágyait és az eszményeit meghatározni képes, de igazán küzdeni érte nem tudó. Tehát egy ilyen, nem is tudom, szánható, vagy hát, tehát, hogy ez a fajta szövegvilág, ami a Cure-ból jön, ez egy olyan személyiségmodellt valahogy vázol föl, amelyik szeretne egy teljes életet élni, de nem tud.
1: Én úgy fogalmaznám meg, hogy a pornográfia esetében miről szólt, ugye, mi értelme van ennek az egésznek. Jött a disintegration, mi történik, amikor elveszítjük azt, akit szeretünk. Ugye a legutolsó lemez, ami annyira nem szeretsz, a Songs of the Lost World, pedig egy idősödő ember kérdése, mi marad belőlünk, amikor elkezd eltűnni körülöttünk az a világ, amiben felnőttünk. És ez már nagyon-nagyon nem egy ilyen gótpósz, hanem egyfajta egzisztenciális tapasztalat, ugye, amit említettél, és hogy Albert Camus-től eljutott a Camus-ig. És a Pitchfork fogalmazott úgy, hogy ez a halandóság, öregedés, kétely, a Cure régi témái mindenki életébe azóta beszivárogtak, és ezért működik 2026-ban másképp, mint 86-ban a Cure. Akkor ugye a halálról énekeltek, mondhatjuk, egyszerűsítve, most már az időről. És ugye hát gyakorlatilag a Cure már annyi mindenkire hatott, hogy gyakorlatilag nem az van, hogy a Cure régen jó volt, hanem egyfajta ilyen alap fundamentuma lett az alternatív zenének, és újra felhasználják. Gondoljunk a Dark Pop, Dream Pop, Shoegaze, az Emo-ra és a Post-Punk Revival-ra, de akkor az Industrial Rock és az elektronikus műfajok is, amiben mind egyfajta megteremtője volt igazából. Szóval gyakorlatilag a kísérletezéstől a stadionrockig, a romantika és halálig minden benne van, és akkor a Pictures of You, a Love Song vagy Just Like Heaven is, ezek lettek talán a legnagyobb mainstream számok, aminek közben ott volt a sötét oldala is gyakorlatilag. Melody and Melancholy, így foglalják össze a rock and roll hall-ban őket. És ugye ez a modell mindenütt, minden zenében manapság ott van.
0: Na, hogy igen. Tehát, hogy akkor ez a feszültség, ami folyamatosan érződik az életművön, hogy szerettem volna úgy élni, hogy a saját szabályaim szerint, de mégis valamennyire beálltam a sorba. Tehát, hogy egy olyan zenész lettem, aki bizonyos értelemben ugye a szórakoztatóipari gépezet része, de soha nem felejtem el, hogy mik voltak a fiatalkori vagy a gyermekkori eszményeim. Tehát, hogy érzek ebben, azért ilyen feszült ez a szövegvilág, mert lehetne harmonikus is, ugye tudjuk Robert Smithről, hogy ő egy magánéletében egy teljesen harmonikus figura. Tehát van egy boldog párkapcsolata.
1: Igaz, tudom, direkt nincs gyereke.
0: Igen, de hogy
1: egy brit kispolgár, mondjuk ki.
0: Hogyha nézek egy fotót, ahogy a feleségével sutyorog, vagy mosolyognak egymásra, az látszik, hogy ő teljesen harmonikus viszonyban van ezzel a hölgyel, és aki ugye azt hiszem a Paul Thomsonnak az unokatestvére, vagy mit tudom én, tehát egy ilyen többszörösen Thomson, meg ugye azt hiszem a Robert Smith húgát vette, mindegy.
1: Aztán el is váltak,
0: szóval.
1: Szóval sógorok is voltak.
0: Tehát, hogy ez a fajta alkú benne van ebben a szövegvilágban, ez a alkú a kispolgári léttel, de ez folyamatosan feszültséget okoz bennem, mert egyébként meg semmi kedvem elárulni az ifjúkori meg a gyermekkori eszményeimet, amikre úgymond esküdtettem, hogy hű maradok hozzájuk.
1: Egyébként van egy meglehetősen ironikus vonása is ennek az egész kiúrnak. Ugye mindig arról papoltak, hogy nem akartak trendé válni. Ugye azt mondta Robert Smith, hogy ha a zenekar a divatokon és a trendeken kívül létezne, azt szeretné legjobban, szabadon csinálsa, amit akar. És pont ez történt, a Cure minden trendet túlélt. Ha belegondolsz a punk, a goth, new wave, alternatív zene, shoegaze, emo, indie, a dark pop és a modern post-punkot is, és mindig találtak új közönséget, és ugye ami rémületes lehet most itt a Z-generációsok számára, hogy 2026-ban egy 20 éves is ugyanúgy találkozhat egy Cure-ral, és találkozom Cure koncerten, mint egy 60 éves rajongóval. Szóval gyakorlatilag elég sok mindenkinek ugye befuthat igazából.
0: Abszolút.
1: És ugye mondtad itt Robert Smithnek a hangját, hogy gyakorlatilag elméletileg a mesterséges intelligencia most már a Sunóval lehetne utánozni a 30 éves Robert Smith hangját, mert azért a 67 évesnek kicsit más, de gyakorlatilag pont ezeket az üzeneteket, hogy az elvesztett emberek, ez a mesterséges intelligencia korában igazából pont ez az értéke, hogy nem tökéletes, hanem ezek a sérülések megvannak benne, ez a fajta hangulat, ez a nem igazából tökéletes pop dal, ahogy mondtad, igazából a túl tökéletes műanyag világban igazából pontosan ezért működik. És azért is jók ezek a koncertek 2026-ban, nem pedig egy, hogy is mondjam, egy ilyen a nyugdíjunkra gyűjtünk, és újra összeállunk ilyen revival bandek, mint amit hát több zenekarnál már mi tapasztaltunk.
0: Így van. Jöjjön a Disintegration lemezről az egyik alap, Fascination Street.

Hát ez volt a Fascination Street a Disintegration albumról. Különleges helyet foglal el az életműben a The Top című lemez, mert meglehetősen turbulens időszakban készült. Méghozzá abban az értelemben, hogy a Cure egyszemélyes zenekarra változott a felvételek során, mert azt hiszem mindenki megsértődött és ott hagyta Smith-t. Nem tudom, mi igaz belőle, de állítólag hajlott volna rá, hogy minden szólamot ő játszik föl, és akkor úgy kerül ki a lemez. És akkor megcsinálja így is, úgy is. Aztán erre végül nem került sor, de erről a lemezről, ami egy különleges darab, jön a Shake Dog Shake című szám most.

Na, hát ez volt a Ségdagség az életmű egyik különleges darabjáról, a The Top című lemezről. És szóval oda lyukadtunk ki, hogy ő egy végül

0: persze, hanem azért emögött van egy ilyen művészi hitel. Az egyik ilyen emblematikus pillanata volt, amikor nem tudom, hogy botlottam be, biztos te is láttad valahol a YouTube-on, nem tudom hol, hogy beavatták őket, ugye már említette a Rock'n'Roll Hall of Fame-be, és akkor az óra alá dugta a mikrofont a riporter, hogy izgatott vagy? Vagy izgatott most, hogy beavatja? És akkor mondta, hogy nem. Egyáltalán nem. És az együttes nem azért jött létre, vagy nem azért működik, hogy ezeket a pillanatokat megélje, hanem egészen más vezérelte őket az úton, és akkor hát természetesen a riporta nem erre a válaszra számított, úgyhogy ne.
1: Igen, de tudod, azért is furcsa, mert hogy nem tudom azt mennyire tudod, hogy az Elektra Records annak idején a Disintegration-t nem is akarta megjeleníteni, mert annyira féltek, hogy bebukják ezt a kobor hangvételt, és hogy halassza el Robert Smith, és aztán Robert Smith beszólt a kiadónak, hogy gyakorlatilag teljesen ki van akadva a zeneipari vezetőkre. Úgy emlékezett erre vissza, hogy ettől kezdve realizáltam, hogy a lemezkiadóknak halvány fingjuk sincs arról, mit csinál a Cure, és mit is jelent a közönségnek és számunkra is. És hát gyakorlatilag ugye ez volt az az album, amiből 4 millió példányt adtak el, és stadion rock zenekarrá vált a Cure. Szóval...
0: Igen.
1: Érthető ez a, hogy is mondjam, ez a távolságtartás, illetve ezek a, hogy is mondjam, lenyomatos külcsinek, illetve Grammy, meg egyéb dolgok, amit ugye most ott is hagytak, amikor meghalt ugye a billentyűsük. Tehát nem is jelentek meg.
0: Na, hogy meg ugye azt is tudhatjátok, hogy volt körülöttük egy botrány, hogy valami platform befurakodott az együttes és a koncerthelyszínek közé, és a jegyeladások ugye miatt behorpadtak, mert iszonyat felárat kért. És akkor a Cure azt mondta, még a koncert körút előtt Amerikában, hogyha ennyire megemelik az árait, ők a közönség kedvéért mennének oda, nem pedig azért, hogy valaki lenyúlja az, vagy extra profitot csináljon a jegyárakból, és egyébként ki is, hát, tehát, hogy meg is nyerték ezt a küzdelmet, és utána megint normális áron folytatott egy eladás, és így meg is tartották ezt az észak-amerikai koncertkörutat.
1: Igen, ez a Greedy Scam-nek nevezte, ez a 20 dollárba határozták meg a legolcsóbb jegyárat, és nem lehetett átruházni, ugye, mert ezek a scalpers-ök, ezek a jegyüzérek Amerikában gyakorlatilag ebből élnek, de ugye a mostani világbajnos, foci világbajnokságon is ez volt. És megvettek gyakorlatilag a zenekar 7000 másodlagos piacon hirdetett illegális jegyet, és érvénytelenítették ezeket, hogy ne lessen aladni.
0: Na, hogy tehát, hogy erre azért odafigyelnek most is.
1: Jó, de hát gyakorlatilag ez a Ticketmasternek szóltak keményen be, akinek ugye ilyen extra díjai vannak, mint a kezelési, szolgáltatási, hogy is ilyen kezelések, és hát a Twitteren harcolt velük, és szólt be nekik, hogy gyakorlatilag mit akarnak, és akkor a kezdeti arcoskodás után gyakorlatilag minden olcsó jegyet váltó 10 dollárt, a többi pedig 5 dollárt visszakapott, és hát a megszégyenült gyakorlatilag a Ticketmaster. Tehát gyakorlatilag azért mégis 68,57 dollárért árulták ezeket a jegyeket, szóval, hogy is mondjam, is. Egyébként nem mennek Amerikába most turnézni.
0: A zenekar történetében gyanúsan a legtöbbet játszott szám koncerten az A Forest, amit ma is ilyen befejező számként használnak a koncertjeiken. Következzék ez a klasszikus most.

0: Na hát ez volt a Forest. A Cure-tól, mai témánk ugye a Cure volt, Lowell Tolhurst és Robert Smith kacifántos kapcsolata, amelyik hát mostanra kiegyenesedett, és kellő távolságból ugyan, de kölcsönös tisztelettel gondolnak egymásra. Extázis és Agónia voltunk, Bolox és Diszmély a két műsorvezető, reméljük, hogy kedvet csináltunk egy kis Cure nosztalgiázáshoz, esetleg aki fiatal hallgató és még nem ismerte őket, akkor beléjük szeretett, és mostantól fölteszi a kis playlistjére. Érdemes elmélyülni ebben a munkásságban. Azért mondhatjuk, hogy egy különleges színvonalú zenekarról van szó. Örülök, hogy együtt lehettünk, két hét múlva találkozunk. Sziasztok!
1: Sziasztok!

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: A szaglórendszer közvetlen összeköttetésben áll az agy memória és érzelmi központjával, például a hippokampusszal és amigdalával. A University of California Irvine kutatóinak fél éves kísérletében 60 és 85 év közötti memóriazavar által nem érintett női és férfi alanyok vettek részt. Egyik csoportjuk illatpermetben aludt, a másik nem. Esténként álmukban 40 féle ismerős, kellemes szagot élveztek két órán át, mindig mást. A változatosság és felismerhetőség ugyanis serkenti a szaglópályákat és az agytevékenységet. A Frontiers in Neuroscience-ben megjelent tanulmány szerint az illatcsapat több mint kétszeres kognitív funkció növekedést és verbális memória javulást mutatott a kontrollcsoporthoz képest. Olvastuk a HVG-ben.
2: John F. Kennedy központ az előadó művészetekért helyreállítva és felújítva Donald J. Trump elnök által. Hamarosan ez a felirat lesz olvasható angolul a nagymúltú washingtoni Kennedy Center épületének homlokzatán, írja az MT-re hivatkozva a Telex. A 2025-ben Trump Kennedy Center átnevezés sokaknak nem tetszett, egy szövetségi bíró aztán idén májusban azt az ítéletet hozta, hogy az átnevezésről szóló tavalyi határozat törvénytelen volt, és elrendelte Trump nevének eltávolítását a homlokzatról. A feliratot júniusban le is szedték, akkor a munkások hajnali 2-kor kezdték el leszedni a betűket, és állványokat megpróbálták úgy eltakarni, hogy az arra járók ne láthassák, ahogy a jelenlegi elnök neve lekerül az épületről. A bíró döntését most úgy kerülte meg az igazgató tanács, hogy az épület előtti nagy teret keresztelik el Trumpról.
1: A MyPond terepi közösségi adatgyűjtés a Hunren Vízi Ökológiai Intézetének égisze alatt 2021 óta figyel meg vadkameráival 80 kerti tavat. A fővárostól Velencéig kiválasztott mintában egyaránt szerepel sűrűn beépített és zöld, kevésbé urbanizált terület. A kutatás azt kívánja tisztázni, mit jelentenek a települések állatai számára, különösen aszályos nyarakon, az ember létrehozta kis víztestek. A felvételeken inni és fürödni érkező, vagy vízirovarokra vadászó állatok láthatók. Sötétedés után sün, róka, borz és vaddisznó, valamint nyest és nyuszt bukkan föl. A nappali vendégek sorában mókus, egerészőjv és nagy fakopáncs is akad. A kérdésre pedig a teljes adatsor elemzése ad majd választ. Bíztat a 24.hu.
0: Ezek voltak a hírek.

0: Szép estét kívánok! Ez itt a Tudás és a Hatalom, az Akadémiai Dolgozók Fóruma tudományos-tudománypolitikai műsora minden második kedden este 6-tól a Tilos adásán. Én Zászkorecki Marci vagyok, és itt van velem állandó műsorvezető partnerem Viktor Skype-on, ugye? Lőrinc Viktor itt.
1: Igen, sziasztok! Remélem, hogy lehet.
0: Hello! Hello! Augusztus 29-e van, amely egy fontos dátum a magyar történelemben. Sok minden történt, de ami a leginkább kimagaslik, vagy fontos, az a Mohácsi csata. Ez adta magát, mint evidens téma, különös tekintett, hogy az elmúlt évtizedekben elég sok fontos új eredmény született. Ezért vendégünk a téma egyik kiemelt szakértője, B. Szabó János történész, a Budapest Történeti Múzeum főmunkatársa, jól mondom, ugye?
2: Minden.
0: Jó, köszöntünk, hogy eljöttél így nyár végén.
2: Sziasztok!
0: Elég sok mindenről fogunk beszélgetni, magáról a csatáról is, ami önmagában egy érdekes, de főleg ennek a jelentőségéről, hadtörténetről, úgy tűnik János hadtörténész, elsősorban legalábbis a közvélemény így ismeri, ugye te már 2006-ban is egy rövid Mohács csata történetet írtál, közben hadtörténeti összefoglalókat is írtál, tatárjárástól kezdve igen sok hadtörténeti munkád is van, de a hadügyi reform problémáján keresztül elég sok mindennel foglalkozott, de valahogy a Mohács mintha a közepén lenne. De az elmúlt talán 5-10 évben több nagyon fontos szakmai vita is volt a Mohácsi csata kapcsán, a helyszín kapcsán, akkor második Lajos halála kapcsán. Igazából arra szeretnék első rendben rákérdezni, hogy ugye te 2006-ban egy kis könyvecskét írtál, majd 2006-ban megjelent egy hatalmas nagy, több száz oldalas szöveggyűjtemény, ami egy nagyon fontos szöveggyűjtemény volt. Akkor a Mohácsi csata legfontosabb forrásainak magyar nyelvű ilyen antológiája, plusz az emlékezetnek, a csata emlékezetének fontosabb szövegei. Most, ha jól emlékszem, 2020-ben egy nagyon hasonló kötetet megjelentettél. Most eltelt azóta ugye tizenvalahány év. Most ez alatt a tizenvalahány év alatt változott annyit a te tudásod, illetve a szakma tudásod, hogy ma már másképp szerkesztenéd, vagy másképp szerkesztetted a másodikat, vagy igazából nüanszok vannak, vagy a meglevő forrásokat másképp értékeljük. Tehát most nagyon röviden, tehát hogy mi történt az elmúlt mondjuk 15-20 évben Mohács kutatásban, olyan távirati stílusban, aztán részletekbe belemegyünk később.
2: Hát ugye ez azért két különböző dolog. Tehát az első szöveggyűjtemény, amit említettél, az az Osiris kiadó nemzet és emlékezet sorozatában jelent meg. Ott sok ilyen nagy, fekete, vaskos kötet van, és annak van egy metódusa, hogy a kiadó mit vár a szerkesztőktől, hogy milyen blokkok legyenek benne. Én nem repestem nagyon az örömtől 2006-ban, hogy nekem emlékezettel kell foglalkozni. Ennek ellenére ebből lett az egyik legnagyobb szakmai élményem, egy reveláció erejű felismerés, hogy az a Mohács, ami az emberek fejében él, az nem a csata forrásaiból állt össze a magyar történeti tudatban, hanem az utóéletnek az újra és újra és újra megszülető földolgozásaiban, amik adott esetben köszönő viszonyban nincsenek a forrásokkal. Tehát az egy nagyon hasznos dolog volt, és nekem radikálisan átalakította az egész történelem szemléletemet. Tehát ez egy ilyen szakmai grádicsa az életemben. Most másodszorra, amikor megcsináltuk Farkas Gábor Farkassal az új szöveggyűjteményt, akkor nem voltak ezek a kötöttségek, akkor a saját elgondolásaink szerint állítottuk össze az anyagot, és ez ugye nem a 1526-ra vonatkozó források tekintetében jelent változást, hanem a későbbiekben. Tehát az Osiris arra törekedett, hogy egy teljes szakmai spektrumot nyújtson a csata kutatásáról, illetve hát minden kötet ilyen. Ezt mi elengedtük. Nincsenek benne azok a komplett tanulmányok, mert azt gondolom, hogy a historiográfia ilyen szinten nagyon kevesek számára érdekes. Tehát, hogy már az, hogy 1926-os tanulmányt egy az egybe leközöljünk, annak nem tűnt túlságosan fontosnak. Tehát az új kötet az egy problémacentrikusabb megközelítésben tárgyal a szövegeket. Most ezzel együtt az a helyzet, hogy ez az új kötet nem csak az én régi szöveggyűjteményemre hasonlít, hanem Farkas Gábor Farkasnak is van egy kis szöveggyűjteménye, 16-ból, a király haláláról szóló szövegeket gyűjtötte benne össze, És én azt javasoltam a Gábornak, hogy toljuk ezt a kettőt össze, egészítsük ki, tehát sok új dolog került bele, és ezáltal a jelen pillanatban ez a legteljesebb korpusz, ami a 26-os eseménye, vagy igen, tehát az 1526-os eseményekre vonatkozó előzményeket és a közvetlen utóéletet, következményeket taglaló szövegeket tartalmazza, de kerülnek elő új szövegek, úgyhogy majd lehet csinálni a bővített, frissített kiadást, mert ugye a kutatás azért beindult, ahogy közeledett az évforduló. Én emlékszem rá, hogy 2006-ban ugye még 20 évre voltunk az 500. évfordulótól, és írtam a mohácsi polgármesteri hivatalnak, hogy nem-e támogatnának meg-e valami dolgot, mert hiszen az emlékhelyen éppen nem lehetett kapni semmit, és hogy azért az ciki.
0: Ciki.
2: Visszaírtak, hogy forduljak bizalommal a Nemzeti Parkhoz, őket ez nem érdekli. Hát azóta Mohácson alaposan megváltozott a helyzet, ugye Mohács város számára ez az évforduló a nagy kiugrás lehetősége. Szóval, amikor én ezzel elkezdtem foglalkozni, akkor mondjuk Ervár Kunyi Ágnes, a témavezetőm, az komplett bolondnak nézett, mondván, hogy hát mit akarok még? Hát a perjéség már mindent, már előről, hátulról, a szakálya, perjés, a barta. Mondtam, hogy szerintem az egy nagyon érdekes, persze, hogy elveszítettük a csatát, megnyertük a csatát, hát mondtam, hogy nem, de az nagyon érdekes, hogy veszítettük el. Úgyhogy, és azóta ez az érdekesség, ez mások számára is feltűnt. Úgyhogy beindultak a kerekek, és elkezdett, mozgásba lendült a tudomány.
0: Meg hogy ki ellen, ugye az sem, ugye ezt valahol hallottam tőled is, meg kollégáidtól is, például Varga Szabolcstól is egy interjúban, hogy nagyon sokáig a mohácsi csatát nemzeti ügynek tekintette a magyar közvélemény. Tehát, mintha ez egy belső ügy lett volna, jó voltak a törökök, sokan voltak, stb., de hogy mintha a döntő tényező az belső tényező lett volna, és az utóbbi kutatások meg kinyitják, hogy itt az is fontos, de hogy nagyon sok más egyéb tényező van. Viszont egy dologra visszakérdeznék, még említetted, hogy a 2006-os kötet összeállítása az revelatív volt számodra, mert hogy rájöttél, hogy csomó mindent a későbbi hagyomány szempontjából láttunk. Tudnál pár ilyen dolgot mondani, hogy mi az, amit az követő mondjuk 400-450 év tükrébe látunk, talán akár mai napig is?
2: Hát egy nagyon egyszerű dolgot tudok neked mondani. Nincs olyan interjú, ahol el ne hallgozna a kérdés, hogy elkésette Szapolyai János erdélyi vajda a csatából. Te azt gondolnád, hogy 500 év alatt volt rá idő, hogy ezt a tudósok kikutassák, ha ez ennyire fontos kérdés. De hát aztán, amikor világosá vált számomra, hogy ez nem egy tudományos kérdés volt, ez egy politikai kérdés volt, ez 1526 őszétől kezdve a Habsburg propaganda szerves részeként létezett, hogy ő szándékosan késett el a mohácsi csatából, és miután a hazurok 400 évre a magyar királyság trónjára kerültek, ez 400 évre be is épült a történeti gondolkodásban, ez olyan, mint Berecz Jánosnak az ellenforradalom könyve, hogy hát, tehát amíg a szocialista rezsim van, addig ellenforradalom történt 1956-ban. Amíg Habsburg uralkodó ül a magyar királyság trónján, addig Szapolyai János el fog késni a mohácsi csatából.
0: Mi több tudatosan,
2: igen, és ugye, hát az a többenet, hogy vannak dokumentumaink. 1526-ból vannak dokumentumok, hogy mikor, hol van. Keltez leveleket, meg ír leveleket, és ezek ott vannak az erdélyi levéltárban.
0: Ugye Kolozsváron van 3-4 nappal.
2: Na de ezt tudod, mióta tudjuk? Hát, kevesebb, mint 10 éve tudjuk, mert ezt a levelet akkor publikálta a Neumann Tibi a Szapolyai oklevéltárban. Tehát végre vette valaki a fáradtságot, hogy elmenjen és összegyűjtse a dokumentumokat. És hát korábban erről az egészről egy darab magyar nyelvű publikáció volt, amit egy romániai magyar kellőképpen vonalas romániai magyar történész jelentetett meg, amiről a magyar történelmi tudomány meg nem vett tudomást. Tehát a 76-os évfordulóra szólt ez a dolog. Tehát, hogy ez ilyen szinten működik ez a történet, hogy mind a mai napig olyan kérdéseken rágódunk, amely gumicsontot most már mondhatjuk, hogy 500 évvel ezelőtt Habsburg propagandisták tették le az asztalra, és érdekes módon a történettudománynak a művelői, akik egyébként ugye kiváló felkészültséggel rendelkeztek, ezt nem tartották fontosnak, hogy utána járjanak.
0: Vagy hogy cáfolják, igen.
2: Hát de egyáltalán, hogy igazolják, az se, tehát hogy ugye minden adat hiányzott hozzá igazából, tehát egy szövegünk volt, azon lehetett rágódni, hogy az igazat mond, vagy nem.
0: Most, itt említetted, hogy tehát akkor 10 évvel egy forrás előkerült. Egyébként kerülnek elő még források? Most, hogyha az írott forrásokról beszélünk, tehát akár külföldi levéltárban egy-egy kisebb levél, vagy akár jelentés, akár előkerülhet, de nagyon fontos új forrás előkerülhet, mondjuk pont ez érdekes. Ez a...
2: Hát ugye addig nem fogod megtudni, ami elő nem került.
0: Illetve vannak más
2: tipik. De ehhez el kéne menni.
0: El kéne menni. De nem volt még a 19. században sem, bár ugye tudjuk, hogy akkor általában levelezés révén küldték ide-oda a másolatokat. Például a Bajor állami könyvtár is postán feladott pár nagy kötetet a Szilágyinak, aki abból kimásoltatta az Eltén, de csak azt az 5 kötetet küldték, miközben 20 kötetben van magyar anyag, tehát kicsit esetleges volt, de mindesetre valami ide került, de hogy volt valamifajta szisztematikus forrás feltárás, de hogy akkor ezek szerint még ugyanazban, mint ami más területen is előfordul, hogy amit a 19. század lerakott, ilyen nagy gyűjtemények, akkor az ott van, abból indulunk ki, azt vesz.
2: Nem, ez egy kicsit rosszabb.
0: Rosszabb?
2: Ez egy kicsit rosszabb, mert 19. század végén már nagyon sok mindent ismertek. De aztán 1926-ra elkezdték lefordítani a forrásokat, és valójában az került be a történeti köztudatba, ami lekerült a fordítások révén az a irodalomba, és az egy sokkal szűkebb anyag volt, mint amivel a 19. század végén, 20. század elején már lehetett dolgozni. Tehát 1926-ban egy Alókai Jenő, amikor megírja a csatát, akkor ő több és pontosabb forrást használ, mint 1976-ban Perésgében.
0: Uh-huh. Hát oké, ez akkor sokat elárul a tudomány saját reflexeiről. Tehát, hogy...
2: Hát meg a magyar tudománynak a működéséről, tehát hogyan zárul be. Tehát a 19. század egy rendkívül nyitott időszak volt, akkor nagyon sok minden előkerült. De még 26-ra is előkerült egy csomó minden, amit aztán elengedtek.
0: Jó, ha most magá a csatáról mindenképpen szeretném, ha magáról a 29-éről is lenne szó, az előzményeket, ha megnézzük, vagy megnéznénk, és mondanád erről, ugye hát ki van ott a térfélen, egyrészt a magyar királyságek, illetve akik még hozzá csatlakoznak, illetve az oszmán birodalom, nyilvánvalóan birodalmi seregei. Na most ez nem véletlenszerű, tehát van egy több hetes felvonulás, de még ezt megelőzően is van egy legalább 5 éves, de valószínűleg még hosszabb folyamat, amiben sejthető, hogy előbb-utóbb ez be fog következni. Ugye, ha másra nem gondolunk, az a Nándor-Fehérvár bevétele. Na most, ha ilyen középtávon vizsgáljuk, akkor miről van szó? Arról, hogy az oszmán birodalomnak van egy természetes, hogy mondjam így, ahogy régen a nomád birodalmakra mondták, hogy a cápa vagy úszik, vagy lesüllyed, tehát hogy terjeszkedni kell, és éppen akkor menjünk észak-nyugat felé, vagy ebbe volt politika, vagy tehát hogy miért pont ebbe az irányba, és miért pont akkor, ebbe vannak utólag ilyen kiszámítható, szinte látható tendenciák, vagy, és ezt a kortársak látták-e, készültek-e rá, mit tudunk utólag erről.
2: Hát én nem választanám szét a birodalom természetét a politikától, mert egy ilyen birodalomban a belpolitika az ugye arról szól, hogy az uralkodó milyen módon képes vezetni és motiválni a saját birodalmi elitjét. És hát azért ne gondoljuk azt, hogy háborúk csak akkor szoktak kitörni, hogyha ilyen nomád gyökerű birodalmakról van szó, mert ha csak az elmúlt évtizedek demokráciáira gondolsz, hogy hány választási győzelemes segítette hozzá a miniszterelnököket azt, hogy csináltak valahol a harmadik világban egy jó kis háborút, ami úgy nézett ki, hogy akkor jó ötletnek tűnt, csak aztán 20 évig nem tudunk hazajönni onnan, akkor fogod látni, hogy ez kőkemény politika, hát persze. Az is utólag visszatekintve kiszámítható, hogy miért ez az irány. Tehát az oszmánokról lehet azt feltételezni, hogy irracionális hódítási vágy vezeti őket, de ezt azért nagyon racionálisan intézik a saját esetükben, hát elfogyott a többi célpont.
0: Tehát keletre már nem nagyon.
2: Hát keleten meghódítottak mindent, amit meg lehetett hódítani. Tehát a Szulajmán apja, Szelim Szultán ezt 10 év alatt abszolválta, és egyébként azok nagyon kegyetlen véres háborúk voltak muszlimok ellen. Uh-huh. Tehát azok nem voltak nagyon népszerűek, de rendkívül hatékonyak és sikeresek voltak uh-huh. ebben az esetben. De a katonaság nem akart többet a egyiptomi sivatagban, vagy a perzsa kősivatagban masírozni többet élelem meg víz nélkül, tehát azért az nem volt nekik egy jó dolog. Ehhez képest az európai hadszíntér hívogatóan csábította őket. Ott már régóta nem volt igazán nagy háború, és akkor 3 olyan célpont, potenciális célpont jöhetett szóba, ami megmozgatta a fantáziájukat, Itália, uh-huh. Ami azért logisztikailag egy kemény dió, tehát az a hódító Mehmed annak idején Nápolyra próbálkozott, és nem a nápolyiakon múlott, hogy uh-huh. nem jártak sikerrel, de azért tekintettel arra, hogy az milyen anyagi, meg hatalmi koncentrációt jelent, az egy bonyodalmas dolog.
0: Ott mi a probléma elsősorban? Az a tenger, és egy flottával kell menni?
2: Hát igen, sokkal kisebb hadseregeket tudsz átvinni, mint szárazföldön. Tehát amikor 1565-ben Máltát ostromolják, akkor az a világ csodája, hogy a törökök 20-25 ezer embert oda tudnak küldeni Málta alá, a tengeren keresztül. Na most... Hát ekkora sereg Egernél is járt, és Szulajmán nem ekkora seregekkel jött Magyarországra. Tehát az limitálja az erőkifejtésüket, igazán a szárazföldön tudnak ők kibontakozni. Itt meg Lengyelország, Magyarország, és mondjuk Velence az, ami szóba jöhet, de Velence éppen jóban van az oszmánokkal. Igen. Ebben az esetben, és a lengyeleket is sikerül meggyőzni némi krími tatár segédlettel, hogy legyenek jóba az oszmánokkal, mert nekik vannak más problémáik másutt, nem ez a fő csapásirány, és valójában az a helyzet, hogy abban az irányban nincs semmi. Tehát, hogy ha most összehasonlítjuk a Magyar Királyságot Podóliával, akkor azért látszik, hogy nem Podólia lesz a tejelmézzel folyó Kánaán a törökök szemében. Majd amikor már minden más elfogy, majd 17. században arra is rá fognak fanyalodni, de hát azért addig vannak izgalmasabb helyek a térképen.
0: Illetve, ha jól emlékszem, kötnek valami szerződést, valami megállapodást is, ugye a lengyelekkel?
2: Hát de az nem a véletlen műve. Tehát 1524-ben van egy rendkívül pusztító tatárportja Lengyelországban, Krakkóig bezárólag, és ez meggyőzi a lengyel királyt, hogy... És hát ezt a portját, ezt Isztambulban rendelték el.
0: Ezt azért kérdezem, mert hogy jól emlékszem, Perry és Gézának volt egy olyan elmélete, hogy van fajta ajánlattal, Szulajmán ajánlattal a török is előállt, a magyarok irányába, hogy engedjék át a csapatokat, vagy valami ilyesmi, majd ezt pontos is kérlek, de hogy ezt mi vagy nem fogadtuk el, vagy nem is létezett, tehát hogy erről mit tudunk azon kívül, hogy a Perry és Géza, a történész erről cikkezett. Hát, és aztán ezt cáfolták, de hogy...
2: Igazából nagyon keveset, mert nincsenek egyértelmű források. Ugye politikában alapelv, hogy mindenki hazudik. Uh-huh. Tehát, ha nyugati segítséget akarsz zsarolni a magyar diplomataként a keresztény hatalmaktól, akkor a veszélyt minél nagyobbnak kell festeni, és még azt is be lehet lebegtetni, hogy alkupozícióban vagyunk, mert akár át is állhatunk a másik oldalra. Azt hiszem, nagyjából el is jutottak idáig a magyar diplomáciának a képviselői. Ez az egyik fele, a másik fele meg, hogy a magyar-török fegyverszüneti szerződéseknek ez mindig is része volt, Mátyás korában is része volt, hogy megállapodás esetén át lehet engedni a törököket, és Mátyás buzgón élt is ezzel. Uh-huh. Weimarban is foglalták a nevét Karintiában, meg Stájerországban, ahova éppen átengedték a törököket. Nem mindig sült jól el. Tehát, hogy ez egy olyan klauzula, amit Perry is kiemelt, de aztán kiderítették a diplomácia történészek, hogy ez gyakorlatilag a mindenkori megállapodás részeként szerepelt. Ami itt újdonság lett volna, az nem ez, hanem az adófizetés. Uh-huh. Tehát, hogy lehetséges, hogy kínált ilyen lehetőséget az Oszmán Birodalom, nem tudjuk, nincs rá megbízható egyenes forrás, de ha ezt a magyarok elfogadták volna, akkor kiírják magukat a keresztény Európából.
0: De ugye később a Ferdinánd is fizet adót a töröknek, nem?
2: Tehát, de azt ők sose hívták úgy. Tehát ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy Szapolyai János később 29-ben Mohácsi mezőn megcsókolja Szulajmán kezét, és még adót se fizet, de azért az, hogy vazallusa lesz az Oszmán Birodalomnak, az biztos. Lehet, hogy ez az út az ősz, a második Lajos számára is megnyílt volna, ha ebbe belement volna, de hát ebbe senki nem ment volna bele Mohácsi csata előtt. És azért ez az apróság azzal járt, hogy Szapolyait kiközösítették a keresztény Európában, tehát hogy azért ennek vannak
0: következményei.
2: Vannak következményei.
1: Még ezzel kapcsolatban, bocsánat.
0: Viktor, igen, mondja.
1: Kérdezzek valamit, hogy, tehát, hogy akkor az sem igaz, hogy a végcél az tulajdonképpen Bécs lett volna, és hogy az összes magyarországi hadművelet az arról szól, hogy hát valahogy eljussanak Bécsbe, csak ugye pont ugye, ha jól tudom, akkor ugyanígy Perés Gézától származik ez az akcióradió szelmélet, hogy nem tudnak már, hogy az már olyan messze van, vagy hogy ez is akkor arról van szó, hogy itt igazából a magyarok próbálják úgy beállítani, hogy hát igazából ez nem Magyarországról szól, hanem a Bécsnek az elfoglalásáról, és ezért fontos az, hogy a nyugat az csapatokat küldjön. Tehát, hogy ezt
2: a magyarok próbálják így megbánítani, de nem 1526-ban, hanem most. Ez a magyar kisebbrendűségi komplexusnak az egyik teljesen tipikus megnyilvánulása. Tehát tökéletesen figyelmen kívül hagyjuk, mert az oktatásban különösebben nagy hangsúlyt nem helyeznek rá, hogy 1526-ban a Magyar Királyság 150 éve háborúzik a törökökkel. És a Magyar Királyság az egyetlen, ami képes erre, és időnként meg is veri a törököket. Úgyhogy ne gondoljuk azt, hogy az Oszmán Birodalom számára a Magyar Királyság az egy jelentéktelen apróságnak számított. Szulajmán élete legnagyobb győzelmét aratta Mohácsnál, és azzal, hogy bevonult Budára az ellensége fővárosába. Ennek páratlan jelentősége volt, és ezt ők is tudták, és így is hangsúlyozták.
0: Nagy aranyalma, vagy mit?
2: Hát az aranyalma az mindig máshol mindig van, de az első aranyalma az éppen itt esett útba, itt szedték össze. Mondjuk, hogy ez almaszedő verseny, és akkor Buda az első alma, és akkor megvan, akkor nézzünk tovább. Tehát, hogy ha a Habsburgok nem kerülnek trónra a Magyar Királyságban, akkor a osztrák főherceg székvárosa, Bécs, az egy teljesen jelentéktelen dolog lett volna az Oszmán Birodalmi szempontból. Tehát, hogy ez az egész konstelláció, amiben Bécs felértékelődik, ez a Mohácsi csata után, a Mohácsi csata következményeként alakul ki. Mert ha Lajos nem hal meg, hanem mondjuk elhúz Csehországba és Prágába rendezi be az udvarát, akkor most nem arról beszélnénk, hogy a törökök Bécsbe akartak menni, hanem nem Prágába akartak volna menni, persze.
0: Tehát akkor ez kicsit olyan, de visszaadom azt volt Viktor, mint a német egyháztörténet a utóbbi 20 évben mondta azt ki, hogy ha nincs török, nincs reformáció, tehát ha nincs Mohács, akkor nincs hazud birodalom, most így nagyon sarkítva.
2: Ez így van. Ez így van. És ez a Habsburg Birodalom történetírói számára ez egy teljesen evidens dolog volt. Tehát a Habsburg Birodalom történetek azok 1526-tal szoktak kezdődni. Szoktak volt kezdődni, amikor még írtak ilyeneket.
0: Tehát, hogy megválaszolva azt a vagy bevezető, vagy lezáró kérdés, hogy Mohács akkor most nemzeti, vagy akár világtörténeti jelentősége, egészen biztosan mindkettő. Tehát, hogy itt...
2: Persze. De volt még egy kérdés az akciórádiuszról.
0: Ja, igen.
2: Arra is próbálok válaszolni. Hát a fizika törvényei azok ilyen kemény törvények, és a Perés Gézának számos remek felismerése volt, ez is egy kiváló felismerés volt a részéről. Csak miután megszületett a felismerés, ezt ő nem alkalmazta túlságosan rugalmasan, tehát mondjuk nem nagyon érdekelte a valóság. És a valóság azt mutatta, hogy a törökök képesek voltak rá, hogy áthágják a saját akciórádiuszukat, mert megvolt bennük az a szellemi potenciál, ami lehetővé tette ezt. Tehát onnantól kezdve, hogy egyébként már meghódították a Magyar Királyság belső területeit, onnantól kezdve nem egyszer előfordult, hogy a török hadsereg Belgrádban telelt. Mert ezt is meg tudták oldani logisztikai szempontból, és innentől kezdve akkor lehet számolgatni, hogyha tavasszal nem Isztambulból indulnak, hanem Belgrádból, akkor hol van az akciórádiusz vége?
0: Az két hónap, ugye? Vagy nem is,
2: hát az igen, az legalább másfél hónap, úgyhogy azt gondolom, hogy Bécs az gond nélkül beleesett volna. És hát Bécset nem azért nem foglalták el az oszmánok, mert kiesett az akciórádiuszukból. Na ez viszont nagyon magyar dolog. Tökéletesen süketek és vakok vagyunk mindenre, ami az ország határon kívül történik. 1529-ben Ferdinándnak egy akkora hadserege ül Bécsben, mint amekkora Mohácsnál ott volt Lajos királlyal. És egy akkora hadsereg védi meg azt a várost a törökökkel szemben. Van még egy felmentő sereg is úton, tehát a birodalomból. 32-ben, amikor meg újra próbálkozik a szultán, akkor meg a Habsburgok összekapják magukat, és egy 80 ezres hadsereget rittyentenek oda, ami olyan nagy és olyan erős, hogy a szultán inkább oda sem megy. Meg se próbálják. Pont egyébként tök racionális a dolog, tehát hogy a törökök ezt végtelenül jó kigondolták, rendkívül jó a felderítő hálózatuk, mindig odaütnek, ahol a leggyengébb ellenfélre találnak. És hát 1525-ben, 26-ban, tehát a 20-as években ez a pont, ez Magyarország.
0: Ez pont Magyarország. Ugye az előzmények kapcsán ezt felszokták vetni kérdésként, de egyébként Szapolyai kapcsán is, hogy miért pont ugye 21 után, hát azt hiszem, ha jól emlékszem, 22-ben van egy ostrom földközi tengeren, most nem ugrik be, de mindegy is, de hogy ott gyakorlatilag...
2: Rodosz,
0: igen. Tehát elindulhattak volna akár 23-24-ben, ez egy kicsit megcsúszik, de alapvetően jön az úthenger tovább, és a kérdés az, hogy északra milyen útvonalon menjenek, vagy a Dráva mentén, ahogy végül is jöttek, vagy a Duna-Tisza között, ami, ha jól emlékszem, bizonyos értelemben természetesebb felvonulás lett volna, ezt kérdezem is, és akkor itt felmerül, hogy akkor a Szapolyainak természetesebb felvonulás lett volna, ezt kérdezem is, és akkor itt felmerül, hogy akkor a Szapolyainak a visszamaradása az ilyen értelemben akár még egy tudatosan átgondolt dolog is lehetett volna. Nem? Most ezt kérdésként felteszem, mert hogyha abba az irányba mennek, vagy pláne Erdély felé, vagy egyáltalán volt, mik voltak az alternatívák? Tehát az, hogy erre jönnek, amerre ez teljesen logikus volt, vagy csak az egyik lehetséges forgatókönyv volt? Tehát, hogy igaz-e az, amit az előbb felvetettem, hogy keletebbre is jöhettek volna, vagy nem tudom.
2: Hát az a része abszolút igaz, mert a Magyarország délre vezető fő hadiútja az a Duna-Tisza közén vezetett Pestről Pétervárathoz és a Szerémséghez. Na de ugye, amikor birtokon belül vagy, akkor egyrészt saját országodban oda mégy, ahova akarsz, egyfelől, másfelől használhatod a legrövidebb utat, ami a leggyorsabb. Harmadrészt meg Magyar Királyságot csak úgy lehetett üzemeltetni, hogy volt egy Dunai flottilla, ami rendszeresen megoldotta a csapatoknak a partváltását. De ugye a Magyar Királyságnak nincs akkora hadserege, mint a szultánnak. Tehát 1526-ban az a helyzet, hogy a magyarok védték a Duna északi partját Pétervárodnál, tehát ott nem lett volna olyan könnyű partra szállni. A drávai átkelés az azért sikerült, mert a magyar hadsereg nem ért oda időbe, ami meggátolhatta volna őket ebbe. Tehát nem tudjuk, hogy a szultán merre akart menni, de Pétervárattól észak felé nem mehetett, mert ott volt Tomori a hadseregével. És azt mondta, hogy ők itt inkább meghalnak, de nem fogják átengedni a törököt. Mindenki arra számított, hogy ez is egy nagyon érdekes dolog. Onnantól kezdve, hogy megszületik a török hódítás, és a törökök megszerzik Budát, onnantól kezdve kiépül a török hadiút a Duna mentén, Dunántúlon, meg a Drávaszáva közén. Ami hogy nem, ugye pont ott van, ahol a római Limes út volt. Innentől kezdve mindenki azt gondolja, hogy hát ez a természetes megoldás. Valójában az a helyzet, hogy Eszéktől Mohácsig egy borzasztó teref van, mocsarakkal, patakokkal, mindennel. Épesző ember nem megy arra. Nem is mentek. Középkori Magyar Királyság.
0: Nem arra mentek.
2: Nem arra mentek, mert ahhoz, hogy ott föntartsanak Eszéknél egy hidat, aztán a töltésutakat, meg mindenféle kis hidat, ahhoz egy birodalomnak az erőforrásai, meg a gondolkodása kellett, és a római is egy birodalom volt, meg az oszmánok is egy birodalom, a Magyar Királyság még nem volt egy birodalom, ők ergonomikusan oldották meg ezeket a dolgokat. Úgyhogy igen, volt egy ilyen lehetőség, és nem látunk bele a törökök fejébe, nincsenek ilyen forrásaink, hogy az biztos, hogy Budára akartak menni, de hogy merre akartak menni eredetileg, azt nem tudjuk. Azt viszont, igen. Tehát Szapolyait is mondtad, az viszont biztosan tudjuk, hogy Szapolyai nem szándékosan maradt hátra. Hát nem jött össze neki a hadsereg. Ja, tehát azok a levelek, ahol tudjuk, hogy ő hol van, azok arról szólnak, hogy sürgeti az erdélyeket, hogy ugyan jöjjenek már a táborba.
0: Még mielőtt a csatára rátérnénk, még két kérdést érdemes tisztáznunk. Az egyik a ez a, említetted már korábban, hogy, és hát a Szapja is ide kapcsolódik, de most általánosabb érvényel ez a, ez a széthúzás toposz, amit azért úgy nagyjából tisztázott azóta sok mindenki, hogy ez bizonyos értelemben egy ilyen morális toposz. Abban a tekintetben, hogy a Jagelló korról kialakított kép, hogy itt ugye Dobzsa Lászlók vannak, akik ugye még a Laci konyhára sincs pénzik, itt a Mátyás utáni hanyatlás minden tekintetben, ami egy olyan morális állapotát okozza az országnak, hogy képtelen szembe helyezkedni, vagy bármiféle hathatós ellenállást kifejteni az oszmán örönyomulással szembe. De az újabb kutatások meg azt mutatják, talán néha kicsit túlozva is, hogy itt nagyon nem erről van szó, hanem olyan nagymértékű, hogy mondjam, erőfölénnyel érkezik egy birodalmi úthenger, hogy tulajdonképpen ezek a morális toposzok, ha félrerakjuk őket, akkor az derül ki, hogy tulajdonképpen felkészültnek tekinthető az ország, legalábbis a kortársak, amit lehetett, megtettek. Most ez a kérdés, hogy ezt mit tettek meg, és hogy mennyiben igaz ez a beállítás, vagy mit mutatna például a számok, vagy...
1: Illetve még ezt csatlakozva az lenne az én kérdésem, hogy gazdaságilag akkor ez hogy nézett ki? Tehát, hogy nem csak az, hogy most volt kedve megvédeni, vagy nem volt kedve megvédeni a későbbi uralkodóknak Magyarországot, hanem ugye van az a szintén toposz, de gondolom ennek van igazság alapja, hogy Mátyásnak rendkívül nagy bevételei vannak, amit azonban, tehát hogy abból lehetne boldogan élni egy másik területén Európának, de hogy ennek jelentős részét védelemre kell fordítania, és akkor hát minthogyha ugye Mátyással megszűnne ez a, nem tudom én, gazdasági háttér is, és akkor ugye független attól, hogy most morálisan mit gondol a következő pár uralkodó, egyszerűen erre már nincsen forrás, mert hogy nem tudják fenntartani ugyanazon a színvonalon a gazdaságot.
2: Hát én azt gondolom, hogy ez egy olyan probléma csomag, amit érdemes több részre szétszedni. Ez a morális kérdés. Megint vissza fogunk jutni oda, hogy miért volt nekem relevancia az utóélet tanulmányozása, mert ez a toposz, ez a Habsburg propaganda szerves része. A magyarok nem képesek arra, hogy elkormányozzák a saját országukat, ahhoz, hogy ez a szerencsétlen ország elboldoguljon, ehhez szükség van egy új dinasztiára, aki majd kézbe veszi az ügyeket, és megoldja a problémákat. Ugye, és ezt súlykolták hosszú időn keresztül, mondjuk 1526-tól, ahol már a birodalmi gyűlésen ez elhangzott, ugye egészen odáig bezárólag, hogy még a királyukat se tudják megvédeni, tehát annyira hanyagok és gondatlanok, hogy Lajos meg.
0: Ez ezt mondja Olá Miklós is a Hungáriában 39-ben, aki magyar, bár éppen Brüsszelből.
2: Hát azért
0: ezt...
2: ő ezt Brüsszelből mondja, most nem akarok brüsszelezni, de ennek azért ott... Tehát minden olyan szöveg, ami a Habsburg udvar környékén születik, független attól, hogy a szerzője magyar német, vagy magyar vagy sem, azért az egy nagyon erős tendenciát mutat ebben a tekintetben. Tehát ennek a jelenségnek a felerősítése és az erős királyi hatalom szükségességének a hangsúlyozása, ezek mind pandanban összetartoznak. Ugye itt is az a helyzet, mint a Szapolyainál, hogy soha senki nem vette a fáradtságot, hogy megnézze, hogy nézett ki ez a valóságban. Egészen addig, amíg az elmúlt évtizedekben a digitalizálásnak köszönhetően viszonylag könnyebben kutathatóvá vált a korszaknak az emlékanyaga, meg mindenféle más nehézségek is elhárultak, és néhány kiváló középkorász kollega, mint Neumann Tibor, Czeytót, Norbert, meg mások hozzáfogtak, hogy ezt a Kásahegyet föltúrják, és most már kezdünk reálisabb képet kapni az ország működéséről, a királyok működéséről, és akkor kiderül, hogy hát az az Ulászló, akit ugye Dobzsa Ulászlónak hívnak, és gyengekező uralkodónak tartanak, az, hát a mai szemmel nézve azért egy sokkal szimpatikusabb figura, mint Mátyás volt, aki így habozás nélkül belecsukatja a saját főembereit. Tehát az, hogy konszenzusos döntéshozatal van a királyi udvarban, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy a király gyönge, hanem azt jelenti, hogy más stílusban kormányoz. És mondjuk a Bakó, meg a börtön, meg a számüzetés az nem az első számú eszköz, de azért, amikor Újlaki Lőrinc állítólag azt mondja a király, hogy egy ökör, akkor a király nemes egyszerűséggel levezényel egy hadjáratot a délvidékről, az Újlakinak az összes várát elfoglalják, és akkor utána lehet tárgyalni, hogy mi is van ezzel az ökörséggel, meg minden egyébbel. Tehát, hogy azért, amit valójában lehet tudni a Jagellóknak a kormányzatáról, és ami kezd kibontakozni a kortárs dokumentumokból, az ugye nem azt a gyöngekező uralmat mutatja, mint amit utólag a nyakukba vartak. Egyébként olyan visszaemlékezők, akik fiatal korukban ott voltak, de aztán idősebb korukban Habsburg udvarnál meg voltak tisztségeik, tehát hogy kicsit tendenciózus volt az emlékezetük. De ez az egyik része a dolognak. A másik meg, hogy amikor történelemről van szó, különösen középkori történelemről van szó, az emberek sútba dobják a józan eszüket. Tehát ha csak arra gondolunk, hogy most miben élünk, milyen hatalma van a magyar kormányfőnek, és ennek ellenére vannak súrlódások, mondjuk Lázár János, meg a főpolgármester között, meg, tehát, hogy, és ezekből próbálna meg valaki megírni a 2010-es évek történetét, hogy beszólogattak egymásnak a sajtóban, meg üzengettek. Ettől lenne szűrzavar az országban, meg gyönge királyi hatalom. Tehát, hogy ugye, tehát ez, innen nézve azért ez rendkívül mulatságos dolog. Hát akkor se szerette mindenki egymást. Na de nincs olyan ország a világon, ahol az elit minden tagja egyformán a nyakába burul a másiknak. Nem beszélve az Oszmán Birodalomról, ahol ugye nagyon durva módszerekkel nyírják ki egymást a felek. De ez nem mond semmit se az egységről, se a cselekvési képességről, se a hatékonyságról. Ez egy természetes adottság. Egyébként tehát ezt fogalmazta meg annak idején Kosári is, hogy hát Anglia a maga rózsák háborújával, meg mindenféle egyebekkel ugye nem produkált kevesebb válságtünetet, mint a késő középkori magyar királyság, csak arra nem jártak a törökök. És akkor itt jutunk el oda, hogy mi a jelentősége ebben a dologban. Tehát a magyar galaxisban Magyarországon kívül nincs semmi. Hát mindenki csak statiszta. A tatárok, a törökök, Genghis Khan, Szulejmán. Csak mi vagyunk, mi el vagyunk foglalva magunkkal, a bajainkkal, a vélt vagy valós hibáinkkal, és ezzel mindent meg is lehet magyarázni tulajdonképpen. Azért erre, egy zárójelben, azért a reformáció elég erősen rásegített, tehát hogy a racionális gondolkodást kizárjuk a történelem magyarázatok közül, és ennek a lehet, hogy a vallásos töltete elmúlt, de az a beidegződés, hogy kell megmagyarázni problémát, azok megmaradtak. Tehát ez az egyik része. Megint csak a jelenkorból indulva a gazdasági rész. Tehát most Mátyás halála után nem volt rendszerváltás Magyarországon, és nem omlott össze a szocialista tervgazdaság, hogy eltűnjön a jövedelmeknek egy jelentős része. Tehát szó nincs arról, hogy ő biztosan sokkal magasabb jövedelmet tudott tartósan beszedni az országából, vagy az országaiból, mint a Jagellók. Az, hogy ki mit mondott a külföldi követeknek, és mi állt érdekében, az egy érdekes kérdés, de az a probléma, hogy Mátyás korából gyakorlatilag nem rendelkezünk olyan forrásanyaggal egyelőre, tudtommal a kollégáim ezt állítják, amiből verifikálni lehetne a bevételek valódi nagyságát. Tehát nyugodtan a történeti mitoszok sorába lehet sorolni azt, amit egyébként persze Trianon után a magyar egyenjogúság harcosai leírtak, hogy hát Mátyás korában az ország az uralkodó jövedelme akkora volt, mint a francia királyi, meg az angol királyi. Nem volt akkora Mátyás alatt sem. Ebből viszont az következik, hogy a Jagellók alatt sem lett annyival kevesebb. Legfőjebb, és hát ezt tudjuk is, másként szedték be. Decentralizálták a kincstárnak a működését, ugye a hadseregre fordítandó adó egy részét a földes urakra bíztak, hogy szedjék be. Most ebből két dolgot gondolhatunk, hogy ők elsúnyogják, de azt is lehet gondolni, hogy egyébként ők vannak helyben, és az ő birtokaikon ők messze hatékonyabban tudják ezt beszedni a saját szükségletükre, mint bármilyen királyi adószedő, akit adott esetben be se engedtek bizonyos területekre korábban. Tehát a mostani kutatás az ott tart, hogy valószínűleg kisebbek a különbségek, mint ezt korábban szerették hangsúlyozni. Egy nagy baj van, hogy nincsenek számuk. Minimális forrásanyaggal rendelkezünk, mert a budai királyi levéltár, hála a török hódításnak, eltűnt. A törökök elvitték, elpusztították, vagy ha nem vitték el, akkor az ostromokban elpusztult.
0: Meg ugye azok a hajók mentek, ugye? A Mária vitt magával.
2: Hát de nem a levéltárat vitte magával, tehát sok mindent lehet gondolni, hogy mit vittek el, de a levéltárat biztos nem vitték el, de nincs meg. Nincs tehát meg. Míg a Jagelló Lengyelország királyi levéltára tök jó kutatható és fantasztikus anyagok állnak rendelkezésre, a Magyar Királyságban ez nincsen, és innentől kezdve nem nagyon vannak számaink magyar oldalon, de majd a török oldalra fogok mondani számokat, mert ott azért az elmúlt időszaknak a kutatásai elég megdöbbentő eredményeket hoztak.
0: Szerintem zenéljünk egy kicsit, és akkor a török számokkal majd, a nyelvi számokkal visszatérünk a zene után.

Háló, itt a Tudás és a Hatalom, az ADF tudományos és tudománypolitikai műsora, és folytatjuk az adásunkat Bészabó Jánossal a Mohácsi csatáról, és ott hagytuk abba, hogy a középkori magyar királyság kapcsán kevesebb

0: nagysága, a mozgósítható katonaság nagysága, és hát ha már ezt megcsináljuk, akkor az oszmánokat se lehet kihagyni belőle, úgyhogy megkértem szerkesztőtársamat, Fodor Pált, a BTK akkori főigazgatóját, hogy írja meg az oszmán részt. Hát kicsit húzta a száját, mert minek ez már számtalanszor meg van írva, és akkor kiderült, hogy az, amit számtalanszor megírtak az oszmanisták, az még sincs végig gondolva, uh-huh. és neki most sikerült. Uh-huh. És ennek köszönhetően koppantunk egy nagyot. Ugye az derült ki, hogy a korszakban Európa két leggazdagabb keresztény királysága, az, vagy keresztény állama, az a francia királyság, ahol közel 1 millió arany éves állami jövedelemmel lehet számolni, meg Velence, ahol hasonló az állami jövedelmeknek a nagysága, és mindenki másnak ennél kevesebb van.
1: Tehát még a Német Birodalomnak is?
0: Ezek de szerint, nincs olyan, hogy Német Birodalom. Tehát, ugye, tehát, hogy ha lenne, akkor lehet, hogy lenne, de még a Habsburgoknak is. Kevesebb. Kasztíliával, meg mindennel együtt is kevesebb van. A gazdag Németalfölddel, meg mindennel együtt is kevesebb van. Azt meg lehetett tudni a korábbiakból, hogy a szultánnak ugye nagyjából az éves készpénz jövedelme az 4,5 millió arany 1520-as években. Na igen ám, csak az oszmán birodalomnak is decentralizált volt a költségvetése, mert az államszervezet és a hadszervezet olyan módon épült egymásra, hogy a katonaság egy jelentős része az nem zsoldot kapott a kincstárból, hanem lehetőséget arra, hogy egy bizonyos területen beszedje az állami adót. Ők a Timáros szpáhik, ezt már a gimnáziumban megtanulja mindenki. És azt is lehet tudni, hogy körülbelül mennyi Timáros szpáhi volt, mennyi jövedelemmel, és érdekes módon ezt a pénzt nem számolták az állami jövedelmek közé. Mm. Pedig ha megtesszük, akkor kiderül, hogy az a 4,5 millió az valójában 10 millió arany. Mm. Hát az 1520-as években azok után az oszmánok meghódították Egyiptomot, a Közel-Keletet, meg Kurdisztánt, meg Irak egy részét, és ugye a Balkánon is akkorák, amekkorák, az oszmán birodalom 10-szer gazdagabb volt, mint a leggazdagabb európai keresztény királyság. És akkor most ehhez képest az, hogy Magyarországon a magyar király állami jövedelme az 300 ezer, vagy 400 ezer, vagy 500 ezer aranyforint, akkor érezzük, hogy ez...
1: Majdnem irreleváns.
0: Majdnem irreleváns. Tehát, hogy a magyar királyság egyedül ekkor már biztosan nem volt képes ezt az iszonyatos erőfölényt kordában tartani, mint ahogy azt addig 150 éven keresztül tette. Tehát ez nekem is döbbenetes volt, mert a méret, meg a lakosságszám, meg az állami jövedelmek alapján világossá vált, hogy az 1520-as években az oszmán birodalom a világon, a Ming-Kína után a második legnagyobb és legerősebb állam. A legnagyobb hadsereggel. Majd aztán pont 1526-ban megalapítják a nagy mogul birodalmat Indiába a baburék, és akkor ők följönnek a második helyre, és az oszmánok visszaesnek harmadikra. De hát azért így lehet látni, hogy az nem a véletlen műve, hogy majd 150 évvel később, a 17. század végén egész Kelet-Európának és Közép-Európának össze kell fogni ahhoz, hogy 15 év alatt legalább a magyar alföldről kinyomják ezt a hatalmat.
1: Ráadásul akkor már viszonylag hanyatló állapotban. Hát, bár te, most nem ez a téma, de hogy... De hogy akkor van egy másik téma, amit mindenképpen szeretnék felvetni, ez a történetírás, de talán a közgazdálkodás ismeri, ez a hadügyi reform, vagy hogy is nevezik, ami ugye valamikor a 60-as években jön létre ez a gondolat, miszerint a... Hogy 1500 év közepén megváltozik az államszervezés, illetve a háborúskodás révén a katonáskodásnak és a háború szervezésének logikája, logisztikája, pénzügyi háttere, plusz megváltozik a technológia, tehát a lőfegyverek elterjedése, akkor háttérbe szorulnak ezek a középkori lovagi típusú nehéz lovasság, és akkor vonalba fölállt puskások jelennek meg, stb., de erről majd beszéljél részletesen. Tehát ez szerint van egy Európában egy ilyen hadügyi / államszervezési reform, ami gyakorlatilag már az oszmánokra is hat, és ők is ebből sok mindent átvesznek. Ez így van-e, illetve hogy ha ez tényleg működik az oszmánoknál, akkor itt gyakorlatilag egy középkori királyság egy teljesen új modellel szemben, találja magát szemben, nem? Tehát, hogy itt, hogy itt...
0: Hát ez egy optikai csalódás, ilyen Európa-centrikus megközelítésre a problémának, mert a középkori királyság egy ősi birodalom.

0: Babilonommal találja szembe magát, ahol mondjuk az újasszírokig meg Babilonig mennek vissza a birodalom szervezési hagyományok. Tehát a Közel-Keleten a központosított, centralizált állam az nem egy új dolog, az egy régi dolog, amit az oszmánok elsajátítanak, visznek tovább és fejlesztenek a maguk módján. Ez egy hatalmas know-how a bürokráciával, a mozgósítási rendszerrel, a hadszervezettel, minden egyébben. Az adószedéssel, mindennel. Ugye a pont fordítva van a helyzet, Európának azért kell fölzárkózni többek között ehhez az ősi modellhez, és kialakítani a saját új rendszerét, mert az oszmánok iszonyatos nyomást helyeznek rá. Mert külön-külön senkinek nincs esélye, az nagyon jól látszik, és még együtt is csak nagyon nehezen megy, nagyon komoly változtatások után. Tehát a 17. század végén azért tud Európa eredményeket elérni az oszmánokkal szemben, mert fölzárkózik a maga stílusában. Ugye ezt szokták hadügyi forradalomnak nevezni. Hát ez egy érdekes jelenségkör. Valóban a 17. század második felére ezek a jelenségek, amiket te felsoroltál, az államszervezet átalakulása, az adószedés, a bankrendszer, meg minden egyéb, az állami bankok, ez megvalósul. De 200 évvel korábban ez még csak nyomaiban se nagyon van meg a keresztény Európában. Ami megvan, és ami valóban a keresztény Európa felől terjed el, úgy tűnik, hogy a világban, az a tűzfegyverek hatékony gyártása és használata, és ez valóban nagyon sok mindent indukál itt is a hadviselésben, meg azokban az államokban, akik kontaktusba kerülnek az európai hatalmakkal, lásd az oszmán birodalom. Tehát az oszmánok ezt nagyon sokáig simán le tudják követni, ami Európában ezen a téren történik, tehát a rendszerük rugalmas és adaptálja.
1: Itt a tűzfegyvereknél a kézi, vagy fegyverekre, minden. Vagy ágyukra, minden.
0: Uh-huh. Ostromágyuk, a tábori tűzérség, a kézilőfegyverek, minden megjelenik. A terjedésnek legfeljebb az a gátja, hogy ez egy centralizált birodalom, ahol megpróbálják monopolizálni a fegyverkészítést és az elosztást, de hát az 1500-as évek végére ez is elmegy a levesbe, és addigra a vidék tele lesz puskákkal, meg puskásokkal. Szóval, hogy az oszmánok nagyon jól működnek, hát már csak a birodalom struktúrája okán is, tehát hogy amit mi török birodalomnak hívunk, abban a törököknek van a legkevesebb szerepe, ellenben van egy csomó kiváló renegát, aki a keresztény világból érkezik hozzájuk ezért, azért, amazért, és az oszmán elitbe betagozódva páratlan lehetőségeket kap a maga számára, hogy kibontakoztassa a képességeit, úgyhogy nem szenvednek hiányt hadmérnökben, ágyúöntőben, tüzérségi szakemberben, lőszerkészítőben, semmiben sem. Ugye a 16. század közepének a Szulejmánnak a leghíresebb hadmérnöke egy Ali Portuk nevezetű úriember, aki, mint neve is mutatja, portugál volt eredetileg. Szóval, hogy bőven van ott minden, és magyaroktól is nagyon sokat tanulnak. A magyaroknak sok baja van a 15. század elején a cseh huszitákkal, harcolnak a cseh katonasággal, a szekérvárakkal, minden egyébbel, és hát ezt azért a maguk módján adaptálják Közép-Európában, a lengyelek is, meg a magyarok is. Ugyaninak köszönhető, meg az oszmánok is találkoznak ezzel a harcszéli taktikával, és ők is adaptálják ezt, és nagyon úgy néz ki, hogy 1526-ban két nagyon hasonló hadsereg néz farkasszemet egymással a Mohácsi mezőn, mert egyetlen egy csapat nem kivételével, ami a hagyományos középkori típusú nehéz lovasság, ami csak a magyaroknak van, az oszmánoknál minden van, ami magyar oldalon van, és viszont nagy tömegű könnyű lovas, még akár íjász lovasok is mindkét oldalon, puskás gyalogság, nem puskás gyalogság, minden. És paralel módon használják őket, tehát a taktika, az alakulatoknak a fölvonultatása, csatarendbeállítása is nagyon sok hasonlóságot mutat.
1: Akkor mielőtt feltenném, hogy akkor mi múlt, azért megkérdezném, hogy a pont a csata lefolyása, a helyszín és időpont az mi alapján dölt el? Most felteszem azért, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy Szulejmán küldött egy levelet, hogy 3:30-kor légy a híd alatt, és megmérkőzünk, hanem a felvonulás során a felek így egymást így egyrészt kémlelték, meg, tehát hogy gyakorlatilag, hogy mikor és hol avatkoznak csatába, és az mikor kezdődik, az gyakorlatilag már a felvonulás maga is egy ilyen taktikai húzavona, ha jól sejtem, tehát hogy ezt lehetett volna két nappal korábban is, vagy két nappal később is, vagy itt voltak szigorú hadi tervek mindkét oldalon, vagy volt egyfajta ilyen spontán...
0: Hát ugye szigorú haditerv nem tud lenni, mert nem tudják, hogy a másik mit fog csinálni. Már ugye ott kezdődik, amiről beszéltünk, hogy a törökök mehettek volna másfelé is. Tehát amíg, és ez a magyarok számára egy óriási probléma volt, amíg nem tudni, hogy a törökök merre fognak elindulni,
1: addig
0: nagyon nehéz nekik bárhová menni. Tehát ki kellett derülni annak, hogy Péterváradnál a török sereg nem fog átkelni. És így akkor a király seregének sem kell átkelni a Duna-Tisza közére. Tehát hogy ez például egy olyan tényező, amivel korábban nem számoltak a hadtörténészek sem, akik ezt a témát kutatták. Tehát ez az egyik. A másik meg, hogy tulajdonképpen azt hiszem Szulejmánék tényleg járatlan úton indultak el ezzel a drávai felvonulással, és elég sok kockázatot is vállaltak. De hát utólag kiderült, hogy a kockázatvállalás részükről eredményes volt. A magyar seregnek az volt a dilemmája, hogy hát egyrészt nem kéne nagyon beengedni az oszmánokat az ország belsejébe, másrészt meg kéne várni minél több érkező csapatot.
1: Mármint magyar vagy török oszmán csapatot? Ugye?
0: Nem oszmán csapatot, hanem akik második Lajos mellé jönnek, magyar, tehát második Lajos cseh király is volt, és még mondjuk 10 000 cseh katona volt úton.
1: De a magyar oldalon állókat kéne
0: hát
1: bevárni.
0: A második Lajos oldalán állókat kéne bevárni, mert ugye az volt a sajátos helyzet, hogy kineveztek két embert a magyar hadsereg főparancsnokának, és egyikőjük sem volt ott a király táborában. És mindketten azt mondták, hogy várják meg őket, és addig ne vállaljanak csatát. Tehát a magyar oldalon, ha volt haditerv, vagy szándék, az arról szólt, hogy egyrészt minél tovább halogató harcokat vívni a törökökkel, hogy távol tartsák őket, amennyire csak lehetséges, másrészt meg minél tovább bennmaradni centrális területen, ahová be tudnak futni az erősítések. Na most, hát ezt nem sikerült nagyon jól abszolválni, mert Nándorfehérvár eleste után ez a lehetőség igazából már nagyon korlátozottan állt a magyar fél rendelkezésére, tehát valójában már Mohácshoz sem lett volna szabad nekik oda vonulni, mert ezzel lemondtak arról, hogy hamarabb egyesüljenek az északról érkező csapatokkal. Az meg, hogy Szapolyai Erdélyből hogyan is akart eljutni a király táborába, és mit is tudott arról, hogy hol van a király tábor, tehát neki hova kéne menni, az meg teljesen ismeretlen számunkra. Azt lehet tudni, hogy a másik megbízott főparancsnok, Frangepán Kristóf, az a csatanapján Zágrában volt. Hát onnan nézve minden nagyon messze van még augusztus 29-én. Szóval, hogy én nem gondolom azt, hogy nagyon kiforrott haditervek lettek volna, hanem egy nagy hezitálás volt a magyar oldalon biztosan, hogy mit kéne csinálni. Ugye a Brodarics kancellárnak a beszámolója szerint a csata előtti napokban a haditanács még mindig a visszavonulást javasolja, hogy menjenek észak felé és várják be az erősítéseket, de az a katonaság, ami a határvidékről érkezett a tábor közelébe, az meg harcolni akar, és hát hogyha megint igaza van Brodarisnak, akkor ez már szinte ilyen polgárháborús állapotokhoz vezetett, hogy hát ha nem a törökökkel harcolnak, akkor egymásnak esnek. Tehát, hogy nem nagyon volt jó választás, nagyon fontos határidő tulajdonképpen ahhoz, hogy harcolni kell, hogy pápai pénzen, főként pápai pénzen több ezer cseh, lengyel, zsoldos érkezett a király táborába, és ezeknek augusztus végén lejárta a szerződése. És
1: három hónapra kaptak
0: pénzt. Ez a középkorban ez egy Európában ez egy szokásos lépték volt. Hát nem nagyon lett volna miből megfinanszírozni a következő 3 hónapot. Tehát, hogy ugye ez egy nagyon nehéz döntési szituáció volt, hogy elveszíthetjük az összegyűlt hadseregnek egy részét, hogy megnyerjük egy másik érkező részét. Szóval nem nagyon volt jó választása a magyar félnek.
2: Még itt a polgárháborús helyzet, ha már így szóba került, tehát az, hogy ugye mi történt 1514-ben, az befolyásolta valamennyire a döntéseket, hogy nem tudom, nem akartak nagyon sokáig összetartani egy ekkora sereget, vagy tényleg volt alapja annak a félelemnek, hogy itt nem tudom én, valami teljesen más irányban indulnak el az események, vagy ennek így nincsen nagyon kapcsolata?
0: Hát a valósággal nem nagyon van kapcsolata. Ugye a megint csak a magyar történeti mitológia arról szólt, hogy nem mertek a jobbágyok kezébe fegyvert adni 1514 után, de mertek. Ki volt hirdetve a jobbágyok készültségbe helyezése, és bizonyos helyeken és helyzeteken biztos, hogy fegyverbe is hívták őket, és ott voltak a táborban. Az egy más kérdés, hogy szerintem a jobbágy hadsereget nem lehetett úgy mozgatni, vagy azokat a kontingenseket nem lehetett úgy mozgatni, mint a nemességet, tehát mondjuk a Tomori a Bodrog megyei jobbágyokat valószínűleg nem vitte át a Dunán a mohácsi táborba. Ellenben Baranyából jöttek több ezren, tehát ez valószínűleg így működött. Ez egy nagyon sajátos bűvész mutatványa volt megint csak a magyar történetírásnak, hogy az uralkodó osztály nyakába varják ezt a kudarcot, ezért összehozták a Dózsával, meg az ottani megtorlás következtében kilátásba helyezett törvényekkel, amely törvényeket a király sorsa szentesített, és nem léptettek életbe, ellenben azt lehet tudni, hogy a jobbágyságot rendszeresen mozgósították fegyveresen vészhelyzetekben, 1526-ban is. Pont most jelent meg ma a Levéltár honlapján egy nagyon jó összefoglalás a véres kard körülhordozásáról szóló dokumentumokról, mert ugye ez volt az a tradicionális jel, ami megadta a fegyverbeszállásnak az időpontját.
1: Itt felmerült maga a csata lefolyása, itt én valahol olvastam olyasmit, de lehet, hogy rosszul emlékszem, hogy itt említetted, hogy még a magyar vezérkar, ha volt ilyen, vagy a haditanács is még vacillált, hogy mi történjen, és hogy született egy olyan döntés 29-én, abból adódóan, hogy a török csapatok viszonylag lassabban érkeztek arra a területre, amit ők kinéztek esetleg a csata későbbi helyszínének, ezért hirtelen megváltozott a magyar vélemény, hogy most érdemes gyorsan beavatkozni, miközben a török sereg egy része, ráadásul pont a császár, az, ha jól emlékszem, tehát a szultáni sereg egy része, vagy az a vezető, aki van meg volt vízva, az éppen nem is volt ott jelen, és kapja a jelentést, hogy hoppá, itt közben a magyarok támadnak, és akkor összekapják magukat. Tehát van egyfajta ilyen a kezdetben egy látszólagos káosz, ami gyakorlatilag még magyar sikerre is vezethetett volna. Most persze ezt idézőjelbe teszem. És aztán összekapták magukat az oszmánok, és a ellentámadással már a magyarok nem tudnak mit kezdeni. Ez tényleg történtek ilyenek, vagy én csak rosszul emlékszem és összekeverem?
0: Nem, ez nem egy látszólagos káosz volt, tehát ez egy ilyen teljesen tipikus hadtörténeti esemény, mindkét fél oldalán tombol a káosz, és akkor abból már egyszer csak lesz valami. Tehát ha azt gondoljuk, hogy zseniális hadvezérek mestertervei alakítják a világtörténelem menetét.
1: Tehát nem sok tábla, hogy ott ki van rakva minden, hát, és akkor elindulnak,
0: hanem... A zseniális hadvezérek mesterterve az pont addig tart, amíg elkezdődik az első puskalövéset. Lásd, orosz invázió Ukrajnában, az is ki volt találva. 3 nap alatt nyertek. Hát aztán mégse. Tehát, hogy... Itt a török felderítés már tudta, hogy hol van a magyar főerő tábora, a magyarok meg eldöntötték, hogy összevonják a külön harcoló és külön táborozó egységeket, tehát hogy fölállnak egy döntő csatára. Ez Mohács közelében lesz. Mohács egy nagyon fontos logisztikai központ volt ebben az időszakban, mindkét fél a Dunát használta a nagy tömegű hadiszerek, élelmiszerek, csapatok szállítására. Aki a mohácsi kikötőt birtokolja, az uralja ezt a szakaszt, tehát a törökök nem mehetnek tovább a flottájuk nélkül, amióta átkeltek Eszéknél a Dráván, azóta elszakadtak a flottájuktól. Az egy nagyon szar dolog, nincs élelem, korlátozott mennyiségű lőport tudnak magukkal vinni. Minden, amiből sok kell, az ott van a hajókon, akár az ágyuk is. És ez a mocsaras vidék, ez nem kedvez az előreadásnak, lassan haladnak. A magyarok meg naponta fölállnak. Hát ki kell próbálni, ezek az emberek soha nem voltak egy táborban. Tehát ezt a hadsereget össze kellett rázni, és erre egyetlen egy lehetőség volt, hogy gyakoroltatták őket, hogy ki hova fog állni. Sokszor elhangzott az korábban, hogy hát micsoda botorság volt nyári hőségben egész nap ott állítani az embereket a mezőn, és hogy kitikkadtak, elfáradtak. Ez volt a legjobb dolog, amit a magyarok tehettek. Mert ez volt az, ami eltántorította a törököket a támadástól. Mindig meg szoktam kérdezni idősebb embereket, hogy voltak-e iskolai évnyitó ünnepségen, és az osztályok mennyi idő alatt álltak föl az udvaron. És próbálják meg ezt elképzelni 25 ezer emberrel, úgyhogy nem szoktak ilyet csinálni. Tehát azért az egy nagyon idegenes dolog. Az a hadsereg, amit meglepnek anélkül, hogy csatarendben lenne állva, az egy vesztes hadsereg alapból. Tehát akkor nincs 2 órás, meg 4 órás csata sem Mohácsnál, hanem elsöprik őket. Fél óra is elsöprik az egészet. Így van. Szóval, hogy magyar oldalon várják az ellenséget, és én azt gondolom, meg most már egyre több kollégának a véleménye, meg régebbi kollégának is a véleménye, hogy a magyar mesterterv az, hogy egy védekező csatát akarnak vívni, hát hiszen ők vannak kevesebben, ők a védekező fél, törököknek meg menni kell előre. Tehát, hogy logikusan adná a stratégiai helyzet, hogy taktikailag is ez a felállás valósuljon meg. Amivel a magyarok nem számolnak, hogy Szulajmán Kebel barátja, nagyvezír Ibrahim, hát ez nem egy harcos típus. Tehát, hogy nem csak magyar oldalon vannak alkalmatlan, tapasztalatlan hadvezérek, hanem török oldalon is. És bár ugyan a török táborban előző nap kihirdették, hogy másnap csata lesz, és Ibrahim ott a ruméliai hadtesttel, meg a janicsárokkal, meg 150 ágyúval azért küldték előre, hogy ezt a csatát elkezdje. Úgy tűnik, hogy a nagyvezír berezelt, és azt mondja, hogy hát várjuk meg a többieket. És bölcsen elrendi a táborverést, ő meg állítólag elmegy az őrposztokat ellenőrizni, tehát nincs ott a saját csapatainak a derékhadánál. És amikor a tomoriék rájönnek, hogy a várt török támadás úgy tűnik, hogy elmarad, akkor ugye a magyar vezérkarban 2 nézőpont van, hogy ma se lesz csata, menjünk vissza a táborba, majd holnap újra fölállunk és megverekszünk. Tomori meg azt mondja, hogy most van egy lehetőség, váratlan lehetőség.
1: Most vagy soha.
0: Mert ha nem jönnek ide, akkor nekünk kell oda menni. Különben mindenki ide fog érni, és akkor az óriási torok túlerő, amiről ő is tud, megbeszél, az érvényesülni fog. Ugye ez a csata kezdetén úgy nézett ki, hogy egy körülbelül akkora oszmán seregtest nézett farkas szemet a magyar hadsereggel, mint a magyar hadsereg volt.
1: De ez csak egy seregtest, ugye?
0: Hát ez az európai csapatok tulajdonképpen elég combosan kiegészítve portai janicsárokkal, meg tüzérséggel. Tehát ez egy akkora hadsereg volt, ami bármilyen önálló hadművelet megvívására alkalmas volt. Azért is csinálták ilyenre. De ezt a hadműveletet a nagyvezér nem akarta elkezdeni ebben az esetben. És valóban, hát ez a magyaroknak nagyjából az egyetlen lehetősége volt, hogy ne 60, 70 vagy 80 ezer oszmán katonával kelljen egyszerre harcolni, hanem mondjuk csak 30-al.
1: Mert meg voltak 25-en, ugye?
0: Hát 20 pár ezeren voltak, 25-26-27 lehet számolgatni. De nem vetettek be mindenkit a ruméliaiak ellen, mert úgy tűnik, hogy számítottak rá, hogy megjön majd a többi seregtest is, tehát a magyar bal szárny az várakozott, és csak a jobb szárny támadta meg a ruméliaiakat, és szét is kergette őket. Tehát a török oldalon az űrzavar meg a káosz az nem egy ilyen mondva csinált dolog, benne van a török krónikákban, benne van a szultáni hadinaplóban, futnak a ruméliai seregtestből a katonák a szultánhoz, hogy elveszett a csata, mindenki meneküljön, merre lát. Ugye volt ilyen később is, Napóleon Marengónál, ránézett az órájára, és azt mondta, hogy akkor vívjunk egy másik csatát, és azt nyerjük meg. Tehát, hogy mindenki szedje a lábát, és itt is ez történik, hogy az első sikeres magyar támadás után, váratlanul sikeres magyar támadás után az oszmánok nem adják föl, hanem megtolják a menetet, és így aztán a másik 2 oszmán hadtest is megérkezik záros határidőn belül a mezőre, és úgy tűnik, hogy hát a ruméliaiakat sikerül két szétkergetni, de a megerősített állásokban védekező tüzérséget és janicsárokat azt nem tudják felszámolni a magyarok. A magyar tartalékot is bevetik. Ugye a király a nehéz lovassággal elindul. Így utólag a rendelkezésre álló ismeretek birtokában így nehezen tudom elképzelni, hogy kinek mi volt a fejében akkor, amikor ezt így levezényelték, mert úgy tűnik a brodoris leírásból, hogy ezt a nehéz lovasságot ezt neki vezénylik a megerősített török állásoknak, és hát nem az álmos könyvhöz kell fordulni, hanem az előző 150 évnek a csatáihoz, hogy azon a török álláson a magyar nehézlovasság Hunyadi alatt sem ment át, meg Zsigmond alatt sem ment át, mert azon nem szokás átmenni, mert nem tudnak átmenni, és akkor se tudnak átmenni, ha nem puska van a janicsároknál, hanem nyílpuska vagy így. Tehát ez egy fizikális akadály, szekerekből, pajzsokból, minden egyéb láncból. Szóval, hogy az nem sikerül, és hát onnantól kezdve az egész csata káoszba torkollik, nagyon úgy tűnik, nem tudom, hogy meddig tudják a magyar vezérek pontosan kontrollálni a csapatoknak a mozgását. Úgy tűnik, hogy a sereg egy része nagyon hamar elkezd elmenekülni, nagyjából amikor elsülnek a török ágyúk. Ez egy nagyon kardinális pont. A törökök nagyon sok ágyút hoznak magukkal, ezek kisméretű, kétkerekű tábori lövegek, ami akkor Európában még nem nagyon volt szokás. Viszont állítólag a Rumélié 7-est kap belőle 150-et. Mm. Tehát ennyi ágyút a magyar hadsereg egyetlen egy tagja sem látott még egy helyen soha életébe, nemhogy nem hallotta eldördülni, és aztán meg a füsttel megbirkózni, és a lovaik sem. Tehát ez egy teljesen elhanyagolt tényező, hogy itt valószínűleg a lovasságnál olyan pánik tör ki a török tüzérségi tűz hatására, ami kezelhetetlen. És hát van, aki akkor úgy dönt, hogy számára itt a dolog véget ért. Lóháton van könnyű lovas, ő megszokta, hogy ha szorul a kapca, akkor odébbáll. Úgyhogy mire Brodarics és a nehéz lovasság fölvonul a királlyal, addigra ők már találkoznak a menekülőkkel, akik az ellenkező irányba vágtatnak a győztes csatából, holott igazából még nem történt semmi, csak a törökök lőttek egyet, és nem is nagyon találják el a magyarokat, mert valamiért olyan módon van fölállítva a török tüzérség, hogy átlő az érkező magyar második lépcső feje fölött. Nyilván, ha valaki közel állt az ágyukhoz, akkor ott az talált, tehát hogy ez csak a fölvonulóknak jutott egy kis holtér a csatamezőterep adottságainak köszönhetően.
1: Mi a helyzet avval a kérdéssel, ugye mondtad, hogy hát a királyt védő nehéz lovas egységeket is oda rendelik, maga a király is gyakorlatilag részt vesz a csatában, hogy ugye az a kérdés, ami felmerül, hogy mi lett volna, ha Mohács csatában nem hal meg a király. Tehát, hogy ugye, ha jól emlékszem, Brodarics is mond valami olyasmit, hogy az se baj, ha Budát beveszi a török, csak a király, illetve a személyes serege maradjon épségben, mert egész nyilvánvalóan középkori szempontból, amíg a király él, addig valamiképpen a hatalom is, hogy is mondjam, annak a legitimitása, vagy annak a szentsége létezik, tehát valami remény még van. De hogy jó ötlet volt, hát ugye Muhi csatánál is ugye a király elmenekül. Jó ötlet volt tényleg ez, vagy lehet, hogy más...
0: De fordítsd meg! Ez a hadsereg nincs ott, hogyha nincs ott a király, és az a hadsereg nem harcol, ha nincs igen, ott a király. Igen. Tehát, hogy kényszerhelyzet volt, ez egy echte középkori ország, amit mindig is harcos királyok vezettek. Európában ez egy elvárás volt. Szerencsétlen Szulajmánnak még szarabb volt, mert hogy őt oda békiozták a helyére, megbékiozták a lova lábát, tehát ő onnan nem mehetett el. És a testőrség egy ürében kellett várnia, hogy nehogy valami baj legyen. Tehát, hogy az se jó, de azért a török oldalon is megvolt ez, hogy ez elvárás volt, ott kellett lenni. Ráadásul Lajos 20 éves, sportos, imád vívni, lándzsát törni. Tehát, hogy ő neki minden adottsága megvan ahhoz, hogy harcoljon, ahogy egyébként mondjuk Ferenc francia király is harcol meg. Tehát azért itt ebben a korban még vannak
1: lovak királyok,
0: és Lajos is egy lovak király. Tehát ez önmagában nem baj. A baj az, hogy amikor szorul a kapca, mert ez a második harcrend, meg az ezervértes, az nem a király testőrsége, az a magyar vasaköl, amivel oda kell csapni, ahova szükséges, akkor nem tudják hatékonyan megszervezni a menekítését, és ennek ugye a Brodarics szöveg az azért bonyodalmas, mert valójában az egy védőirat, aminek a centrumában a király halála áll. És azt magyarázza, hogy miért történik az, ami történik. Hát az egyik ok, ami, hogy van egy külön testőrség kijelölve a király számára, de ez Tomori, a főparancsnok, aki elesik a csatában, tehát mindent elbír viselni, az állítólag a csata kezdetén elrendeli ebből a király melletti pozícióból, mert megjelenik a magyarok oldalában, a hátában egy olyan török seregtest, amit ki kell deríteni, hogy az micsoda és mekkora erő, és ezeket a testőröket rendeli oda Tomori, mert valószínűleg ez az egyetlen mozgatható elem a csatarendben. Ezekre nincsen aktuálisan szükség, tehát van benne ráció, hogy miért ez történik. Csak hát két órával később ezek nagyon fognak hiányozni, amikor Lajost kéne menekíteni. És aztán Ugye kevés biztos dolgot tudunk arról, hogy mi történik a csatában, de van egy cseh forrás, ami arra utal, hogy Tomori már hamarabb menekítené a királyt, mint ahogy az hajlandó elmenni. A király addig harcol, amíg lehetőség van arra, hogy harcoljon, mert ugye ha ő megy, akkor a többieknek akkor is menni kell. Tehát, hogy akkor addig van, amíg a király rohamoz, addig van mögötte, aki rohamozzon. Ha ő ott hagyja, akkor vége,
1: vége hivatalosan
0: a történetnek. És hát azért ebből a szerepből nagyon nehéz kibújni, vagy jó megoldást találni. És hát nem tudjuk pontosan, mi történt. Hiába van szemtanú, meg hiába van leírás. Én összeraktam egy verziót, hogy miért ez történik, hogy amikor már tömeges a menekülés, akkor a kézenfekvő út észak felé az iszonyatosan tele van torlódó menekülő katonákkal, és valószínűleg ezt a torlódást akarják megkerülni, hogy minél hamarabb biztonságos távolságra jutassák a királyt, és akkor kerülnek egy olyan földrajzi környezetbe, ahol ez a baleset végül is a király életébe kerül, de nem csak az övébe, hát ott többen meghalnak a kíséretből. Ugye nincs helyismeret...
2: Ez a rész egyébként, tehát ez hitelesnek számít, hogy akkor ő ott belefullad a
1: csapatnak.
0: Hát egyetlen egy túlélője van a csapatnak, aki átjut a patakon, és látja, hogy mi történik a többiekkel, és ő ezt mondja, és aztán az ő útmutatása alapján megtalálják később a...
1: Ez a cseh, ugye a...
0: Cetlitz az egy sziléziai embere a királynak.
1: De itt az ugye...
0: Megfordítanám a hiteles kérdést, tehát, hogy nincs benne semmi hihetetlen. Tulajdonképpen, ugye a bizonytalan esetekben egy történész nem tud más csinálni, mint megpróbál egy racionális, logikus magyarázatot adni erre a dologra, és hát szó volt erről, hogy bele lehet-e fulladni egy akkora patakba, mint a cselepatak. Hát amikor a cselepatak békés, akkor... és egyébként ki van betonozva a medve, akkor nyilván nem. De 1526-ban az a vidék az nem pont úgy nézett ki. Még a 18. században is egy nagyon érdekes torkolat, ilyen sajátos delta torkolata volt a cselepataknak, csatornákkal, malomgáttal, minden egyébbel. Tehát, hogyha arra próbálta meg megkerülni a király az összetorlódott sereget, akkor belekerülhetett egy olyan helyzetbe, ahol valóban elég annyi, hogy a lova nem tud kikapaszkodni a patakból, vagy abból a csatornából, vagy tóból, mindegy, hogy minek nevezzük azt a vizet, ami ott van. És hát, mivel rajta volt a páncél, onnantól kezdve az game over.
1: Tehát, ha valaki beleesik, akkor... Tehát, ha hárman nem segítik föl, akkor...
0: De ha... Szóval nagyon rosszak az esélyek. Uh-huh. Az a helyzet, hogy csináltak rá kísérletet, láttam, nagyon mókás volt, egy kereskedelmi tévé csinálta meg. Csináltak sarat, és belelöktek egy páncélos figurát, egy hagyományőrzőt. Kezét nem bírta fölemelni, tudnélik az iszap és a polírozott páncél között vákum keletkezik. Ha meg még a sisak is rajta van, tehát hogy amiben megy a víz... Szóval pillanatok kérdése, és ezek az emberek ott elpusztulnak. Tehát páncélban ne akarjon senki átúszni a Dunán, meg még egy kis patakon sem, mert teljesen más szituációba fog kerülni, mint egyébként. Tehát ami józan észre elképzelhetetlen, azt próbáljuk meg elképzelni egy 25 kilós harci páncélban, és teljesen más lesz a leányzó fekvése.
2: Ugye, hogyha már ez egy szóba került a páncél kérdés, akkor egy kis exkurzus, hogy hát ugye volt egy páncél, amit talán a 90-es évek közepéig a Nemzeti Múzeumban második Lajos páncéljaként állítottak ki, de ugye akkor is gyerek páncélként, de hogy ennek ellenére annak lett egy ilyen nimbusza, hogy nagyon sok ábrázoláson adott esetben azon, vagy az volt rajta, amikor leesett a lóról, és hát ugye ez már nincsen Magyarországon, tehát erről esetleg egy percben tehetem valamit mondani.
0: Mit szeretnél róla? Nyilván, mert nagyon régóta lehetett tudni, hogy ez nem második Lajos gyerekkori páncélja volt. Nekem ez volt az egyik kedvenc tárgyam gyerekkoromtól kezdve a Nemzeti Múzeum állandó kiállításán. Azt, amit Ausztriában a fegyvertörténészek megírtak, aztán a Kovács S. Tibor kollega a 90-es években megmerte írni magyarul is, és akkor innentől kezdve már Magyarországon sem úgy volt kiállítva a kiállításban, hogy ez második Lajos gyerekkori páncélja. Elég jó rekonstruálható volt a történet, ezt jegyajándékba készítették egy Habsburg főhercegnő vőlegényének, akiből aztán később lengyel király lett, de amikor a lengyel herceg fián pici volt, akkor éppen nem született meg az esküvő, tehát nem adták át a jegyajándékot, amikor meg már megkötötték a házasságot, akkor meg ezt már kinőtte, mert ugye ez egy gyerekruha volt, még ha fényből is. Úgyhogy ez ott ragadt Bécsben a fegyvertárban, és hát a világ egyik legszebb páncélja. Tehát egy mesterremek. Tényleg nem véletlenül volt a Nemzeti Múzeum 10 legértékesebb műtárgya közé sorolva, aminek semmi köze nem volt a lengyelekhez. Ebből kifolyólag, tehát nekik szánták, de sosem kapták meg, tehát ez nem egy elhucolt jav volt, nem a németek vitték el Lengyelországból, ez sose volt annál a lengyel hercegnél, ez Habsburg kincstárból volt, és azért került Magyarországra, mert amikor az osztrák-magyar monarchia megszűnt, akkor jó kis késéssel, de a 30-as években létrejött egyfajta műtárgy szétosztási megállapodás, és ennek köszönhetően mi ezt megkaptuk, miután ugyan akkor már Bécsben tudták, hogy második Lajos páncélja nem ez is, az ott van náluk, de a múzeumi szempontból értéktelen, de szebb műtárgyat a magyarok megkapták. Nagyon jó beruházás volt odaadni Lengyelországnak abban a pillanatban, amikor végképp összevesztünk. Látjuk, egyfolytában hálásak érte a lengyelek.
1: És nem kaptuk vissza a Korvinát sem, mint kiderült.
0: Hát hiszen összevesztünk, ugye? Hát, hogy... És egyébként senki nem ígérte meg azt a Korvinát.
1: Igen, nem mentem bele, de hogy azt tudható, legalábbis én tudok róla, hogy te a csata helyszínének rekonstrukciójával kapcsolatos vitákban is benne voltál, részt vettél, illetve volt egy nagy vita a holttest kapcsán is, orvosok is beszálltak ebbe pár évvel ezelőtt. Mi ennek a két vitának, mondjuk azt, hogy ez két, igazából két nagy téma, ennek mi a tanulsága és mik a nyitott kérdések? Tehát például a helyszín kapcsán, hogy most melyik falunál lehetett, ma is nál itt ott, amott, mit lehet erről jelenleg tudni? Illetve ugyanez a holttesttel kapcsolatban, hogy nyugvópontra jutott-e az a vitamin. Hát
0: egy olyan ügyekben, ahol nincsenek pontos információk, hanem adattöredékek vannak, amiből kombinálni kell ahhoz, hogy kijöjjön valami. Természettudományos szempontból sose lehet azt mondani, hogy a végére élünk a dolognak. Én azt gondolom, hogy mind az orvosok felvetése, mind a helyszínnel kapcsolatos különféle megjegyzések, azok jót tettek a kutatásnak, mert arra ösztökélték a szakmát, hogy olyan kérdésekhez nyúljon hozzá, amihez már 100 éve nem nyúlt hozzá senki. Tehát 1926-ban megkérdezték az országos tiszti főorvost arról a beszámolóról, ami a király haláláról, tehát a király holttestének a megtalálásáról szól, hogy ő erről mit gondol, arról ő adott egy szakvéleményt, azt akkor megjelentették a Mohács emlékkönyvben, és nagyon jó volt, hogy most jöttek orvosok, akik megnézték ezt, és azt mondták, hogy hát ez... patológiai szempontból ők most nem ugyanezt mondanák, mint amit akkor mondott az országos tisztifőorvos, mert ez kinyitott újabb lehetőségeket. Kiderült, hogy nem pont az a tisztsége annak az embernek, akit a holttest keresésére küldenek, hogy ő egy egyházi ember. Lehet tudni, hogy Mária királynő küldi ki. Lehet tudni azt is, hogy Mária királynő ambicionálta, hogy a férjét szentté avassák. Mindent megtett ezért. Gyakorlatilag úgy viselkedett, mint hogyha a férje szent lett volna. Én se tudtam, számos Lajos portrét ismertem, meg halála után készültek, amiket a királynő úgy festetett meg, hogy a király öregszik rajtuk. Uh-huh. Tehát, hogy mintha élne, uh-huh. és öregedne vele együtt. Ennek megfelelően ez nem egy törvényszéki orvostani leírás a király haláláról, hanem adott esetben a majdani szentélyavatási eljárásnak az első dokumentuma.
1: Ugye, mert van egy érdekes megjegyzés, hogy immakuláta, vagy nem tudom mi, tehát hogy nem érintetlen, vagy nem is tudom.
0: Hát, hogy romlatlan a test.
1: Romlatlan a test.
0: Igen,
1: de az orvosok erre azt mondták, hogy akkor nem lehet, tehát fulladási halál, mert akkor nem így néznek.
0: Hát ez is bonyolult dolog, mert azt hiszem, minden regisztrált azért nem jártak végig, de tulajdonképpen nagyon kézenfekvő magyarázat, hogy a szentek testének ilyen ennek kell lenni. Tehát ez a mihez képest romlatlan az a test, ugye? A 20. 21. századból nézve, ahol mi ilyen fotókban képzeljük el a múltat, mert mi már úgy ismerjük a világot, ott ezt elkezdték szó szerint venni. Hát nyilván nem úgy szó szerint volt romlatlan, mint hogyha most készülne egy
1: fizikailag,
0: de ezzel együtt is nem jártak végig minden lehetőséget, mert ugye Ez egy mocsár volt, amiben a király belefulladt, ráadásul úgy tűnik, hogy el is tüntették a holttestet, tehát megtalálták és eltüntették. Belenyomták a sárba, pontosan ez van, tehát az egy oxigénmentes környezet, tehát nem úgy zajlik a test bomlása sem, mint egy vízi hullánál. Tehát azt mondani, hogy ha a király vízbe fulladt volna, akkor ez lenne, az lenne, ebben az esetben nem az van. De nem tudjuk, hogy mi volt. Pontosan mindenféle lehetőségek fölmerültek. Összességében úgy tűnik, hogy nem sikerült aláásni ennek a beszámolónak a hitelét, még hogyha vannak is részletkérdések, amiket nem értünk. De ugye mindig azzal kell számolni, hogy a múlt totális valóságát ezekből a töredékes adatokból nagyon nehéz lenne összerakni. Ez az egyik fele a dolognak. Én azt gondolom, hogy a tényen nem változtat, hogy most... Szóval a király meghalt, és dinasztiaváltás lett belőle, és ez a legfontosabb része a történetnek. Ugye annak idején a Habsburgok híresztelték, hogy Szapolya jölette meg őket. A 20. században annyira utáljuk a Habsburgokat, hogy a kutatók a Habsburgokat vádolják ezzel. Nekem, mint történésznek ez így nagyjából mindegy, mert ez az összeesküvés elméletek kategóriájába tartozik ez az egész dolog, ugyanis a király halála elképzelhető anélkül, hogy valaki meg akarta volna gyilkolni. Ez az egyik fel, a másik meg a helyszín. Hát ez egy nagyon sajátos dolog, hogy ez ennyire fontos topikán nőtte ki magát a sajtóban leginkább. Tehát egy középkori csatánál az a tudás, hogy a Muhástól délre eső mezőn zajlott, ez így általában elég szokott lenni a történeti közvéleménynek. Ennél sokkal pontosabb dolgokat sok nagy középkori csatáról sem tudnak, sem Franciaországban, sem Németországban, sem Angliában. És ugyan hát ez egy jó hobbi, hogy mondjuk meg, hogy melyik falu, de ez sem fog megváltoztatni igazából semmit. De ha már ez fölmerült, akkor igen, módszertani szempontból egy nagyon izgalmas kísérlet zajlik, hogy csináljunk valamit tudományos kutatás címén, ami sehol a világon még nem zajlott le ilyen formában, hogy egy olyan fajta tájrekonstrukció, középkori tájrekonstrukció szülessen, amibe bele lehet illeszteni a csatáról szóló, elbeszélő forrásoknak a tudósításait, és ugye ennek egy kardinális pontja volt, amin most áttörés sikerült elérni, hogy Brodarics kancellár csataleírása egyetlen egy falut említ meg ezen a területen, az Földvár falu, ahol a törökök állásai húzottak. Na most, amilyen pekünk van, nagyjából Földvár falu az egyetlen a környéken, ami nem létezik a Rákóczi szabadságharc óta. Minden más az újra települt, nagyjából ott van, ahol volt. Földvár azonban nyom nélkül eltűnt, a határát is szétosztották. És hát elég furmányos volt, mire előkerültek azok az oklevelek, amiknek, középkori oklevelek, amiknek segítségével végül sikerült beazonosítani, hogy ez nagyjából a mezőnek melyik pontjára esik, és ez még véletlenül se az a folt Majs környékén, ahol a csatához köthető fémleletek kerülnek elő a fémkeresésnek köszönhetően, tehát valójában azzal, hogy megválaszoltunk egy kérdést, kinyitottunk egy újabb kérdést, hogy akkor ezek hogy függhetnek össze. Én nagyon remélem, hogy e tekintetben lesz még előrelépés, meg előrehaladás 26-ig, majd meglátjuk, hogy meddig jutunk.
1: Egyetlen percünk van. Én olyasmit kérdeznék, ha Viktor, neked nincs kérdésed, hogy tulajdonképpen mondhatjuk el azt, hogy a Mohács csata az döntő, de hogyha nem így zajlik le, ahogy lezajlott, azért előbb-utóbb valószínűleg hasonló végeredmény, hisz a török jön. Ha éppen csak a király nem hal meg, akkor talán egy picit másképp alakul, de úgy alapvetően az általános tendenciákat nem módosít, illetve mi a viszonya ez avval, hogy ugye végülis Budát nem foglalják el csak 41-be, tehát hogy ez mennyire volt már másnap sorsdöntő, vagy inkább ez egy évtizedekkel később derült ki, hogy ez igazából
0: hát mi ez volt? Mindenképpen sorsdöntő volt, mert megváltoztatta azt a mentális teret, amiben onnantól kezdve a dolgok zajlanak, tehát megverték Magyarországot egyértelműen.
1: És a király meghalt.
0: De az nem volt tervevéve. Szulejmán keresteti a királyt, mert neki kell egy ember, akivel ő békét köthet. Uh-huh. A neki tetsző békét. Hát aztán ez nem Lajos volt, hanem majd 4 évvel később Szapolyai. De neki kellett egy ilyen ember, és amíg remélte, hogy ilyen ember talán, addig Budára nem mentek be a törökök tartósan, de azért ne felejtsük el, hogy 26-ban az oszmán hadsereg bevonul Budára, és onnantól kezdve Buda az övék, az ő szemükben, ezt ők adják oda Szapolyainak, vagy bárki másnak.
1: Tehát ilyen értelemben akkor minden tekintetben sorsdöntő volt ez a csatár. Nagyon köszönjük Szabó Jánosnak, hogy eljött hozzánk. Sajnos vége a műsornak, még mindig lehetne sok mindenről beszélgetni. Köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. 2 hét múlva ugyanitt, és addig is mindenkinek kitartást, és az esti mese következik.
0: Köszönöm szépen.
2: Köszönjük szépen.

Jó estét, kedves gyerekek és felnőttek! Az esti mese következik. Minden hétköznap este 7:30-tól.

0: Kolontos Palkó. Volt egyszer egy legényke. Egy napon befogta a kis szamarács, ment végig egy nagy rengeteg erdőn. Amint ment, találkozott egyszer egy öreg asszonnyal. Valami száraz gajat szedegetett össze, hogy vigye haza. Amint odaérkezett Palkó, kérte az öreg asszony, hogy segítsen neki, mert nehéz a gaj, kötözze fel a hátára. Palkó azt mondta.
1: Én segítek, csak álljon ide a fa mellé, öreganyám.
0: Az öreg asszony a fa mellé odaállt, s Palkó jól odakötözte a gajjal együtt. Mikor az öreg asszony állott volna fel, hát nem tudott. Nagyon haragudott, azt mondta.
2: Megállj, Palkó, megátkozlak ezért a tettedért.
0: Akkor az öreg asszony átváltozott fekete macskának, kibújt a kötél alól, s azt mondta.
2: Azzal átkozlak meg, hogy a szamarad mindig azt mondja, amit te.
0: Palkó jót kacagott rajta.
1: Na, hiszem, ez nem nagy átok.
0: Indulni akar tovább, de a szamara nem indult, azt mondta a szamárnak.
1: Gyí, te, csacsi!
0: Akkor a szamár is visszamondta.
3: Gyí, te, csacsi!
0: Hiába ütötte Palkó a csacsit, a csacsi csak nem indult. De úgy megharagudott, hogy oldalba rúgta Palkót, az meg belebukott egy nagy pocsajába. Elkezdett kiabálni.
1: Segítség! Segítség!
0: Hogy a szamara hallotta, az is rákezdte.
3: Segítség! Segítség!
0: Ahogy ott jajgat, arra mentek favágó emberek. Megsajnálták, s kihúzták Palkót a pocsajából. Kérdik, hogy ki volt az a másik ember, aki úgy kiabált, hogy segítség, segítség. Palkó nevetett, s azt mondta.
1: Hát bizony, a szamaram volt.
0: Megharagudtak az emberek, s azt mondták, hogy viszik Palkót egyenesen a király elé, hogy ítélje el. El is vitték, s a király kimondta a halálos ítéletet Palkóra. Azt mondja Palkó, ő nem bánja, ha meghal is, csak vigyék oda a szamarát, hogy búcsúzzon el tőle. Mikor odavitték a szamarát, Palkó letérdepelt a király elé, és elkezdte mondani.
1: Kegyelmez árva fejemnek, királyom, mert igazán ártatlan vagyok.
0: Hogy a szamár meghallotta, mit mond Palkó, az is letérdelt, s elmondta.
3: Kegyelmez árva fejemnek, királyom, mert igazán ártatlan vagyok.
0: A király nagyot nevetett rá, s Palkót szabadon bocsátotta, és a szamarával együtt ott tartotta,

0: Hogyan házasodott össze Borsóvirág úrnő Kukorica urasággal? Indián népmese. A nagy folyam partján lakó nemzetség egyszer arra lett figyelmes, hogy a folyam felül énekszó hallatszik. Az emberek a partra siettek, s látták, hogy Borsóvirág úrnő énekel.
1: Ki kér engem jegyeségnek? Ki vesz engem feleségnek?
0: Így énekelt Borsóvirág úrnő. Ekkor elébe lépett Párduc uraság.
2: Úrnőm, ha férjedül fogadsz, én feleségül veszlek.
0: Borsóvirág úrnő megkérdezte.
1: A feleségül megyek uraságodhoz, mit ad majd nekem enni?
2: Sok-sok húst adok az én úrnőmnek.
1: Ó, akkor én éhen halnék. Soha sem ettem, soha sem eszem húst.
0: Mondta Borsóvirág úrnő, és ismét énekelni kezdett.
1: Ki kér engem jegyeségül? Ki venne el feleségül?
0: Elibe állt szarvas uraság.
3: Úrnőm, ha férjedül fogadsz, én feleségül veszlek.
0: Tőle is megkérdezte Borsóvirág úrnő.
1: Ha feleségül megyek uraságodhoz, mit ad majd nekem enni?
3: Zsenge gajat, rügyecskét, erdei fák friss hajtását.
1: Ó, akkor én éhen halnék.
0: Sóhajtott Borsóvirág úrnő, és tovább énekelt.
1: Ki venne el feleségnek? Ki jön el hozzám, kérőnök?
0: Elibe állt a medve uraság.
4: Úrnőm, ha férjedül fogadsz, hát én feleségül veszlek.
1: A feleségül megyek uraságodhoz, mit ad majd nekem enni?
4: A diót meg mogyorót, bőségesen. Fákodvába rejtettem a sok kincsem, a diót meg a mogyorót, amit gyűjtöttem, hát megfelezném az én úrnőmmel.
1: Ó, akkor én éhen halnék. Még soha nem ettem, nem is fogok enni se diót, se magyarót.
0: És folytatta énekét.
1: Férhez mennék örömes, csak jönnének a kérők.
0: Elibe állt farkas uraság.
5: Hát úrnőm, figyelj ide, hogyha a férjedül fogadsz én, akkor én feleségül veszlek.
1: A feleségül mennék uraságodhoz. Mit ad majd nekem enni?
5: Hát a vadpecsenyét nyilván meg friss húst bőségesen.
1: Ó, akkor én éhen halnék. Soha sem ettem még húst, soha sem akarok vadakat gyilkolni. Uraságod ezt megteheti, hozzám nem illeni.
0: És Borsóvirág úrnő megint énekelt.
1: Ki vesz engem feleségül?
0: Kukorica uraság állt elibe kérőnek.
1: A feleségül megyek uraságodhoz, mit áld majd nekem enni?
6: Jó ízű kukoricát!
1: Ó, ez lesz a pompás élet!
0: Örvendezett Borsóvirág úrnő, és átkarolta Kukorica uraságot. Kacsaival körbefogta, soha többé el nem eresztette, és együtt azt mondták.
6: Boldogságban, békességben együtt maradunk mi ketten, mindörökké.
0: Ezért van az, hogy a borsó manapság is fölfut a kukorica szárára, ott nyitja ki virágait, és ott terem bőségesen, ahol kukoricát ültetnek.

0: Az ökörszem és a medve. Egyszer nyáron a medve és a farkas sétálgattak az erdőben. A medve valami madár szép énekét hallotta, s így szólott a farkashoz.
1: Hallod-e te, ordas? Milyen madár énekel olyan szépen?
2: A madarak királya énekel el szépen, neki kalapot kell emelnünk.
0: Az ökörszem énekét hallotta a medve.
1: No, ha a madarak királya, ugyancsak szeretném a palotáját látni. Gyere, mutasd meg nekem.
2: Nem lehet azt fel könnyen megnézni, mint te hiszed. Meg kell várnunk, míg a királyné hazajön.
0: Nem sokára jött a királyné, s valami ennivalót hozott a csőrében, s a király őfelsége is hozott valamit, éppen a fiókáikat akarták etetni. A medve szeretett volna mindjárt utánuk menni, de a farkas karjába kapaszkodott, s visszatartotta.
2: Ne siess te! Meg kell várni, míg a királyné meg a király újra elmennek hazulról.
0: No hát szemmel tartották azt a nyílást, ahol a fészek volt, és tovább cammogtak. De a medvének nem volt nyugta. Mindenáron látni akarta a királyi palotát. Csak hamar visszajött, a király és a királyné csak ugyanúgyra kirepültek. A medve bekandikált a fészekbe, hát látta, hogy 5 vagy 6 fióka fekszik be.
1: Micsoda? Hát ez királyi palota? No, ugyan nyomorúságos egy palota. Hát ti király úrfiak és király kisasszonyok akarnátok lenni. Nem vagytok ti tisztességes gyerekek.
0: Amint az ökörszem királyfiak és a király kisasszonyok hallották, iszonyúan megsértődtek, s ordítottak.
3: Tisztességes gyerekek vagyunk!
4: A mi szüleink tisztességes emberek!
3: Leszámolunk!
0: A medve és a farkas megszeppentek, barlangjaikba kotródtak. Az ökörszem fiókák pedig tovább ordítoztak és lármáztak, s mikor a szülők hazajöttek, s ennivalót hoztak, így szólottak a fiókák.
3: Légy combocskához sem nyúlunk, inkább éhen veszünk, míg számot nem adtok nekünk, hogy vajon tisztességes gyermekek vagyunk-e mi? Mert itt járt a medve, a becsületünkbe gázolt.
0: Erre ezt mondotta az öreg király.
5: Legyetek nyugton, majd én elintézem ezt a dolgot.
0: Erre az öreg király a feleségével a medve barlangjához repült, s bekiáltott oda.
5: Vén mackó, miért sértetted meg a gyermekeimet? Meglakolsz ezért, véres háborút izenek néked.
0: A medvének így izent háborút a madarak királya. Ez hát összehívta a négylábú állatokat, az ökröt, a szamarat, a szarvasmarhákat, a szarvast, az őzet, szóval minden rendű és rangú barmot. Az ökörszem pedig összehívta a levegő minden szárnyas jószágát. Nem csak a madarakat, hanem a szúnyogokat, darazsakat, méheket s legyeket is mind. Mikor a csata ideje elérkezett, az ökörszem kémül elküldte a szúnyogot, hogy tudja meg, kit választottak a négylábúak főhadvezérnek. A szúnyog volt a legravaszabb, ott keringőzött az erdőben, ahol a négylábúak a főhadvezér választásra összegyülekeztek, s leült végre annak a fának a levelére, mely alatt a titkos tanácskozás történt. Ott állott a medve, magához szólította a rókát, s így szólott hozzá.
1: Csalavérkova, neked van közöttünk a legtöbb eszed. Te légy a generális, te intézd a csata sorját.
2: Jól van, de mi legyen a közös jel?
0: Nem tudta senki megmondani. Erre újra szót emelt a róka.
2: Nekem szép, hosszú, lompos farkam van, olyan, mint egy vörös zászló. Ha én a farkamat fölemelem, mindenki tudja meg, hogy nincs semmi baj, csak vágjatok neki az ellenségnek, de ha lelógatom a farkamat, akkor vége mindennek. Fusson ki, amerre lát!
0: A szúnyog hallott mindent, nosza hazarepült, s elmondta az ök

0: A zászlót a két hátsó lába közé húzta be kínjában. Amint ezt a négylábúak meglátták, azt hitték, hogy mindennek vége van, és eszeveszett futásnak eredtek. Így nyerték meg a madarak a csatát. A király meg a királyné mindjárt hazarepült.
1: Gyerekek, ügyetek, igyatok vígan, miénk a győzelem?
0: Felelték a királyi magzatok.
2: Addig nem eszünk, míg a medve ide nem jön a fésztünkhöz, bocsánatot nem kér, s ki nem jelenti, hogy tisztességes gyermekek vagyunk.
0: Erre az ökörszem odarepült a medve barlangjához, és bekiáltott.
1: Hallod-e, mackó? Gyere a fészkemhez, kérj bocsánatot a gyermekeimtől, s jelents ki, hogy ők tisztességes gyermekek. Különben betöröm minden oldalbordádat.
0: A medve halálos félelemben odamászott a fészekhez, és bocsánatot kért. Most már megvoltak a királyfiókák elégedve, összebújtak, ettek, ittak, s nagy vígasságuk belenyúlt a késő éjszakába.

Alex Cusso, a király, akinek nem volt semmije. Siminek, a macskának, aki velem él.

0: ez a mese egy olyan királyról szól, akinek nem volt semmije. A király Faramuci országban élt. Ott, ahol úgy sütött a nap, hogy közben zuhogott az eső. Ott, ahol az emberek dúsgazdagok voltak. A királynak pedig nem volt semmije. Ebben a birodalomban minden sarkon állt egy palota. A nép fényűző kocsikkal közlekedett, és drága ruhákban pompázott, míg a király csak gyalog járt, és nem volt ruhája. Természetesen a királynak, akinek nem volt semmije, trónja sem volt, ezért a földön ült. Csak ült ott és várt. Egészen addig, amíg meg nem állt előtte egy macska.
1: Miau! Mire vársz?
2: Semmire.
1: Várhatok veled együtt?
2: Tőlem.
0: A macska leült a király mellé, akinek nem volt semmije.
1: Aki nem?
2: Sehogy. Én vagyok a király, akinek nincsen semmije. Meg nevem sincs.
1: Nekem sincs. Mindenki úgy hív csak, hogy a macska.
0: Nem sokára egy lovag poroszkált arrafelé. Egy fiatal, fennhéjázó lovag, egy félős, fáradt ló hátán. A ló a macskát meglátva nagyon megijedt, és lélekszakadva elmenekült. Ahogy szaladt, a lovag lezuhant a hátáról, és a porba huppant. A lovag ekkor mérgesen rátámadt a királyra.
3: Jobban is vigyázhatnál a macskádra!
2: Tehát, ez a macska nem az enyém. Nekem semmim sincs. Én vagyok a király, akinek nincsen semmije.
3: A bokám is kificamodott.
0: Bosszankodott a lovag, miközben leráncigálta a csizmáját. Miután a lovag elbicegett, a macska felkapta a csizmát.
1: Kéred?
2: Há, jó nekem mezítláb is. Vedd csak fel!
0: Bíztatta a király, akinek nem volt semmije. Így a macska belebújt a lovag csizmájába.
1: Na hát, a lovag itt hagyott egy aranyat.
0: Kiáltott fel, miközben a pénzt elrejtette az egyik csizmában.
1: De ez már legyen az ő baja.
0: Így a macska belebújt a lovag csizmájába. Aztán egy asszony ért oda hozzájuk, aki éppen hazafelé tartott a piacról. Egy hal véletlenül kicsúszott a kosarából, a macska közelebb hajolt, hogy megszagolja.
4: Állj! Jobban is vigyázhattál a macskádra!
2: Lehet, hogy ez a hal a tied, de

0: Hogy a macska nem az enyém, az biztos.
1: Az asszony morogva elballagott, a macska pedig nyomban felvette a földről a halat.
2: Kéred?
0: Nem vagyok ilyes. Hát csak meg!
1: Noszogatta a király. Így a macska bekapta a halat. A hal, ahogy eltűnt a macska gyomrában, megszólalt.
3: Elment végre az asszony!
2: Engem? Miért?
3: Hál' Istennek! Úgy megrémisztett azzal a mély hangjával.
2: Csendesebben, mert még visszajön.
1: Később egy kutya loholt feléjük a járdán, és megragadta a macskát a grabancánál fogva.
4: Vajon kié ez a macska? Mert ha senkié, akkor egy perc múlva macskapástét omlasz belőle.
1: A király meglátta a kutya csattogó fogait a macska nyakánál, és ekkor felegyenesedett.
0: Ez a macska az enyém.
4: És be is tudod bizonyítani?
0: Nem tudom, hogy elég lesz a bizonyítéknak, de abban biztos vagyok, hogy az egyik csizmájában van egy aranypénz, a hasában pedig egy beszélő hal lubickor.
1: A kutya rögtön ellenőrizte, hogy a király igazat mond-e. Az érmét megtalálta a csizmában, és amikor a fülét a macska hasára tapasztotta, meghallotta a halat is.
3: Kérem szépen, ne tessék olyan hangosan ugatni, mert a mély hangú asszonyság mindjárt felbukkan.
4: Igazad van, király. Vissza is adom a macskádat. De most már légy új kedves, és halld el magad, mert ez az én járdám.
1: Ezért a király, akinek nem volt semmije, elindult. Mezít láb, gyalogszerrel, és anélkül, hogy tudta volna, merre is tart. A király, akinek nem volt semmije, elhagyta a várost. Csak ment, egyre csak ment, és a macska vele tartott, hiszen neki sem volt hová mennie.
0: Nem kellem velem jönnöd. Csak azért mondtam, hogy a macskám vagy, hogy megmentselek. De igazából nem vagy az enyém. Hogyan is lehetne bárki valaki?
2: Tudom. Ha követnek, csupán azért teszem, mert ehhez van kedvem. Talán zavar.
0: Szó sincs róla.
1: Végül a király és a macska egy sivatagba ért. A sivatag az a hely, ahol úgy süt a nap, hogy csak a nap süt. Egyébként pedig nincsen ott semmi. A király, akinek nem volt semmije, elhevert a semmi közepén. Egy kicsit szomjas volt, de azért jól érezte magát. Nem volt semmije, de ez a semmi mind az övé volt. Ennek volt ő a királya. Aztán, amikor lehúnyta a szemét, hogy aludjon, érezte, hogy a macska hozzábújik. És akkor megértette, ő ugyanaz a király, akinek nincsen semmije, de a világ legértékesebb kincse mégiscsak az övé, hiszen szerzett magának egy barátot.
3: Ez velem mi lesz?
1: Szólt ki ekkora hal a macska gyomrából.
3: Én talán nem élek egy jó...

0: A Tilos Rádió hírei következnek.
1: Különleges Big Bang nevű eljárással hosszabbítják meg újabb két évvel a NASA mérnökei a Voyager 2 működését, számol be a Life Science-re hivatkozva a NatGeo. A módszerre azért van szükség, mert az 1977-ben indított űrszonda radioaktív energiaforrásai folyamatosan veszítenek teljesítményükből. A Voyager 2-n májusban és júniusban tesztelték az eljárást, a kísérletek során egyes nagy energiaigényű berendezéseket kikapcsolnak és alacsonyabb fogyasztású alternatívákat aktiválnak. Ezzel nem csak energiát takarítanak meg, hanem elegendő hőt is termelnek ahhoz, hogy az űrszonda továbbra is működőképes maradjon a rendkívül hideg csillagközi térben. A NASA szerint a beavatkozással legalább egy évvel tovább működtethetik a Voyager 2 még üzemelő három tudományos műszerét. A következő hónapokban a Voyager 1-en is végrehajtják a hasonló átállást. John F. Kennedy központ az előadó művészetekért helyreállítva és felújítva Donald J. Trump elnök által. Hamarosan ez a felirat lesz olvasható angolul a nagymúltú washingtoni Kennedy Center épületének homlokzatán, írja az MTI-re hivatkozva a Telex. A 2025-ben Trump Kennedy Center átnevezés sokaknak nem tetszett, egy szövetségi bíró aztán idén májusban azt az ítéletet hozta, hogy az átnevezésről szóló tavalyi határozat törvénytelen volt, és elrendelte Trump nevének eltávolítását a homlokzatról. A feliratot júniusban le is szedték, akkor a munkások hajnali 2-kor kezdték el leszedni a betűket, és állványokat megpróbálták úgy eltakarni, hogy az arra járók ne láthassák, ahogy a jelenlegi elnök neve lekerül az épületről. A bíró döntését most úgy kerülte meg az igazgató tanács, hogy az épület előtti nagy teret keresztelik el Trumpról.
2: A világ egyik legellenállóbb növényének legteljesebb genetikai térképét készítette el egy kutatócsapat. Az antarktiszi gyöngyfű egyike annak a kétvirágos növénynek, amely képes túlélni az Antarktisz vízhiányos és magas ultraibolya sugárzással rendelkező éghajlata, illetve fagyos hőmérséklete ellenére. Az Oxfordi Egyetem Genome Biology and Evolution című folyóiratában közzétett tanulmányban mind a 40 kromoszóba szintű állványt feltárták. Le tudtuk szekvenálni és össze tudtuk állítani a teljes genomot, mondta Eduardo Castro, a chilei Cape Horn International Center társult kutatója és a tanulmány vezető szerzője. Az általuk létrehozott kromoszoma szintű összeállítás forrásként szolgálhat a sarkvidéki növényekben kialakult adaptív evolúció megértéséhez és vizsgálatához. A növény olyan modellfajként funkcionálhat, amely alapján képesek lesznek a hideghez és más abiotikus stressznek ellenálló haszony növények tenyésztésére, írja a Reuters alapján a Qubit.
0: Ezek voltak a hírek.

Da.

Each master to his own technique.

What?

Hello, hello, Tilos Rádió hallgatók, ez itt a Dzsungelkönyve műsor. Két hetente jelentkező Jungle és Drum & Bass adás, melynek a két házigazdája DJ Ren, valamint én Mentélien. Tartottunk egy kis nyári szünetet, kimaradt az elmúlt néhány adás. Viszont örömmel jelentem, hogy visszatértünk. Ma este elvileg Reni jött volna, de én Mentélien foglak szórakoztatni titeket, hogy visszatértünk. Ma este elvileg Reni jött volna, de én Mentélien foglak szórakoztatni titeket. Egy kis underground sound, egy kis popular. Egy kis underground sound, egy kis populárisabb. És nem volt kérdés, hogy mivel indul a ma esti adás, ez Beniel és Cleveland Watkins Metaphors című száma. Nagyon szép emlékek kötnek hozzá a tavalyi Sun & Bass Fesztiválról. Rengetegszer pörgött ez a szám különböző DJ-k szettjeiben. És ami még különlegesebb, hogy Cleveland Watkins élőben is előadta, és volt szerencsém hallani. Szenzációs volt. Úgyhogy nagyon vártam már ezt a tracket, hogy megjelenjen, és néhány hete ki is jött a Metalheads-en. Nagyon-nagyon nagy zene. Tartsatok velem a következő két órában, és érezzétek jól magatokat!

Tilos Rádió FM 90.3, ez a dzsungelkönyve, a lejátszóknál én Mentélien. Az előző percekben Olszki és Szeba közös zenéje, a Big Thing szólt. A digitál kiadóján a Functionon jött ki néhány hete, ez pedig már egy nagyon nagy zene Alix Perez-től, a Combination Style. Üdv Reninek és Ádámnak otthonra. Lenne egy gyors és fontos programajánlóm is. Szeptember 11-én ismét Right Time buli lesz az Atnóban. Egy újabb fontos figura a vendégünk a nemzetközi jungle szintérből, aki nem más, mint Dead Man's Chest, akinek a kiadója a Western Lore. Óriási hatással volt az elmúlt 10 év jungle történéseiben. Dead Man's Chest 2,5 órás szettje előtt és után Bence, Ekaterina, valamint én Mentélien zenélünk. Negyedik tagunk Panka most ezúttal igazoltan hiányzik. Szóval szeptember 11, Right Time, Dead Man's Chest az Atnóban. Ez volt a programajánló.

Tilos Rádió FM 90.3, ez a Dzsungelkönyve műsor, a lejátszóknál én Mentélien. Az előző percekben egy különleges zene szólt, Basic Rhythm és Nine-Nine-tól a Max Style. Nagyon kis cuki, felezett tempós, vicces zene. Ez pedig már egy új roller, a legendás DJ Die-tól, a New Way saját kiadóján, a Gutterfunkon jött ki nemrég. Ahogyan érzékelitek, ma este vegyes szelekció itt a Dzsungelkönyvében. Éjfélig lesz még sokféle drum and bass jungle, 160 körüli basszus zenék. És aki a Tilos cseten jár, az nyugodtan köszönjön be, tilos.hu.

Tilos Rádió FM 90.3, ez a dzsungelkönyve műsor, és elértünk az adás nagyjából fél idejéhez. Néhány kellemes, nyugtató drum and bass zene szól az elmúlt percekben. Az előző szám az As I Leave volt Clusion-től. Ez a kedves track pedig Bandit-től a TKO, Tom in the Chamber-rel. Sokat hallgattam a nyár folyamán, nagyon kedves kis zene. És ha már nyár, akkor elmondanám gyorsan, hogy a sűrű nyári programok miatti adás kimaradások előtt volt azért egy-két adás, ami még továbbra is fent van a youtube.com/mentelian, tilos.hu és mixcloud.com/dzsungelkönyve oldalakon. Volt június közepén egy Soulful Drum and Bass szelekció, illetve júliusban egy jungle és középtempós set tőlem, úgyhogy hallgassátok meg majd azokat is.

FM 90.3, Tilos Rádió, a Dzsungelkönyve műsorban én Mentillian zenélek. Áteveztem drum and bass világból jungle-be. Az előző percekben The Toaster Soul Project előadótól a Done to Me című szám szólt. Coco Bryce kiadóján a Mior Massive-on jött ki nemrég, és ez az előadó név pontosan úgy hangzik, mintha a Coco Bryce alteragója lenne, de erre nincsen bizonyítékom. Ez a csodás menetelős darab pedig Dev Null-tól a Brain Bomb, ez pedig Cheryl kiadóján jött ki nemrég. Nagy-nagy zene, nagyon élem. Még belefér néhány zene az adásba, néhány friss kedvenc. Maradjatok velem!

Tilos Rádió FM 90.3 dzsungelkönyve. Az előző percekben More Sounds-tól szólt a Signal című szám, egy új Tech Life válogatásról. Nagyon erős a válogatás összes trackje. Merüljetek el benne, hogyha még nem volt meg. Ez pedig már a Rude Boyz Kang Chemektől. Nekem pedig lenne néhány gyors programajánlom még. Augusztus 28-án én játszom House Settet a Sárkányban 10-től hajnali 3-ig. Ugyanezen a napon a Hive csapat ünnepli 10. születésnapját a Kassahajón. A nemzetközi Drum & Bass frontról érkezik DLR, Monty, Subtension és Abstract. Nagyon súlyos line-up. Aztán egy kis kitekintés Berlinbe. Tilos buli lesz szintén 28-án pénteken. A teljes line-upot most fejből nem tudom, de jó barátom DJ Peak Too Soon alias IB Shu az egyik fő fellépő. Aztán 29-én szombaton délután 6-tól UK garázs szettet pörgetek a Kassahajó teraszán. Ugyanezen a napon Nightflex és Budapest Bike Mafia közös buli, Open Air DNB Charity a Bike Mafia farmján a 11. kerületben. Menjetek támogatni egy jó ügyet. És nem utolsó sorban, szeptember 4-én ingyenes Tilos 35. születésnapi buli a Dürer kertben. 4 helyszín és rengeteg DJ vár titeket. Ez volt a programajánló.

Ez itt a Dzsungelkönyve műsor a Tilos Rádióban. A lejátszóknál még mindig én Mentél Ilyen, viszont már csak pár percig, hiszen véget ér a mai adás. Ami most szól, az a Black Rave Culture formációtól a Penitence című szám. A napokban fedeztem fel, a formációnak egy új albuma jött ki, Black Rave Culture Volume 4. Tele jobbnál jobb középtempós klubzenékkel, és egy ilyen kakukktojással, egy ilyen félig drum and bass, félig jungle darabbal, nagyon cuki.

és nincsen dzsungelkönyve búcsúzene nélkül sem. Soha. A ma esti pedig nagyon különleges, hiszen ezt a tracket már körülbelül 2 éve vártam. Nagy kedvencem Benji B pörgette már évekkel ezelőtt ezt a számot. Ultranate és a Love's the Only Drug Bok Bok vs. Adam Reyes mixben. Ezzel búcsúzom mára. Ha bárki lemaradt volna bármiről, azt pótolhatja majd a tilos.hu, illetve mixcloud.com/dzsungelkönyve oldalakon. És kis szerencsével fent lesz YouTube-on is az adás, youtube.com/mentélien. Tracklistával együtt, természetesen. Nagyon köszönöm mindenkinek az elmúlt 2 órás figyelmet, nagyon jól esett itt zenélni néhány hét kihagyás után. 2 hét múlva ugyanitt ugyanekkor találkozunk. Jó éjszakát mindenkinek, sziasztok!

FM 90.3. Benne pedig a Tilos Rádió szerda hajnali kulturális esztrázenés, zenés szórakoztató műsora. A Kristálykert, a Kristálykert, a Kristálykert, a Kristálykert, a Kristálykert. Hosszú idő után, idő után, idő után, idő után, idő után, idő után, és nagy effekttel, de élőben DJ iLab, a.k.a. Lingam. Az éppen 35 éves Tilos Rádióban, Palotai Stúdió. Mai estén tőlem megszokott karibi, főleg reggae és dancehall újdonságok.

Hallgassatok továbbra is Töretlenül Tilos Rádiót. FM 90.3.

0: És nem csak a Tilos Rádió ünnepel ilyenkor augusztus végén, hanem egész Jamaica is. Ugyanis ilyen megtalálom megfelelő potmétert. Jamaica a 64. születésnapját ünnepli a függetlenségének. Mindig, minden évben Celebrating Jamaica.
1: When the road gets rough, Lord, you carry me.
0: És erről a kiadványról Terry Linen. És a Lift Me Higher.

és aki itt most igazán jól van. A egyik legidősebb Marley fiú, Kimani Marley, és egy új track. A little bit, I'm okay.

Az utóbbi évtized, vagy még több, egyik legjobb női reggae énekese. Új nagylemez. Breath of Life. Arról az Excellent Jah,

Tilos Rádió, Tilos Rádió, Tilos Rádió, Tilos Rádió, Tilos Rádió, Tilos Rádió, FM 90.3. Éjféltől kettőig a Tilos Rádió szerda hajnali kulturális esztrádzenés szórakoztató műsora. A Kristályker, a Kristályker, a Kristályker, a Kristályker, a Kristályker, a Kristályker, a Kristályker, a Kristályker. Állj le, béké, lingam! És ne felejtsétek, hogy 35 éves a Tilos Rádió. A ti jó voltatokból. És ezt méltóan meg is ünnepeljük. Programajánló. Szeptember 4. Dürer kert. Tökre ingyenes. Hogy mi is adjunk vissza nektek. Mert hogy ha ti nem lennétek, mi se lennénk. És akkor mi se lenne a Tilos Rádió helyén. Szóval támogassatok minket, és hallgassatok töretlenül. Tilos Rádió, Tilos Rádió, Tilos Rádió, Tilos Rádió, Tilos Rádió, Tilos Rádió, FM 90.3. Kristályker.